0: társadalomban. Tehát ez a kisebbségi léthez jó lehet, hogy ilyen durván fogalmaz polgártársainkról, de többre nem.
1: De én azt gondolom, hogy ezt látjuk nagyjából, hát legalább az év eleje óta, 2026 eleje óta, de szerintem egy kicsit visszább is mehetünk, hogy hát azért látjuk, tudjuk, pont most derülnek ki, hogy tisztában voltak azért nagyjából azzal, hogy mi történik az országban. Lehet itt vitatkozni, hogy ki mit tudott pontosan, meg hol csapták be még önmagukat is. De látták, hogy nem működik az, amit ők a választási kampányban csináltak. De egyszerűen nem volt visszaút, nem volt hova abból már visszalépni. És a miniszterelnök láthatóan ebből nem is tud, vagy nem is akar visszajönni, de hát ez az egész vadhajtások, a napi igeforrásom, továbbra is ezek a világmagyarázatok, hogy itt a nemzeti oldal áll szemben, hol liberális, hol új kommunista, most éppen már megfejtette a miniszterelnök, hogy itt ennek vannak új kommunista, meg liberális.
0: Van itt minden.
1: Itt minden van. Igen. És van egy volt miniszterelnök, aki saját magukat nem, továbbra is nemzeti oldalként apostrofálja, miközben egyébként a pártjának támogatottsága a teljes népességben 20% környékén.
0: Magyar Péter úgy értékelte az itt ezen a hangfelvételen elhangzókat, hogy gyakorlatilag rázárta a cella ajtót Hankó Balázsra. Lehet, hogy ez túlzás, de kétségtelen nem neki segített.
1: Hát nem, azt azért tényleg közben meg ez egy külön tényleg érdekes része ennek a történetnek, hogy közben a Fidesz egyéb szereplői, legyen szó magáról, Hankó Balázsról, vagy a frakcióvezetőről, vagy Dajcs Tamásról egyébként, aki szintén megszólalt az ügyben az elmúlt napokban. Ugye ők mind azt bizonygatják, hogy itt semmilyen politikai motiváció nem volt, és itt mindenki kapott támogatást, aki kért, és semmi olyasmiről nincs szó, amivel őket vádolják. Ehhez képest ugye a miniszterelnök kiáll és elmondja, hogy dehogy nem, mert hogy ilyen olyanoknak ők végre nem adtak pénzt, akik velük nem értettek egyet. Szóval teljes káosz egyébként, én azt gondolom, ilyen szempontból látszik, hogy nincs kitalálva, tehát nincs az, ami mondjuk pár évvel ezelőtt még nagyon is jellemző volt a Fidesz kommunikációjára, hogy azért mindenki ugyanazt mondta, mindenki irányban volt, ha véletlenül valaki nem ugyanazt mondta, annak is meg volt az oka, hogy miért nem ugyanazt mondta, tehát nagyon nagy rend volt. Ez mostanra teljes mértékben felszámolódott.
0: És hát Sezták úrról nagy hallgatás van a Fidesz házatáján, ő mintha nem is lett volna soha.
1: Igen, nem véletlen volt a hétvégi országjárása a miniszterelnöknek ott, ahol.
0: Így van, Kisvárdán. Virág Andrea, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeptember 30-án lejár a fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Gajdos László miniszter szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdőket továbbra is szigorúan védik, és a tarvágás tilos marad a védett erdőkben. 23 civil szervezet nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. A stúdióban Gálhidi László és Pribéli Levente.
2: Itt van Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, és Pribéli Levente, a Greenpeace kampány felelőse. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is!
2: Egy picit megkérem önöket, hogy ugorjunk vissza az időben, ne sokat, 2022-ig, amikor is az Orbán kormány meghozta a tűzifa rendelet néven elhíresült vészhelyzeti intézkedést. Ugye erre szerintem mindenki emlékszik, védett állami erdőkben is lehetett tarvágást, vagy egy nagyobb vágást csinálni, mit lehetett csinálni, és akkor most mi történik, ezt mondják el, kérem.
4: Igazából én azt hiszem, hogy még visszabugranék, és azt mondanám, hogy általában az egy probléma a hazai erdőgazdálkodással, hogy egy sok évtizedes, évszázados gyakorlat, hogy még a védett területeken is zajlik olyan fakitermelés, ami tarvágásnak tűnik. Tehát ez máshogy is nevezik fokozatos felújítóvágásnak, de a lényeg az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik egy helyen az erdő, és igen, ez a 2022-es tűzifa rendelet volt az egyik ilyen hírhet csúcspontja ennek, amikor megkönnyítettek bizonyos felújítási szabályokat, talán ez volt az egyik legfontosabb eleme ennek, hogy enyhítették azokat a szabályokat, ami arra vonatkozott, hogy ahol egy erdőt levágunk, ott hogyan kell újra erdőt létrehozni, illetve hogyan kell segíteni az erdőt, hogy ott újra nőjön. És azóta pedig ugye továbbra is egy olyan rendszer van, most is olyan erdőtörvényünk van, meg olyan természetvédelmi törvényünk, ami még mindig engedi azt, hogy védett területeken is, ahol elsődlegesen természetvédelmi céloknak kellene érvényesülni, ott egy teljesen hétköznapi gyakorlat a gazdasági célú fakitermelés.
2: Még mindig engedi, vagy újra engedi? Mert hogy a Tisza a kampányban azt mondta, hogy Gajdos László még májusban, mert kormányváltás után volt, a Facebookjára írtak, hogy eljött a tettek ideje, és ő elrendeli a fakivágások beszüntetését, és ez a moratórium tartott szeptember 30-ára, vagy 30-áig. Számítottak-e arra, hogy ez lesz a döntés?
5: Számítottunk rá, de azért szerettük volna ezt a lehetőséget feldobni, hogy meg lehetne hosszabbítani a moratóriumot. Ez egy viszonylag jó körülhatárolt eszköze lett volna annak, hogy a védett területeken továbbra is fennmaradjon ez a korlátozás. Ugye itt sok, hát egyrészt ugye volt egy rendkívül erős aszályos nyarunk, tehát ilyet senki nem látott még korábban, az erdők nagyon megszenvedték, tehát ez egy nagyon fontos indok, ami miatt esetleg ezt újra kellett volna gondolni, hogy ne hosszabbítsuk meg. A másik, hogy ugye azok az intézményi átalakítások, amik a feltétele lennének annak, hogy ne legyen a védett területeken ekkora volument elérő fakitermelés, tehát például az állami erdőgazdaságok jelen körülmények között abból élnek, hogy faanyagot termelnek és azt értékesítik. Tehát amíg ezeket az intézményi, illetve jogszabályi körülményeket nem változtatja meg a kormány, addig nagyon nehéz ezeket a paradigma váltásokat elérni.
2: Ezt kérték egyébként a kormánytól?
5: Kértük, igen, igen, tehát ezek szerepelnek a nyár óta megjelent több sajtóközleményünkben, szakmai javaslatunkban, hogy mi legyen a moratórium után.
2: Hadd nyissak egy zárójelet, egy-két fogalmat tisztázunk, és aztán visszatérünk a döntésre. A védett erdő kategória, mi a védett erdő Magyarországon?
4: Hát az egyik ilyen fő kategória az az országos természetvédelmi terület, tehát mármint a természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ennek több szintje van. Ugye egyrészt vannak a fokozottan védett területek, ahol egy turista le sem térhet a turistaútról. A jelenlegi szabályozás az azt is megengedi, hogy ezeken a területeken is legyen fakitermelés gazdasági célú, ahol egyébként egy turista nem térhet le a turista
2: útról. Még ott is lehet.
4: Még ott is ez egy gyakorlat, és ezen kívül ugye vannak nemzeti parki területek, illetve egy másik nagy kategória Natura 2000 területek, ami egy nemzetközi, egy európai szintű védett terület hálózat. Ez még nagyobb területet ölel fel. Egyébként a
2: ott is lehet most vágni?
4: Igen, igen. Ennek egy részén egyébként a moratórium alatt is lehetett vágni. Tehát az sem volt teljes körű.
2: A magyarországi erdők mekkora része, vagy hány százaléka az az erdő, ami védett erdő, vagy fokozottan védett erdő?
5: Nemzeti védelem alatt a 20%-a van, a védett és a naturával együtt pedig 40 körül. Tehát ez egy olyan 800 ezer hektár körülbelül.
2: Azt meg tudják mondani, hogy mennyi tűzifát termelnek ki innen egy évben? Most nem a moratórium, mondok, nyilván a moratórium alatt, hanem úgy általában?
5: Hát országosan a teljes magyar erdőterületről 6-7 millió köbméter faanyagot termelünk ki, és azon belül a védett területekről hát részarányosan tulajdonképpen egy 40%-át ennek.
2: Na, akkor nézzük meg, hogy mi a gond ezzel. Tehát Gajdos László, ha a döntést megnézzük, azt írja, szintén a Facebookon jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot, de a tarvágás továbbra is tilos marad. Aki ezt elolvassa, az hogy mondhatja azt, hogy jaj, de milyen jó, nem lehet tarvágást csinálni. Mit mondanak önök?
4: Igen, hát egyrészt azt, hogy most, ahogy kezdődik majd az őszi-téli fakitermelési időszak, úgy nagyon sok túrázó azzal fog szembesülni, hogy igenis történik fakitermelés, csak ezt nem tarvágásnak nevezik, hanem más neveken, de ez gazdasági célú fakitermelés zajlik. És itt pont a WWF-nek voltak nemrégiben számításai, most nagyon röviden idézve, igazából az a lényeg, hogy a tűzifaellátás, az országos tűzifaellátás, az egy sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy a védett területekhez is hozzá kell nyúlni, mert nincs más út. Ugye az egyik az, hogy iszonyatos mennyiségű faanyagot égetünk el biomassza erőművel, ez eleve legalább annyi, de inkább több, mint a tűzifa. Most itt ugye a hivatalos adatokban vannak, hogy mondjam, ellentmondások, hogy itt mi mennyi valójában, de hogy az biztos, hogyha például a biomassza erőműveket szigorúan szabályoznánk, akkor rendelkezést állna óriási mennyiségű tűzifa a lakosság számára, hogyha erre van szükség.
2: Ja, akkor mi állhat most e mögött a döntés mögött, vagy kik állhatnak a döntés mögött, mert valóban a WWF azt írja, hogy az indok az igazi indok, hogy minden harmadik kivágott fa biomassza erőműbe kerül, ráadásul minimális hatásfokkal.
5: Igen, tehát 2,3 millió köbméter az, amit elégetünk a biomassza erőművekben, 30%-os hatásfokkal. Igen.
2: Miért van az, hogy az Európai Unió szabályozása szerint a biomassza az egy megújuló energiaforrásnak számít, tehát azt mondták, hogy hú de jó, csak közben megkivágjuk az erdeinket?
4: Hát, hogyha nagyon csúnyán akarnék fogalmazni, akkor ez a zöldrafestés egy klasszikus példája. Tehát itt az történik, hogy jól hangzik, hogy valami megújuló energia, erre jelentős forrásokat lehet kapni, és egyébként szigorú szabályozással a biomasszának lehetne helye az energiamixben. Tehát itt nem az a cél, hogy soha semmilyen biomasszát ne égessünk, de hogyha csak abba belegondolunk, hogy az idei évben például a Börzsöny erdeiről nemrégben milyen felvételeket lehetett látni, akkor itt alapvetően kérdőjeleződik meg az alapvetés, hogy a biomassza az megújuló. Tehát konkrétan az történik, hogy erdők pusztulnak. Nem, hogy ha levágjuk, akkor utána mennyire nő újra. Tehát ugye ezzel óriási problémák vannak.
2: Mit érünk ezzel el? Tehát, hogy mennyi mondjuk a villamos energiafogyasztásunkat, ez mennyiben segíti? Ugye erről is sok szó esik, hát most itt azért megéltük, hogy majdnem, hogy le kellett állítani Paksot.
5: Hát ez 3%-ot jelent.
2: A teljes?
5: A teljes, igen, igen.
2: Az nem tűnik soknak az a 3%.
5: Nem tűnik soknak valóban.
2: A megoldások, hogy a WWF azt írja, hogy azonnali alternatíva és egyben a legreálisabb kompromisszum a biomassza erőművek úgynevezett hőkövető üzemre való állítása vagy átállása. Ez mit jelent ez a hőkövető?
5: Igen, ennek a kollégám a szakértője igazából arról van szó, hogy ez egy sokkal rugalmasabb a lakossági felhasználást szorosabban lekövető módszer, tehát egy takarékosabb, egy gazdaságosabb technikai megoldás.
4: Én talán annyit tennék ezt hozzá, hogy itt az a nagyon fontos, vagy az a nagyon nagy probléma ebben a témában, hogy nyáron is égetjük a fát, amikor hőszennyezést okozunk ezzel gyakorlatilag a biomassza erőműben, tehát olyankor nincs a távfűtésben, meg semmilyen egyéb jelentősége nincs, csak villamosenergia üzem van a nyári időszakban, nyilvánvalóan nincs szükség annyi, tehát hogy hűtenünk kellene, nem fűteni, és az a gond, hogy a biomasszerűvek azok jelenleg olyankor is maximális mértékben üzemelnek.
2: Azt még nem mondták el, és talán az a legfontosabb, hogy milyen következményei vannak, vagy lesznek annak, hogyha ez így megy tovább, is lehet fakitermelést végezni úgy, ahogy most. Aki nem jár az erdőben, az valószínűleg nem is tudja, hogy mi történik ott, ha igen, az meg elkeseredve nézi, hogy mi történt az elmúlt években.
5: Hát ami tulajdonképpen a védett erdőket illeti, és azon belül kiemelném a nemzeti parkokat, mint természeti értéket, tehát az egész világon ezt egy olyan kincsként tartják számon, ahol nincsen gyakorlatilag nyersanyagtermelés. Tehát ezek a beavatkozások, amit ugye erdőgazdálkodásnak nevezünk, az erdély ökoszisztémára nézve egy nagyon, nagyon kártékony, nagyon destruktív hatások. Tehát itt az élővilágnak a károsodása, amivel hosszú távon számolnunk kell. Ugye a vágásos erdőgazdálkodás, mint hagyományos gyakorlat, ez különösen megterhelő. Tehát igazából ezek nem összeegyeztethető szempontok. Van 10 nemzeti parkunk, ezeknek nemzeti parkként kéne működnie, nem pedig tulajdonképpen fa bányának, ahogy egyébként a miniszter úr fogalmazott.
2: Kaptak-e választ arra, amikor mondja, hogy volt egyeztetés, vagy volt kérték legalábbis, hogy ez a moratórium, ez ne szűnjön meg, hogy miért szűnik meg?
4: Erre nem kaptunk hivatalos választ a nyílt levelünkre, viszont voltak egyébként még ezt a nyílt levelet megelőzően minisztériumi egyeztetések, ahol azt láttuk, hogy van jó szándék, de hogy szerintem az teljesen egyértelmű, hogy ezt amíg nem kormányzati prioritás az, hogy az erdőknek a helyzetét valóban javítsuk, és ehhez nem adnak kellő mennyiségű forrást, addig rossz kompromisszumok között fogunk választani, és megint ott tartunk, moratórium lejártával, hogy a terepen találkozó, együtt dolgozó természetvédelmi szakemberek és erdészeknek kell egymás között vitázni azon, hogy akkor most tulajdonképpen mit vágjunk meg, mit nem.
2: De arra nem kaptak választ, hogy miért nem az? Mert ez ígéret azért volt, sőt, tehát ugye eljött a tettek ideje, így kommunikálta ezt annó a miniszter úr.
4: Igen, hát itt az a hivatalos válasz az az, hogy megtörtént bizonyos felülvizsgálat ebben az időszakban, a moratórium alatt, ami miatt ezt lehet tovább folytatni. Én azt gondolom, nekem ez a meggyőződésem, hogy nem történt meg az a szakmai munka, aminek meg kellett volna ez alatt. Egyszerűen rövid idő is volt rá, tehát meg kellene hosszabbítani ahhoz a moratóriumot, hogy időt nyerjünk arra, hogy ez a nagy átalakítás, ami valóban egy óriási feladat, ez meg tudjon történni.
5: Hát amit pedig még esetleg kiegészítő információkon néha hallunk, hogy valójában a lakossági, szociális tűzifa ellátáshoz a védett területekre is szükség van. Na most ez az, amit mi tulajdonképpen megkérdőjelezünk, hiszen maga a szociális tűzifa az egy viszonylag szűkebb, és természetesen elfogadva, hogy ez egy valós lakossági igény, de ez körülbelül 300 ezer köbméter, tehát ezt azért bőven.
2: Tehát azt mondják, hogy ez nem indokolná ezt, azt mondják, tehát ez nem valós.
5: Másik, amit még ha szabad hozzáfűzni, tehát hogy azokban az utasításokban, ami most ugye Levent említette, hogy a kezelők kaptak bizonyos iránymutatásokat, tehát ebbe bele lehetett volna tenni olyan elmozdulást lehetővé tévő javaslatokat, ami például a nagyon kritikus területeken a fakitermelés teljesen korlátozza, vagy pedig a védett területekről úgy általában ezt a jelentős mennyiségű fatömeget ne kelljen ilyen 100%-ban kihozni, tehát az eredeti erdőtervek szerint. Na most, tehát igazából mi azt látjuk, hogy a tűzifa igény, társadalmi igény és a természetvédelmi szempontok azok nem kizárják egymást.
2: Tehát össze lehetne hangolni. Tegnap a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság tájegységvezetője, a Karakai Tamás arról adott hírt, hogy a Börzsöny Nemzeti Parkban nem engedélyezik az újabb bontó vagy végvágásokat, ő ezt mondta. Egyrészt ez mit jelent? Kinek kell a fakitermelést engedélyezni? Ha a nemzeti parkoknak, akkor most minden egyes nemzeti park azt mondja, hogy hát én nem engedélyezem, akkor mi történik? Vagy én ezt most leegyszerűsítettem?
5: Hát végsősorban a hatóságok engedélyezik, tehát ugye van erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság. A Nemzeti Park Igazgatóságnak arra van jogosítványa, hogy szakvéleményt tegyen az erdőterv mellé, tehát ők mondhatják azt, hogy a mi területünk, vagy a területünk egy részén azt a fakitermelést, amit az erdőgazdálkodó egyébként a saját jogosítványai szerint elvégezne, azt ők nem kívánják látni. És ugye a Karakai Tamás erre tett egy nagyon erős kijelentést, hogy ezt a Börzsöny területén nem fogják. Ugye a bontóvágás az a végvágásnak az első lépése, ugye ezt a turista úgy ismeri föl, hogy a fáknak mondjuk a harmada hiányzik, és egy ilyen nagyon világos állomány belsővel lehet találkozni. Ez klíma szempontból, az erdő klíma szempontjából már egy nagyon kritikus lépés. Tehát az, hogy se ezt nem lehet végrehajtani, se a végeredményhez vezető ugye, végvágást, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a Börzsöny az érintetlen marad ezektől a nagyon erős beavatkozásoktól. És ugye amit még fontos itt aláhúzni, hogy eddig a hivatalos természetvédelmnek nem nagyon voltak ilyen megszólalási lehetőségei, tehát ez egy picit így a rendszerváltás utáni új szeleknek tudható be, hogy erre végül is van lehetőség.
2: Ja, tehát most szemben megy a Dunai-Ipoly Nemzeti Park ezzel a döntéssel tulajdonképpen.
5: Hát a saját részükről elmondják ugye a szakmai szempontokat, amiket eddig nem lehetett külön kihallani ebből a bonyolult döntési folyamatból.
4: Igen, és szerintem azt itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt arról beszélünk, hogy védett, tehát nem gazdasági rendeltetésű erdőkben egyezkedünk arról, hogy itt lehessen fát vágni, vagy mennyit lehessen, és hogy ez az az alapvető probléma, amit meg kell haladni, tehát hogy ez egy áldatlan állapot, hogy ez már egyszer ki lett jelölve, hogy ezek védett területek, ezeknek van rangja, van alapja, hogy ezek védettek.
2: Hány éves fák ezek nagyságrendileg?
4: Hát nagyon változó, ugye eleve nagyon kevés idős erdőnk van, tehát mondjuk a 150 év fölötti erdőterület az kevesebb, mint 1% Magyarországon, holott nyilván ezek a fák egyébként akár több száz évig is élhetnek, tehát eleve az egy probléma, hogy nagyon sok helyen mondjuk a 130 vagy 100 év körüli állományokat is levágják, és akkor nyilván utána ami ott létrejön, az egy nagyon fiatal állomány lesz.
2: Egyetlen egy mondatban meg tudják még azt a végén fogalmazni, hogy ha minden így marad, akkor annak hosszú távon milyen következményei lehetnek?
4: Szerintem az teljesen egyértelmű a minisztérium részéről, hogy nem fog minden így maradni, most is tesznek apróbb lépéseket, vagy kisebb-nagyobb lépéseket, de hogy itt ugye az a gond, hogy azoknak az erdőknek egy részén, ahol most levágjuk az erdőt, lehet, hogy soha többet nem fog erdő nőni. Tehát ez az új klímahelyzet, ez annyira drámai, az az aszályhelyzet, amivel szembesülünk meg a forró nyarak, hogy abszolút felmerül a lehetőség, hogy ahol nagy beavatkozás van, ott nem lesz erdő a közeljövőben.
2: Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak, és mindjárt jön egy rövid reklám, de előtte azért még elmondom, hogy kerestük Gajdos László miniszter urat, még a múlt héten ma is kerestük a minisztérium kommunikációs vezetőjét is, azt az ígéretet kaptuk, hogy a héten válaszolnak, vagy el tudnak jönni az adásba, úgyhogy várjuk önöket. Most jön a reklám, de maradjanak, mert a reklám után itt lesz majd Dona Gábor.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vendégünk dr. Bajaki Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok, ügyvéd úr!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélőterv a szerdán kiirdetett jogerős ítéletében az Antifa ügy vádlottjait. Ez egy régi történet, tehát régi, 2023-as, látunk ennél sokkal jobban elhúzódó sztorikat is a magyar ítélethirdetések világában. Itt szélső jobboldalinak gondolt, mondott embereket támadtak meg 2023-ban Budapesten, súlyos sérüléseket okozva, és ez zárult most le ez az ügy. Lezárult?
2: Én azt gondolom, hogy részben lezárult, azért is részben, mert az ügy az Ilária Szalisz és társai elnevezéssel indult hivatalosan meg. Azt tudjuk, hogy Ilária Szalisszal szemben az eljárás most felfüggesztés.
1: Média mentelmi jog.
2: Mert igen, ő mentelmi jogot szerzett, tehát teljes egészében az ügy azért még nem fejeződött be. Az én ügyfelem és két másik vádlott vonatkozásában azonban az elmúlt héten lezárult.
1: Az ön számára megnyugtatóan? Tudom, egy ügyvédnek nehéz értelmeznie sok esetben azt, hogy ez így van jól, vagy nem, mert sokféle ágaboga van. De amit ön képviselt ebben az ügyben, azt jóvá hagyta a bíróság?
2: Részben. Tehát a jogerős ítéletben az egyik fő kérdés az az volt, hogy az elkövetés az bűnszervezetben történt-e, vagy sem. Nem csak én, hanem a mellettem eljáró védőtársaknak is az volt az álláspontja, hogy a bűnszervezet itt Magyarországon az nem valósulhatott meg. Ezzel szemben mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság azonban úgy értékelte, hogy ez egy bűnszervezeti elkövetés volt. Ráadásul hozzátéve azt is, hogy határon átnyúló szervezettséggel ez súlyosító körülményként hatott az ügyben.
1: Az Antifa jelenléte mennyire megragadható Magyarországon? Ez azért elég jelentősen foglalkozott, ez sokkal jobban, mint sok mindenki más, akinek erről véleménye volt az elmúlt években.
2: Én azt gondolom, hogy a ügyet megelőzően nem is hallottunk arról, hogy Magyarországon egyáltalán Antifa szervezet létezne. Hozzá kell azt is tenni, hogy az elkövetők külföldi állampolgárok voltak kivétel nélkül, tehát az nem mondható el, hogy Magyarországon az Antifa szervezet működne. Hozzáteszem azt is, hogy itt a büntetési tételek azért igen magasak voltak, illetve az, hogy széles spektrumon mozogtak, mert az én ügyfelem vonatkozásában 2-től 24 év volt a büntetési tétel.
1: Ez függött attól is, hogy bűnszervezet vagy sem, nyilván a bűnszervezeti minősítés dupláz.
2: Igen, az megemelte, illetve voltak még olyan egyéb körülmények, amik szintén a büntetési tétel felső határát emelték.
1: Ez az Antifa, ez így első hallásra nem hangzott fenyegetően, amikor először meghallotta az ember ezt a nevet, tehát antifasiszták. Hát az ember azt gondolja, hogy ezek csupa-csupa jóra való polgárember, aki küzd mondjuk a fasizmus ellen. De hát ez nem, ez egy erőszakra hajló szervezkedés.
2: Ügyvédként én azt gondolom, az én feladatom az az volt, hogy a jogi keretek között foglaljak állást. A személyes álláspontom az, hogy a történelemből tudjuk, hogy szélsőséget bármelyik oldalról is nézzük, az egy jót nem hozott a társadalmak részére.
1: Szélsőséget szélsőséggel válaszolni, az összecsapás.
2: Az nem jó, az sose jó. Hozzáteszem azt is, hogy itt a bíróság azért nyomatékosan értekelte azt, hogy a támadások azok politikai eszmerendszer alapján történtek meg. És ez vitathatatlan tény az ebben az ügyben is.
1: Egy másik dologról hadd kérdezzem. Tudom, hogy az egy folyamatban lévő dolog, nem úgy, mint az előző, tehát arról nehezebb beszélni. De hát azért mégiscsak váltsunk pár mondatot. Ön dr. Molnár Zsolt ügyvédje ebben a bizonyos
2: parkfenntartásos ügyként van.
1: Hát igen. Most éppen parkfenntart. Igen. Na, nevezzük úgy. Ott az egy nagyon súlyosnak látszó, nagyon durvának tűnő hálózat, amit ott elkezdtek felgöngyölíteni. Ott például ön látja azt, hogy ez tényleg ennyire mélyen hálózatként működhetett? Tehát, hogy ennyire átszőtt egy iparágat, egy területet, és az nem tűnt fel senkinek évtizeden keresztül?
2: Nem tudom, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában beszélhetünk-e arról, hogy hálózat, vagy hálózatként működött.
1: Nem használtam az ennél súlyosabb, igen, jogilag értelmezhető kifejezést.
2: Igen, ezt érzékeltem. Azt azonban látni már a külső hírek alapján is, hogy a nyomozás az nagyon organikusan fejlődik. Tehát itt 4 éve kezdődött a nyomozás, és bizonyos időszakonként az egy több személy kerül gyanúsításra, legutóbb azt hiszem körülbelül egy jó hónappal ezelőtt gyanúsítottak meg újabb személyeket a büntetőügyben. Az én ügyfelem másik 7 elkövetővel együtt 4 hónappal ezelőtt került gyanúsításra, és akkor is rendelték el az ő előzetes letartóztatásukat.
1: Az mennyi ideig maradhat fenn? Ugye van, akit kiengedtek, van, akit nem.
2: Igen, mind az én ügyfelem, mind a másik 7 személy esetében pont az elmúlt héten szüntették meg a letartóztatást, és helyette hát egy egyen enyhébb bírói engedélyes kényszerintézkedést alkalmazott a bíróság, ez a bűnügyi felügyelet. Régies nevén házi őrizet.
1: Ezt egy ügyvéd sikerként könyveli el ilyenkor? Na ugye elértük, legalább kiengedték?
2: A büntetőügyek többek között ez is hosszú évekig fognak tartani, illetve tartanak is. Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre kell mindig haladni, és az, hogy valakivel szemben a legsúlyosabb bírói engedélyes kényszerintézkedést megszüntetik, az mindig egy pozitívum az eljárás szempontjából, illetve az ügyfél szempontjából is.
1: Védekezni könnyebb? Úgy mi a tapasztalatot? Tehát azzal nehezebb együttműködni, aki bent ül és várja, hogy mi történik vele, vagy azzal, aki legalább otthon van?
2: Hát egy letartóztatás az mindig sokszerű. Tehát ha belegondolunk abba, hogy hajnalba kopognak, kiemelnek valakit a családjából, majd bekerül egy teljesen más környezetbe, az önmagában nagyon terhelően tudhatni egy adott személyre. Most nekem a meggyőződésem az, hogy védekezni egy büntetőügybe nyilatkozatokat megtenni azért letartóztatás alatt mindig nehezebb.
1: Ugyanakkor könnyebben ered meg az ember nyelve, gondolná a kívülálló. Tehát nyilván ennek van egy olyan szándéka is, hogy ha beszélsz, akkor kiengedünk.
2: A jog szempontjából ez másról szól, tehát ez mindig egy biztosítéki intézkedés a nyomozás céljából. Én nem hiszek abba, hogy egy letartóztatást azt bármikor is azért alkalmaznánk, hogy megtörjék az esetleges részlevőit a büntetőügynek. Azért azt tudni kell, hogy egy büntető eljárásban egy terheltnek többféle joga van, közte az is, hogy ne tegyen vallomást esetlegesen. Ugyanígy tehet vallomást is, módosíthatja, eltérhet tőle, tehát a játéktér az nagyobb, de nem azért van egy letartóztatás az indokrendszer alapján, hogy az megtörjön bárkit.
1: Szokták, ugye a vádalkó az hivatalosan nem vádalkó, ennek nem, nincs ilyen neve a jogban, de mégis ezt szoktuk a legegyszerűbben használni. Szokták azt feltételezni, hogy aki a többieknél hamarabb kikerül, ő biztos vádalkút kötött. Ön látja annak nyomát, hogy ebben az ügyben van már ilyen?
2: Azt látni az ügyből, hogy egyes részvevők önmagukat terhelő vallomásokat tesznek, látni azt, hogy nem csak önmagukat terhelik esetenként, hanem más személyeket is terhelnek, a nyomozóhatóság pedig így tud lépésről lépésre mindig tovább haladni.
1: Ön mindent lát, ami ilyenkor történik? Tehát ami az ön ügyfelével kapcsolatos, azt rendesen kapja?
2: Abszolút, abszolút. Teljes egészében.
1: Ez mondjuk egy jó hír, ugye hallottunk mostanában másfajta jeleket Hankó úr letartóztatása esetében történt az arra utaló magatartás, hogy hát nem mindent akarunk odaadni, vagy nem mindent mutatunk meg időben.
2: Ez előfordulhat, én azt tudom mondani, hogy ebben az ügyben az én ügyfelem vonatkozásában minden iratot megkapunk. De hozzátartozik az is elnézést, hogy a nyomozóhatóságnak azért van egy olyan joga, hogy bizonyos iratanyagokat a nyomozás érdekében visszatartson.
1: Ami még nem aktuális, ahogy mondani szoktuk.
2: Igen, pontosan.
1: Ha prognosztizálnia kell, ez milyen értékű történet lesz? Mekkora összegről beszélgetünk itt, és meddig fog ez tartani?
2: Ez a két kérdés, amire őszintén jelenleg nem nagyon lehet válaszolni, mert ha a nyomozás tovább tart, akkor folyamatosan bővülni fog az elkövetői kör is, illetve bővülni fog, vagy növekedni fog az elkövetési érték is.
1: Ez még mindig csak parkfenntartási ügy, vagy itt már ezer minden becsatlakozott, amik ehhez a hálózathoz kötődnek?
2: Igen, az ügy az parkfenntartásként van elhíresülve, de lényegesen több szála van most már. Az indulásakor parkfenntartási ügyként indul, de ahogy mondtam, organikusan nyílik ki az ügy, és mindig újabb-újabb szereplők és újabb-újabb történetek
1: most
2: jelennek
1: meg. Milyen témák kerültek még bele?
2: Az igazság az, hogy bizonyos részéről csak én is a médiából szerzek tudomást, mert a nyomozó hatóság csak a minket érintő iratanyagokat adja át, illetve bizonyos egyéb iratanyagokat, de nem teljes körűen. Az látszik, hogy olyan gyanúsításokra is sor került, akiknek már semmiféle kötődése nem lehet a parkfenntartáshoz.
1: Itt szoktak beszélni.
2: Gyanúsításokra is sor került, akiknek már semmiféle kötődése.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a susz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

stresszözön, a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez leszközöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerály az optikai tuning,

több mint két szelet. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Több mint két szelet. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Népszavazási kezdeményezést nyújtott be a második reformkorpárt. Vona Gábor szerint feljelentési kötelezettséget kellene előírni az állami cégek vezetőinek, enélkül ugyanis egy esetleges kormányváltás sem jelentene megfelelő garanciát a korrupció ellen. Vona Gábort kérdezzük.
2: Vona Gábor a második reformkorpárt elnöke, a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Most újra népszavazást szeretne, majd beszélek a korábbiakról is, vagy kérdezem, mert volt egy pár, most a vagyonvédelemről mi lenne ennek a lényege?
3: Hát van egy nagy mítosz Magyarországon az emberek körében, ez a feljelentési kötelezettség, és azt hisszük, azt gondoljuk, és itt hagyd legyek nagyon őszinte, én magam is sokáig azt gondoltam, hogy Magyarországon mondjuk egy állami vállalat vezetőjének, amennyiben korrupciós bűncselekménynek lesz a tanúja, vagy tudomás szerez arról, hogy a saját intézményén belül, a saját munkakörébe tartozó tevékenységek kapcsán korrupciós gyanú merül föl, megalapozott gyanú, akkor neki kötelezettsége feljelentést tenni. És az helyzet, hogy ez nem igaz.
2: Tehát nincs. Ezt elhallgathatja, tétlenül nézheti, ha a cég, hát nem az ő cége, mert állami, de amit vezet, ott történik egy ilyen tudomásverőt, nem csinál semmit.
3: Tehát nyilván, hogyha a bűnsegédlet, vagy bűnpártolás, vagy hűtlenkezelés közvetlenül vele kapcsolatban fölmerül, akkor bűncselekmény merül föl vele kapcsolatban is, tehát akkor van ilyen jellegű félnivalója, de hogyha ezek nem merülnek föl. Egyszerűen csak tudomást szerez bűncselekményről, és nem tett feljelentést, akkor ezzel kapcsolatban neki nincs kötelezettsége feljelentést tenni. Ugyanis a BTK 300. paragrafusa a hivatalos személyek számára írja elő, hogy korrupciós bűncselekmény esetén kötelesek feljelentést tenni, de az állami cégek vezetői nem hivatalos személynek, hanem magánszemélynek minősülnek, miközben abban szerintem egyetértünk a kedves nézőkkel, hogy a korrupció jelentős része az állami vállalatok környezetében zajlik, gondoljunk a MÁV-ra, a Volánra, azért ezek mind friss botrányok. Tehát valahol abszurd joghézak szerintünk, hogy ez a feljelentési kötelezettség jelen pillanatban nem létezik. És ugye a mi népszavazási kezdeményezésünk az állami vállalatok munkatörvény 208. paragrafusa szerinti vezető tisztviselői számára írná elő ezt. Tehát nem csak az ügyvezetőnek, hanem minden olyan tisztviselőnek, akinek pénzügyi döntési joga van.
2: Ugye mondtam, hogy voltak korábban is népszavazási kezdeményezései, de ezek mind valahol elakadtak. A legutóbbi júniusban volt, én vissza is kerestem, akkor nyílt levelet is írt a miniszterelnöknek, ez a génmódosított élelmiszerekkel volt kapcsolatos, fontos téma. Arról kapott-e választ? Lett-e bármi? Nem tudunk semmit erről.
3: Igen, ott nem mentünk el a népszavazási kezdeményezésig, ott szakmai vitát tartottunk. Talán a jól tudom, Magyarországon egyedül mi szerveztünk ez ügyben olyan szakmai vitát, ahol ugye az új típusú úgynevezett génszerkesztett NGT1 és NGT1 kategóriák kapcsán a pro és a kontra oldalt egy asztalhoz ültettük, de amiben konkrétan népszavazási kezdeményezésünk volt, az mondjuk a gyermekek védelmében a háborús propaganda, vagy a gyermekek mentális egészségét károsító plakátok.
2: Az 24-ben volt.
3: Igen, igen, és ez ügyben azért annyi történt, ezt tegyük hozzá, hogy a kormány valamilyen szinten korlátozta ugye a politikai hirdetéseknek a megjelenését, az óriás plakátokat, de milyen is sokkal.
2: De most mely? A mostani
3: kormány. A mostani kormány, ja, igen, igen.
2: Az
3: igen.
2: Előző az nem.
3: Hát az előző az nem, de csak azt akartam mondani ezzel, hogy az a fajta népszavazási kezdeményezésünk valami fajta részcélt elért. Mi egyébként hozzátesszük, hogy ennél drasztikusabb lépést szeretnénk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a 21. században, amikor a környezet nagyon fontos, nem csak a fizikai, hanem egyébként a mentális környezetünk is, semmi szükség az óriás plakátokra már. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogy a politikai óriás plakátoktól a 21. században úgy, ahogy van, meg kéne szabadulni.
2: Hát erről tulajdonképpen döntött az új kormány, de ezekből sem lett népszavazás, abból sem lett, 21-ben a levélszavazatok miatt is volt egy. Szóval van-e értelme viszonylag, arra akarok kiukadni, sokszor kezdeményezni, mert úgy tűnik, hogy nem jutnak el a népszavazásig.
3: Hát, na jó, de ne felejtsük, hogy volt elvileg egy kormányváltás, ami magát rendszerváltásnak is szereti nevezni. Én abban bízom, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jelenlegi formájában fölismeri annak a szükségességét, hogy a népszavazás az nem az ország ellensége, hanem az a demokrácia ünnepe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ráadásul egy ilyen ügyben, azért most itt az egész közvélemény, a hírek a korrupcióról szólnak. És mit látunk? Azt látjuk, hogy néhány ember majd börtönbe kerülhet, meglátjuk, hogy kik és hogyan, de hogy az ellopott vagyon visszakerül-e az állam kasszába, az ügyben én azt gondolom, hogy 10-ből 10 ember azt mondja, hogy maximum részben, és annak is csak a töredéke. Én meg azt mondjuk, hogy mi lenne, hogyha olyan törvény lenne Magyarországon, ami nem fut a korrupció után, hanem megelőzi a korrupciót. Mert hogyha belegondolunk ebbe a javaslatba, amiről itt a népszavazási kezdeményezésünk szól, ez egy Damoklész kardját tenni oda az állami vállalatok vezető tisztviselőinek a feje fölé, és arra ösztönözni őket, hogy saját maguk tegyenek meg mindent azért, hogy rend legyen.
2: Tehát más országokban van ilyen szabályozás, vagy ez jogszabályban, vagy kötelesek?
3: Ez országról országra változik, hogy ugye melyik ország hol állapítja meg a feljelentési kötelezettségnek a határát, az országról országra változik. Magyarországon ez egy nagyon szűk határ, tehát a hivatalos személyek, vagyis az országgyűlési képviselők, önkormányzati képviselők, bírák, ügyvédek, rendőrök esetében ez létezik, de valamilyen ok miatt az állami vállalatok vezetői ebbe a kalapba nem kerültek bele. Ez igazából egy apróságnak tűnik, de mi azt gondoljuk, hogy a korrupciónak a megelőzése tekintetében kulcsfontossággal bír.
2: Megvan-e a kérdés, benyújtották-e már a bizottságnak?
3: Igen, szeptember 25-én, tehát másfél hete pénteken nyújtottuk be a választási irodába, jutottuk el. A honlap szerint már nyilvántartásba is, tehát bekerült a választási irodának, a választási bizottságnak a munkatervébe, és ilyenkor 60 napon belül valamiféle választ kell, hogy kapjunk. És én azt gondolom, hogy jelen állás szerint nagyon nehéz lenne, nyilván nekem politikusként nem szabad egy független intézmény munkáját még a nyilatkozataimmal is befolyásolni, úgyhogy fésülöm a mondatomat, de azt gondolom, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha ezt visszautasítanák. Tartalmi okokat persze majd lehet, hogy talál a választási bizottság, ami miatt újra gondolásra visszaküldi, de tartalmilag én nehezen tudom elképzelni, hogy mi indokolná azt, hogy egy ilyen kezdeményezést, pláne a mai Magyarországon, azért azt hiszem, hogy van miért föltennünk ezt a kérdést, ne fogadnának el. És hogyha ez megtörténik, akkor egy népszavazás kiírására nyílik lehetőség, ugye 200 000 aláírásra van szükség, én nem zárnám ki annak az esélyét. És igazából ez is egy jó megoldás, hogyha maga a Tisza kormány úgy dönt, hogy megelőz bennünket, és azt mondja, hogy hát minek tartsunk erről népszavazást, kétharmadunk van a parlamentben, és erről ő maga hoz egy törvényt, mondjuk, és akkor legyen ennek a neve a legszebb.
2: Mert ugye egy népszavazás is nagyon sok pénzbe kerül. Utolsó dolog, azt is bejelentette nem olyan régen, hogy 29-ben indulnak az EP választáson. Az akkori választás mitől lesz majd más, mint a múltkori EP választás volt? Akkor ugye nem értek el 1%-ot sem. Mitől érnének majd el többet két és fél év múlva?
3: Hát ugye nem csak a 29-es EP, hanem a 2030-as országgyűlési választáson is tervezünk indulni, és szerintem nagyon más lesz minden, hiszen 2024-ben és 26-ban mind a két választás arról szólt, hogy le kell váltani az Orbán rendszert. Ez 2026-ban sikerült, és én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak, akik akkor a Tisza pártra szavaztak, az volt a vágyuk, az volt a céljuk, hogy legyen egy valódi demokrácia, valódi több pártrendszer, legyenek alternatívák, és mi a 2RK jelen pillanatban még a parlamenten kívül, de ezt az alternatívát építjük. Én azt gondolom, hogy konstruktív ellenzékre a Tiszának is szüksége van, és egy olyan alternatívára, amely kormányképes programmal tud majd előállni a választásokon, arra meg az országnak van szüksége. Mi ezt a munkát végezzük minden nap, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, és én biztos vagyok benne, hogy Magyarországon van igény egy olyan polgári centrumpártra, mint amit mi jelentünk.
2: De mitől ilyen biztos benne? Tehát abban bízik, hogy az emberek esetleg kiábrándulnak a Tisza pártból, ahogy a Fideszből kiábrándultak, a Fidesz meg nem alternatíva, vagy miben? Mondjuk hát, a Mi Hazánk is ebben bízhat, és a legutóbb pénteken jelent meg egy felmérés, 6-ról feljöttek 11%-ra, tehát úgy tűnik, hogy egyelőre a kiábrándultak inkább a Mi Hazánkhoz mentek, mondjuk parlamenten belüli párt, parlamenten kívüliként lehet, hogy nehezebb.
3: Nyilván a politikai elemzőknek meghagyom azt, hogy ezt hogyan és miként interpretálják. Én mégis azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk nem tudja lefedni Magyarországot, és nem is lenne jó, hogyha ez a három párt próbálná lefedni a magyar politikát. Szükség van új pártokra. Én azt kívánom, hogy legyen baloldali párt, liberális párt, minél több párt legyen, legyen valódi pártverseny egy választáson, és nem mindig az legyen a tét, hogy szavazzunk valakire, akire azért szavazunk, mert a másikat már annyira utáljuk, hogy már ez is jó lesz, mert körülbelül ez volt Magyarországon a választásoknak a lélektana. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarországon azért tudnának elmenni a magyar emberek választani, mert van egy párt, amelyiknek a programjával azonosulni tudnak, és hogyha van Magyarországon olyan ember, aki szeretne egy olyan pártot, amelyik egy centrum, egy polgári centrum, egy higgadt, józan észre alapozott, ügyek mentén politizáló polgári centrumot képvisel, akkor nekik mi leszünk a politikai alternatíva.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm én.
2: Jön az Aktuál Tamással, szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Témánk van bőven, lehet, hogy ez a nagy leleplezések, lelepleződések adása lesz. Orbán Viktor az országjárása során nyíltan kimondta, hogy ideológiai alapon döntöttek kulturális forrásokról. Hankó Balázs ugye egészen másról beszél, hogy bajba kerülhet-e a volt miniszter, az majd kiderül. Viszont az is kiderült, hogy Mészáros Lőrincék milliókat, sőt milliárdokat öntöttek a Megafonba. Ezt követően Magyar Péter nekiment az ÁSZ-nak, majd az ÁSZ elnöke akkor azt mondta, hogy jó, bepanaszollak téged a köztársasági elnöknél, és erre válaszul Magyar Péter írt egy kommentet. Nagyon nehéz követni, mi azért megkíséreljük ezt kibogozni. Ezen kívül az élő környezetért felelős bizottság alelnöke elejtett vadállatokkal fotózkodott, Gajdos László magyarázkodott talán helyette is, illetve Szijjártó Péter meghallgatásával is foglalkozunk. Juhász Ferenc, Kőszegi András és Vető Balázs lesznek a vendégeim. Várom önöket.
2: Én pedig holnap este várom önöket ugyanitt az Egyenes Beszédben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Őrsi László történésszel folytatjuk meg az elmúlhatatlan ügynökakta ügye. Jó reggelt kívánok.
2: Reggelt.
1: Hát most talán múlik. Ahogy a dal mondja, most múlik pontosan, mert hogy az ügynök aktákat megismerjük, de hogy megismerjük-e, tényleg ez legyen az én első kérdésem, hogy igazából az kerül elénk, ami ennek a teljessége, vagy az, ami fel van dolgozva, vagy az, amit megismerhetünk?
2: Hát amennyire tudjuk, most már régóta, ugye, hogy a Nemzetbiztonság Bizottságánál még rengeteg anyag maradt, és ezekből a jelenlegi politikai szándék alapján ugye rengeteget átvittek, hála Istennek már a levéltárban, de még mindig maradnak az anyagok, amelyeket nem ismerhetünk valószínűleg meg, és erre állították fel ezt a minősítő bizottságot, hogy az anyagokat átnézzük.
1: Itt mi múlik még ennyi idő után? Tehát 36 éve telt a rendszerváltás óta, itt vannak még aktív tisztek.
2: Hát csak azt tudom elképzelni, hogy valamilyen ilyen jellegű lehet, érzékeny anyag lehet, hogy valakik még mindig, de hát ez a kérdés az teljesen indokolt, hiszen 30 év óta már csak egészen különleges esetekben lehetne továbbra ebben is titkolózni. Hát csak az egyet lehet, hogy még mindig valakiknek minden esetre nagyon komoly érdekei fűződnek ahhoz, hogy ez, vagy pedig való igaz, hogy még mindig aktuális akták lehetnek, de hát hogy mennyi lehet ez, ezen én is csodálkozom, hogy ilyen sok van még, hogy ez a bizottság felállítása ez ennyi indokolt, és hogy ilyen sok anyag, ezek szerint jó sok anyag lehet, ami nem adnak.
1: Én kérdeztem valamit, és igazából erről jutott eszembe, hogy az hogyan volt a rendszerváltáskor? A belső elhárítás tisztjei aktívak maradtak? Tehát hivatalban maradtak, hogy így kérdezzem?
2: Hát amennyiben nem sokat tudok, de hát annyi még tudunk, hogy a Császár József néha emlékszik rá.
1: Igen.
2: A rendszerváltás után még, és még a szabaddemokrata belügyminisztérium alatt még mindig ő szolgált, és hát egy csomó botrányt kelt, amely nagyon profi volt, tehát nagyon tudta, minden nagyon tudott, de a rendszerváltáshoz képest mégis egy botrányos intézkedéssel, valami olyasmit mondott, hogy az AVH-sok nem sértették meg az emberi jogokat, valamihez hasonlót tudott mondani, és aztán akkor leváltották. De hát ebből mi derül ki? Hát az derül ki, hogy bizonyos tiszteket, vagy bizonyos személyeket, állambiztonsági személyeket megtartottak még, hogy ezek szerint még többeket, még másokat.
1: Ami ugye felvet egy másik kérdést is, mert ők mindent tudtak, vagy sokat tudtak legalábbis a saját területükről. Nekik volt lehetőségük arra is, hogy az anyaghoz hozzányúljanak.
2: Hát például. Így van. Tehát ez olyan, mint egy váltás van bármiről, akkor valamennyire bent kellene lenni a korábbi munkatársaknak, mert különben hát így is egy csomó esetben nem lehet tudni, hogy sokáig emlékezzük vissza, hogy a mágnészfalóknak a feltárással, mert ez egy nagy szenzáció is volt, egy csomó ideig nem tudták egyáltalán mit kezdeni vele, mert nem volt meg hozzá kellő személyzet. Tehát ezek ilyen olyan dolgok, hogy a folytonosságodnak van némi értelme, csak hát akkor nem, mikor ez inkább visszájára fordul, mint az előbb említett esetben.
1: Azt mondja a politika ma, hogy megismerünk 60 ezer nevet abból a ennél jóval többből, akik vagy tartótisztek voltak, vagy beszervezettek. Itt a tartótisztek iránt érdeklődöm én, ők bármilyen jogalapján, a korabeli vagy a mai jogalapján, ők bűnösök?
2: Nem.
1: Tehát az ő nevüket, ha megismerjük, akkor nem a bűnözőt ismerjük meg az ő személyükben. Ezt azért fontos közölni, mert nyilvánvalóan nagyon sokan most úgy vannak vele, hogy látok egy nevet, látok egy másik nevet, az egyik fixen áldozat, a másik fixen bűnelkövető. Pedig hát, ez eddig bonyolultabb.
2: Hát jó, igen, de jogilag ez nem nagyon, és hát, hát a rendszer az így működött, tehát ha valaki akkor a rendszer szolgálatában állt, akkor ez együtt járt ezzel, az utólagosan ezt nem lehet megítélni, és hát nem beszélve arra, hogy azért jelenleg is minden országban vannak ilyen szolgálatok, amikor nem működne egy pillanatig sem, egyetlen ország sem. Hát ez most morálisan, hogy mit tartunk ezekből elítélődnek, most is nyilvánvalóan mi a diktatúrát tartjuk, az akkor kommunista a diktatúrának az eszközeit, meg a egyáltalán fenntartás. Igen, de hát az akkoriban ez nem föl sem merül.
1: A morális ítélet nyilván más, mint a jogi.
2: Hát igen, persze. Pontosan ez van. Pontosan.
1: Akkor itt a következő oldala, a mindenki áldozat-e azok közül, akik jelentettek? És van-e köztük áldozat egyáltalán? Ezt is valamilyen módon jeleznünk, vagy tisztáznunk kellene?
2: Hát ez nagyon fontos. Hát én általában a kollégákkal ellentétben én úgy látom az jelentésekből, amit tapasztaltam, hogy azért vannak kivételek, de nem annyira sok. Tehát tudok én is olyanokról, akiket beszerveztek, és aztán később azon a szinten aznap még a döntésével szembefordult, és megtagadott bármi jelentést. Ez a legegyszerűbb volt felkelőkről is tudok ilyet, akik ezt utána ezt nem csinálták. De és a többség azért, azt nem lehet elmondani, a többség az véletlenül, vagy hogy mondjam, csak tessék-lássék módon ezt csinálta volna. A többség, amit mondott, azt jobb meggyőzéssel mondta, ez azért fontos, mert sokan azt gondolják, vagy azt mondják, hogy ezek hazugságok. Hát nem hazugságok. Volt a tartótiszteknek, semmi más dolog nem volt, mint jelenteni a feletteseiknek, hogy az ott beszervelt személy a vallomásai, vagy jelentései mennyit érnek valójában.
1: Használható-e vagy
2: sem? Használható-e. Ez volt a legfontosabb, ezért tartották fel az egész apparátust. Tehát az a feltételezés, hogy ott marhaságokat gyűjtöttek volna össze, az szerintem semmiképpen sem áll. Tehát, de látjuk, hogy pont a rendszerváltás hajnalán volt két ilyen ellentétes tapasztalat, ugye, amikor Antal József politikaokból vette föl Tordján József és Csurka István szerepét az állambiztonságban, mint két politikai ellenfelét, és kiderült, hogy bár tényleg beszervezték őket, de mégsem jelentettek egyáltalán, tehát nem nagyon csináltak ők kárt. Tehát azért mondom, hogy így kivételek lesznek azért most is, de azért a nagy számok nagy a többségében azért mégis azt gondolom, hogy ezek komolyan vendők.
1: Milyen szomorú ez tulajdonképpen. Az ember szomorú, mert hogy az ember azt remélné, azzal az illúzióval várja a dokumentumokat, aki ezeket várja, hogy majd az fog kiderülni belőle, hogy aki jelentett is rendes ember volt. Nem akart ő semmi rosszat a másiknak, csak muszáj volt. Belekényszerült, belezsarolták.
2: Hát a kényszer. Hát a kényszer az egy nehéz dolog, innen könnyebb meg tudjuk állapítani, hogy mi volt kényszer, mi nem. Hát megközelíten sem volt olyan kényszer, mint amennyire gondolnánk. Én tudok, egy jó pár olyan tudok, aki 56-os megtorlás idején visszautasották a szolgálatot, vagy úgy tűnt, hogy igen, és aztán mégsem, és akkor azzal fenyegették őket, hogy akkor őket is per alá fogják, és aztán a belső iratokból kiderül, hogy inkább mégsem, mert akkor kiderül, hogy működik a szolgálat. Azt még a bíróság előtt sem akarták kimutatni.
1: Az igazság kedvéért azt tegyük hozzá, hogy joghátrányt nem biztos, hogy okozott, de előnyt semmiképpen nem, sem, hát, hogyha valaki nem jelentett. Meg hát azért az, hogy nem kapsz útlevelet, az, hogy a családod nem jut előre egyről a kettőre, azért az egy fenyegetés.
2: Az fenyegetés volt valóban. Fenyegetés volt, nem mondom, hogy nem volt semmi ehhez hasonló, de azért nem tűnik annyira. Tehát legalábbis itt ezekből a eljárások kapcsán mégsem látható, úgyhogy akik nem vállalták, azok emiatt permek
1: voltak. Tartott egy sajtótájékoztatót az állambiztonsági szolgálatok levéltára, és azon a sajtótájékoztatón elhangzott az a mondat, hogy valószínűleg sok családot fog komoly ütés érni, amikor szembesülnek azzal, hogy apa, nagyapa, nagynéni, feleség, hogy ki mindenki volt ebben a rendszerben benne. Ez mennyire feltárt a családokon belül? Mennyire megbeszélt dolog ez? Erre egy történésznek nyilván van már válasza.
2: Hát amennyire tudom, kevéssé, mert nagyon kevés. Hát azt hiszem, hogy ebben rosszabbul állunk a korábbi volt szatellitországoknál, tehát a feltárás eddig azért csekélyebb volt, és hát egy-két ilyen nagy név esetében, mint amilyen volt a Szabó István, vagy ott, nagy, ott volt nagyobb publicitása és komoly társadalmi, vagy mondjam, csak viták szám volt, számoztak ebből, de úgy családokon belül nem nagyon, és keveset lát. Volt egy-kettő a tarügyben, meg egy-két ilyen ügyben, amikor volt, ami a kérdés, hogy a családi problémákat felvezett, de viszonylag kevés, és most meg már azért bármennyire is így lesz, ahogy ezt ugye Csegergő Bendegúz vagy mondta, de hát azért 20 éve ezelőtt lett volna mindez, akkor még sokkal több lett.
1: Hát igen, de a nagyon becsült nagyapa, akiről kiderül, hogy az életét végig jelentette, és az ő karrierje ennek volt köszönhető, azért az meg fogja ütni a család.
2: Az meg fogja ütni, de mégsem ugyanaz, hogy nem lehet elővenni már azt a szegény nagypapát, mert most már ugye az idő eljárt.
1: Mi az, amit nem fogunk megismerni végül?
2: Hát van egyrészt, amennyire tudom, ezt is az állambiztonsági szolgálatok levételnek az igazgatójától, hogy egy rengeteg elveszett, tehát ha jól néztem, a számokra 150 ezeret mondott, ami volt eredetileg, és ebben most ugye 60 ezer, tehát egy nagyon jelentős veszteség, hogy ennyi nincsen meg, hát azokat nyilvánvalóan nem, és akkor hát amennyire én tudom, ugye már ezen túlmenően csak azokat nem ismerjük meg, amelyek ugye még mindig a Nemzetbiztonság Bizottság nem adja át a levéltárnak azokat. Nem.
1: Hát meg hát ott valami legendánk arról, hogy Moszkvában megvan minden. Ja. Megvan minden?
2: Hát ha tudnám, akkor az nagyon jó lenne. Hát
1: van egy legendő, történész konszenzus, hogy ott meg lehetne találni az elveszett dokumentumokat?
2: Feltehetően sok minden van ott még, de hát ez csak találgatás, hogy miket. Hát amennyire működött a rendszer, amennyire tudjuk, hogy jól működött ezek a biztos állambiztonsági ügyek a Szovjetunióban, egyáltalán a kommunista rendszerekben, feltételezhető, hogy sok anyag van ott még meg, és akkor, hogy egyszer valamikor az még föltárolódik, akkor még lehet egy csomó. Leginkább új forrásokat onnan lehet szerintem várni Moszkvából, csak sajnos ott a jó Jelcin időszakban jól elindult információ szabadságot elég gyorsan lezárták.
1: Hát ez most azt hiszem, hogy kérlek nem érdeke. Őrsi László viszont önnek köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Történész vendégünk volt, mindjárt folytatjuk a Start Plusszal, maradjanak továbbra is velünk.

0: 92.9 az alternatív zenék specialistája.
1: Függöny.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek. Hol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Újabb este vár a kis szoba. Az élet brutál kemény iskola. Tuti, hogy végezni fogsz, nem lesz taps meg diploma. Vágom, hogy menekülnél, de tudod, hogy nincs hova. Semmi sem az, amit hittél. Savaz a hátad mögött, aki szembe dicsér. Ebben a buliban most az ördög a DJ. A szürke hétköznapnál beragadt a replay. Hiába mászol bele lexikonba, szomorú tény, az emberi létezés.

0: és az én terhem könnyű.
1: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot,

0: Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, Somos András vagyok, ez itt az Ilyen nevű műsor, amely az én nevemről kapta a nevét, és a Pályán című, vagy a Pályán szó is benne van a címben. Nehéz hét van mögöttünk, 2 volt miniszter van letartóztatva, miközben az aranykonvoj ügy már magának az ügyészségi rendszernek a működéséről is szól. A Fidesz AVH figyelővel válaszol a vagyon visszaszerzési hivatal működésére, és Polt Péter is. Most, ha valamikor rájött, hogy fontos a nemzetközi jogi bíráskodás, igazság, hogy mondjam, igazságügy, akkor az most van, Strasbourgba viszi saját alkotmánybírói mandátumának megszüntetését, és köszöntöm a stúdióban, ide is elértünk, hogy névsorba menjek, Horváth Gábor külpolitikai újságíró, Népszava vezető szerkesztője volt, a közelmúltban megbízott főszerkesztőként is irányította az újságot, a Népszabadság egykori washingtoni tudósító és főszerkesztő helyettese, és október 8-ától főszerkesztő helyettes. Remek hír, hogy itt vagy, és kíváncsi leszek, én tervezném az előfizetést, úgyhogy majd mesélj, hogyha teheted. Itt van velünk Komlódi Gábor ügyvéd, büntetős ügyvéd, hogy a lelkére tegyek egy kis koktélcseresznyét, mert ugye megrótt engem, hogy nincs olyan, hogy büntető ügyvéd. Büntető eljárás...
3: Nem az a dolga, igen.
2: Bár én magam is ez lenni. Büntető eljárásokban rendszeresen lát el védelmet nála a letartóztatások, az ügyészség mozgástere, Polt Péter esete, Strasbourggal, az AVN figyelő lesznek a központi témák. Üdvözöllek, jó, szeretettel. Jó. Itt van velünk Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója, korábban hazai és külföldi kutató, illetve kormányzati intézményekben dolgozott elemzőként, és nála elsősorban érdemes rákérdezni, hogy a közvélemény szempontjából hogy áll az elszámoltatási igény, a politikai megtorlástól való félelem hogyan fér meg ez előbbivel.
4: Felkészültem.
2: Szuper, és itt van Szakonyi Péter gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány alapítója és felelős szerkesztője. Nála a költségvetés, nyugdíjcsomag, állami pénzek felhasználása, és hát a 7 milliárdos költségvetésű film ügye is szerepelhet, bár könyvelő nem vagy, de még lehetsz, nem?
5: Hát előttem az élet.
2: Helyes, előttünk a műsor, nézzük az első bejátszást, hiszen a kormány ott van Erdőbényén, uh-huh. Így van, és már tegnap lehetett arról hallani, hogy az árrésstopp az pont most érte el az ingerküszöböt, nézzük, hogy Magyar Péter erre hogy reagált.
6: Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az árrésstoppnak köszönhetően sok tucat kisbolt ment tönkre.
7: A miniszterelnök kisvárdai országjárásának helyszínén úgy fogalmazott, az előző kormány meg akarta védeni őket azzal, hogy nem kellett alkalmazniuk az árrésstoppot, de az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Az árrésstopp rendeletet a Fidesz kormány idején tavaly márciusban vezették be, míg a korábbi klasszikus árrésstopp intézkedések 2021 novemberében kezdődtek. Jelenleg 43

0: élelmiszer és 30 drogériai termékre érvényes az árkorlátozás. Magyar Péter szerint nem véletlenül kéri éppen most mindenki az ár és stop kivezetését, ennek pedig az alacsony infláció a fő oka.
1: Péter, egy ilyen esetben, ahol látszik, hát messzi, holdról látszik, hogy egy, mondjuk azt, hogy a piacgazdasággal nem igazán konform ötlet, hát tartósan jelen van az életünkben, ahhoz a ponthoz értünk el, amikor igazából ki lehet ezt vezetni, vagy Magyar Péter miért tartotta meg eddig?
2: Szerintem már korábban is ki lehetett volna vezetni, hiszen a trend pontosan ezt mutatta, a csökkenő infláció ezt mutatja, és én azokkal a közgazdászokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a jelenlegi piaci helyzetben semmi nem indokolja az ár és stop fenntartását, hiszen a piaci verseny úgyis határt szab az áremeléseknek, az esetleges áremeléseknek. Egyébként az elmúlt hónapokban, hetekben pontosan azt tapasztaltuk, hogy több árucikknek igen jelentősen esett az ára, és ugye a másik oldal, ez egy jó hír, a rossz hír az, hogy a forgalom sem jól alakult, tehát a kereskedelmi láncok forgalma sem alakult jól, úgyhogy ezt a kettőt kell valahogy mérlegelnie a kormányzatnak. Én meg vagyok róla győződve, hogy a kivezetés mellett fognak majd voksolni.
1: Mindjárt adom a többieknek meg a szót, csak még egy apró visszakérdezés, hogy a 2027-es költségvetés a kormányülés legfontosabb témája, és hogy Magyar Péter egyébként a költségvetési stabilitással indokolja ezt az intézkedési kivezetést, nem is azzal, hogy teljesen idegen test a jelenlegi gazdasági, hogy is mondjam, modellben.
2: Pedig teljesen idegen test. Tehát mondjuk ez biztos, hogy semmilyen jótékony hatása ennek nem volt, ennek az ár és stopnak. Itt most az tovább lehet persze menni, hogy a pénzügyi szféra plusz megadóztatása, a tranzakciós adó, vagy a kereskedelmi láncokat sújtó kereskedelmi plusz adó fenntartása indokolta vagy sem. Mert ha úgy nézzük, hogy a második esetet, hogy 100 forintért veszünk valamit mondjuk egy kiskereskedelmi boltban, egy élelmiszerboltban, abból több mint 30 forint adó. Tehát sokan érvelnek amellett, hogyha ezt kivezetnék, az egyből árcsökkenéshez vezetne. Itt persze megoszlanak a vélemények, van, aki azt mondja, hogy a kereskedők lenyelnék ezt a hasznot, mások szerint pedig ez rögtön érvényesülne. Szerintem érdemes lenne kipróbálni ezt is.
1: Nem azért beszélt Péter először, mert születésnapja volt a héten, hanem azért, mert a téma az igenis az ő reszortja, illetve hát Andrásé is, ugye, mert úgy körülbelül azt csinált, amit Orbán Viktor az amerikai alelnöknél, hogy így a kezét így forgatta, amikor arról volt, hogy talán úgy is megnyerik a választást.
3: Bár bevallom, hogy nem tőle lestem ezt a mozdulatot, hanem ez egy velem született mozdulat. De egy nagyon picit hadd vitatkozzam veled, mert azt mondtad, hogy ez senkinek sem volt jó. Ugye leszámítva azoknak, akiknek a pénztárcájában több maradt ezen intézkedés következtében, tehát azért nekik azért mégis valamennyire jó volt. Nyilván, hogy mennyire volt jó, az egy másik kérdés, illetve...
1: Jól értettem, akkor a Péter ezt vitatja, hogy azok zsebébe több maradt, mert máshol meg megfizették.
2: Pontosan.
3: Ezt nem tudjuk, vannak ilyen elképzelések, kétségtelen, hogy van ilyen gyakorlata, csak úgy a kereskedelmi láncoknak, de hogy tipikusan ugye más típusú termékre teszik rá, más vásárlói kosárban fizetik meg, tehát szerintem nem azok fizetik meg tipikusan ennek a költségét, akik mondjuk a tejre, meg a vajra, meg a nem tudom milyen tejtermékekre, meg amikre érvényes az ár és stop általában utaznak, mert ezeket egy magasabb vásárlói kosárra teszik rá, vagy magasabb státuszú vásárlói kosárra teszik rá tipikusan ezeket a dolgokat. Tehát valójában más, ugyanabban a boltban, csak más vásárlói közönség fizeti meg ezeknek a költségét. Szóval innét nézve a dolognak valamennyi értelme volt, nyilván azt nem szállította, ami amit Orbán Viktor szeretett volna, úgyis, mint a választási győzelmet. És ugye itt kanyarodnék vissza, hogy, és akkor egy kicsit a kérdésedbe tett állításra is vitatkoznék, hogy ez nem csak egy közgazdasági termék, hanem ez sokkal inkább egy politikai termék is. Ennek okán a kivezetése is egy politikai döntés, nem csak egy nettó nyers közgazdasági törtés. Az esetleges kivezetése. Ugye látjuk most a miniszterelnök ezt teszteli, hogy ezekre milyen reakciók.
1: Csak azért kérdeztem vissza, hogy kiejtsem a másra hangzókat is a szóban.
3: Az nekem nem szokott általában menni, de már mondjam, járok egy ideje a televízióba azért, csak azért, hogy gyakoroljam ezt, és egyre jön a végén. És nyilvánvalóan Péter ösztökélte a miniszterelnököt arra, hogy vezesse ki, de kicsikét óvatosságra intem a miniszterelnököt ebben a kérdésben, hogy vezesse ki, mert hogy nyilvánvalóan az a réteg a szenzitívebb ezekre az árakra, amelyeket egyébként ő nehezebben tud megszólítani. Tehát szerintem ennek egy politikai döntésnek kell lennie, politikai tesztelés is zajlik, harmadik szempont, és ezt Péter is mondta, hogy ugye van egy csomó olyan más sarc, ami sújtja a kiskereskedelmi szektort, például ez a plusz 4%-os kvázi áfa, ami rárakódik a kiskereskedelmi adónéven erre az ottani árakra. Lehet, hogy érdemesebb lenne először azokat kivezetni, mert az tényleg érdemben növeli az árakat minden szektorban, és hát ugye elsősorban a vidéki, elsősorban a magyar tulajdonú cégekre van nagyon durvá romboló hatással, óriási csődhullám volt azokban a típusú kiskereskedelmi egységekben, kiskereskedelmi boltokban, amelyek nem tudnak olyan hatékonyan működni, mint a tipikusan német multik.
1: A Gábortól és a másik Gábortól kérdezem, hogy van-e speciálisan az ár és topról bármi, vagy nézzünk egy újabb bejátszót, ami összefügg a gazdaságpolitikával.
4: Hát csak annyira kotnyileskednék vele a Péternek a szakmájába, hogy hát azért, amikor alacsony az infláció, akkor lehet, és akkor csökkenő pályában, akkor lehet ezt meglépni, minél kevésbé érződjön az árakon. A másik pedig
1: az... De bocsánat, de hát április óta ez van, nem? Tehát, hogy a pálya az nem ilyen hullámzás, hanem megy vissza.
4: Hát ezt majd a Péter megmondja, hogy majd jövőre mennyire fog az infláció csökkenni tovább.
2: Várjál, picit a hüveggömbben majd megnézem, és tizedes pontossággal szóval, megmondom.
4: Szóval most egy erősen csökkenő pályán van az infláció, és ahogy én olvasgattam itt a szakértőknek a cikkeit, jövőre azért egy kicsit élénkülni fog a dolog. Nem lesz borzasztó, de azért élénkülni fog. Ez egyik. A másik, hogy olyan dologban lehet most lépni, vagy lehetne, ami nem érinti a költségvetést. Nem arról van szó, hogy vissza kell adni 4%-ot a kiskereskedelmi adóból, ami rögtön nem tudom hány ezer milliárd lesz, vagy 100 milliárdos tétel lesz egy pillanat alatt, hanem egy olyan dolog, amit a vásárlók meg a boltok egymás közt lerendeznek.
1: Gábor, van?
5: Menjünk nyugodtan.
1: Jó, akkor még Gábor, ha már itt tartunk, ugye október 8-án indul újra a Népszabadság.
4: Ha már itt tartunk,
1: ez tulajdonképpen lehet tekinteni egy vagyon visszaszerzésnek, már a baloldali közösség számára ez egy vagyon visszaszerzés, bár hogy is mondta Kósa Lajos, hogy a melyik újsághoz hasonlított, a Beobachterhez. Fölkise Beobachterhez hasonlította Kósa Lajos a Népszabadságot.
4: Csókoltatom a Lajost.
1: Igen, de hogy mondjuk hidd el, hogy nálunk azért évtizedekig járt a Népszabadság, és a végén, hogy mondjam, az egyetlen progresszív lap maradt egyébként, ezt lehet mondani, és semmiféle szocialista kötődése nem volt, mert jobban ütötte a szocikat, mint az ellenzék.
4: Ó, hát rengeteg sztorit lehetne mondani arról, hogy Horn Gyula minek tulajdonította a választási vereségét 98-ban, vagy Orbán Viktor minek tulajdonította 2002-ben a saját választási vereségét. Persze, hát mindig kell valaki, aki tehet valamiről. Én is hallottam olyan szocialista politikustól, hogy a Hargita Miki kollégám, a környezetvédő a hátán vitte be a parlamentbe az LMP-t annak idején. Hát persze, hogyne.
1: Ez jó. A politikai realitás érzékről azért sokat mond, hogy egy környezetvédelmi újságíró vitte be az LMP-t a hátán, de mindegy. Menjünk tovább, nézzük meg ezt a másik nagyon fontos döntést. A nézőink egy része azért idősebb, lehet, hogy nekik például, ami most történik, az egy jó hír.
6: Ezt tisztelt honfitársaim,
5: szégyen.
6: Ezt mondta október 1-én az Idősek Világnapján Kármán András pénzügyminiszter a 18 éve változatlan összegű 28.500 forintos nyugdíjminimumról. Bejelentette, hogy a kormány drasztikus emelést valósít meg.
5: 2027. január 1-től a Tisza kormány a nyugdíjminimumot 120.000 forintra emeli, vagyis megnégyszerezi. És ami legalább ennyire fontos, a törvény ezentúl előírja, hogy minden januárban ugyanannyival kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat. Így nem fordulhat elő még egyszer, hogy egy minimum összeg másfél évtizedre befagyjon.
6: A miniszter közölte, hogy a minimum összeg mellett az alacsony nyugdíjakat sávos rendszer alapján emelik.
1: Gábor, te még nem szólaltál meg.
7: Nem is vagyok nyugdíjas.
1: Jó, Péter, a 123 Péter, milliárd Péter forint én, az hogy?
4: Péter meg én, igen.
1: A 123 milliárd sok vagy kevés a teljes nyugdíjkasszához képest?
2: Szerintem nagyon kevés. Nagyon-nagyon kevés, és minden amellett szól, hogy ezt meglépjék. És ahogy az előbb hallottuk, nem csak a 28 ezer forintos minimál nyugdíj, hanem a kis nyugdíjak fokozatos emelése. Nagyon sok, ha jól emlékszem, félmillió olyan nyugdíjas van, akinek 120 ezer forint alatti a havi nyugdíja. Ennyiből megélni az művészet. Ez művészet. Nem, mindenki, aki jár boltba, aki fizetett valamikor is közüzemi számlát, patikába kiváltott gyógyszert, az tudja, hogy ez egy megalázó nyugdíjjárulék, vagy nyugdíjjuttatás, és ezt nem szabad így hagyni. Még akkor se, hogyha ez a költségvetésben bizony jelentős, nem 123, hanem sokkal több milliárd forint kiadást jelent.
1: És ne felejtsük el, hogy van egy ilyen terv, hogy ezt az inflációhoz igazítják, a nyugdíjemelés mértékéhez igazítják, tehát amennyivel emelkednek általában a nyugdíjak, ez az összeg, ez annyival fog emelkedni, ez a 120 ezer forint. Tehát ilyen
2: Itt sok vita van, mert sokan azt nehezményezik joggal, hogy az átlag bér növekedése és az átlag nyugdíj növekedése nincs párhuzamba. Tehát az átlag bér sokkal nagyobb arányban növekedett az elmúlt években, mint a nyugdíjak, mert a nyugdíjak csak ugye az infláció arányában emelkedtek. Tehát mindenképpen egy átalakításra van szükség, a korábbi svájci rendszerről talán érdemes lesz visszatérni, de ezt majd eldöntik a nyugdíjjal foglalkozó közgazdászok.
1: Gábor, ez több mint 700 ezer embert érint, tehát nyilván ez egy olyan politikai döntés, ami a költségvetés helyzetétől független, ha jól értem.
7: Hát minden politikai döntés függ a költségvetés helyzetétől, hiszen abból osztunk, amit bevételként megszeretsz.
1: Nem, ugyanis nem mehetünk csődbe. Ha jól értem a politika lényegét, akkor nincsen...
7: Hát világos, csak ugye, amit tudod, volt régen az a játék, amikor tologattad ott a kis kockát, ezt valahonnan meg el kell húzogatni a kockát, hogy oda tudja tologatni. Tehát érinti a költségvetést, tehát nincs, hogy független a költségvetéstől, már csak azt gondolom, hogy ez otthon is így működik. Hoztatok egy döntést, hogy minden hónapban fogok venni egy kiló sonkát, de egy idő után, hogyha annyiba kerül a sonka, jó, akkor hát egy másiknak
1: plakát viszont, az utcán, és
7: például. Viszont én azt gondolom, én nem vagyok hála Istennek közgazdász, úgyhogy nekem ezek a fogalmak eléggé távol esnek tőlem, és viszont azt gondolom, akár a ástop, vagy ársapka, vagy bárhogyan hívjuk, akár a nyugdíj kapcsán is, hogy ahogyan te fogalmaztad, hogy ezek politikai termékek, és szerintem most nagyon itt van az ideje a ciklusnak az elején, hogy azokat a, nem tudom más olyan fogalmaz, de teljesen egy kapitalista szónak, jó, tehát egy piacgazdaságon alapuló kapitalista társadalomnak a testidegen döntéseket, amik abszolút politikai döntések voltak, mert nekem senki nem mondja, hogy az árhivatal, amikor megszabta 83-ban és január 1-én fél részegen az ember meghallgat, hogy mennyibe fognak a dolgok kerülni, az normális dolog, nem normális dolog, a piac szabályozva. Érteni, hogy most már szitok szó a liberális, meg szitok szó a piacgazdaság, de hát jelenleg, ahogy nem Churchill mondta, a demokrácia, nem sikerült jobbat kitalálni, hát tessék azt csinálni, tőlem vissza lehet menni, használni, csak én nem akarok olyan országban élni, mint ahogy azt sem szeretem, hogyha a királynak a kénye kedve az, hogy egyébként a legkiszolgáltatottabb, és a társadalom számára a leginkább ilyen szempontból anyagi és kiszolgáltatottság szempontjából a legperifériásabb részen létező nyugdíjasoknak attól lesz jobb vagy nem jobb, hogy kapnak 13. havi fizetni nyugdíjat, vagy 14. havi nyugdíjat, vagy éppen Orbán Viktor oda megy egy településre, és azt mondja, hogy hát majd megnézem, és akkor majd eldöntöm, hogy kapsz még valamit, tehát ez nem működik. És én azt gondolom, hogy értem én, hogy vigyázni kell, de én megengedhetem magamnak, hogy miután nem vagyok politikus, én azt mondjam, hogy értem, hogy politikai mérlegelni kell, de én azt szeretném, hogy azt a 16 évnyi ostobaságot, amit ezt a társadalomnak a torkán lenyomtak, azt kezdjük el lebontani. Ennek lesznek politikai árai, én nem mondom, hogy nem lesznek, de szeretném azt, hogyha egy idő után eljutnánk oda, hogy ezek nem lesznek vita kérdések, hogy normális dolog-e az ársapka, hogy akkor itt, amikor lenyomom a fedőt, akkor ott meg följön, tehát mint az egyszerű ember a puposodó parkettával, hogy odatolja mindig a szekrényt, ahol följött a pup. Tehát, hogy ez így nem működik, mint ahogy a nyugdíjasokat sem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy állandóan azt várják, hogy a jóságos király majd őket megszánja. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezek a gondolkodások végre legalább elindultak, lehet szeretni, nem szeretni, de szerintem ez a jövő útja.
8: András, nem tudtam nem észrevenni, hogy jelentkezel. Miközben egyébként...
3: De kiültem a mondatok végét, nagyon türelmesen.
8: Hogy mondjam, le a kalappal. Köszönöm. Miközben egyébként, ugye, ha jól értem az Orbán kormánynál, ez egy tudatos döntés volt, hogy szociálpolitika helyett ugye ilyen hatósági árszabásokat csináltak például, mert mást is csináltak. Ugye az volt a mondás, hogy a munka alapú társadalom, és hogy egyébként nem tudom mi, a nyugdíjasoknál meg hát ez volt az ára, meg a családi pótlék nem emelése, ez volt a másik oldalon.
3: Így van, ugye ma már többször hangzott, ez is egy politikai termék volt a Fidesznél. Ugye kivezett az úgynevezett svájci indexálást, amiről már szó van, ugye az azt jelenti,
8: már
3: hogy...
8: Már ezt már a szocik, ha jól értem, kivezették.
3: Igen, de ők visszahozták volna, csak gazdasági válság idejére vezették ki. És ugye amikor kivezetésre került a svájci indexálás, onnantól kezdve a nyugdíjaknak a GDP-n belüli aránya az szépen neki át fokozatosan csökkenni, most már vagy kb. 4%-ponttal kevesebbet költünk nyugdíjra a Fidesz éra végén, mint költöttünk a Fidesz éra elején. Ez nagyon sok, ez érdemi csökkenés. Nyilvánvalóan ezért érzi nagyon sok nyugdíjas, hogy rosszabbul él, mint amikor elmegy nyugdíjba, mert hát igen, az ő nyugdíja bizony kevesebbet növekedett, csökkent az ő nyugdíjának az értéke, kevesebbet növekedett, mint amely a gazdaság, meg az árak növekedtek. És ugye ugye azt mondod, hogy piacgazdaságban élünk, több mondatok azt, hogy piacgazdaságban élünk, piacgazdaság szerűségben élünk. Én ezt így pontosítanám, mert hogy ez szerintem nem pontos az, hogy piacgazdaságban élünk. Értem, hogy szeretnénk abban élni, meg sokan szeretnének abban élni. A magyar társadalom egy része nem feltétlenül szeretne abban élni. De és ehhez alkalmazkodott az
8: addig
3: Orbán kormány.
8: Kádár él.
3: Így van, ehhez alkalmazkodott az Orbán kormány némi kádári intézkedéscsomaggal, például azzal, hogy ahogy már mondtam a kis monológom elején, politikai termékké tette a nyugdíjat is. És ugye nem az van, hogy mondjuk szisztematikusan emelte mindenkinek a nyugdíjat, hanem 14., 13. és egyik nyugdíjként kvázi kegyként adta oda, különösen akkor adta oda ezt egyébként, amikor a választási időszak közeledett. És én teljesen egyetértek azzal a szándékkal, hogy erről egyébként érdemesen lecsatlakozni, nagyon helyes. Sőt, az is egyetértek, hogy érdemesen felzárkóztatni azokat a nyugdíjakat, amelyek méltatlanul kevesek. Nyilvánvalóan itt sokan azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy korrekt, mert olyan embereknek emeljük a nyugdíjat, akik mondjuk nem fizettek nyugdíjjárulékot akkor, amikor kellett volna, amikor dolgoztak. Mondtátok, hogy egy nyugdíjból megérni művészet. Sokan vannak a művészek közül is például, akik nem fizettek nyugdíjjárulékot akkor, amikor ilyenek voltak. De én ezt hajlamos vagyok sútba dobni ezt az érvet, mert szerintem van egy olyan humánus érv is az egész történetben, ami azt mondja, hogy hát bizony értem, hogy nem fizettek nyugdíjat, de azért mégsem kéne a magyar társadalom egy részét azért halász szélére sodorni. Viszont van még egy nehézség ebben a történetben, ugyanis volt már korábban olyan terv, hogy valaki a nyugdíjakat nem ugyanazzal a százalékponttal emeli minden egyes sávban, hanem felzárkóztatja a kis nyugdíjakat a közepes meg nagyobb nyugdíjakhoz, és a lemaradást azt csökkenti, viszont ez az Alkotmánybíróság elkaszálta annó. És ezt a nyugdíjemelést akkor annó nem lehet visszahozni. Most az a kérdés, hogy az Alkotmánybíróságnak egyrészt oda fog-e kerülni ez a történet. Ugye elvileg most már a költségvetést érintő ügyek nem kerülhetnek az Alkotmánybíróság elé, de hát ki tudja, hogy most az új Alkotmánybíróság ezzel miként és hogyan szeretne foglalkozni. Szóval itt a politikai termék kivezetés átalakítása után szerintem van egy olyan történet is, hogy vajon a jogrend azt lehetővé teszi, azt, hogy ez a politikai termék ilyen vagy olyan módon átalakításra kerül.
8: Az az ötlet, amely bevonná a nyugdíjakat az adóztatásba csak azért, hogy szociálpolitikai döntéseket készítsen elő, mert hogy ilyen módon visszafolyatná a nyugdíjakat, a nyugdíjakból beszedett adót azoknak, akik igazán rászorulnak, az megoldás lenne?
3: Hát művész értéke lehet szerintem, sportértéke és politikai értéke nincsen.
8: Tehát a nagyon nagy nyugdíjakat megadóztatni és visszatolni az apró nyugdíjakra.
4: Igen? Mi az a nagyon nagy nyugdíj? Ez az egyik kérdésem. A másik az, hogy előtte fölbrutosítod, vagy nem brutosítod föl?
8: Persze, hogy fölbrutosítod.
4: Akkor hol a nyereség?
3: Akkor zéró. Igen, nem vagy sehol, nincs értelme.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Menjünk tovább, mert nem tudom, hogy mennyire szokványos vagy nem, de két miniszter letartóztatásban van. Nézzük!
2: Így vezették elő a letartóztatásról szóló bírósági ülésre Hankó Balázs csütörtök reggel. A volt minisztert a NAV különleges egysége kísérte épületen belül. Az ülés a gyanúsított meghallgatásával órákon keresztül zajlott, és végül a letartóztatás elrendelésével zárult.
3: A készség nem engedte, hogy nyilatkozzak ennyit a szólás szabadságot.
2: Kerestük a Fidesz frakciót, de egyelőre nem reagáltak a mai eseményekre. Dajs Tamás a Telexnek nyilatkozott, amit csütörtökön Orbán Viktor is megosztott a Facebook oldalán. A Fidesz EP képviselője azt mondta, politikai hajtóvadászat folyik az Orbán kormány volt miniszterei ellen, koncepciós eljárásokkal.
1: Tegyük rendbe ezt a kérdést azért, itt van egy védőügyvéd a körünkben, bár nem érintett, ugye Gábor? Szóval, hogy egy ilyen letartóztatási döntése az miről szól, egy ilyen végzés, illetve hogy mit nem mond az érintett büntető jogi felelősségéről?
4: Hát azt nem mondja, hogy bűnös, és arról szól, hogy ez elvonja a szabadságát, ennyi a történet. Ugye ennek van egy általános feltétele, és vannak különös feltételei. Az általános feltétele az, hogy végrehajtandó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt kell valakinek végrehajtani, vagy az alaposan gyanúsítható. És ugye, amiket a sajtóban is ezerszer olvasunk, ez a szökés elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás sikerének meghűsítása. Ugye azt kell tudni, én sokat találkozom itt most ennek a két személynek kapcsán, ennek a két volt miniszternek a kapcsán azzal, hogy hát eddig se szöktek el, hova szöknének, nem miniszterek már, akkor hogyan tudnának bűnismételni, és hát ha eddig nem beszéltek össze, akkor nem. Azt kell tudni, ez egy fontos dolog, és már két dolgot kell tudni, az egyik, hogy van a dolgok, amihez 10 millió ember élt, a focihoz, a Covidhoz, meg a mostanában, meg a joghoz, de ennek ellenére ez úgy van, hogy az, hogy ezek a feltételek fennállnak-e, ezt akkor kell vizsgálni, amikor az a tárgyalás van. Mert én könnyen nem szökök el akkor, amikor éppen nincsen velem szemben büntető eljárás, és hajlamosabb vagyok elszökni, amikor egy 5-10 évig vagy annál magasabb büntetési tétellel fenyegetett büntető eljárás van éppen velem szemben folyamatban. Tehát ez egy ennyire egyszerű képlet. És itt értem, én védőként azt mondom, hogy a magyar jogrendben úgy általában, és ez nem a nagyon sok dolog lóható az előző 16 év terhére, de az, hogy automatizmus Magyarországon az előzetes letartóztatás, régen így hívták, most már ugye csak letartóztatásnak hívják, az sajnos évtizedes probléma Magyarországon, de nem velük kezdődött, és nem is velük fog végződni. Tehát a lényegre visszatérve, itt ebben az esetben ezt kellett vizsgálni, és amennyire, ha jól értem, akkor itt ugye a büntető eljárás megkérdőjelezése, az összebeszélés, amire szintén megvan a saját véleményem, hogy az mennyire helyt fog, vagy nem. De a lényeg az, hogy ilyenkor 30 napra elrendelik az ő letartóztatásukat, és akkor egy büntetés végrehajtási intézetben töltik ezt a 30 napot.
1: Két kiegészítő kérdés, bocsánat a többiektől, csak nagyon érdekes dolgot vetett fel Bátki Pál, aki itt volt a startban, hogy hát itt valószínűleg azt is mérlegeli a nyomozási bíró, hogy az Orbán kormány olyan szívességeket tett bizonyos országoknak azzal, hogy befogadta a jogerősen elítélt állami vezetőit, hogy viszonossági alapon arra lehet számítani, ez nem egy elvont veszély, hogy az Orbán kormány egykori tagjai esetében...
5: Elmegyek Lengyelországba?
1: Hát, ha nem is Lengyelországban, mert az ugye uniós ország, hát, és az oké, de mi a helyzet Brazíliával, mi a helyzet azokkal a...
5: Ja, igen, a Bolsonaro.
1: Ugye? Szerbiával. Azokkal a nem uniós tagokkal, de európai országokkal, akik a kontinensen azért itt vannak. Szóval, hogy, és egyébként lehet, hogy viszonossági alapon megadnák azt a jogot, vagy kedvezményt egy esetleg bárkinek az Orbán kormányból, hogy a politikai üldözés elől befogadják, nem? Gábor, te ezt mennyire látod?
4: Azt így van, ez kétségtelen tény, hogy azt önmagában függetlenül attól, hogy a konkrét személynek milyen nemzetközi kapcsolatai vannak, illetve a viszonosság alapján milyen jót tett mondjuk, hát hogy is mondjam, ő még nem gyanúsított, lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem, de hogy a példát érzékeltessem, hogy sok milliárdnal megtámogat egy vállalkozást, aztán külügyminiszterséget lesz letéve, utána elmegy oda dolgozni, tehát, hogy vannak ilyen viszonosságok, ezt látjuk. Önmagában azt is vizsgálja valóban a bíróság, hogy egyébként milyen befolyás az a személy. Nyilván a személyében rejlő veszélyességet vizsgálja ilyenkor a bíróság, nem az, hogy absztrakt, hogy nem, hogy egy elvont módon valaki mennyire tud valamit befolyásolni, hanem ő konkrétan. És ahhoz nem fér kétség, hogy az az ember, aki fél évvel ezelőtt még miniszter volt, és azt megelőzően hosszú-hosszú ideig miniszter volt, és azt megelőzően meddig államtitkár. A másik személy, hogy ne csak a Hankó úrról beszéljünk, a másik személy pedig lényegében élet és halálról volt, egy kis király volt a saját választóközetében. Ugye ne felejtsük el, hogy a hírek szerint még a helyi strandbüféjét is kizárólag az ő jóváhagyásával lehetett üzemeltetni, illetve hosszú listákat vezettek ellenzéki aktivistákról. Szóval ezeknek az embereknek nagy valószínűséggel komoly kapcsolati rendszerük van. És muszáj ide egy mondatot hozzátennem, ha szabad. Mert hosszú lenne ebben a műsorban, szerintem fölösleg is erről beszélni, megérne egy egész órát. Az a sok sületlenség, amit most beszélnek vezetőszáról, meg Csukjás rendőrökről, meg minden, mi egymásról. De most abban nem megyek bele, hogy egyébként ez megszokta. Egy dolgot hadd emeljek ki. Amikor azon rugóznak ellenzéki influencerek meg politikusok, hogy miért van maszk egy NAV-os rendőrön, vagy NAV-oson. Ugye ezek a bevetési egység munkatársai. Ezek az embereknek családjuk van. Szeretnék, ha nem derül neki róluk azt, hogy egyébként itt dolgoznak, és hogy navosként dolgoznak. Tehát ez nem azért, nem arról szól ez a történet, és legyünk meg kicsit higgadtak meg, próbáljunk meg kicsit normálisak lenni. Ezek az emberek, ezek a munkájukat végzik, ezek nem azért húznak egy maszkot a fejükre, hogy egyébként utána jó gumimotta, jó összeverik, és nem tudják, hogy ki volt az, hogyan ugye szokták mondani, hogy éjszaka paplant a fejére a szomszédnak. Tehát, hogy nem erről szól ez a történet. Tehát, hogy legyünk egy kicsit normálisak, ezek az emberek végzik a munkájukat, ezek. És még egy utolsó gondot, aztán átadom a szót. Szóval amikor azt is mondják, hogy miért visz 20 rendőr vagy navos egy ilyen politikust, mikor a, nem tudom, Magda Marinková a bírósági tárgyaláson csak ketten voltak ott. A tárgyalóban itt is csak ketten vannak, teszem hozzá. De pontosan az, amikor a Fidesz létrehoz egy oldalt, ahol büntetőeljárásban résztvevő hivatalos személyeket AVH-snak minősít, amikor konkrétan kilövési engedélyt ad Orbán Viktor nyomozati cselekményekben résztvevő személyeknek politikai értelemben véve, amikor úszítják és herreglik az embereket, akit nem csak arra arról van szó, hogy Hankó vagy Cseszták megszökik-e, vagy egyébként a muzsikusnak a felesége, hanem arról is szó van, hogy ott van egy ügyész, hogy ott van egy bíró, hogy ott vannak munkatársak, akik ott dolgoznak. Vannak emberek, akik magukat egyébként újságírónak képzelik, és nekik joguk van beállni a kapuba, amikor kihozzák a BV-ből, neki van lehetősége élőzni. És sajnos erre ilyenkor ennyi ember kell, mert ez a hisztéria, ami e körül most keltve van, ez nem arról szól, hogy demonstratíve megmutatjuk, hogy 20 ember is ki tud állni, hanem arról szól, hogy azt a most ilyen egyenlő még csak terheltet A-ból el kell vinni B-be. Ez a kötelessége a BV-nek ilyenkor, vagy a nyomozóknak, és ezt teljesíteni kell. Szóval jó lenne egy kicsit lehiggadni, mert kicsit normálisabban gondolkodni.
5: És ráadásul ezek a szakemberek ugye nem ma kerültek a nyomozási egységbe a NAV-on belül, hanem már valószínűleg az elmúlt években is ott dolgoztak. Tehát azok, akik azt mondják, hogy ők az új A-vónak a pribékjei, ugye érdemes egy kicsit gondolkodni, hogy az ők az elmúlt 10 évben is itt dolgoztak, valószínűleg az elmúlt 5 évben is itt dolgoztak, és hogyha adott esetben egy másik kormány szerepű lenne érintett, akkor ugyanígy csinálnák a munkájukat, vagy lehet, hogy akkor éppen nem kapták meg a lehetőséget, mert a feletteseik azok megállítanak ezeket a történetet, de most, hogy eljutott a történet ide, hogy egyébként emberek kerültek kényszerintézkedés alá, akkor ők most csinálják a dolgokat. És még egy dolgot hadd tegyek ide, hogy ugye nyilvánvalóan olyan szereplőkről beszélünk, akik nem csak politikai védelmet élvezhetnek bizonyos helyzetekben, bizonyos körökben, például adott esetben külföldön, hanem hát a átlagos bűnelkövetővel szemben ők kvázi végtelen erőforrásra rendelkeznek ahhoz, hogy a saját menekülésüket megszervezzék, és hát ugye, hogyha valakit egyszer előzetesbe tesznek, hát tudom, hogy nem ez az új neve, akkor azért elég nagy esély van arra Magyarországon, hogy az átforduljon valamiféle igazi bíróság által is elítélt szereplővé, hiszen Magyarországon a ügyészségnek a vádemelési hatékonysága az 98%-os. Ennek okán elég nagy az esélye annak, hogy aki előzetesbe kerül, az utána börtönbe sok kerül, nyilván, hogyha a büntetés azt igazolja, hogy olyan nagyságú. Szóval ők azzal a tudattal mentek be szerintem az előzetesbe, hogy sejtették, hogy ők ebből már csak úgy olyan simán egyszerűen nem fognak hazasétálni, hanem ott egy hosszabb időre kell neki felkészülni. Ez is azt mutatja, hogy bizony érdemes lehet ez az esetben elrejtőzni, és érdemes lehet elszokni, különösen, hogyha valahol őket várja valaki.
6: Gábor,
7: A Cseszták esetében azt hiszem 11, valahány milliárdról van szó.
6: Volánbusz?
7: Igen, a Hankóban esetében 17 milliárdnak a esetlegesen jogellenesen elköltött elköltéséről. És a Fidesz politikai eljárást és ávót emleget, miközben ugye a Fidesz szolgálatot precedenst arra, hogy politikai ügyben kifejezetten azért, hogy rábizonyítsák a Gyurcsány kormányra, hogy törvénysértő módon működött, hogy embereket egy olyan esetben a Sokorói telekcsere ügyében, amikor nem történt kár, nem érte kár a magyar államkincstárat, vagy a magyar társadalmat.
6: Tudni, elmaradt a beruházás a Sokorói.
7: Nem jött létre a telekcsere, így aztán...
5: Csak tervezett volt.
7: Igen, de azért az embereket börtönbe vittek, két embert börtönbe vittek.
6: Igen, bár amikor azt mondta, hogy az Orbán kormány teremtette meg, akkor itt első és másodfokú bírói döntésekről van szó, amelyre ugye, ha tetszik, akkor a kormánynak olyan ráhatása nem volt, hogy lediktálta volna az ítéletet.
8: Hát nem, de ami érdekes ebben a történetben, egy mellékszál, az, hogy Cseszták esetében a Fidesz egy hajszálat nem mozdított meg,
6: hogy nem tiltakozott, ugye?
8: Nem tiltakozott, nem állt ki mellette semmi, Hankó mellett kiálltak. És érdemes megnézni, hogyha már egy picit visszatekintünk a múltba, hogy Cseszták esetében már a Fidesz is a 2018-as választást követően be akarta áldozni Cseszták-ot, mert annyi disznóságot, elnézést követett el a 4 éves miniszteri ténykedése alatt, hogy már nekik is kellemetlen volt. Itt egy esetet mondok, talán nektek ismerős az ügy, az MVM, tehát a Magyar Villamos Művek, amely a Cseszták minisztériuma alá tartozott, egy 5 milliárdos informatikai fejlesztést rendelt.
6: Széles sávú internetberuházás.
8: Így van. Ami írtó érdekes, furcsa és meglepő kanyarok után cégek beiktatásával és Sesztrák egyik bizalmasának döntése kapcsán került úgymond kiosztása.
6: Egy olyan cég kapta meg ezt a beruházást, amely 2-3 nappal korábban jött létre, mint ahogy egyébként a közbeszerzési döntés.
4: Egy mondatot szabad ehhez hozzátennem, és nem vitatva azt, hogy Sesztrák valóban kellemetlen volt a Fidesznek, csak egy dolog.
8: Baromira kellemetlen volt.
4: Én a Fidesz működését ismerve, ez nem azt mutatta, hogy az ő moralitásukon túlmutatott, amit ő már csinált, hanem egyszerűen konkurenciának találták bizonyos kérdésekben.
8: Nem erről volt szó, arról volt szó, amennyire én tudom, ne haragudj, amennyire én tudom, és 18-19-ben erről beszélgettem akkor, hogy mondjam, magas pozíciót elfoglaló emberekkel, arról volt szó, hogy egyszerűen több pénzt tett el, mint amennyire idézőbe jogosult,
4: hát rá, mondom,
8: nem fizette világos. Vissza.
4: Hát nem jutott a több. Na, azt akarom csak még hozzátenni, mert nem a Sesztrák, bocsánat, csak egy utolsó, de nem a Sesztrákról akartam, csak ilyen felvezetésképpen. Szerintem egyszerűen az a történet, ami miatt annyira viszont sokkal többet beszélnek a Hankó Balázsról. Egyfelől azért, mert az ő személyiségben sokkal inkább benne van az, hogy egyszer elkezd beszélni, és ugye Salamon Bélával élve, ugye ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni, ő sokat fog tudni beszélni. Ez az egyik probléma, amit látni kell, hogy szerintem muszáj lélekben erősíteni a Fidesznek. A másik pedig az, hogy az egy rendszer kérdése. Tehát ugye, amíg Sesztrák az egy kis király volt a maga területén, és akár a megyében, akár a minisztériumon egy kis királyságot épített, addig, ha jól értjük, a Hankóféle minisztérium az arra volt bizonyos szempontból tartva, vagy egy része arra volt tartva, ezek a kulturális támogatások, hogy a Fidesz kampányát finanszírozzák, és ha ez igaz, és erről ő elkezd beszélni, az az egész Fideszt fogja érinteni. Nem csak azt fogja érinteni, bocsánat, hogy fölfelé lesz beszéd, hogy hát valaki mondta nekem, hogy ezt én így csináljam, hanem abban minden egyes fideszes érintett lesz. Ugye erre már vannak ilyen vizsgálatok, hogy majdnem ugyanannyi támogatás jutott minden választókörzetbe, egyébként érdekes mondom, pont annyit kellett énekelni mindenhol.
5: Bár az nem a Hankó minisztériumhoz tartozó pénzosztás, hanem a miniszterelnökséghez, tehát Gulyás Gergelyhez tartozó pénzosztás volt, amiről ez a városi civil alap, amiről te beszélsz, az egy másik minisztériumhoz tartozik. Kíváncsi leszek egyébként, hogy oda is el fog-e érni a ügyészségnek az újonnan kinövesztett tökle, ami eddig nem létezett. De hadd fordítsam le azt, amiről ugyanarról beszéltek szerintem, hadd fordítsam a nép nyelvére azt, amit ti mondtok. Szerintem azt gondolják a drága választók, hogy Sesztrákkal az volt a baj, hogy saját magának lopott, Hankóval meg az volt a baj, és ő azért kapta meg a védelmet, mert ő meg a Fidesznek
8: lopott. Így van.
5: Nem tudjuk, hogy így volt-e, de ez a megélés a választóknak egy nagyon, nagyon részében, és azért kapta meg az őszinte kiállást Hankó, és láthatólag a Rogán Művek is aktivizálta magát, és teljes forgatóstábot kapott, meg kapott egy szkriptet, egész színdarabot írtak köré, és beleszőtték a családját is, mert mindenkit, akit lehetett, hogy teljes ilyen érzelmi nehéz szönyegbombázás alá vegyék a magyar választókat.
7: És direkt ott hagyták az autóval, hogy rengeteg megosztás
5: legyen. A Benny Hill-szár is megvolt ebben a történetben, azt nem tudom, hogy eleve Rogán írta bele, vagy az csak egy ilyen improvizáció volt ebben a történetben, de hogy kétségtelen az van, hogy ehhez lehet viszonyulni, ehhez a sztorihoz. És ugye ennek az alapja, ugye az a Fidesz egyik lételeme, ugye a bajtársiasság, az egymás mellett kiállás, a hűség, senkit sem vagyunk az útszélén, különösen aki tett a mi kis világunkért, és azt gondolom, hogy ezért is mondom, hogy ez a Rogán Művetnek a terméke, nyilvánvalóan Orbán Viktor felkérésére, mert tudja, hogy a Fidesz ezt tartotta egybe, azt, hogy egy ilyen kritikus helyzetben azt, aki értünk cselekszik, még hogyha az adott esetben elképzelhető, hogy a jognak a határán túlmegy, őt mindenképpen meg kell védenünk. Aki viszont sokkal többet játszik a saját kis érdekei mentén, hát akkor őt engedjük el ebben a történetben. Teszem hozzá, hogyha lennének erőforrásaik, akkor valószínűleg őt se engednék el, mert nyilvánvalóan Sesztrák se vonult börtönbe addig, ameddig a Fidesz volt hatalmon, és volt kettő másik olyan képviselő, aki elítéltve volt a parlamentben, és mert szükség volt rájuk a kétharmadban. Tehát a Fidesz még őket sem engedte el addig, ameddig megvolt a lehetősége. Most ugye, mert más idők fújnak.
6: Én a Startban egyébként ennek az emberi oldaláról csináltam interjút, de azért van a Hankóféle dramaturgiának egy olyan eleme, amelyre hadd hívjam fel a figyelmet, amikor végignéz az akadémia mellett elvonuló Hankó Balázs a tájon, és azt mondja, hogy milyen csodálatos várost
1: építettünk. Ugye mondja Budapestre, amely Budapestet tulajdonképpen ameddig lehetett folytogatta az Orbán kormány. Nem? Nem? Tehát azért ez egy kiemelkedő jelenet ebben hát a...
4: Kustunica filmben azt mondaná, hogy ez már sok. Tehát, hogy annyira, annyira tényleg abnormális, hogy ő maga, tehát annyira abszurd, hogy, hogy egy lárpulárba is már azt mondaná, hogy ne vicceljünk már, tehát ilyet, mert ez már erős vicc volt. Tehát, hogy...
1: Aha, amikor az év legnagyobb kézmosása történt.
4: Például.
1: Ugye? Nincs ugyan hozzá bejátszunk, de október 2-án a Központi Nyomozó Főügyészség azt jelentette be, hogy célszerűségi okból saját hatáskörébe vonja az aranykonvoj ügy nyomozását. Ugye ez azért érdekes, mert a fővárosi nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség között éppen ez ügyben bontakozott ki még. Hát a választás után egy vita, vagy nézeteltérés, és le is mondotta az akkori vezetője a nyomozó főügyészségnek. Gáborhoz fordulok, több Gábor van az asztalnál, de hát nyilván az ügyvéd...
4: Ezt még snoblin kijátszuk, hogy melyik Gábor.
1: Rendben. Jön. Hogy mit jelent ez, hogy célszerűségi ok?
4: A fogalmam nincs róla. Hát nem tudom, hát ez pontosan az a pukasztott nulla, amit nem adunk vissza a pénzt. Tehát nem tudom, hát ezt bemondta az ügyészség, aztán legyünk vele boldogok. Az a bajom nekem, ha már nálam van szó, és ha már az ügyészségről van szó, meg ha már a aranykonvojról, meg az egész őrületről, amit van. Ugye az aranykonvojon kívül nekem szent meggyőződésem, hogy legalább itt aztánál ülök fejenként 5-10 olyan ügyet föl tudnának sorolni, ami miatt el lehet vinni Orbán Viktor, tehát nem ez az egyetlen ügy, de egyfajta lakmuszpapír arra, hogy hogyan működött a Fidesz, tehát hogy mennyire áldozott be bármilyen jogállami, vagy bármilyen már.
1: Itt egészítem ki a kollega urat, hogy Fürst Pál, aki egyébként lemondott, azt állítja, hogy Orbán Viktor utasítása része annak az anyagnak, amely az ügyészség előtt van, és megnevezte azt, hogy a volt miniszterelnök adta ki az utasítást erre, hogy menjenek oda a TEK munkatársai.
4: Igen.
1: Ezért a kollega úr, amiről beszélnek, van ténybeli alap.
4: Igen, igen, igen, köszönöm szépen a pontosítást. Szóval, hogy én azt gondolom, és akkor nem eltérifálva azt, hogy az ügyészség azért nem akarjuk tudni, vagy nem érdekes, vagy nem látunk mögé, mert annyira elvesztette a társadalom a bizalmát az ügyészség, és ez egy borzasztó dolog. Tehát az, ami nagyon sok hibája van, ezt ma már mondtam, az előző 16 évben, de az egyik történelmi bűne az, amit a jogállamban és a és a büntető igazságszolgáltatásba vetett bizalommal tett ez a kormányzat. Ezért én azt mondom, és ezt kimerem mondani egy ilyen késői órán, remélem már kevesen nézik, hogy Orbán Viktor után az én szememben, aki a legnagyobb bűnös abban, hogy ebben az országban a jogállamot és a demokráciát lebontották, az Polt Péter. És az, hogy ebben az országban a magyar társadalom kizárólag arra rezonál, hogy hány milliót meg hány milliárdot vitt haza valaki, amiben persze igazunk van, mert adják vissza a pénzt, amit elloptak. De ami igazán velünkig megrázó élményünk, amit velünk műveltek, azért ma Magyarországon a történelem, tehát úgy is van kialakítva a jogrendünk, hogy az ügyészség, az lényegében élet és halálul, hogy az előbb itt felvetődött az, hogy a két személy, akiről itt szó volt, az miért lett a végén elítélve, annak ellenére, hogy nem ment végbe az a sukorói telekügylet. Ugye elhangzott a 98%-os váderedményességi mutató, hát egyszerűen végigszaladt a vonat a sinen. Tehát ez történt. Na de hogy indul el a vonat? Kivel indul el a vonat? Elindul-e egyáltalán? Ki ül első osztályon, meg ki ül a harmados? Ezt mindet az ügyészség döntött el az elmúlt 16 év, bocsánat, és ennek az ügyészségnek a feje, a teteje, az Polt Péter volt, és minden ügyészt, aki vezető ügyész volt, azt mindenkit ő nevezett ki, úgyhogy én szerintem ővele szemben valamiféle komolyabb társadalmi igény kéne arra nézni, hogy ő el legyen számoltatva.
5: A kampány során beszélgettem egy finn újságíróval, aki azt a kérdést tette fel nekem, hogy hogyan lehet Magyarországon egy autokráciát létrehozni, hogyan álltott elő ez a helyzet, ami egy nagyon érdekes megközelítése ennek a problémának, ami az elmúlt 16 évben szenvedett az ország, szerintem még az a része is, amelyik egyébként megszavazta, meg az a része is, amelyik még ma is megszavazná azt, ami akkor történt. És elkezdtem gondolkodni azon, és nem mondom végig az egész történet, mert nagyon hosszasan beszéltem vele, meg is írta egyébként nagyon, nagyon jól. De az első két lépés, amit úgy összeraktam, ugye a nulladik lépés az a közmédia, illetve a média nagy részének a megszerzése volt, az még bizonyos szempontokból a választás előtt sikerült neki, mert ami például a közmédia az átállt a közszolgálatából, a Fidesz szolgálatába, aztán ott majdnem mindenkit ki is rúgtak ők maguk, ennek ezt megkoronázandó. De a második, vagy az első lépés, a nulladik lépés után, amikor ők hatalomba kerültek, az ügyészségnek az átvétele volt, Polt Péter odarakásával. És ez egy teljesen tudatos cselekvény volt, hiszen tudták, hogy mindenféle dolog, amit később fognak csinálni, az ütközhet a jog elvével és a gyakorlatával is. és ők azt csak akkor tudják kicselezni, akkor tudják hosszú távon kicselezni, most már tudjuk, hogy 16 évig akkor tudták kicselezni, hogyha van egy ember, aki ezt elfolytja a nulladik pillanattól kezdve, hiszen az ügyészség egy hierarchikus szervezet, hogyha a főnök főnöke és a főnök főnökének a főnöke azt mondja, hogy stop, akkor stop van. Nyilvánvalóan a még akkor is, hogyha egyébként a magyar jogrendben az ügyészség az nincsen a belügyminisztérium arra rendelve, és független az eljárások szerint, más európai országokban ez máshogy van, de úgy tűnik, hogy mégsem volt elég független ahhoz, hát hogy, a politikai megrendeléseket ne teljesítse. Hogyha azt vesszük, hogy mennyi fideszes lett elítélve, akkor mondjuk azt, hogy 99%-osan. És ez hát igen, ezt a 16 évet, én azt gondolom, és előtte se volt tökéletes, mondjuk az, hogy az ügyészségnek a vádemelési gyakorlata, de mondhatjuk azt, hogy azért az elmúlt 16 évben ezt a tökéletlenséget is sikerült lerombolni teljesen a sárga földig, úgyhogy ezt visszaépíteni, ez egy nagyon nagy feladat lesz, és azért is különösen fontos, hogy mi a legfőbb ügyészt jelöl most a köztársasági elnök, és ezért is nézem ezt én egy kicsikét síró szemmel, hogy az első jelölése az hát igencsak erősen elcsúszott, úgy, hogy egyébként én azt hallottam, hogy a köztársasági elnök kapott arról jelzést, hogy nem biztos, hogy szerencsés ezt az úriembert választania mindenféle egyéb érintettsége okán, és mégis ezt választotta. Szóval azt gondolom, hogy ez egy kulcs lépés, hogy a köztársasági elnök milyen legfőbb ügyész fog javasolni, mert neki rettentő fontos országépítő munkája lesz. Bizonyos esetekben és bizonyos szempontból szerintem még talán fontosabb is, mint a kormányzati.
6: Ez volt a Somos a pályán. Nagyon jó hétvégét. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és várjuk, hogy legközelebb is csatlakoztok. Csak hogy emelkedjen a műsor színvonala.
7: Köszönöm
6: a figyelmüket, viszlát.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccsi sport a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a

0: vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csak nem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárták a 6. kerületben a Király utcát, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között darozás miatt ma 16 óráig. Lezárják az első kerületben a Batthyány tér déli oldalát, ma 16:30 és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. Lezárják ma 22 órától szerdán hajnali 4 óráig Soroksáron a Becsési úti vasúti átjárót karbantartás miatt. Ma 7 óra 45 perc és 8 óra 45 perc között a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik rendezvény miatt. A 15-ös autó

0: autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a külső sávot Zuglóban, a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: nem, és nem. Te adod be neki az
1: Nem, te adod be neki.
0: Én nem adom be neki.
2: Spirit FM. Spirit FM. Ahol mindenki szóhoz jut.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsor ajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tiszteltek, köszöntöm Önöket. Kedd reggel van, és hát nem a naphoz szabtuk az első témánkat, mert hogy ezt akármelyik nap megbeszélhettük volna, hiszen egy folyamatról van szó. Szóval Sógor Zsolt a vendégünk, közlekedési szakjogász. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: És hát amire én gondolok az az, hogy egyre több fiatalt kapnak el a rendőrök ittas vezetésen, sőt vannak olyanok is, akik 14-15 éves korukban pattanak be az autóba, amikor még jogosítványuk sem lehetne. Ez egy, ha úgy tetszik, friss trend, vagy legalábbis eddig talán nem szembesültünk vele ennyire.
2: Igen, még én sem tudom eldönteni, hogy minek köszönhető ez. Tehát a statisztikák azt mutatják, hogy az első fél évben 44 vagy 40 fiatalt kaptak el, aki 18 év alatti, és ittas vezetésen. Most nem emelik ki azt, hogy milyen körülmények között, de gyanítom, hogy ezek nagyrészt rolleres közlekedések voltak, mert a kúriának a döntése és jogértelmezése alapján az elektromos roller az gépi meghajtású járműnek számít, és aki gépi meghajtású járművet ittas állapotban vezet, az ugye elköveti az ittas járművezetésnek a
1: végét. Ez érdekes, a kerékpárnál ez nem így van?
2: A kerékpárnál nem, az csak az nem gépi meghajtású jármű.
1: Tehát ha lábbal hajtom a rollert...
2: De az ittas vezetés az, tehát a jármű, az ittas jármű vezetés ott is.
1: Na, ez nem mindegy.
2: Nem.
1: Tehát az ittas vezetés abból a szempontból teljesen mindegy, hogy mit hajtok, ha hajtok valamit, abból a szempontból nem mindegy, hogy milyen jogkövetkezmények.
2: Így van, a közlekedésben nem illik részt venni ittasan. Tehát sem bódult állapotban, mert ez a másik, mert nagyjából olyan 1000 körüli az éves szám a bódult állapotban történő vezetésnél, és az ittas vezetés az pedig a tízszeres, az 10 000 egy évben.
1: A roller az önmagában is egy veszélyes eszköz, azért ezt most már traumatológusok szokták elmondani a leggyakrabban, hogy észnél kéne lenni egy kicsikét. És hát ráadásul a fővárosi utak állapota az különösen nehézé teszi a dolgot, mert még a kátyukat is kerülgetni kell, amitől aztán így megy a rolleres, akkor is, ha nem részeg.
2: Így van. Ez egy szerintem egy rendkívül instabil jármű, főleg a kiskerekei miatt, és ugyanhogy említette, a kiskerék miatt ugye nagyon könnyen elakad bárhol, és elég nehéz irányítani is, meg elég magas a súlypontja, tehát sok olyan dolog szól ellene, ami, én megmondom, én nagyon nem szeretem. És mint közlekedési szakjogász, tehát én naponta találkozom mind a két oldalról, tehát mind az elkövetői oldalról, ezekkel az esetekkel, mind az áldozati oldalról, és sajnos az aktáim között elég sok halálos végű rolleres baleset van, főleg olyan esetben, hogy a roller vezetője a kerékpárúton közlekedik, majd a jármű, aki jobbra kanyarodik, nem veszi észre, és ha ez egy nagy teherautó, vagy egy busz, akkor és szerencsétlenül végződik a dolog, akkor ez nagyon szerencsétlenül is végződhet.
1: Viszont akkor itt például szögezzük le, hogy a kerékpárúton egyenesen haladónak van elsőbsége.
2: Így van.
1: Tehát ha rákanyarodok, én nem mondhatom azt, hogy nem figyeltem, nem láttam, bocsi, miért nem nézted, hogy kanyarodok. Neki volt elsőbsége.
2: Így van.
1: Tehát mindig nagyon, a tükör.
2: Nagyon figyelni kell. Segít. Nekem a rémálmom, mint közlekedőnek, főleg esőben, sötétben, egyszerűen háromszoros figyelmet kell tenni arra, hogy az ember megnézze azt, hogy nem bukkan-e föl valahonnan egy kerékpár, vagy bármilyen. Elvileg elektromos rollerrel kerékpárúton nem lehetne közlekedni, de közlekedik. És ha ott közlekedik, akkor elsőbsége van, mert azt mondja a KRESZ, hogy annak a járműnek kell elsőbséget adni, amelyik a kerékpárúton közlekedik.
1: Tehát beszélünk arról, hogy több az ittas járművezetés, de tavaly még a rendőrség arról számolt be nagy büszkén, hogy csökkent a számuk. Itt hirtelen történik valami. Csak annyi, hogy elkezdték ellenőrizni a rollereseket?
2: Szerintem igen. Szerintem igen, és én ezt nagyon helyesnek tartom. Sajnos, mint jó pár évvel ezelőtt, több mint 20 éve, ugye én magam is a rendőrség állományában voltam, és pont a kommunikációs vezetőjük voltam abban az időben, azért azt meg kell mondani, hogy a rendőrséget a statisztika is irányítja.
1: Tehát, van egy jó adatunk, hozzuk nyilvánosságra.
2: Igen, igen. Na most én azt mondom, hogy ebben az esetben inkább a rendőri ellenőrzéseket kell szigorítani, és nem foglalkozni a statisztikával, mert én azt gondolom, hogy mind a ketten ismerjük a, mondjuk egy péntek vagy egy szombat estét, és látjuk azt, hogy a gyerekek mondjuk betérnek, de gyerekek, hát fiatal felnőttek, mondjuk egy szórakozó helyről jönnek ki, és vannak bérelhető rollerek, és minden gond nélkül.
1: Mennek egyik helyről a másikra, együtt rollerre. Hányszor látjuk ezt?
2: Így van, és ezek életveszélyes mutatványok, és állítom, hogy ilyenkor az eseteknek a 70-80%-ában, aki vezeti ezt a járművet, az nem vagyok benne biztos, hogy nem itt.
1: Úgy indultunk, hogy egy kúria döntésre hivatkoztál, méghozzá arra, hogy igenis járműnek számít.
2: Igen, méghozzá gépi meghajtású járműnek.
1: Ez egy alapvető változás a megítélésében a különféle eseteknek?
2: Igen, ez egy alapvető változás, mert régebben úgy indultunk el, hogy ez nem számít, tehát nem számított az ittas vezetésnek. A kúria így látta jónak, aki kicsit ezóta jogértelmezése, azt nézzük meg ezt az elektromos rollert, egy gép hajtja meg, tehát nem lábbal, nem bármi mással kell hajtani. Én egyetértek vele.
1: Ebben teljesen mindegy, hogy milyen sebességre képes, mert ugye egyébként a módosult jogszabályok ebben különbséget tesznek.
2: Igen, az a kötelező biztosítások mértékénél számít az...
1: Sehol máshol?
2: Nem, máshol nem. De ami nagyon fontos, hogy végre valahára, és én nem tudom, hogy mi az oka, változtassunk már a közlekedési szabályokon, tehát nem egy olyan nehéz dolog megalkotni a KRESZ-nek a kiegészítését.
1: Hó, hány éve van erről már
2: persze,
1: szó.
2: Persze, igen, csak azt nem értem, hogy miért csak beszélünk róla, és a törvényalkotó miért nem.
1: Most mi hiányzik el tekintetben a KRESZ-ből?
2: Hát azért jó pár dolog hiányzik, de ez mindenképpen. Tehát ez mindenképpen hiányzik, hogy egy tiszta helyzetet teremtsünk ebben az ügyben. Mondjuk a kúria elvileg tiszta helyzetet teremtett, hatalmi szóval, kicsit azt kell, hogy mondjam, de én ezt helyesnek látom, de én azt szeretném, hogyha tényleg törvény szabályozná ezt, és törvény mondaná ki pontosan, hogy hogyan, milyen körülmények között, hogy lehet használni. Nem olyan nehéz törvényalkotási feladat ez, meg kellene lépni. Volt is erre ígéret, ha jól emlékszem.
1: Volt ígéret, és ha én jól tudom, ott akadt meg leginkább a dolog, hogy a bérelhető rollerek esetében hogyan lehet kötelezni a bérlőt arra, hogy bukósisakkal és térdvédővel, könyökvédővel, tehát felszerelésben béreljen, miközben mondjuk egy turista, aki egyik helyről a másikra akar csak átmenni.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt látom, hogy ebben is megosztanak, például önkormányzatok vannak, akik tiltják azt, hogy a területükön például bérelt rollert használjanak. Ennek már csak azért is van jelentősége, mert a bérelt rollerekkel, mint látjuk, elég gyakran cikáznak jobbra-balra a gyalogosok között a járdán, és ez a másik nagyon nagy veszély, mert nem is gondolná az ember, hogy mondjuk egy 80 kilós ember vezet egy ilyen rollert, akár 15-20, vagy magasabb 25 km per órás sebessége, és kilép elé mondjuk egy kapuajból egy gyalogos, és összeütköznek. Nagyon súlyos következményei lehetnek.
1: Ráadásul mindkettőjükre nézve, mert ne gondoljuk, hogy a rolleres könnyebben meg fogja.
2: Így van, a fizika nem játék.
1: Sógor Zsolt közlekedési szakjogász, köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm.

0: Komját Imre, az MSZP elnöke, régi új elnöke, mondhatnám. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt a nézőknek is.
0: Annyira kevés MSZP-s van, hogy már online kellett szavazni?
1: Nem, ez egy belső igény volt. Ilyen még nem volt az MSZP életében. A szabályaink ezt lehetővé teszik, és megpróbáltuk most ezt a módját az elnök választásnak.
0: Jól ment?
1: Abszolút jól ment.
0: Hát az ön szempontjából igen, mindenki.
1: De volt verseny is értelemszerűen, de mi mindig nyitottak voltunk arra, hogy egyre közelebb kerüljünk a demokráciának ahhoz a részéhez, hogy minél többen beleszólhassanak az ügyekbe. Most lényegesen többen tudtak szavazni az MSZP elnökére, mint amúgy egy hagyományos pártkongresszuson.
0: Kik voltak az ellenjelöltek? Ki volt a kihívója?
1: Lovasi Gábor, 8. kerületi pártagunk. Ő úgy gondolta, hogy beadja a pályázatát, és megmérette magát is, egyébként azt hiszem több mint 20%-ot el is ért.
0: Miért jó ma MSZP elnöknek lenni? Ugye van egy útja az MSZP-nek, ami hát egyes vélemények szerint már a gödör maga, főleg onnan, ahonnan indultak.
1: Én olyan ember vagyok, aki számára a felelősségnek az nem csak addig tart, amíg mondjuk jól fut a szekér. Én magam felelősnek érzem magam azért, ahol az MSZP tart. Nem akarom mennyiben? Másra kenni a dolgokat.
0: Mennyiben érzem?
1: És a felelősség az azt jelenti számomra, hogy akkor az nem azt jelenti, hogy fogom, lemondok és hátat fordítok, hanem ameddig több a kérdés, mint a válasz, addig ott vagyok és teszem a dolgom.
0: Közbe kérdeztem, elengedte a fülem mellett, mennyiben felelős az MSZP mostani állapotáért?
1: Hát abban, hogy vezetőként hoztam döntéseket.
0: Rosszakat?
1: Jókat is, rosszakat is, igen, voltak rossz döntések is.
0: Az, hogy az MSZP ott tart, ahol tart, az nem csak az MSZP-re jellemző, hanem az összes korábbi pártra. Tehát egész egyszerűen azt fogalmazott meg a társadalomban a jelek szerint, hogy ezekre a pártokra semmi szükség. Tehát a DK-tól kezdve az összes többit felsorolhatjuk, gyakorlatilag a Mi Hazánk kivételével, amelyik egyedül talpon maradt az ellenzéki pártok közül. Az MSZP-nek milyen jövőt jósol?
1: Ahogyan említettem, hogy több a kérdés, mint a válasz. Arra még nincs olyan válasz, hogy az MSZP-re szüksége van-e, vagy nincs. Ez majd el fog dőlni.
0: Hát a választás nem ad választ?
1: A válasz az, hogy szükség van-e baloldalra. Szerintem igen. Addig, amíg az állam nem tudja biztosítani azt, amit József Attila úgy írt le, hogy ehess, ihass, ölelhess és alhass, addig a baloldalnak van dolga. Addig, amíg az a kérdés, hogy milyen világ lesz az AI által, az egészségügyben, az oktatásban, a munkavilágában. Addig, amíg az a kérdés, hogy az állam tudja-e biztosítani a lecsatlakozás lehetőségét, hogy tudunk-e egy sokkal lassabb, nyugodtabb Magyarországot felépíteni, addig a baloldalnak van dolga. Még egyszer mondom, a kérdés az az, hogy az MSZP-re szükség van-e. Ezt az idő el fogja dönteni. Abban a formában, ahogyan eddig működött, nem is tud működni, és abban a formában nincs is szükség. Ezért kell átalakítani, de nem biztos, hogy az átalakításnak az lesz a vége, hogy az MSZP az lesz és létezik. Holnap lesz az MSZP 37. születésnapja. Én nagyon őszintén mondom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz 40. születésnapja. Természetesen az MSZP vezetőjeként és annak a közösségnek a vezetőjeként, akik azt mondják, hogy akarunk létezni és akarunk baloldaliként létezni a magyar társadalomban, azt kell, hogy mondjam, hogy azon leszünk, hogy legyen. De ahhoz rengeteg átalakításon kell átesnünk, és nem megújulásnak, mert ez már egy olyan elcsépelt szó, főleg az MSZP-vel kapcsolatban annyiszor volt már itt baloldali fordulat, meg megújulás, hogy már nekem is elegem van belőle, nem hogy a kedves nézőknek, vagy a társadalomnak. De egy biztos, hogy az a kérdés, hogy akarunk-e egy 21. századi szociáldemokrata értékeken alapuló baloldali közösséget építeni?
0: Az milyen? Mert hogy ez az alapkérdés, ha jól értem.
1: Akkor visszatérnék a József Attila idézethez. Az olyan, amelyik biztosítja a közösség és az állam által azt, hogy mindenki ehessen, ihasson, azt ölelhessen, akit akar, és tudjon aludni, legyen hol aludni a fiataloknak. Az egyik legnagyobb kérdési probléma az a lakhatás.
0: De hát ezt nem az MSZP fogja most megoldani. Ezt ha valaki meg tudja most oldani, aki kormányon van, az a Tisza.
1: Ez egyértelmű, csak ahhoz olyan törekvéseket is kell látni, hogy ezt meg is akarja oldani, és baloldali értékek mellett akarja megoldani. Most azt látjuk, hogy lakóparkok százai, ezrei nőnek ki, akárcsak Budapesten vagy vidéken is. De ez megoldja a lakhatás problémáját.
0: Ha hát azok bérlakások lesznek, akkor valószínűleg igen. Ha nem, akkor alig ha.
1: Nagyon jó, azzal kezdődik a bérlakás, hogy bér. Az viszont olyan bérek is kellenek, megfizethető árakhoz, megfelelő tisztességes bérek kellenek. Ezt sem látjuk most, és akkor csak hogy egyértelmű legyen a nézők számára. Mi nem fogunk mindent csőből, rögtön vagy csípőből kritizálni, amit a kormány csinál. Vannak jó dolgok, amiket csinálnak. Természetesen, amit kell, azt meg kell kritizálni. Például azt kell kritizálni, hogy még mai napig nem látom azt a törekvést, hogy megoldják mondjuk a munkavédelem problémáját. Nyáron hetente haltak meg emberek a munkahelyükön, és gyakorlatilag azon kívül, hogy megbüntették azt a céget, nem történt semmi. Nem a büntetés a megoldás, rendszer szintű változások kellenek a munkavilágában és máshol is. A gyermekvédelemben volt a Zsolti bácsi ügy, mi akkor is azt mondtuk, hogy nem ez a legfontosabb, az, hogy kioldja meg ezt a problémát. Például mai napig nem történt arra intézkedést, hogy mondjuk azokat a gyerekjogi képviselőket, akiket 2023-ban kirúgtak, azokat mondjuk visszahelyezzék a pozíciójukba, azért, hogy dolgozhassanak, hogy megvédhessék a gyerekeket.
0: Ők szeretnék ezt? Hogy visszahelyezzék őket? Hát 2023 hogy? Óta, mint hogy az elbocsájtott pedagógusok nagy része is találtak maguknak más életcélt.
1: Mert a rendszerben ezt tudták megtenni, hogy keresnek más célt. De ezek az emberek elkötelezettek, és szerették a munkájukat. És egyébként a magyar szociális rendszert is az elköteleződés, a hit és a munka szeretete tartja egyben. Ha nem kapják meg a megfelelő támogatást, és nem csak a bért, hanem a munkakörülményeket is, akkor szét fog esni a rendszer. Tudom, persze az a válasz, hogy 16 év alatt nem esett szét, de...
0: De nagyon... szétesett, tehát pont ezért nehéz ezt most újraépíteni. De nyilván egyfelől látszik, hogy elkezdték, másrészt nyilván lassabban, mint kéne, vagy mint amire igény lenne, de visszakanyarodva az MSZP sorsára, meg az MSZP céljaira, ez lenne a baloldaliság, amiket itt felsorolt? Tehát ez egy 21. századi baloldali párt ismérve?
1: Ha azt mondjuk, hogy az egyik fő törekvésnek annak kellene lenni, hogy egy lassabb, nyugodtabb, stresszmentesebb, lelkileg kiegyensúlyozottabb ország legyen és társadalom legyen, az már önmagában egy politikai ígéret. Most azt látjuk...
0: Ez igaz.
1: Most azt látjuk, hogy erre nincs semmiféle terv, nincs semmiféle mondás.
0: De hát az MSZP fogja megnyugtatni a társadalmat?
1: Vagy az MSZP, vagy az az új baloldali mozgalom, vagy új baloldali párt, ami majd létre fog jönni.
0: Jó, nem először céloz erre, úgyhogy akkor itt álljunk is meg.
1: Igen.
0: Úgy mennek ennek a választásnak, hogy lenne az MSZP elnöke újra, hogy ott volt a fejében, hogy lehet, hogy olyan lesz, aki bezárja?
1: Természetesen.
0: És ezt meg is ígérte az önre szavazóknak?
1: Azt kértem áprilisban az első olyan választmányülésre, hogy ez a párt kongresszusa, vagy a párt parlamentje, hogy egy önreflexió gyakoroljunk. Az önreflexió az egy elképesztően nehéz és mély utazás a lelkünk és a működésünk legmélyebb bugyraiba, és ott szembe kell nézni a démonainkkal. Szembe kell nézni azzal, hogy igen, lehet, hogy két év múlva lekapcsoljuk a villanyt.
0: De akkor nézni... nem ő lesz az, aki egy új baloldali pártot megalapít egyúttal?
1: Szerintem
0: mert akkor az ugyanaz, mint amit lekapcsolt.
1: Szerintem nem én leszek, én már inkább szeretnék edző lenni, mint csatár, de minden segítséget, tudást, tapasztalatot át fogok adni, és meg fogok adni arra, hogy egy ilyen legyen. Jelenleg ma nincs egységes baloldali mozgalom. Kis párttöredékek vannak, ilyen kis párttöredék a MSZP is, a DK is, és nem sorolom. Kis szellemi műhelyek vannak, mondjuk, mint a Politika Történeti Intézet, vagy a Partizán körüli szellemi holdudvar, a szikromozgalom, ami jámborondás
0: körül sorolja?
1: Hogy?
0: A Partizánt, mint médiaipari konglomerátumot a baloldalra sorolja?
1: Hát hogyne, hasznos gondolatok születnek meg, baloldali gondolatok születnek meg.
0: Hát olyan van máshol is.
1: Az mindegy, hogy egyébként egy sajtóterméktől, az ott leírtaktól, vagy tanult baloldali gondolkodóktól, egy a lényeg, hogy gondolkodjunk. És próbáljunk meg valami fajta cselekvési tervet is letenni az asztalra. A cselekvési terv még nincs, most még beszélgetések vannak, és szerintem kevesebb az önreflexió, mint amit én szeretnék.
0: Lát olyat a Placon, aki azon dolgozik, hogy legyen egy új baloldali párt? Egy fiatalabb, hát egy is, dinamikusabb?
1: Is vagyunk, többen is vagyunk, ugye ezek a beszélgetések zajlanak. Én például Jámbor Andrással együtt voltam a Szociális Szféra dolgozónak tüntetésén, és ott is beszélgettünk, és arról is, hogy mit szeretnénk majd esetleg közösen csinálni, vagy nem közösen csinálni, de egy biztos, hogy szerintem nem a régi garnitúrából kell, hogy kijöjjön valaki, és kiálljon, és majd én csinálok új baloldalt. Szerintem kellene egy baloldali Magyar Péter. Természetesen más attitűddel, de egy a lényeg. Addig is, amíg ezt a munkát elvégezzük, csak én teszem a dolgom.
0: Azt tudja, hogy ez egy szürreális beszélgetés lett. Teljesen. Tehát van egy régi párt, új régi elnökkel, aki arról beszél, hogy ez a régi párt az idejét múlt, és képes és kézbe zárni azt.
1: Egy nagyon régi gyárban dolgoztam, ami idejét múlt technológiailag minden szempontból. Én nem mentem el, pedig kevés volt a fizetés, meg nem volt megbecsülés, mert láttuk azt, hogy hogyan lehetne egy új gyárat építeni és egy új technológiát.
0: Komjáti Imre volt a vendégünk, az MSZP újra választott elnöke. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Tóth Peti, Lilian a híradóval, aztán várom önöket vissza.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a pizza miben. Limitált ideig.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a Toyota.hu oldalon.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát, és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES-jának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a

0: Budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja, megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára költek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, és az M5-ös autópályán a Határúttól. A 6. kerületben a Király utcát lezárták, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-a és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Kedden 20 órától másnap 4 óra 30 percig lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját. Az Erzsébet hídi lehajtót addig megnyitják, az érintett BKK járatok pedig az eredeti útvonalon közlekednek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra! Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk! Avis autókölcsönző.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Elektromos fűtőpanel.
8: Igen, nordart.hu.
7: Gyors és ingyenes kiszállítás.
8: Igen, nordart.hu.
7: 5 év csere garancia.
8: Igen, nordart.hu.
7: Rendeljünk.
8: Igen, nordart.hu.
9: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig.
10: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
11: Hello. Én, Letuj profilkép.
10: Az Óbudai szigeten?
11: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
10: AuraBay.hu.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Kedreggel van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a rádióhallgatóknak mondom, hogy Rónai Egon vagyok, a tervezős tévénézők látják a feliratot is egyébként is, de ők nem. És éppen ezért hangsúlyozom azt is, hogy Balázsi Zsolt közgazdász a vendégünk, mert hogy ők ezt is csak így értesülve tudják meg, a holdalapkezelő portfólió kezelője. Jó reggelt kívánok!
2: Üdvözlök.
1: Úgyhogy nyilván gazdasági témákkal folytatjuk mi itt a Startot. És hát kezdjük talán azzal, hogy hosszan beszélt két dologról is a miniszterelnök Kisvárdán, az egyik a rezsicsökkentés, vagy az ár, igen, a rezsicsökkentés, a másik az árrés stop nevű intézmény, és hát mind a kettő érzékeny téma, és mind a kettő az előző kormány úgynevezett szociális megközelítésének terméke. Ez a rezsicsökkentés dolog, ez egyébként is elég régóta szúrja a közgazdászok szemét, nem tudom, ön hogy áll hozzá?
2: Nagyon szúrja a szememet, úgyhogy úgy állok hozzá, mint a mainstream közgazdászok. Ugye az a baj, hogy mondjuk megtörtént ez már a benzin ár, tehát a benzin, ugye a benzinnek volt egy benzinár sapkánk, és abból lett egy 5000 forintos támogatása. Most még ezzel is vannak gondok, mert ugye az a baj, hogy támogatásnak hívjuk, de hogyha úgy neveznénk, hogy elvesszük másoktól, és odaadjuk most ugye a dízelautó tulajdonosoknak ezt az 5000 forintot, akkor már úgy az ember észreveszi, hogy jó, oké, akkor ezt ne hívjuk támogatásnak, ezt vegyük azt, hogy elveszem attól, aki busszal közlekedne, vagy gyalogolna. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, de sokkal jobb, ugyanis nem ösztönzi a fogyasztást. Tehát még a korábbi a benzinárstop, vagy benzinársapka, az azt csinálta, hogy azt támogatta legjobban, aki sokat benzin, sokat ment autóval, ugyanúgy támogatta azokat, akik így aztán sokat költöttek rá, mint akik keveset. Ezzel szemben azt, hogy egy fix 1000 forintot adunk, az már egy sokkal jobb, mert sokkal inkább elmegy abba az irányba, hogy például nem ösztönzi a fogyasztást, ami nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy ezen fogy ki az országból a benzin, vagy a dízel, voltak ilyetek, még hónapokkal ezelőtt, akkor ne legyen ösztönözve az ember arra, hogy egyre többet fogyasszon, hanem arra legyen ösztönözve, hogy kap 5000 forintot, oszd be. És ugyanilyen nagyon fontos lenne, hogy ezeket az ár, tehát gyakorlatilag az összes ilyen a piac működését teljesen fölrúgó intézkedéseket kivezessük, és helyette valami ilyesmi legyen, mint például a dízelnél, hogy adunk fix 5000 forintot azoknak, most mindenkinek, de hát ugye az ideális, hogyha rászorulóknak adnánk. Tehát ugye ez talán úgy a legegyszerűbb megvilágítani, most én is kapok mindenféle támogatást, én is olcsón vehetem a tejet, én is olcsón kapom a rezsit, én is kapok 5000 forintot a dízelautómra, ha van. Szóval, és mondjuk, hogy nekem nincs rá szükségem. Ezt úgy érdemes megfogni, hogy most volt valamilyen 120 milliárd szem átcsoportosítása.
1: Így van. 119.
2: 119 milliárd forint átcsoportosítás a rezsicsökkentés miatt, és hogyha ezt kiszámoljuk úgy, hogy ez egy negyedéves átcsoportosítás van, ezt kiszámoljuk, hogyha csak az alsó 30% kapja, ami legyen mondjuk 1 millió család, akkor az családonként 120 ezer forint. Tehát, hogy ahelyett, hogy a leggazdagabbakat támogatjuk egy egyáltalán nem szükséges összeggel, és közben biztatjuk a minél nagyobb fogyasztásra az embereket, ehelyett lehet az, hogy fixen kap az alsó 30% 120 ezer forintot, ami egy százszor jobb konstrukció. Tehát,
1: amellett, hogy ingyen pénz lenne, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mire is? Tehát az megint egy olyan szociális megközelítés, ami nem tesz különbséget. Hogy az egyik azért nem tud fizetni, mert nem dolgozik és sosem dolgozott életében, a másik azért nem tud fizetni, mert minimálbéren van és van 6 gyereke. Most mondtam szélsőséges példákat, de azt hiszem nem az élettől elrugaszkodottakat.
2: Igen, csak ugye tehát lehet tovább cizellálni, de akkor is már sokkal jobb, mint hogy a felső 30% is megkap.
1: Nyilván, persze.
2: Tehát, hogy már sokkal beljebb.
1: Itt most 800 milliárdról beszélünk. Évi 800 milliárdba kerül nagyjából kerekítve az államnak az, hogy van rezsicsökkentés. Ha ezt elkezdenénk átalakítani, ez kevesebb is lenne? Tehát ezzel nem csak azt mondjuk, hogy osszuk szét ezt a pénzt, hanem azt is mondjuk, hogy ha célzottan adjuk, akkor olcsóbban is meg lehet úszni?
2: Hát nyilván, hogyha csökkentjük, akkor igen, ugye ahogy meg lehetne olcsóban úszni, az, hogyha szépen lassan, mert az azért időbe telik, bevezetjük azt, hogy időszakos támogatás van. Tehát ugye vannak, hogyha valaki most volt, amikor ugye a Paksból kiszáradt a víz, akkor hirtelen mindenki elkezdett nézegetni egy weboldalt, ami mutatta, hogy napközben hogy állunk áramban, és este hogy állunk áramban, amikor ugye elfogy a napenergia, és azt láttuk, hogy napközben, amikor rengeteg energia termelődött Magyarországon, még Paks, nagyrészt Paks nélkül is, akkor nem tudtunk mit csinálni az áramban, és negatív áron kellett eladni külföldre, mert ugye ha túl sok áram termelődik, az attól is meg kell szabadulni valahogy, de olyankor külföldön is túl sok termelődik, és ezért magyarul nekünk kellett fizetni, hogy valaki átvegye azt az áramot. És hogyha elkezdjük azt csinálni, hogy ez a támogatás ez úgy működjön, vagyis maga a rezsi számlázás úgy működjön, hogy valaki, aki olyankor fogyaszt áramot, amikor rengeteg áramunk van, akkor akkor az legyen ingyen neki is akár, mert ugye negatív áron adjuk el, és aki pedig este 6 után és kora reggel kezd el mosógéppel mosni, légkondicionál, stb., azt viszont büntessük extrán, hiszen azok az időszakok, amikor viszont nagyon kevés az áram. Például, amikor ugye leáll éppen.
1: Azért látom magam előtt, amikor valaki berohan a főnökéhez, hogy bocs, de haza kell mennem, mert 2-kor kell indítanom a mosást.
2: A mosógépet be lehet programozni.
1: Jó, persze.
2: A piac nagyon jól megoldja. És sőt, még az elektromos autó töltés is be lehet programozni.
1: Tehát ez így van.
2: Pont, hogyha az embereket elkezdik ösztönözni a jóra, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy nézd, már működik. Tehát, hogy és itt most 16 évig az emberek a rosszra voltak ösztönözve. És egy kicsit az egész sok pontot kaptam, amiről majd beszélni, nem tudom, mi kerül szóba, de mindegyiknél az látszik, hogy így az elmúlt 16 év, na, van egy mondás, azt elmondom, tehát a demokrácia azért nem működik, mert azt nyújtja, amit az emberek akarnak. Van egy ilyen, talán Churchill mondta, tehát, vagy egy tipikus churchilli mondás, és az a baj, hogy tényleg mindenki veri az asztalt, hogy nekem legyen egy kicsit jobb, és akkor jó. És nem veszi észre, hogy ez hosszú távon mekkora költség. Ugye ilyen mondjuk a csokoládé elvés, hogyha e személyre lebontjuk, hát az egy 5 percre eltölt egy kis boldogságérzettel, hosszú távon aztán meg megnézhetem, hogy mi az eredménye. Tehát, és tehát, hogy ez az elmúlt 16 év, ez arról szólt, hogy kiszolgálta azokat az embereket, akik tényleg így gondolkoznak, hogy ami nekem most itt rövid távon jó, az jó. Mert ezeket sajnos mind kifizetjük. És amikor ösztönözve van a lakosság arra, hogy fogyasszon olyankor, amikor nem kéne fogyasztania, azt még jobban kifizetjük. Tehát, és ugye az a dolgunk, hogy ezeket szépen lassan kivezessük. És ahogy a miniszterelnök úr mondta, tehát most vannak azok az idők, amikor talán ki lehet, mert most még nagy a kormánypárt támogatottsága, most épp csökkennek az élelmiszer árak.
1: Hát igen, beszéljünk is erről az ár és topról, amit a kereskedelemben nagyon erősen követelnek, gyakorlatilag a bevezetése óta szinte, hogy azt minél gyorsabban ki kellene vezetni. Az elmúlt 2 évben nem sikerült, bár sok-sok ígéret volt erre. És hát most, mert hogy alacsony infláció, csökkenő élelmiszerárak, most lehet, mondta a miniszterelnök. Na de erre meg azt mondják, akik értenek hozzá, vagy azt mondják, hogy értenek hozzá, hogy ez remek, mert akkor meg fölmegy majd az infláció.
2: Egy kicsit emelkedni fog. Ez kétségtelen, hogy egy kicsit emelkedni fog. De hát igen, az infláció az árak emelkedése is. Hogyha egy ár és többre emelkednek az árak, akkor bizony az infláció is meg fog ugrani. De ugye ez azért jó, vagyis ez azért nem olyan nagy gond. Egy inflációval akkor van a baj, hogyha elkezd elszabadulni, hogyha az emberek várakozásaiba beépül. De amikor egy ilyen ár és top egyszeri elengedése van, akkor mindenki tudja, hogy jó, akkor most egy évig, mit tudom, hogy fél vagy 1% ponttal magasabb inflációs számot kapunk, de ez nem azt jelenti, hogy elkezdett megint összeomlani a forint, ez nem azt jelenti, hogy megint elkezdett, nem tudom, széthulladni valami, nem valami olyasmitől tartanom kell, és akkor az ugye egy sokkal emészthetőbb infláció, amit tudom, hogy pont egy évig itt lesz velünk 1% ponttal magasabb,
3: gyorsabb, és aztán elmúlik, mert akkor kiesik a bázisból. Tehát, hogy nem kell emiatt aggódni, és valóban ezeket is ki kell vezetni. Egyébként akkor Nagy Mártontól is idézek egy mondatot, aki ugye, amikor az ári stopokról beszélt, akkor egyszer azt mondta, hogy ja, hát és könnyen lehet, hogy a Spár ettől meg fog szűnni. Ugye a Spár az, amelyik, ahol az ár és top a legjobban fáj, mert ők azok, akik nem egy ilyen óriási raktáráruház, ahol rengeteg terméket lehet kapni nagyon pici áréssel, hanem ők azok, akik kevés terméket, talán prémiumabb termékeket, és nagyobb áréssel árulnak. És azt az árést nyomta össze a kormány. Tehát az a baj, hogy ugye a tervgazdaság nem működik. Tehát amikor egy kormány azt mondja, hogy akkor most árésstopp van, és ezzel megbünteti a prémium áruházláncot, és akkor mindenki gondolja végig, hogy Magyarország jobb hely attól, hogyha itt egy prémium áruházház nem tud működni. Azért, mert a kormány a választóit kiszolgálja.
1: De esetre izgalmas beszélgetés lett, Churchilltől Nagy Mártonig jutottunk az idézetek tekintetében, de jussunk tovább másügyben is. Van itt két olyan téma, amit még szóba hoznék, a munkanélküliség kérdése. Egyfelől, másrészt az internet árának drasztikus emelkedése. Ugye ott 140%-os áremelkedést lehetett érzékelni. Szerintem a legtöbben nem is tudatosítottuk magunkban, hogy mi történik itt.
3: Hát ugye itt megint az van, hogy az elmúlt 16 évet nyögjük, meg az, hogy ennek le kell vetkőzni a terheit, és egy kicsit erről van szó. Szóval, ugye az internetpiac, a távközlési piac az olyan piac volt, ahol a verseny nagyon jól működött, és működne, csak itt például kiebrudálták a Digit. Ugye a Digi az talán a világ egyik legjobb ilyen távközlési szolgáltató cége. Romániából indult, és most épp Spanyolországban terjeszkedik. Nagyon vicces, a Hold alapkezőnek számottevő tulajdon része van benne, csak azért, mert annyira jó cég, és olcsó. És Bece, ez most egy részvény. Most egy részvénypiacról van szó. Tehát, hogy... És ezt a Digit elüldözte a magyar kormány Magyarországról, pedig ugye mit jelentene, ha itt lenne még egy szereplő, ráadásul egy ilyen nagyon versenyre kijelzett szereplő, akkor egészen biztosak lehetnénk benne, hogy a legélesebb verseny van az internet előfizetés piacon, és tényleg ott kapjuk, ahol lehet. És ha körbenéztem a kelet-európai országok közt, valóban itt Magyarországon a legdrágább az internet, de a legjobb is. Tehát én ugye járok, vagy csodálkoztam már Münchenben, Bécsben, Milánóban, hogy milyen szar a mobilnet. Tehát azért, mert Budapesten, sőt Magyarországon megszoktam azt, hogy nagyon jó a mobilnet. És ugye azon senki nem csodálkozik, hogyha van egy nagyon jó autója, akkor az drágább, mint hogyha lenne egy vacak autója. Na most Magyarországon is egy kicsit ilyesmi van. Tehát az internet itt azért drágább, mint mondjuk a környező országokban, egyszerűen jobb. Örüljünk neki.
1: Viszont a munkanélküliségi adatok meg rosszabbak bizonyos szempontból, mint a Covid idején. Ami meglepő.
3: Hát, ugye most pont a Covid-hoz hasonlítjuk, hogy a Covid-ban azért kicsit el volt nyomva a munkanélküliség, hogyha hagytuk volna, hogy ott baj legyen minden szempontból, akkor azért ott jóval magasabb lett volna a munkanélküliség. De igen, elkezdett egy nagyon picit emelkedni a munkanélküliség, nem csak itt egész Európában. Sok oka van ennek. Hát az egyik az ugye azért az, hogy az európai ipar, aminek ugye Magyarország nagyon kitett, pláne a német ipar, az gyengélkedik. Egyrészt Kína miatt, másrészt az energiaárak miatt, és ez az, ami egy kicsit talán visszahat a magyar munkanélküliségre is. Nem csökkenhet örökké, nem lehet örökké 3%-on. Tehát egy ilyen teljesen természetes fluktuáció benne van a munkanélküliségben is, az, hogy most visszamegy 5%-ig, nem tudom, talán 3,5 volt a legalja, és ez a...
1: Ne gondoljuk túl,
3: ez a gazdasági fluktuáció teljesen természetes része, vannak jobb évek, meg vannak rosszabb évek, és talán most majd megint jobb évek következnek, és akkor megint.
1: Úgy legyen. Balázs Zsolt, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: Egy szörnyű eset nyomán erőszakba kezd torkolni a diákok lázadása Franciaországban. Erről kezdve beszélgetünk majd sok mindenről Fejérdi Gergellyel, Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa. Örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok. A szörnyű eset az, hogy egy 15 éves rác szörnyű balesetet szenvedve került kórházba, leszakadt a keze.
1: Így van, így van.
0: Mi történt?
1: Igazából a mai napig is ugye folytatódnak a feltárásai ennek az ügynek. Valójában egy gránátot fogott meg, és próbált visszadobni a rendőrök felé, és ez robbant fel a kezében. Ugye ez azt is mutatja, hogy a rendőrség is egyre szigorúbb és egyre keményebb eszközökkel próbál fellépni. Ugye
0: nem felmerül a kérdés, hogy hogy került az éles gránát a srác kezébe a rendőröktől.
1: Így van, ugye ez ugye a több verzió is van, állítólag a rendőrön rajta volt, ez nem használta, de leesett, amikor verekedésre került sor. Szóval sokféle verzió van. Lényeg az, hogy valóban egyre inkább erőszakos cselekményekbe torkollik. Ez az egyébként szeptember 21-e óta zajló tüntetéssorozat, ami most az utóbbi héten lett valójában igazán látványos, sajnálatos módon az erőszakos cselekmények.
0: Látványos és durva. Menjünk vissza arra, hogy mi történt szeptember 21-e előtt, amitől kirobbant a tüntetéssorozat.
1: Hát igazság szerint az iskolák állapota, középiskolák állapota Franciaországban, de általánosságban az iskolák állapota nem kielégítő minden szempontból. Annak ellenére, hogy megnézzük az OECD adatokat, akkor Franciaország költ az egyik legtöbbet ezekre az intézményekre, de még így is elég régi épületekről van szó, több mint 58% az 50-es évek előtt épült, nem mindegyik van felújítva, csak 14-15%-a van felújítva. Tehát a diákoknak ez egy probléma. A második probléma az, hogy mások a klimatikus körülmények. Franciaországban őrült meleg volt ezen a nyáron, ahogy Magyarországon is, de nem csak nyáron, hanem az ősz és a tavaszi időszakban is. A diákok azt is követelik, hogy megfelelő a hőingadozásokat megfelelően próbálják kompenzálni. Illetve hát az is probléma, hogy nagyok az osztályok, kevés a tanár, ráadásul a kormányzat próbál ezen is spórolni, tehát megpróbálja a tanárok helyettesítését a lehető legoptimálisabb helyett a lehető legolcsóbban megoldani, tehát nagyon sok tanár hiányzik az órákról, át is rendezték az órarendeket, nagyon sok diáknak napközben nincsen órája, tehát ezt is nehezményezték a diákok. Illetőleg ott van a nagy probléma, hogy a felvételi rendszer teljesen átalakították néhány éve, a Macron időszak elején, és hát azóta valójában nagyon sokak, hát egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon sokan úgy érzik, hogy egyáltalán nem kielégítő ez a rendszer, hiszen sokszor oda nem illő emberek kerülnek felsőoktatási intézményekbe, olyanok viszont, akik szeretnének, nem tudnak bekerülni, tehát ezt is hiányolják a diákok.
0: Felmerült, 10 pontot állított. Ég és föld a különbség a magániskolák és az állami fenntartású iskolák között, hogy ezt ismerjük Magyarországon.
1: Ez való igaz, hogy
0: gyakorlatilag nem ugyanabban az országban élnek azok a diákok, akik magániskolákba járnak.
1: Igen, sőt, hát az államiskolák és államiskolák között is nagy különbség vannak. Vannak az elit államiskolák, akik egyébként csak ilyen szolidaritási tüntetéseket csináltak a diákok, de gyakorlatilag semmi problémájuk nincs, a lehető legmodernebb eszközökkel dolgoznak. Tehát vannak ilyen államiskolák is, ahol nem is nagyon láttunk problémát, viszont a magániskolák természetszerűleg sokkal jobban felszerelt iskolák, általában ugye ezek fizetős iskolák is természetesen, tehát nem csak az állam zsebéből támogatásokkal történik ez a rendszer. Azt viszont nem lehet elmondani, hogy csak is kizárólag a külvárosi iskolákban vannak ezek a zavargások, mert sokszor fölmerül az a kérdés, hogy biztos azokon a helyeken, ahol az emberek egyébként is szegényebbek, ez nem teljesen igaz, hiszen most már a kisebb városokban, sőt a nagyvárosokban is, a komolyabb iskolai hálózatokban, intézményekben is kirobbantak ezek a
0: borzasztó képeket látunk, gumilövedéket lövöldöző rendőrökről, benzinnel lelocsolt tanárról, tehát elképesztő felvételek járják a világot, és hát 5000 embernél többet vettek őrizetbe a rendőrök. 5000 diákot?
1: Ez a 80-90% ez diák, igen, 18 év alatti fiatalról beszélünk, akiknek nagyjából a 80%-a, tehát alig van olyan, akinek korábban bármiféle bűncselekmény lett volna, tehát bűncselekmény miatt keresték volna, vagy bármilyen okból elfogták volna korábban. Úgyhogy ez egy nagy problémát is okoz a rendőrség számára, hogy miként járjanak el. De azt fontos látnunk, hogy a rendőrségi beavatkozásokkal párhuzamos azt is, hogy hát a brutalitás azért nem csak a rendőrség oldalán látható, hiszen a rendőröknél több mint közel 800 rendőr sérült meg ezekben a támadásokban, akik nagyon sokan kórházban is vannak, és 200 diák sérült van, akik közül az előbb is emlegettük ezt a brutális sérülést. tehát a rendőrök megpróbálnak a lehető legóvatosabban viselkedni, mennyire lehet, de kénytelenek ezeket a blokkádokat feloldani, hiszen nagyon sokan, és azt is el szokták felejteni, hogy a tüntető rész az egy kisebbség igazából a középiskolások részéről. Ha megnézzük, 3400-700 intézménye van Franciaországnak, középiskolai intézménye, ebből nagyjából 4-500 intézményről beszélünk, ahol ezek történnek, és azon belül is, az intézményen belül is a diákok egy jelentős része nem kíván tüntetni, annyit szeretne, hogy ezt valóban tegyék pontokba, szegy vegyék pontokba.
0: Jó, hát a tüntető meg azt mondják, hogy helyettetek tüntető.
1: Így van, és akkor ez a másik, ez így van, a másik oldal, az természetesen ezt hangsúlyoz.
0: Mennyire ült erre le a politika? Ugye akkor nehezítsünk a dolgon, mert hogy nyilván egy ilyen ügy, főleg, hogyha nem egy napig tart, akkor kiváló terep a politika megjelenésére.
1: Nem csak, hogy ráült a politika, hanem nagyon úgy néz ki, hogy a politika az egyik indító motorja ennek a történetnek. Ugye van egy úgynevezett Lázadó Franciaország nevezetű párt, amit ugye Jean-Luc Mélenchon vezet, ami egy radikális baloldali párt, vagy akár szélső baloldali pártnak is említhetjük. Ennek a pártnak elég jók az támogatottsági adatai, hiszen voltak olyan forgatókönyvek, ne felejtsük el, hogy itt az egész azért a 2025-es elnökválasztásnak a perspektívában is érdekes, hiszen 6 hónap múlva lesz a következő elnökválasztás, Macronnak az utolsó hónapjaiban vagyunk. Egyébként a legnépszerűtlenebb elnökké is vált itt az utóbbi napokban, ugye a 16-17%-ra mérik, tehát csak annyi, aki támogatja, az összes többi az ellene van.
0: Az történelmi mélység.
1: Tehát történelmi mélység, ha az ötödik köztársaságot figyeljük, de azért ami fontos nekünk az az, hogy ez a baloldali párt, ez megpróbál ebből profitálni a maximálisan. Mindegyik tüntető csoport mögött megtaláljuk a aktivistáit, sőt magukat a pártnak a tagjait, legtöbb esetben még a képviselők is megjelennek, sőt, hát az egyik képviselő, illetve polgármester, aki a Szent-Denis polgármester, az is bejelentette, hogy igazából az erőszakos cselekményeknek van létjogosultsága. Persze jobb, hogyha békés úton tüntetünk, de hogyha kell, akkor az erőszakos cselekedetek sem problémák.
0: Franciaország a forradalom hazája.
1: Így van.
0: Mennyire ér össze ez a szélső bal, a szélső jobban, mint mondjuk Németországban?
1: Ez ebben a tekintetben kevéssé. Ugye Marine Le Pen féle tábor, vagyis a nemzeti tömörülés, az elsősorban ugye ők nagyon az élen vannak, ugye Marine Le Pen a legnépszerűbb politikus jelen pillanatban a Franciaországban. Abban az értelemben összeér, hogy igazából ez két radikális párt, amely valójában azokat tudja megszólítani, akiknek a politikából, vagy valamilyen okból, valamilyen dologból elege van, és ugye a franciák nagy többségének most már nagyon sok mindenből elege van. Ezt fogjuk látni egyébként a mai nap folyamán is, hiszen majd általános sztrájkot hirdettek a diákok, és ehhez bekapcsolódnak a szakszervezetek egy része, a mezőgazdasági dolgozók, tehát egy elég komoly fölfordulás várható mai napon Franciaországban. Nagyon is félnek tőle a rendőrség, meg a kormányzat is. Ezt már ráadásul akarják ismételni november 5-én, de emögött is látható majd a természetesen baloldali pártok. Itt már nem csak a radikális baloldali pártok, hanem a szociáldemokrata párt is mögé állt, meg a többiek is. Viszont a jobb oldalon azért próbálják ezt teljesen megfordítani, ott szeretnék ezt kihasználni annak érdekében, hogy tessék, itt van a baloldali radikális párt, az ezt hozná az országnak, tehát ezzel szembe kell helyezkedni. Tehát
0: mi hozzuk a stabilitást, ők az anarhiát.
1: Így van, tehát Marine Le Pen féle tábor az inkább egyfajta, ők ezzel a ördögtelenítési politikával, amit ugye 2011 óta Marine Le Pen próbál csinálni a korábbi édesapja pártjából, ami egyébként most különösebb botrány is veszi körül, hiszen a fiatal Jordan Bardella, aki ugye elvileg Marine Le Pennek a helyére léphetett volna, hogyha ott nem lett volna ez a bírósági döntés, ami végül is lehetővé tette, hogy Marine Le Pen induljon. Ebben most nem akarok különösebben belemenni, csak ami lényeges, hogy Jordan Bardellát viszont megtámadták, hogy ő fiatalkorában, 17 évesen különböző antiszemita posztokat tett közzé, és ez most nyilvánosságá vált, ebből is van egy botrány, de hát Marine Le Pennek nagyon fontos...
0: Annak hogy... a pártok a fejlődés történetéhez ez hozzátartozik.
1: Abszolút, abszolút, úgyhogy ez azért nagyon fontos is neki, hogy legyen ez a mégis ezek a diáktüntetések nekik jól jönnek, mert eltelik a figyelmet erre a belső.
0: Mennyire botrány. Etnikai alapú ez a mostani diáklázadás? Ránézésre nem, de közben amennyire az ember ezt innen messziről látja, úgyhogy nem ért hozzá úgy, mint ön, felmerültek azok a kérdések, amik általában a francia társadalomban súlyos esetekben felmerülnek. A bevándorlás, az arab bevándorlás, az arab negyedek léte és működése, és így tovább.
1: Hát ugye azt kell tudni, hogy az a lázadó Franciaország azért elsősorban a külvárosi negyedekben tud, és ezekben a közegekben az idegen vagy bevándorló alapú közegekben tud leginkább támogatókat szerezni, tehát minden bizonnyal van egy ilyen oldala, de azért a diák tüntetéseket, ha megnézzük, akkor nehéz kiválogatni, hogy ez most honnan és miként van, mert az utóbbi héten gyakorlatilag annyira már minden város központban mindenütt megtalálható volt ez a jelenség, és sajnálatos módon a törés zúzás is, ahol egyáltalán lehet megkülönböztetni, hogy bevándorló csoport áll-e mögötte, vagy esetleg egy bevándorló gyökerű fiatal áll mögötte, vagy nem, hanem nagyon sok olyan fiatal is van, aki egyáltalán teljesen
0: francia. De ha jól értem, akkor az ő követeléseik jogosak, csak az eszközeik nem.
1: Így van, abszolút. Tehát a követelések az teljesen jogos, egyébként nagyon érdekes, mert az összes párt aláírja, hogy jogosak a követelések. Az eszközök viszont természetesen, a brutális eszközök, az erőszak az természetesen sose lehet az igazi jó eszköz.
0: Fejérdi Gergely, Magyar Külügyi Intézet, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén járt tegnap Szijjártó Péter volt külügyminiszter, ahol egyébként nem volt köteles megjelenni, de megtette, és igen készségesnek bizonyult a sajtóval is, meg a bizottsági ülésen is a hírek szerint. És érdekes ez, mert a bizottsági ülés után a megszólalók is igen visszafogottak voltak annyira, hogy persze azt lehetett sejteni, a Fidesz képviselője úgy fogalmazott, hogy nincs itt semmi látnivaló, de a Tiszás bizottsági tagok és vezető is valami olyasmit mondott, hogy nem sikerült megbizonyosodni arról, hogy bármi extra vagy bármi különleges történt volna. Martin József Péter van itt velünk, a Transparency International Hungary ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Önmagában az, hogy valaki ezen a forgóajtón kilép, és átmegy kormányzati szereplőből egy világcég egyik vezetőjévé, az néhol tiltott, de alapvetően önmagában nem valósít meg semmi extrát, ugye?
2: Hát én inkább azt mondanám, hogy nem valósít meg bűncselekményt, extrát azért megvalósít abban az értelemben, hogy ugye használja a korábbi hatalmát, korábbi kapcsolatait.
1: Na de hát ő ettől értékes annak a világcégnek.
2: Ettől értékes, csak hát ugye nem tudjuk azt, hogy korábban miért volt esetleg értékes, és nem annak a világcégnek dolgozott el. Tehát a forgóhajtó jelenséget a korrupciós, mondjuk így, hogy irodalom és a korrupcióval foglalkozó szakértők azért alapvetően egy káros jelenségnek tekintik, még akkor is, hogyha itt és most Magyarországon ez büntetőjogilag nem szankcionált kategória.
1: Ezen a bizottsági ülésen, hogy mi hangzott el, annak egy részét fogjuk megismerni, nyilván egy részét pedig nem, mert ezt már jelezték is korábban a résztvevők, hogy egy része ennek nyilvánvalóan titkos marad, de az elég sokat mondó, hogy még a Tiszás képviselők is úgy fogalmaztak, hogy nem tudtak megbizonyosodni arról, hogy lenne itt valami, ami bűncselekményt valósítana meg.
2: Ugye nagyon sok olyan dolog van vagy volt a NER-ben, amelyek nem feltétlenül valósítanak meg bűncselekményt, de mégis beleilleszkedik a NER-nek a korrupciós mintázatába. És itt is egy ilyen esetről beszélünk. Tehát ez a forgóhajtó jelenség, ez egy nagyon káros jelenség, és hát tulajdonképpen valahol mégiscsak azért a közhatalommal, a közbizalommal való visszaélés jelenti, még akkor is, még egyszer mondom, hogyha büntetőjogilag nem szankcionált. Vagy van egy hasonló ugye probléma, vagy hasonló korrupciós ügy, amit éppen tegnap tárt föl, pontosabban korábban tárt föl, de tegnap jelent meg a Direkt 36-on, az az anyag, amelyik ugye arról szól, hogy Mészáros Lőrinc cégei a Megafont támogatták.
1: Ez nem is kevés pénzzel, az valami irgalmatlan nagy összeg.
2: Így van, tehát csak a V-híd 3 milliárd forinttal, és még két másik cég másfél milliárd forinttal, tehát összesen 4,5 milliárd forintot kapott a Megafon Mészáros Lőrinc cégeitől. És hogyha ezt az ügyet nézzük, akkor is azt látjuk, hogy ez egy tipikus neres korrupciós mintázat, de ha büntetőjogilag közelítjük, akkor a helyzet az bonyolultabb. Egyrészt azt gondolom, hogy van, illetve kell, hogy legyen büntetőjogi aspektusa, de ez nem feltétlenül az, amikor a cég támogatta, tehát Mészáros Lőrinc cégei támogatták a Megafont, hanem ahogy Mészáros Lőrinc cégei a közbeszerzéshez jutottak. Tehát ugye az nyilvánvaló, hogy a NER-ben a közbeszerzés az a korrupció melegágya volt, és nagy valószínűséggel más kutatásokból, feltárásokból is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ebben az esetben hát családmódon juthattak közbeszerzéshez Mészáros Lőrinc cégei.
1: Persze bennem felmerül, bocsánat, bennem az felmerül kérdésként, hogy kellett-e ezért a Megafont támogatnia bármely Mészáros Lőrinc közeli cégnek? Te igen, is mosolyogsz, látom. Tehát, hogy ez függvénye volt-e valóban, vagy csak következménye?
2: Igen, és tulajdonképpen itt van a kutya elásva, mert én azt gondolom, hogy önmagában, tehát hogy befejezem csak az előző gondolatban egy fél mondattal, tehát ugye én azt gondolom, hogy a túlárazott közbeszerzésekhez előbb-utóbb el kell, hogy jusson a bűnöldözés, és azt szankcionálni kell. Ez még egyébként nem történt meg, tehát az ilyen rendszer szintűen ágazatokban túlárazott
1: közbeszerzésekhez
2: nem jutott még el a bűnöldözés. A másik kérdés az az, hogy ugye mit kezdjünk büntetőjogi szempontból azzal, hogy ezek a cégek támogatták a Megafont. Én azt gondolom, hogy önmagában az ugye, hogy magáncégek támogatnak médiumokat, ez nem lenne gond. Csak hát ugye itt tudjuk, hogy ez nem olyan médium volt, hanem amolyan médium volt, hiszen tulajdonképpen a propaganda gépezetnek az egyik zászlóshajója volt. A másik, és ami ennél lényegesebb, és ami az ön kérdésében is benne volt, az pedig az, hogy itt tulajdonképpen, hogyha kimutatható lenne az az összefonódás, ami ugye az állam képviselője, a Mészáros Lőrinc cégei és a Megafon között nagy valószínűséggel megvolt, tehát mondjuk, hogyha valaki rávallana azokra a szereplőkre, akik ezt az alkut elintézték, akkor már egyértelműen büntetőjogilag is szankcionált korrupciós esettel állhatnánk szembe, hiszen akkor teljesen egyértelmű, hogy ezek az illetők arról egyeztek meg, hogy a közpénz propaganda célokra menjen. Tehát tulajdonképpen itt büntetőjogi szempontból ezen áll vagy bukik ez az ügy, hogy tudnélik, bebizonyítható-e, hogy egyfajta összejátszás volt az államképviselői, egy formálisan magáncég, de hát valójában ugye egy politikai vállalkozó cégei, illetve a propagandagépezet egyik zászlóshajója.
1: Ezt úgy kellene elképzelnünk, hogy van egy olyan megállapodás, ami mondjuk arról szól, hogy 8 milliárddal túlárazhatod, azt mi elfogadjuk, annak a felét utald erre a számlaszámra, ne törődj vele, hogy milyen célra, most ez esetben mondjuk legyen a propaganda, a többi a tiéd lehet, vagy megosztjuk. Tehát, hogy eleve egy deal volt a mögött, egy megállapodás volt a mögött, hogy mitől lesz az annyi.
2: Így van, így van. Tehát ugye politikai és morális szempontból, hogyha ez nem bizonyítható, akkor is hát egy nagyon súlyos esettel állunk szembe, de jogilag ez csak akkor értelmezhető, hogyha ezt az alkut, ezt föl lehet tárni, és ez bizonyítható. Hogy ez a jövőben bizonyítható lesz-e, ezt én most így nem tudom megmondani, az biztos, hogy a Direkt 36 írása egy fontos, nagyon fontos adaléke ez, mert kimutatta azt, hogy Mészáros Lőrinc cégeitől 4,5 milliárd forint ment a Vodafonnak, bocsánat.
1: Oda nem ment, a Megafonnak ment.
2: A Megafonnak, és hát egyébként csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez a Megafon bevételeinek még csak az egyharmada volt, tehát egészen elképesztő, hogy mennyi pénzből gazdálkodtak ezek a propaganda.
1: De hogyha erre a vonalra rálépünk, akkor itt rengeteg minden következik ám ebből. A sporttámogatások jelentős része, ami szintén olyan cégekhez köthető, amelyek kiválóan szerepeltek a közbeszerzéseken, és ontott a pénzt a labdarúgásba és más látványsportágokba. Tehát tulajdonképpen van látnivaló, amerre nézünk.
2: Én azt gondolom, hogy igen, és ahogy már utaltam rá, a közbeszerzések feltárása, közbeszerzések testreszabása és vagy túlárazása, ez még igazából az elmúlt 3-4 hónapban nem került az igazságszolgáltatás látókörébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez még hátra van. Ugye nagyon-nagyon sok közbeszerzési ügyről van szó, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben 70-80 ezer közbeszerzési eljárás volt Magyarországon. Ezeknek a jelentős része az minden bizonnyal túlárazott, egy másik jelentős része testre szabott. Én azt gondolom, hogy kell olyan módszer találni a jogalkalmazásnak, amely ilyen keresztül ezek a szabálytalanságok feltárhatók. Mi egyébként
1: Lehető butaságot kérdezek, mert a Transparency-nél erről komoly anyag kell, hogy legyen, hiszen az elmúlt éveket ezzel töltötték, hogy ezekre rámutattak. Egyrészt, másrészt meg kérdezem, hogy például a mesterséges intelligencia, amit annyi mindenre használunk, ilyen mintázatok megkeresésére nem alkalmas-e?
2: De mindenképpen alkalmas lehet, és mi ugye a Transparency International Magyarország részéről azt javasoltuk, hogy érdemes a közbeszerzési eljárásokat csoportosítani, vagy inkább úgy mondom, hogy mondjuk egy-egy ágazatra megnézni az elmúlt időszak, az elmúlt 5 évnek a közbeszerzéseit, és akkor megnézni azt, hogy milyen közbeszerzési kockázatok álltak fenn, és hogyha egy eljárás az produkál olyan kockázatokat, olyan úgynevezett red flageket, tehát olyan szabálytalanságokat vagy szabálytalanságoknak látszó körülményeket, amelyek hát aggodalomra adnak okot, akkor ezeket a közbeszerzéseket az igazságszolgáltatás akár automatikusan is szabálytalannak tekintheti, és utána a közbeszerzésben eljáró vállalatnak, cégnek kellene bizonyítani azt, hogy ő mégis szabályosan járt el. Ez az jogi kifejezéssel az úgynevezett fordított bizonyítási teher, tehát itt tulajdonképpen fel lehetne mérni egy-egy ágazatnak ágazatban a közbeszerzési hát eljárásokat, és hogyha túl sok red flaget, túl sok ilyen kockázatos körülményt tartalmazott a közbeszerzés, akkor automatikusan el lehetne indítani a büntetőjogi eljárást, és fordított bizonyítási teherrel a cégnek kellene ettől mentesülnie.
1: Ezek a tehát pénzek visszaszerezhetők jogi eszközökkel?
2: Az egy következő kérdés. Én azt gondolom, hogyha mondjuk ezen eljárás végén kiderül az, hogy az adott vállalat tényleg túlárazott közbeszerzésen keresztül nyerte meg az eljárást, akkor a úgynevezett korrupciós járadék, tehát az, amennyivel túl volt árazva a közbeszerzés, az vissza kell, hogy legyen szerezhető, és egyébként jogszerűen vissza is szerezhető. Tehát, de ez mindenképpen egy fontos körülmény kell, hogy legyen. Csak mondom még egyszer, nagyon sok közbeszerzésről van szó, és ezért érdemes több esetet egy kalap alá venni, és úgy elindítani ezeket az eljárásokat.
1: És még így is iszonyú hosszú ügyek lesznek, főleg a jogi része, a bírósági része mindennek. Martin József Péter, Transparency International. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: 39-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Híthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, és az M5-ös autópályán az autópiactól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi-Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jönnek az egészségügyi percek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Az igazgató pedig dr. Szegő Péter. Jó reggelt kívánok. Mondanám, hogy milyen jól le van fogyva, de hát ez nem igaz, mert hát állandóan ilyen formában van. Örülök, hogy itt van, de a fogyókúráról fogunk beszélgetni.
3: Fogunk, igen.
1: Akinek nem kell, az mit tud erről?
3: Akinek nem kell fogyókúra, semmit, hála hát jó Istennek, az. Nem is kell. Igazán inkább úgy közelíteném meg ezt a problémát, hogy akinek nincs ez a gondja, nem kell neki fogyókúráznia, annak fogalma nincs, hogy milyen lehet belülről annak, akinek viszont kell.
1: Nekem van ismerősöm, aki gyerekkora óta fogyókúra, lassan 50 éves, és folyamatosan ez az életpont.
3: Igen, ez jellemző. Igen. Tehát az a baj, hogy ugye ilyenkor a testsúly szabályozás, a testösszetételnek a szabályozása, az étvágynak a szabályozás, az tönkre megy. Tehát kimondhatjuk, hogy ez egy betegség. Itt igazándiból nem arról van szó, amit szoktak mondani, hogy az első elhízott emberek azok akaratgyengék, meg igénytelnek, meg nem akarnak ezzel foglalkozni, meg nem tudnak. Tehát az a probléma, hogy miután az nem egy szabad döntés ilyenkor, hogy mikor és mit és mennyit teszik az ember, ezért nagyon nem is tudják leállítani ezt a folyamatot.
1: Tehát itt most arról beszélünk, ha valaki, már bocsánat a kifejezését, akkor is zabál, ha egyébként tudja, hogy
3: igen,
1: nem
3: de
1: kéne.
3: Igen, de ő...
1: Ez egy betegség.
3: Ez egy betegség, tehát az a gond.
1: De csomó másfajta kövérség is van.
3: Hát azért az esetek elsöprő többségére ez jellemző. Tehát itt azért, hogyha megnézzük, hogy egy túlsúlyos embernek jellegzetesen hogy megy el a napja, akkor azt el lehet mondani, hogy általában, hogy a reggeli órákban nincsen gond semmi. Tehát föl kell, reggelit azt akár ki is hagyhatja, nem kell neki semmi. Aztán folyik szépen a nap, eljutunk a délig, az ebédnél leül, valamit eszik, mert éppen az belefér a napjába, aztán utána eljön a vacsora idő. És vacsora időnél...
1: Pontol minden.
3: Minden. Tehát az van, hogy ilyenkor az akaraterő az úgy minimumon van, mert az egész nap kifacsart a szerencsétlen, viszont az étvágy képzését felelős dolgok azok viszont csúcsra járattak, és hogyha az alacsony akaraterő egy pusztító éhségérzéssel találkozik, akkor lehet tudni, hogy mi lesz a következmény, akkor kiürül a hűtő, és az illető ilyenkor úgy érzi tulajdonképpen, mintha egy külső szemlélője lenne ennek az egésznek. Tehát tudja, hogy ezt nem kéne csinálni, megpróbálhatja ezt nem csinálni, de az, hogy rá fogja menni, hogy csinálja.
1: Ráadásul egész nap nem ettem. Tehát azt érzem, hogy voltak éppen én most egyensúlyba kerülök.
3: Van még egy csavar a dolog.
1: Mert hogy hát, ha nem ettem egész napot, nem volt kalória bevitel.
3: Nem evés, az is egy érdekes dolog, mert azért menet közben ilyen impulzusszerű dolgok bejöhetnek.
1: Egy kis csoki.
3: Igen, tehát ami kis térfogatban marha nagy energiát tartom, az azt nagyon szeretjük megenni. Ez a nem is eszem annyit kategória, az egyébként jó részt abból adódik ilyenkor, hogy hát a rövidtávú memóriánknak a kapacitása az korlátozott. Tehát, hogy az utolsó háromra emlékszik az ember. De ami előtte volt, azt nem. Tehát, hogyha megkérném arra az illetőt, hogy akkor most hunja le a szemét este, és mondja végig, hogy fejből, hogy mit evett meg egész nap, szerintem reggel 8-kor nagyjából elveszne a fona. A vacsorát már biztos, hogy nem tudná felsorolni, mert meg annyi minden volt, hogy az be se fér a memóriába. Tehát ez egy jellegzetes viselkedés zavar. Nem sok köze van hozzá az akaraterőnek, aki akaraterőből szeretne lefogyni, azelőtt megemem a kalapon, mert alapvetően igazándiból ez egy szinte lehetetlen küldetés. Hosszú távon biztos, hogy lehetetlen küldetés, mert gyakorlatilag hát egy folyamatosan egy vesztes háborúban kell élni az életét az illető.
1: A szokásos módszerek, a kalóriaszámlálás, a kocogás, a menjünk sportolni, éljünk tudatosabban, ezek mennyire tudnak működni?
3: Alapvetően...
1: Ugye ez is egyénre szabott nyilván.
3: Minden az energetikáról szól. Tehát, hogyha ha belénk kerül valami energia, akkor az a valaminek már történnie kell. Most ezt általában el tudjuk fűteni, meg le tudjuk mozogni. Hát elfűteni azt az energia különbözetet, ami ahhoz kéne, hogy normált esőnk lehet, igazából nem nagyon illdomos, mert estére kigyulladunk. A lemozogjuk az meg olyan, hogy hát aki azt mondja nekem, hogy hát ő minden nap egy ilyen 6000 lépést megy, annak azt tudom mondani, hogy 20000-et kéne. Tehát irgalmatlan különbség van a között, hogy mennyit mozgunk, meg mennyit kéne, ahhoz képest, hogy a bevitt kalória mellett a normál testsúlyt megtartsuk. aki túlsúlyos, az nem tud ennyit mozogni, aki kifejezetten túlsúlyos, annak meg nem is írdomos azt mondani, hogy most akkor eridjen el, mozogjon többet, mert tönkre megy a dereka, tönkre megy a csípője, a térde, a lába, mindene. Plusz rá fog jönni, hogy mekkora puding, mert azt a testsúlyt, azt az cipelni kell, és 3 perc után nem kap levegőt. Most mondjam én egy ilyen embernek, hogy mozgással próbáljon lefogyni. Nem fog menni, nem jó tanács.
1: Hát akkor mivel fog menni?
3: Hát alapvetően az a jó, hogy most a gyógyszerészet szerencsére ráült egy olyan hullámra, ami nagyon úgy tűnik, hogy működni fog. Ezek különféle olyan anyagok, olyan gyógyszerek, amik ennek a betegségnek a kezelésére úgy néz ki, hogy alkalmasak. Ezek nagyon sok mindent csinálnak igazándiból a szervezeten belül. Az egyik, amit tudnak csinálni, az az, hogy az embernek az étvágyát, ezt minimalizálják. Ugye, hogyha valaki túlsúlyos, akkor ő szeret enni, akar enni, mert hogy az agya ráveszi erre az egészet, de hogyha ezt a központi motivációt az ember megszünteti, akkor onnantól kezdve úgy tud kevesebbet enni az illető, hogy ez a kínzó vágy, ez a kínzó sóvárgás, az a brutális motiváció, ami ilyenkor fel tud lépni benne, az megszűnik. És onnantól kezdve, hogy nem kényszer, hanem egy döntés kérdése lesz, hogy mennyit teszik meg, onnantól kezdve már lehet úgy dönteni, hogy ezt nem fogom megenni. És ha nem kerül belénk az energia, akkor onnantól kezdve sokkal jobb helyzetben vagyunk testsúlycsökkentés szempontjából. Megvannak ezek a gyógyszerek, ezeket alapvetően mi is oda szoktuk adni egyébként, és a tapasztalatok rendkívül jók ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Abban az egy esetben, hogyha a beteg tudja, hogy mi történik odabent. Tehát úgy nem fog működni a dolog, hogy az ember megkapja ezt az injekciót, adja, majd ettől lefogy. Attól nem fog történni semmi. Én láttam már így hatástalan injekciót, hatástalan gyógyszert.
1: Hazamegy és jól belakik.
3: Hogy igen, hogy beadja, és fogalma nincs, hogy mire kéne figyelnie, meg mit kéne egyébként ezzel együtt csinálni, csak beadja, és várta a csodát az illető, és nem működött. Abban a pillanatban, hogy átbeszéltük töviről hegyire, hogy mire kell figyelni, mit csináljon?
1: Ehhez tartozik egy diéta is?
3: Leültetjük egy dietetikussal, de nem úgy kell érteni a dolgot, hogy élére állított, gramra kiszámolt diétát kap, hanem inkább irányelveket, mert tehát ha nagyon belemászunk az embereknek az életébe, és marha kellemetlen lesz, amit kérünk, ők nem fogják megcsinálni. Tehát igazán nagyon óvatosan kell pofozgatni az illetőnek az életvitelét abba az irányba, hogy jó legyen, de amikor ez az egész összeáll, akkor onnantól kezdve azt kell mondjam, hogy elég kevesen vannak, akik viszont nem fogynak ettől.
1: Gyors fogyást ígér ez a módszer?
3: Hát ezt nem beválogatja. Gyakorlatilag a lefogyott mennyiség havonta 2,5-10 kilóig párol le, mind a kettő szélsőség. 10 kilót általában azok tudnak fogyni tőle, akik nagyon magasról nyitnak. Tehát az utolsó 2 kilót nehezzel akarjuk lefogyni, de megindítani ezt az egészet, meg látni, hogy sikerül, és látni, hogy lehet másképp is csinálni amúgy egyébként, mint ahogy az ember szokta.
1: Az injekciót, ez egy szuri?
3: Hát általában nem, és ezt hosszú távon használjuk persze. Tehát ez abban nem lehet bízni, hogy majd egyszer valaki bead magának valamit, és attól majd évekkel.
1: Hát egyből megoldódik.
3: De jó lenne, de ott még nem tartunk. Lehet, hogy fogunk előbb-utóbb ott is tartani.
1: Doktor úr, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50 000 forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrendkiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: A következő téma az annyit tudok hozzátenni, itt rögtön az elején jöttek be az urak, akik a következő témához a vendégeink, és mondták, hogy próbáld ki te is egyszer. Én mondtam, hogy ott halnék meg, de azért szerintem nagyon sokan, akiknek van ehhez edzettségük, megpróbálhatják a MOL torony futást. Jó reggelt kívánok Fetter Balázsnak, a MOL csoport szponzorációs vezetőjének és Siklósi Gergely olimpiai világ és Európa bajnok párbajtőrözőnek. Szervusztok!
4: Jó reggelt!
1: Te hányszor futottál fel eddig a toronybaba?
4: Én 3-szor, ez 4. alkalommal kerül megrendezésre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kétféle futás van. Első emeletről a 29-ig, ez 120 méter magasra fut föl az ember. De velünk párhuzamosan egy nap eltéréssel a tűzoltók is így csinálják az éves tűzoltó toronyfutó versenyt. Ők a -4-ről indulnak, és úgy mennek fel a 29-re teljes menetfelszerelésben. Szóval én már próbáltam így is kisgatyában, meg futócipőben.
1: Az
4: meg tavaly kipróbáltam teljes tűzoltó felszerelésben.
1: Lifttel vállalnám.
4: Hát igen.
1: És lehet, hogy gyerdék. A párbajtőrözők szerintem utálnak futni.
5: Régen ez így volt. Most
1: ma már nem.
5: A modern víváshoz azt gondolom, hogy szükség van a sok futásra, meg a minőségi futásra.
1: Várj az, hogy kell, meg hogy szeretjük, az nem ugyanaz.
5: Én ilyen szempontból talán fura vagyok, én szeretek is futni. A csapattársaimról ezt nem feltétlenül tudom elmondani, de összességében, amikor először próbáltam ki a toronyfutást, akkor egy jó élmény volt, hiszen hát egy 5 perc alatt vége lett, szóval 28-29 emeletet.
1: Jó, ha 5 perc alatt vége volt, azért a tempót is tudtál menni.
5: Akkor megvolt a motiváció, és az első toronyfutásomat meg is nyertem. A másodikon már egy kicsit, ott már voltak profik is.
4: Második toronyfutáson már jöttek lépcsőfutó versenyzők. Ez egy specifikációja ennek. Gergő futotta mennyire?
5: 4.30 körül.
4: 4.30 alatt ért föl, a győztes pedig 3.40.
1: Én csak nézek ám.
4: Hát mi is azt csináltunk.
1: Tehát ahol én lakom, ott a harmadik emeletre kell felmenni, és hogyha nagyon sietek, akkor azért érzem.
4: Na de ez a legfontosabb, hogy ez oké, hogy egy verseny. Minden évben egy 100 fővel megtoldjuk a jelentkezési lehetőségek, a létszámot, de hogy nem kell végigfutni. Tehát pont az benne a szerintem a jó pofa, hogy mindenkinek, akinek van lehetősége 1-2-3 emeletet menni hazafelé esténként, hogy azt érdemes megpróbálni, mert évről évre lehet ezzel fejlődni sokat, és egy csomót tesz az ember.
1: Jó, hát a harmadikig vállalom.
4: Na, így. Akkor jövőre csinálunk egy 3 emeletest.
1: Ebben mi az igazi kihívás? Az, hogy lépcsőn mész, másképp futsz, ez egy másfajta terhelés, mint amit hétköznap kapsz, vagy hogy kipróbálod, ez a kardiózásban is egy speciális világ, hogy kipróbálod, hogy abban mit tudsz.
5: Ez nem is a kipróbálásról is szól, de ez egy nagyon jó edzésmódszer igazából. Tehát a sima síkon való futás az egy jóval könnyebb fajta, de ez egy olyan edzésmódszer, amivel például a kardió edzettséget nagyon gyorsan lehet fejleszteni, a sportolók is nagyon sokat szoktak lépcsőzni, utána ennek egy elnyújtott hatása is van, adott esetben az edzés vagy verseny után. Én mindenkinek ajánlom, hogy ne a harmadik emeletig csinálja, mert onnan kezd el nehéz lenni.
1: Tehát na.
5: Onnan edzés, hogy a harmadiktól a 20-ig mennyi idő alatt és hogyan tud felfutni, és utána pedig egész délután aludni fog valószínűleg, hogyha egyszer megcsinálja. Szóval egy nagyon gyors, hatékony edzésmódszer igazából a lépcsőzés.
1: Amikor először nekivágtál, mert hát te profi vagy, hát neked ez egy egészen másik dolog. Már bocsánat, azt gondolom, hogy te nem vagy profi sportoló.
4: Nem esik jól, de nem vagy.
1: Értem, tehát majd megbocsájtod valahogy. Szóval, hogy azért az első alkalommal ez kemény lehetett.
4: Ez nagyon, hát ugye én ott dolgozom a toronyban, tehát egyel könnyebb dolgom van, mert előtte egy párszor felsétáltam már, hogy így szokd a távolságot, hogy ez mennyi idő, mennyi lépcsőfok. De olyan, mint az első maraton kb. Tehát így nem tudsz rá fölkészülni. Első, ez egy zárt lépcsőházban zajlik az esemény, tehát aki a közepe vége fele megy, ott már kevesebb a friss levegő, azt azért el kell mondani. Tehát ég a tüdőd, meg mindenféle bajod van, de nagy élmény. Tehát kicsit olyas, mint amikor így futsz egy komoly futóversenyt, maraton, félmaraton, tehát büszke vagy magad.
1: Azért kérdezlek téged erről, mert hogy szerintem van, aki először fog neki rugaszkodni ebben az évben, és hogy mire számítson. Tehát, hogy azért ez kőkemény.
4: Hát nagyon kemény, és vannak, akik szintén először csinálják, mondjuk egy Kabát Peti volt tavaly. Ő úgy gondolta, hogy az a technika, hogy elkezdi nagyon keményen darálni, és végigcsinálja, és akkor ő is az 5. emelet környékén visszavette ebből az egészből. Aki először csinálnak, azt javasolnám, hogy szépen nyugodtan kezdje el, és ha a végén marad még szufla, akkor fusson. Nem kell végigfutni, az is jó, hogy a kettesével lépked az ember, úgyis nagyon megterhelő.
1: Hát igen, ráadásul a vége felé, ahogy megyünk, csúszik a lépcső.
4: Ez is
1: nem, hanem hát ugye már másképp lépsz.
4: Máshogy.
1: Már máshogy teszed le a talpadat. Ez tehát, hogy adott nagyon kell vigyázni, gondolom. Egy párbajtőröző életében ez hogy illeszthető be? Ugye versenyről versenyre, edzésről edzésre, edzéstervedben nyilván nincsen benne a motoronyfutás.
5: Egyébként tavaly évben belekerült. Igazából ez egy szombati napon van. Ha azt nézzük, maga az edzés 5 perc, tehát egy jó kiegészítő dolog. A program szerintem egy 2-3 óra alatt lemegy, és én azt gondoltam, meg azt gondolom idén is, hogy ez egy jól beilleszthető, rövid kihívás, amit utána vasárnap ki lehet pihenni. Mi párbajtőrözők így hétfőtől szombatig szoktunk edzeni, így ez a szombati edzés, ez ki is van pipálva. Szóval egyébként szombatonként Tabánban szoktam amúgy is lépcsőzni, szóval ez kivált egy edzést. Ha jól tudom, idén 400-an indulunk.
4: Igen.
5: és kihívás megnyerni is ezt szerintem. Hát mondjuk megnyerni a lépcsőfutók ellen nehéz, de magunkat legyőzni, vagy a saját időnket megjavítani is egy győzelemnek számít.
1: Kihívás a végére is érni, fel a tetejére nyilván, és akkor már utána nézi az ember az óráját. 400 futó, de nem csak úgy futtok, ez egy jótékonysági célt is szolgál.
4: Igen. Esemény. Negyedik éve a Vigyél Haza Alapítványnak ajánljuk fel a nevezési díjakból befolyó összeget, és ez így mindenkinek nagyon jó. Nekünk is közben jó érzés, hogy tudod, hogy jót teszel, ők megörülnek neki, mert ott azért van helye a pénznek.
1: Viszont nektek egyébként is van jelenlétetek a sportban, ez abban egy speciális világ. Nem mondanám, hogy ez a lépcsőfutás szponzorációs tevékenysége, de egyébként merre felé indul a MOL a szponzoráció?
4: A MOL-nak ugye van egyéni sporttámogatása, vannak professzionális támogatások bármilyen sportágban, szinte, főleg a labdásjátékokban, de hogy mi szeretnénk nyitni évek óta, és ezt el is kezdtük a tömeg vagy a szabadidős sport felé. Ugye ebben most már van öböl, vagy öbölúszás, szintén ott a kampusznál, ott is most már majdnem 3000-en úsznak minden nyáron, harmadik éve. Most tavaly óta átvettük a Balaton átevezést, ami szintén ott Tihany környékén megy az is, és ez a toronyfutás, ez meg egy olyan adottság, hogy ugye ez a legmagasabb épület az országban, tehát ezt kár lenne kihagyni ebből, és aztán hát próbálunk majd még egyéb sportágakat is behúzni ebbe, például futást, de ez még a jövő zenéje.
1: Nektek milyen lesz a szezon még, illetve neked személyesen van még komoly versenyed idén? Nem is tudom érteni, egy EB-vel kezdtetek.
5: A szezonunk szeptemberben kezdődik, ilyenkor még magyar kupa fordulók vannak, utána világkupák, igazából mostantól három hét múlva van a kaszablankai, marokkói világkupával kezdünk, és utána megyünk még Kanadába, az Emirátusokba, és utazunk folyamatosan versenyekre, és az a következő évben ér véget a szezonunk június-júliusban, akkor lesz Európa-bajnokság, világbajnokság, és azok már kvalifikációs versenyek lesznek az olimpiára. Azok a kiemelten fontos.
1: Izgalmas lesz, de az már a jövő év.
5: Így van.
1: Mindenfelé a világban vannak tornyok, nem tudom, hogy mindet meg akarod-e futni, de ehhez most sok sikert kívánok. A dátumot nem mondtuk egyedül.
4: 17-én.
1: Október 17-én, motorfutás. Sok sikert.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük.
1: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Most sehonnan nem látszom, hová is bújom.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrendkiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao Lágersör, a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Zajlik a Nemzetek Ligája futball labdarúgó válogatott sorozat, férfi sorozat, most már lassan ezt is hozzá kell tenni, egyébként a nők is játszanak hasonló meccseket, és hát tegnap az első fél idő után azon gondolkoztam, hogy vajon erről hogy fogunk beszélgetni, amit ott láttunk. Rutka János volt válogatott labdarúgóval, szakíróval, örülök, hogy itt vagy, szia!
2: Jó reggelt, kívánok, köszönöm!
1: És hát a második fél idő ezügyben gyógyírt jelentett, mert egy másik csapat volt kint a pályán, meg egy kicsit talán elfáradó ukrán válogatott. Úgyhogy 2-1-re nyertünk, ez a legfontosabb a tegnapi meccs rezüméjeként. Az egész négyes sorozatról te mit tudnál így összefoglalóképp mondani? Mert ugye 4 meccsen van most sorozatban túl a válogatott.
2: Tényes való, hogyha tegnap másképp alakul az eredmény, akkor ez egy teljesen más irányú beszélgetés és teljesen más irányú kommunikáció lett volna szerintem a közvélemény által is a mai reggel, sőt már a tegnap este folyamán is. De szerintem a realitást láttunk egy olyan válogatottat, ahol azért volt több sérülés, nagyon sok fiatalt, nagyon sok új játékost kellett meghívni a keretbe. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a 4 mérkőzés alatt összesen a kezdőcsapatokon Marco Rossi csak 7-szer változtatott, ugye ez egy borzalmasan alacsony szám, hogyha megnézzük a többi válogatott lehetőségeit, mert itt lehetőségekről
1: beszélünk. Hát az 28 játékost játszottak, azt hiszem.
2: Igen, hogy ők több játékost is játszottak, többet is változtattak a kezdőcsapatokon. A magyar válogatottban volt 7 olyan játékos, aki mind a 4 mérkőzésen kezdőként szerepelt, és ez picit továbbra is azt mutatja, és ez nagyon messzire vinne, nem hiszem, hogy van annyi időnk erről beszélgetni, hogy ugye felvetődött sokakban Marco Rossi személyének a kérdése is itt a tegnapi mérkőzést megelőzően, sőt, talán még az első fél időt követően is, de ha megnézzük azt, hogy miből válogathat, mit bocsájtott a rendelkezésére az elmúlt években a magyar labdarúgás, akkor azt kell mondanunk, hogy azért még mindig ott tartunk, hogy Marco Rossi azért bőven sokat hoz ki, lehet, hogy többet is ebből a csapatból, mint amennyire azért a képességei predesztinálnak.
1: Hát ugye most is talált játékosokat, Tóth vagy Csinger, jó néhányan, Vitályos, aki rögtön 2 gólpasszal lépett a pályáról tegnap. Tehát Vitális. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ő nagy felfedező a magyar labdarúgásban. Olyan játékosokat is megtalál, akikre nem gondol a közvélemény, hogy válogatott szintű focisták lennének. Ugyanakkor talán az is látszik, hogy kijön az NBA-ből és kijön nagy nemzetközi csapatoktól a válogatott keretbe.
2: Igen, ez azért lehet egy picit félrevezető, mert azért azt pont érzékeltük, hogy Varga Barnabás vagy Salai Roland hiánya mit jelent egy magyar válogatottnál. Ilyenkor ugye a felelősség, ami előtte eloszlik Szoboszlaival, esetleg hármasban, és több emberre kell figyelni egy magyar válogatottból, az ilyen esetekben ugye csak a csapatkapitányunkra koncentrálódik, és megkönnyíti az ellenfelek helyzetét. és azért nem megbántva egyetlen egy fiatal sem, az egy minőségben nehéz összehasonlítani bármelyik csatárunkat Varga Barnabásról, és most itt arról beszélünk, hogy 2023-ig volt egy ilyen álomvilág, amiben éltünk, ahol megvertük oda-vissza az angolokat, nyertünk a németek ellen idegenben is, és voltak olyan nem várt eredmények, amelyek pontosan azt eredményezték, hogy most már szinte minden mérkőzésre telt ház van a Puskás Arénában, minden mérkőzésre.
1: Most lesz egy ilyen, ahol nyilván telt ház lesz, és nagy izgalom, az északírek elleni visszavágó, mert hogy az döntheti el, ne szaladjunk nagyon messzire, hogy ki lesz a csoport első.
2: Eldöntheti, de szerintem ebben a csoportban láthattuk most, azért benne van az is, hogy mindenki megver mindenkit, benne van az is, hogy Georgia még feltámad, és esetleg olyan eredményeket ér el, hogy akár játszhat majd az A csoportba való felkerülésért. Szóval ez nem egy lefutott csoport, itt az erőviszonyokat nézve, pillanatnyi formát nézve, sérülések állapotát nézve, azért még bármi megtörténhet. Ez a tegnapi mérkőzés azért nagyon kellett ahhoz, hogy egy picit jobb helyzetből várjuk ezt a két mérkőzést, hiszen Ukrajna ugye kapott 3 gólt Észak-Írak ellen, szóval a gólarányunk is azért kedvező, de azért sok fog múlni ezeken a mérkőzésen.
1: Ha elkezdeném mélyen elemezni a meccset és a csapatot, akkor valószínűleg kifutnánk bőven az adásidőből, de két mondatot azért szálljunk arra, hogy Szoboszlait nagyon sokan bántották az elmúlt mérkőzések után, szurkolók köréből is, a magatartása miatt, amiatt, hogy mennyire feszült, mennyire ideges. Ugyanakkor pont ahogy te mondtad, minden csapat rákészül, minden csapat ellene készül, kellene az, hogy támogassák a társak a pályán. És nekem néha volt olyan érzésem, hogy forgolódik a labdával, és keresi, hogy és akkor most, és hát így nagyon nehéz futballozni.
2: Pont tegnap a szünetben néztem meg az ő statisztikáját, és jót mosolyogtam, mert ugye van egy ilyen hőtérkép, ami megmutatja, hogy merre mozog egy labdarúgó a pályán.
1: Beterítette?
2: És Szoboszlainak beterítette az egész pályát a mozgása, és ha megnézzük ezt a 4 mérkőzést, ugye először egy picit előrébb kezdett a középpályán, majd a védelem mellé, védekező középpályásként, Schäfer mellé lett egy picit visszarendelve, szóval tőle tényleg mindenki azt várja, hogy minden pozícióban feltűnjön mindenhol a pályán, és tőle várják azokat a klasszikus
1: megoldásokat. Meg egyedül, ha nem megy
2: jönnek is. Hát és ha megnézzük, hogy mennyi labdát szerzett, hogy játszott a mérkőzéseken, szerintem ő volt az, aki tényleg a 4 mérkőzés nézve kimagasló teljesítmény nyújtott, még akkor is, hogyha ez most gólokban nem nyilvánult meg. Szóval viszont azt lehetett látni, hogy nagyon elfáradt a végére. Pont megnéztem azt is, hogy például megnyert pár harcok telén, 6-6-9 volt ugye az első 3 mérkőzésen, a tegnapi már csak 2, és ugye nagyon érződött az ő játékán is, hogy hát ő most már évek óta folyamatosan maximumra van járatva, és nem tudja őt pihentetni, sem Marco Rossi, sem a Liverpool aktuális edzője, úgyhogy ez nem egyszerű feladat, hiszen azért önálló is fáradtságból, bármiből fakadóan előbb-utóbb jöhet egy sérülés.
1: Tegyünk a végére egy összefoglalót, hát illetve egész pontosan te neked ez a 4 meccs mit hozott a magyar válogatottól?
2: Reményt hozott a folytatásra. Ugye a 30Y-nak van az a száma, és Beck Zoli énekli, hogy a jó napok polca már megtellett. Nem veszítettünk el semmit, de a jó napok polca már megtellett. És egy picit ilyen érzése van az embernek, hogy igen, nem veszítettünk el semmit, ott a remény. Ebben az évben azért jobb produktumot nyújtottunk, mint az előzőekben. Vannak biztató jelek, ugyanakkor nagyon kevés az a minőségi játékos, akivel hosszú távon szerintem azt el tudnánk érni, amelyre minden magyar szurkoló vágyik, hogy jóval előrébb lépjünk, akár világranglistán, akár más formában. A helyünkön vagyunk.
1: Rutka János, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: A helyünkön vagyunk, mi is jövünk holnap reggel megint. Remélem, önök is itt lesznek velünk. Minden jót, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy technooptimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport, nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek, Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző, a BEM rakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Napos, száraz időre számíthatunk, nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve 1840 szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik.

0: jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Betti szerkeszti a mai műsort, és Juhász Anna gyalogol valahol Debrecen utcáin, az önök által is jól ismert irodalmár, hogy Szabó Magdát ünnepelesse születésének 109. évfordulóján, hát hol máshol, mint a szeretett Debrecen városában. Szervusz, Anna!
3: Szia, Ego, mindenkit köszöntök. Hát valóban ugye ez a Holtik haza, ahonnan egész életében az inspirációt szerezte Szabó Magda, úgyhogy valóban nagyon különleges ünnep itt lenni most a születésnapja, ugye ez a 109. És tele van a város Szabó Magdával, úgyhogy idézetek vannak mindenhol a városban. Mi most egy 500 fős irodalmórát tartunk két kivételes kortárs íróval, de jó itt a napsütésben megérezni ezt az októberi napot, amit ő is egyébként Szabó Magda egy versben köszöntött önmagát, és filozofált azon, hogy mi is az élet értelme, és hol van ebben a költészet.
2: A leggyakrabban fordított, vagy a legtöbbet fordított magyar író szokták mondani róla, meg azt is érdemes mondanunk, hogy nem írónő, hanem íróerő, Háklis volt. Mert hogy ez egyfajta megkülönböztetése a valódi írónak és a nőírónak, mondta. És hát valóban egyébként azon a vitán ő a pálya kezdetétől kezdve túljutott, hogy egyenrangú szerzője lehet-e bárkinek, aki megjelent az ő pályáján. Legyen az versírás a pályája elején, vagy aztán a regények. De a verseket teljesen oda is hagyta, ugye?
3: Hát mind a kettő nagyon fontos, amit mondasz, ugye, hogyha valamiféle előképet keresünk, akkor szerintem a legfontosabb, hogy Kafka Margitot tényleg csak egy pillanatra említsük meg. Talán ő egy olyan igazi előfutár, ahol már azt mondták, hogy ő neki megbocsátják, hogy nő, és ugye befogadták az irodalomban, mint nagyon nagy íróasszony, és aztán jött ez a generáció Nemes Nagy Ágnessel, Szabó Magdával, akik valóban már rossz néven vették, és mondják is, hogy én nem nő, én nem írónő vagy költőnő, hanem én író szeretnék lenni. És ez egy statement, tehát hogy ez az, amit ők az újholdasok kitűztek maguknak, hogy ők itthon életbe tartják az irodalmat a 20. században, és ők költők lesznek, és azok is lettek. Hát Szabó Magdánál ugye a pálya elején azért hát egy visszavont Baumgarten díj, ami beárnyékolta ezt a hatalmas lendületet,

0: mert ő költőként indult, és valahol egész életében ez a fajta poézis megmaradt, de hogy idézem Szabó T. Annát, aki itt lép, de mellettem, nagyon megsértődött, amikor visszavonták ezt a díjat, és a hallgatásba menekült, vagy erre szoktuk azt mondani, hogy ugye a szekrénynek írt, és 58-ban, tehát majdnem 10 év telik el, amikor pedig prózaíróként tér vissza, tehát pályát vált, de a költő énje az mindvégig megmarad Szabó
1: ebben
0: Magdának.
1: Egyébként, hogy említed a Baumgartner díjat, azt azért tegyük hozzá csak a sztori kedvéért, hogy nem egy öröm, de ő volt minden idők legrövidebb ideig Baumgartner díjasa, mert még aznap vonták vissza a díjat, amikor átadták neki.
0: Igen, tehát ez egészen elképesztő történet, és egy külön beszélgetésünk lenne majd egyszer önmagában a Baumgarten díjról és jutalomról és elismerésről, akkor itt aztán rengeteg mindenkit tudunk felhozni, tudjuk József Attilától Radnótiig, akinek valamiképpen ez az elismerés befolyásolta az életét, de Szabó Magdánál tényleg hát ez egy rekord volt, és én azt gondolom, hogy az, hogy egyébként ma, most jutott eszembe, de az, hogy ma átadunk egy díjat, ami az ő nevével van fémjelezve, két ilyen kivételes nőnek, ez azért lehet a bátorság is, mert azért Szabó Magda kitartott, felszívta magát, új életre keltette magában az író ént, és egy olyan életművet hozott létre, ami senkit nem hagy nyom nélkül. Tehát én azt mondom, hogy tényleg nincs ma háztartás, ahol ne lenne egy Szabó Magda könyv. Nincs olyan ember, aki ne hallott volna az Abigailről, vagy a régi módiról, hogy itt vagyok most Debrecen, az Ókútról. Tehát, hogy ő egyetemes témákat tudott adni, ahogy mondtad, világszinten, tehát rengeteg fordítása van, és közben mai itt van velünk, a hétköznapi életünket is befolyásolni tudja, akár az ajtó, akár a Pilátus, akár a freskó, akár az őz, itt most a kamaszoknak erről fogok beszélni, hogy milyen fontos ennek a két lánynak a története. Szóval, hogy egy nagyon különleges 20. századi sors az övé.
1: Ha már említetted, hogy díjazottak vannak, akkor azt is jelentsük ki, hogy kik ők, mert ezt már lehet tudni. Egyrészt Ráckevei Anna, aki hát majdnem annyira debrecenivé vált az idők során, igen, mint maga Szabó Magda. Másrészt Rakowski Zsuzsa író költő, aki meg talán azt a hangot viszi tovább, ami Szabó Magdáé volt.
0: Így van, Ráckevei Anna most a több mint 20 éve él itt Debrecenben, és hát összefort az élete a színházzal, meg Szabó Magdával, akár hangos könyvekkel, akár előadással, ugye pályája elején a Béla király, aztán a Führer Líza, Katalin utca, régi módi történet, rengeteget tett Szabó Magda örökségének életbe tartásáért. Rakowski Zsuzsához legtöbbször Sopront kötjük, ugye ott él, de az az érzékenység, ahol az esendő nőt ábrázolja, vagy a női sorsnak a sokszínűségét, ez mindenképpen szorosan kapcsolódik Szabó Magdához, és hát mind a ketten kiváló alkotók, és ezért is gondolom azt, hogy különleges pillanat, hogy az első Szabó Magda díjas, tehát Szabó T. Anna tud most itt sétálni együtt Rakowski Zsuzsával, és összekapcsolódik egyfajta hálózatként ez az örökség, ez az életmű. De közben pedig azt gondolom, hogy az, hogy a színházban lesz a díjátadó, egy nagyon szép ünnepel készülünk, és igyekszünk még Csikossanyi bácsit is megidézni, aki szintén Szabó Magda díjas, egy színészlegenda. Valahogy azt mutatja, hogy mindannyiunkban ott van ez a 20. századi költői hagyaték, vagy erő, vagy eredet, és ez dolgunk felfedezni. Szóval én mindig arra biztatok mindenkit, hogy ha ezt a beszélgetést hallja, ha csak egy posztot lát egy közösségi oldalon, vagy nyissa ki a könyvet, vagy keresse rá idézetekre, vagy tegye magáével, mert egyszerűen tartalmasabb, gazdagabb lesz az életünk, hogyha ismerjük ezeket a 20. századi szerzőket.
1: Szabó Magda díj, ennek a szervezője vagy, és az esti házigazda is egyúttal. Neked személyesen van dolgod Szabó Magdával, az ő hagyatékával, az ő emlékezetével?
0: Igen, és edesenek a Magda Festnek most már idéntől a művészeti vezetője, ez nekem szakmailag nagyon sokat jelent, úgyhogy ezt ne dicsekvésnek vett, hanem annak, hogy nagyon-nagyon közeli, szinte rokonom lett Szabó Magda. Én pont 10 éve kezdtem a centenáriumban foglalkozni a kiadó és a jogörökös felkérésére Szabó Magdával, és hát azóta összefort az életünk csomó kötet, irodalmi est, díj és hát mindenféle szervezésre. De hát van itt korábbi történet a nagynénémmel, Gutai Magda költővel, és édesapámmal Juhász Ferenc jóban volt Szabó Magda, leveleztek is, és pont amikor 90 éves volt Szabó Magda, egy novemberi napon, ugye 2007-ben halt meg, előtte jelent meg 3 héttel édesapám búcsúztatója, aki a 90 éves Szabó Magdát köszöntötte, mint a kortárs magyar irodalom legnagyobb prózaíróját. És ez mindig a fülembe cseng, ahogy ott állunk, amikor a Prima Primissima díjat kapja, ahogy ott állunk, amikor 90 évesen köszöntjük őt, és hogy az a tartás, az az erő, ahogy ő, amit ő a női felmenőitől kapott, és az az erő, amit ő adott át nekünk 90 évesen is szállegyenesen állva, már fizikailag gyengén, de szellemileg tele élettel, ezt visszük tovább. Ezt én is viszem tovább, és én azt gondolom, hogy ez az, amit ő meg tudott írni egész életében. Úgyhogy személyes is van, de hazavihetünk a könyveivel mindannyian egy ilyen privát Szabó Magda élményt.
1: Magda Fest, ez zajlik most már napok óta Debrecenben. Ma van a záró alkalom, mert hogy ma van a díjátadó is, az ünnepi est. Juhász Annát hallották, aki hát olyan szavakkal beszél Szabó Annáról, mint nagyon, nagyon kevesen. Szabó Magdáról miket beszélek én, ugye? Bocsánat.
0: Köszönöm szépen, de nem rossz, hát Szabó Tiernával sétálok itt is, ő tovább viszi.
1: Kösz,
0: tovább
1: megmentettél, viszi, köszönöm. De nem erre gondoltam.
0: Szia, Anna, szia, szia.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, a Batthyány tér közelében. Mindkét irányból lelassult a haladás. Tart a helyszínelése a 14. kerületben az Ógyalla utcában, az M3-as autópálya lehajtójánál. A 32-es autóbusz a Göncz-Árpád-város központ felé, a 74-es trolibusz az Astoria felé terelve közlekedik. Nem érinti a Szőnyi út és a Teleki Blanka utca megállót. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Széll Kálmán tér közelében és a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A 6. kerületben a Király utcát lezárták, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Lezárták a külső sávot Zuglóban, a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Színház és könyv, együtt ajánljuk a kettőt, bár egymás nélkül fognak megélni, de nyilván együtt a nagy élmény, hogyha valaki tudja, hogy a Mennyit adtál érte című regény miről szól, majd találkozik a Jurányiban ennek a színpadi változatával. Gyurica Katarina a szerző, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
3: Jó napot!
2: Jó napot kívánok! Egy olyan regényről beszélünk, ami olyan témákról szól, amikről szerintem nagyon nehezen beszélünk úgy általában is, és hát a béranyák, a peteseit, donorok, a meddőnők világa az most is, mind a mai napig is valamilyen suttogós téma, vagy tabu téma. Ugye?
3: Igen, hát valamennyire most már változott a helyzet, hogy sokkal jobb, mint pár éve ezelőtt, de azért valóban nagyon sok titok, meg feszélyezett beszélgetés, meg ilyen sugdolózás övezi. Annak ellenére, hogy most már egy csomó olyan gyerek van, aki ilyen ilyen alternatív úton született petese donor, vagy béranya, vagy sperpanonor segítségével. Vagy
2: hát által. Igen, de a mi filmsorozat szól arról, hogy a béranyaság illegális, és milyen módon az alvilág eszköze, már pedig ugye volt egy ilyen magyar filmsorozat nemrégen.
3: Igen.
2: Addig ez egy nagyon nehéz téma, még azok között is, akik ezt elfogadják, mert erről nyíltan beszélni, az olyan mit fognak szólni téma?
3: Hát az egész Európán van illegális. Az embercsempészet hatája alá esik. A nőjogi szervezetek közül nagyon sokan azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mint a prostitúció, hogy a női test ugyanolyan kizsákmányolása. És akkor egyik oldalon itt vannak azok, akik azon az oldalon állnak, hogy de hát van olyan, hogy gyerek utáni vágy, és az, aki mindent megtesz azért, hogy saját gyereke szüledjen, annak miért nem adjuk ezt meg. Másik oldalon meg ott vannak azok a nők, akik jellemzően szegények, jellemzően alul edukáltak, az országok leszakadó régiójából származnak.
2: Világos. Staub Viktória játsza majd azt a szerepet, aki a béranyát alakítja a darabban és a könyvben is Rebeka személyében, és Krisztinát Ullmann Mónika játsza, ő a másik fél ebben az ügyben, a Jurányi Kamara termében lesz ennek a bemutatója egy hét múlva. Hogy alakul ilyenkor ez a történet? Ki talált meg kit? A dramaturg, aki Tasnádi István ebben az esetben készített színpadi változatot, de ő jelentkezett, vagy ez az ön ötlete volt, hogy ezt színpadra kellene rakni?
3: Megjelent a regény pár évvel ezelőtt, és igazából pontosan emlékszem, hogy mikor jelent meg, mert úgy volt azon az estén, hogy a Borbély Alexandra fog felolvasni a regényből részleteket, de pont akkor indult be a szülés nála, úgyhogy akkor jöttek az ikrek, akkor születtek, amikor megjelent ez a könyv, ami a gyerek utáni vágyról és a gyerekvállalásról szól. Szóval most lett kb. 4 éve, és aztán elindult egy úton, nagyon sok visszajelzés érkezett, minden oldalról megkerestek nők és férfiak egyaránt, és aztán lehetett beszélgetni Tasnádi Istvánnal, akivel Péter Finovákival kötött össze, akinek a darabjából majd készített István színpadi adaptációt. Hát ugye ez is egy ilyen hasonló téma, mint amilyen az Évái is, hogy tabusított női erős történet.
2: Igen, ott a bántalmazás volt a főszál. Igen, igen.
3: Igen, és akkor elolvasta a Tasznádi István, egy héten belül visszajelzett, hogy ő akarja, és még azon a nyáron át is dolgozta, egy ilyen színpadi adaptációt készített belőle, és akkor onnantól ennek már nagyon gyorsan elindult az útja, hogy kitaláltuk, hogy kik legyenek a színésznők, és akkor ment már tovább.
2: És aztán Tasnádi István is rendezi meg. Könnyen adta magát a szöveg, vagy ön könnyen adta a szöveget ennek a darabnak? Azért ez mindig egy küzdelem, mit húzunk ki, mi marad?
3: Igen. Ugye én írtam egy 300 oldalas regényt, és akkor ebből született egy 50 oldalas szövegkönyv. Ilyenkor az írónak mindig összefacsarodik a szíve, hogy van benne több olyan mondat is, vagy olyan jelenet, amit egyszerűen kihúztunk azért, mert nem fért bele, mert a színpadon amúgy is mást mutatunk be, teljesen más műfaj a kettő. Még én leírtam hosszú oldalakon át, hogy mit érzett a szereplő, akkor itt meg bejön a Stavviki, és eljátsza.
2: És érez, és akkor nincs mit mondani hozzá. Igen,
3: hogy nem kell hozzá extra szó. Igen, és ezt tudja a szerző fejben, azért néha így összefacsarodik a szívem, amikor úgy érzem, hogy nincs benne az a fontos mondat, de ezek már csak ilyen apróságok. Én nagyon elégedett vagyok, és nagyon boldog, hogy ez így színpadra került.
2: Jár próbákra?
3: Igen. Nagyon sokáig Brüsszelben éltünk, és akkor nem, de akkor is igyekeztem úgy hazajárni, hogy mindig egy próba folyamatra beüljek, akkor láttam darabokban, láttam az egyik színésznőt, aztán a másikat, azt láttam őket együtt, és ugye még van egy harmadik szereplőnk is, a Monori András, aki zenén kíséri különböző hangszereken ennek a két nőnek a összeollózott, összejátszott monológiát. Úgyhogy ott van ő is a színpadon, én nem is tudom, mikor talán a Művészetek Völgye előtt láttam így egyben lenyomva az egészet, hogy nem megállítva a jeleneteket így felmorzsolva, hanem így az elejétől végig.
2: Na de hát akkor itt van lehetőség, akkor... hogy érjen a darab. Arra szoktak panaszkodni mindig a színészek, hogy próba, főpróba, bemutató, és még nem érett meg a szöveg. Hát itt most volt erre
3: idő. Nem, szerintem igen, volt, meg ugye Művészetek Völgyben, nyáron egymás után kettőször, és akkor most vagyunk októberben, most lesz a premier, de hogy itt a premieren ez most már olyan lesz, hogy itt már mindenki ismer mindenkit, mert mindenki tud mindent.
2: A könyv az írónak az igazi premier, de ez is az? Igen. Izgul azért?
3: Hát annyiban más, hogy ez a könyv az ilyen egyszemélyes siker vagy bukás. Vagy szeretik, vagy nem szeretik. Ott egy emberre hozzák össze az egészet. Ez meg egy ilyen csapatmunka, hogy annyi szereplője van ennek. Ugye hárman vannak a színpadon, de azon kívül ott a rendező, ott van a Jurányi ház is. Igen, izgulok az igazság, igen, most így próbálok.
2: Egy kicsit izgulok.
3: Igen, ugye mi van, ugye sokkal részletgazdagabb maga a regény, kit hogyan érint majd, ugye itt azért nagyon erős emóciók vannak, ki mennyire tartja olyannak, amit így gyorsan fel tud dolgozni, ki az, akit majd nagyon meg fog viselni, ki az, akinek ez erőt ad és bátorítást, milyenek az arányok, vajon eltaláltuk-e az arányokat?
2: Vasárnap este kiderül. Október 11-e, vasárnap este 20 óra Jurányi Kamaraterem, mennyit adtál érte? Ez a címe Gyurica Katalina azonos című regénye alapján készítette Tasnádi István és Játsszák Ulman Mónika és Tau Viktória, a zene Monori Andrásé. Katalina, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla.
3: Én is köszönöm.
2: Minden jót kívánok. Gyurica Katalina volt a vonalban.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Van egy generáció, ami számára azt mondja az ember, hogy 100 fok Celsius, akkor még dalokat is azonnal elkezd énekelni. Mit tudom én, nincs jobb lány, mint a Jojo, aki Jojo, meg az Ohio, meg a Drága Otthon, meg hasonlók, amik ilyen country alapú zenék, de nekünk egész egyszerűen az én generációmnak a hétköznapi popzene volt. De hát ti voltatok az első country sztárok innen Magyarországról, mondom ezt már a vendégnek, Litva Imrének, aki a 100 fok Celsius vezetőjeként itt van a vonalban. Szervusz, Imre!
2: Szia!
1: Szóval nektek adatott meg az, hogy képviseljétek ezt az országot, mint egy country-s országot. Volt itt nekünk country fesztiválunk, jöttek amerikai előadók sorba, ez egy igazi fénykor volt, amit elhoztatok ebben a műfajban a magyar popzenébe.
2: Hát igyekeztünk, de először is hadd mondjam meg, hogy megtisztelő, hogy ilyen kiművelt vagy velünk kapcsolatban, hogy így fejből nyomod a dalokat, úgyhogy...
1: Hát annyi slágeretek volt, ne viccelj már! Hát hogyne!
2: Ennek igazán örülök, és hát próbáltuk ezt a kis ilyen kicsit amerikaias zenét idehozni. Írtuk rá magyar szöveget, ez egy nagy áttörés volt már, akkor most már olyan dolgokat tudtunk énekelni, amit ért is a közönség. Tényleg, ahogy mondod, voltak country fesztiválok, de ami számunkra egy ilyen nagyon nagy dolog volt, mikor minket vittek el Amerikába. Először azt hittük, hogy hát ez egy egyszeri alkalom lesz, de hát végül is még 9 turnénk volt utána. Úgyhogy valószínűleg jók lehettünk, visszahívtak.
1: Hát ugye, ha a gyerekekről, a mai gyerekekről beszélünk, nekik is van ajándékotok, mert hogy a PAF, a Üvös Sárkány, az magyar nyelven az a ti munkátok, az a ti dalotok. Sőt, ugye az egy amerikai dal, de olyan, mintha az egy eredeti 100 fok Celsius lenne.
2: Igen, és ahogy mondod, a mai gyerekeket egy egészen furcsa dolog van a fejemben, ugyanis mostanában a koncerteken azt látom, hogy apuka, anyuka jobban tudja a dalokat, mint a gyerek, mert hogy apuka, anyuka akkor volt gyerek, amikor hát, a PAF-a Üvös Sárkány volt, úgyhogy egy érdekes világba csöppentünk, mert ott van apuka, anyuka, két gyereke, de a nagymama, nagypapa is ott van, mert ők a régebbi dalokra emlékeznek, úgyhogy igen, családi zenekar lettünk.
1: Vannak nagy veszteségek egy zenekar életében, ez ennyi idő után gyakorlatilag törvényszerű, ugye Torontáli Pistával kezdődött, Orbán Józsival folytatódott, két alapembere a 100 fok Celsiusnak, és hát sokáig kérdés volt, hogy lehet-e nélkülük folytatni.
2: Hát igen, igen. Drószmér Pista volt a legrégebbi.
1: Tényleg, igen.
2: Akit még a zenekarba elvesztettünk, aztán jött a Toró, jött a Józsiát. Mindegyik egy nagyon nagy gyomorütés volt, különösen a Józsi, aminek már lassan 8 éve, úgyhogy elképesztő, hogy megy az idő. Igen, ilyenkor az ember fejében megfordul, főleg hát a Józsinál, mivel ketten csináltuk ezt 50 évvel ezelőtt, hogy legyen ez a zenekar, de ilyenkor arra gondol az ember, hogy ha beleszólhatna a Józsi, biztos nem azt mondaná, hogy na hagyjátok abba, hanem csináljátok tovább. Beszéljetek rólam, és azt meg is tesszük minden alkalommal a színpadon.
1: Amikor Józsival már baj volt, akkor azért a zenekarból voltak néhány, akik be tudtak ugrani. Heili Gábor például még Toró helyére, tehát Torontál István helyére, de aztán ugye Kocsándi Miklós, aki kiválóan énekel, és a zenekar dobosa, ezt a Kártágóból is lehet tudni. Ő is vitte tovább az énekszólamot. Most hogy álltok énekessel?
2: Hát az igazság, hogy nálunk mindenki énekes, úgyhogy ez ilyen alapkövetelmény. Mi nagyon szeretünk vokálozni, szólamokba énekelni, úgyhogy ezzel nekünk kevesebb gondunk van, mint esetleg más zenekarnak, ahol egy énekes. És hát tényleg vannak olyan hangok, mint a Kocsándié is, hát, ami a dob mögül még érdekesebben hangzik. És a Heili Gabi meg hát a sok jó nótájával, azt hiszem ő is egy ilyen ikonikus hang. De a Légrádi Peti, Mikes Attila, meg én is énekelünk, úgyhogy azt hiszem, aki eljön, mindenki hallhat mindenkit.
1: Mert hogy az 50. születésnap alkalmával lesz egy nagy koncert Bródi Jánossal, Vitári Sivánnal, Eszményi Viktóriával, akinek a pályafutása egy csomó ponton, és nem csak Heili Gábor által, aki ugye a párja, összekavarodott, fonódott a zenekarral, hiszen írtatok neki dalokat, játszottatok a lemezén. Szóval van egy közös történetetek is. Sok mindenkivel van közös történetetek, jut eszembe.
2: Hát igen, van mindenkivel. Ezen a bulin most csak ők lesznek Brody, mert hát Brodyt szeretjük, és ő is szeret minket állítólag. Ahogy mondtad, Eszményi Viki az már egy családtag, úgyhogy neki ott kell lenni. Vitális Iván azért érdekes, mert ő gyerek volt, amikor mi úgymond a toppon voltunk, és ami érdekes az, hogy ő a Midalló, ő gyerekdalt fog énekelni, úgyhogy ez nagyon különleges lesz.
1: Miki Manót?
2: Hát, hogy találtad ki fejből? Na minden.
1: Na tényleg egyébként?
2: Tényleg, igen. De lesz egy olyan vendégünk, itt nem mondom el, hogy kicsoda, de az olyan, hogy azt hiszem szemem maradt szárazon, ha őt bekonferálom, és olyan fináléval készülünk, hogy azt hiszem az én szemem sem marad majd szárazon.
1: Nagy ho-ho-ho-horgász lesz?
2: Hát hogy ne lenne? Hát hogy ne lenne? Hát az, ami varázsdalunk, amikor Amerikába jártunk, és nem hitték el, hogy mi magyarok vagyunk, és mert úgy játszottunk, mint ők, úgy néztünk ki, mint ők, néha még jobban játszottunk, és amikor már sehogy nem tudtuk elmondani, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgást, és akkor csak néztek.
1: Hogy ez milyen nyelv? Meg ezek itt miért? Hogy?
2: Hát,
1: igen.
2: Így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod.
1: Az vicces volt, és az egy remek korszak volt, amikor szerintem sokkal sokszínűbb volt a magyar popzene, mint amilyen képet ma mutat, bár ma mindenféle van, de nincsenek igazán erős vonalak. Akkor például a country általatok igen megerősödött, egy csomó zenekar jött.
2: Igen, az egy nagyon élvezetes időszakot, bár azt kell, hogy mondjam, hogy én minden pillanatát élveztem ennek az 50 évnek. Sokan kérdezik, hogy hogy lehet 50 évig együtt. Hát mi szeretjük egymást. Tehát ez sokat segít. Szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt utazni. Persze játszani is szeretünk, de a többi dolgot is, hogy mi minden hónapban elmegyünk együtt vacsorázni. Szóval ez egy olyan zenekar, hogy egy baráti társaság is.
1: Hát igen, láttunk olyan zenekarokat, akik már a színpadon találkoztak egy évben egyszer, és hallani nem akartak egymásról. Nálatok akkor ezek szerint fordítva van, de most a színpad is vár. Október 9-e este 7 óra Mom Kult 50 éves szülinapi koncertre készül ott a 100 fok Celsius. Nem mondom, hogy még 50 évet kívánok, de még sokat.
2: Hát igyekszünk. Most úgy gondolom, hogy az elmúlt 50 év legfontosabb koncertje lesz, mert hát még egyszer nem biztos, hogy leszünk 50 évesek, és nagyon felkészültünk erre, úgyhogy nagyon jó lesz.
1: Hajrá! Remélem, hogy a közönség pontosan ugyanígy fogja érezni, mint ahogy te most. Litvai Imre, a 100 Folk Celsius zenekar vezetője volt a vonalban. Boldog születésnapot a 100 Folknak!
2: Köszönjük szépen!
1: Szia Imre! És elköszönök Önöktől is, a kultúrát hallották itt a Spirit FM műsorán. Jövünk holnap is, jövünk minden nap ugyanebben az időben. Szabó Betty szerkesztette a mai műsort, viszont hallásra, Róna Jegont hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum. valamint megkerülhetetlen hírforrásán az Egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Folytatódik a tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés. Zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan

0: legsebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyi szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben. Ma is napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, több-kevesebb a műsor címe. Hát most először nem is feltétlenül a gazdaságról így módon fogunk beszélgetni, bár ennek is vannak gazdasági összetevői, mert hogy az alapmondat, a tételmondat az, hogy egyre később házasodunk, miközben öregszik az ország. A mai műsort Rónai Egon vezeti, és ezt gondolom már megszokták, az szokott változni, hogy ki a napi adás szerkesztője, ma Zsófi szerkeszti a műsorunkat. És hát akkor csapjunk is bele Vrazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével. Jó napot kívánok, Rita!
3: Jó napot kívánok!
2: Az, hogy hogyan alakulnak a családalapítási szokásaink, az nyilván egy társadalmi folyamat eredménye, de közben igen, vannak gazdasági tényezők is, amiket ez befolyásolni tud. Nézzük az alaphírt, ugye a KSH hozott ki ezzel kapcsolatos információkat 2025-ös adatok alapján.
3: Így van, a KSH közé tett egy közleményt, amelyben a főként a házasságkötési adatokra fókuszáltak, és azt hasonlították össze, hogy milyen eredmények voltak még az 1980-as évek elején, illetve 2025-ben hogyan alakultak ezek a számok, és ők azt a következtetést vonták le az adatokból, hogy átlagosan csak nem 9 évvel későbbre tolódott az első házasságkötésnek az átlagos időpontja.
2: Az ugye azt jelenti, hogy nagyjából a gyermekek átlagos születési életkora, tehát nem az övék, hanem az anyái, apái, is ugyanennyivel tolódik.
3: Igen, ezt is el lehet mondani, hogy még visszakanyarodjunk a házasságkötésre, csak hogy konkrét számokat is tudjak mondani. Még 1980-ban a férfiak átlagosan 24,5 évesen kötötték meg az első házasságukat, a nőknél ez kevesebb volt, mint 22 év, és ugye már ez a férfiaknál átlagosan ugye 33 év, a nőknél pedig majdnem 31 évre tolódott ki, és igen, azt lehet elmondani, hogy az első gyermekük születésénél is jóval idősebbek a gyermeket vállaló édesanyák, mint a 80-as években voltak.
2: Mennyire függ ez a házasságkötéstől? Mennyire egészen más karrier vagy gazdasági okoktól? Nem tudom, a KSH erre kitére, de önnek nyilván van erről véleménye.
3: Erre a közlemény nem tett ki, de egyébként ez az adat sor, amit rendszeresen frissítenek, ez az úgynevezett e-mail, vagyis térképes interaktív megjelenítő alkalmazás. Nagyon sok szempontot tud összevetni, megyei és régiós bontásban is. Nyilvánvalóan szerepet játszik az elsősorban

0: a nők, de talán a férfiak esetében is, hogy sokkal nagyobb arányban választják azt a megoldást, hogy elmennek tovább tanulni, és emiatt szerintem ma már a legtöbb olyan fiatal nőnek, aki tanul és szeretne karriert építeni, elképzelhetetlen az, hogy 22 éves kor előtt már férjhez menjen, illetve hogy gyermeket vállaljon. Illetve hát valószínűleg az is közrejátszik, hogy nehezebb megteremteni azokat a körülményeket, saját lakást vásárolni, amelyek a gyermekvállaláshoz sokak szerint szükségesek és elengedhetetlenek. Így inkább mindenki arra koncentrál, hogy meg tudjon teremteni egy bizonyos anyagi körülményt saját magának, és utána kezd el foglalkozni azzal, hogy ő családot alapítson.
1: Hát nyilván igen. Viszont van itt egy látványos különbség. A házasságon kívüli születések visszaesése és a házasságkötések fellendülése. Ez nyilván összefügg azzal, hogy csokot akkor lehetett igénybe venni, hogyha előbb jött a házasság.
0: Igen, ez egy érdekessége a KSH által kiadott közleménynek. Az adatok szerint 2015-ben volt a legnagyobb azoknak a elveszületéseknek az aránya, amelyek házasságon kívül történtek, ez 47,8% volt, tehát ha azt nézzük, akkor majdnem minden második gyermek házasságon kívül született. Egyébként a legalacsonyabb arány, vagy ha megnézzük a megyei bontást, akkor az Pest megye, illetve Budapest volt, a legmagasabb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt. Viszont ugye ez a trend 2015 után megfordult, ami, ahogy ön is említette, visszavezethető arra, hogy azok a bevezetett lakástámogatások, mint például a CSOK, vagy később a babaváró hitel, vagy a CSOK plusz, ezeknek, ha nem is minden formája, de majdnem minden formája házasságkötéshez volt kötve, tehát nem lehetett úgy igénybe venni ezeket, hogyha két fiatal nem házasodott előtte össze, és ennek az egyik eredménye az lett, hogy jelentősen csökkent a házasságon kívül született gyermekeknek a száma is.
1: És hát csökken önmagában a megszülető gyermekek száma is. Ezt sokféle magyarázattal szokták értelmezni ezt az adatot, például azzal, hogy hát egyre kevesebb a szülőképes korban lévő nő, de hát ugye itt az első mondat, az egyre később házasodunk is irányadó. Hát minél később jön létre az a kapcsolat, amiből gyermek születhet, nyilván annál kevesebb idő marad arra, hogy újabb és újabb testvérek szülessenek, már csak biológiai okokból is.
0: Ez így van, hogyha esetleg korábban még valaki 20-22 évesen kötött házasságot, és mondjuk 25 éves kor előtt ugye már vállalta is a gyermeket, akkor ugye később még sokkal nagyobb tér maradt arra, hogy további gyermekeket tudjanak vállalni, viszont hogyha kitolódik ez az életkor 36-30 vagy 35 éves korig, vagy akár tovább is, akkor nyilvánvalóan kisebb a mozgástér.
1: Egy olyan adatunk is van, ez a társadalom előregedésének mérőszáma, ha úgy tetszik, hogy 211,2%-os az öregedési index, ezt úgy lehet például érteni, hogy Zala megyében 114 év alatti életkorú gyermekre 211 idős ember jutott. Ami mondjuk hosszú távon, és akkor itt jön a gazdasági kérdés, egy gazdaság számára egészen durva következményekkel jár, egyre kevesebb ember dolgozva, egyre több idős embert kénytelen eltartani a szónak a nem klasszikus, hanem a társadalmi értelmében.
0: Ez így van, ez a nyugdíjrendszernek általában a legnagyobb kihívása, különösen itt az Európai Unióban, hogy egyre fogynak a fiatalok, akkor nyilvánvalóan egyre nehezebb lesz kifizetni a nyugdíját azoknak, akik viszont egyre többen vannak, hiszen sok országban ugye azt látjuk, hogy még egyre tovább is élnek ugye az idősek, szerencsére, minél egyre tovább velünk vannak, és ebből a szempontból ez egy nagy kérdés lesz a következő 5-10-20 évre nézve, hogy fenntarthatóak maradnak a nyugdíjrendszerek.
1: Vrazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével beszélgettünk a házasságkötés és az öregedés összefüggéseiről. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: De tényleg, nincs bennünk olyan, hogy lélek. Majd meghalok, de még egy kicsit élek. Az eszem tudja, merre lépek. De csak a szívemben érzek. Az agyamnak elege lett, és üzent a szívemnek egy levélben. Szívem, szedd már össze magad. Fontos az, hogy

Most komolyan, jobbra-balra tőlünk két macs között, mint egy macskánál a gombolyag. Ami egyik fülemen bemegy, azt a másik meg se hallja. Ezért a jobb kezem, mint egy levelet a balnak. Most miért rohansz fejjel a falnak? A népek nem téged akarnak. Egyszer már elnéztünk balra, ne sodor már megint bajba, jó?

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mennyibe kerül egy autó fenntartása ma Magyarországon? Ez lesz a következő témánk, és ez azért is különösen aktuális, mert van ez a fajta vita, hogy a közösségi autó megosztás, meg a saját tulajdonolt autó között melyik éri meg jobban, és kinek melyik éri meg jobban. Nem biztos, hogy igazságot teszünk, de szempontokat tudunk adni talán Horváth Zsolttal, a Vezes.hu főszerkesztőjével. Szervusz Zsolt!
2: Üdvözlőlek, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát azt gondolom, hogy egyébként ez a téma mai nap igazán aktuális a mai világban. Ugye azt látjuk, hogy a városi közlekedés az nagyon túlzsúfolt, és ezért joggal merülhet föl, főként azokban, akik mondjuk rövid utakat tesznek be, nem mennek nagyon távolra, hogy miért is tartsak fönn egy autót, amikor egyébként úgy közösségi közlekedéssel meg tudom oldani a működésemet, a napi dolgaim, de néha szükségem van autóra, ekkor jöhet szóba az, hogy mondjuk autómegosztó szolgáltatást igénybe vegyek. Összességében azok nyilvánvalóan egy útra számolva lehet, hogy drágábbak, de lehet, hogyha egy teljes évet nézünk, és utána számolunk, hogy mennyibe kerül egy autót fenntartani, akkor mégiscsak olcsóbb. Másrészt viszont azok, akik minden nap használnák az autójukat, akár hosszabb útra is mennének, vagy a napi működésükhöz elengedhetetlen, mert mondjuk a közösségi közlekedés nem oldja meg a problémájukat, mondjuk adott esetben a Budapestről beszélünk, vagy a Budapest körüli településekről, ott viszont elengedhetetlen az autó, de ekkor is jó egyébként tudni, hogy mibe is kerül fenntartani ma Magyarországon egyébként egy autót, legyen az bármilyen is.
1: Ugye vannak olyan helyzetek, ahol gyakori szállítás, vagy a gyerekek cipelése, idősebb szülő ellátása és hurcolása egyik helyről a másikra, amikor valóban inkább egy saját autó megmagyarázható. De hát nézzük is. Szóval, hogyha valaki évi 15 000 kilométert autózik, az ugye egy ilyen átlagos alaphelyzet.
2: Igen, ez abból egyébként kiderül, hogy megvizsgálta egyébként, vagy a használt autó.hu, ami ugye nyilvánvalóan ilyen autókkal foglalkozik, hogy ma Magyarországon átlagosan 16,5 év az autó átlag életkor, és a hirdetésekhez képest mennyi kilométer van az autóban, amivel meghirdetik, ebből kiderül egyébként, hogy ez a 12 és 17 ezer kilométer között van ennek az átlagos autónak az átlagos futás teljesítménye Magyarországon, tehát valóban ez a 15 ezer kilométer lehet jó hozzávetőleges érték. És ugye itt azt gondolom a legnagyobb tétel, amire nem gondolnak az emberek, pedig minden héten, minden hónapban költenek rá, hogy üzemanyagot kell vásárolni. És hogyha veszünk egy 7 liter fogyasztó autót a benzinből, ami mondjuk Magyarországon van most az olcsóbb, ezt mondjuk a 620-630 forinttal számolva egy évre ez 650-670 ezer forint költség, ami ugye havi átlagban több mint 50 ezer forintot jelent. De ez ugye csak a kisebbik része, vagy csak egy része annak, amit egy autóra el kell költeni.
1: Hát biztos kell biztosításra, mert az kell. És biztos számolhatunk éves fenntartási költségként valami szervizszolgáltatást is.
2: Teljesen egyértelmű, ugye ott van a kötelező felelősségbiztosítás, azt mindenkinek fizetnie kell. Ez olyan 50 és 60 ezer forint közötti költséget jelent minden autóra, amit használunk ma Magyarországon, hogyha betartjuk a törvényeket. És akkor ennél egy jóval nagyobb költség azoknak, akik mondjuk kaszkót is akarnak fizetni. De ugye figyelembe kell venni azt, hogy egy autót, hogyha fönntartunk, akkor nyilvánvalóan szervizköltsége, és itt nem csak arról kell beszélnünk, hogy elromlik egy autó, hanem a használat miatt olajcserére van szüksége, kopnak a gumiai, el kell vinnünk kötelezően műszaki vizsgára, és maga a műszaki vizsga is ugyan egy használt autónál mondjuk átlagosan általában két évente van, ami papíron 26 ezer forint, de jó, ha tudjuk, hogy ma már Magyarországon azért nagyon ritkán viszi az ember úgy műszaki vizsgára az autóját, hogy ő maga oda viszi, és azt mondja, hogy kifizetem ezt a 26.700 forintot, hanem szervizbe viszi, és a szerviznek a feladatköre és vizsgálata miatt ez általában egy dupla ekkora összeget jelent.
1: Hogyha elkezdünk számolni, nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen autóval számolunk, hogy egy elektromos autóval, egy dízellel, egy benzinessel, egy 15 évessel, vagy egy 2 évessel, ezek azért nagy különbséget jelenthetnek fenntartási költségek tekintetében. Melyik, hogyha nyilván nem így autózunk, és nem így tartunk saját autót, de melyik a legracionálisabb választás, ha csak a költségek felől nézzük, egy mondjuk 7-8 év körüli autó esetében, ami még Magyarországon fiatalnak is számít?
2: Nyilvánvalóan a kettőt külön választanám, a belső égésvét és az elektromost. Az elektromosnak óriási előnye az, hogyha valaki otthon tudja tölteni, családi házba lakik, és ez független attól, hogy van-e mondjuk napeleme, ami akár nullára viszi ezt a költséget, de otthoni árammal számolva, hogy 70 forintba kerül egy kilowatt, és hogyha nagy fogyasztást mondok, most 20 kilowattról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy 70 forint per kilowattos árral az 1400 forint 100 kilométer megtétel. Tehát az üzemanyag költség drasztikusan kisebb, mint egy belső égésű modellnél. Ha a belső égésűkről beszélünk, dízel vagy benzines, ott elsősorban a szerviz költség tudja meghatározni. Ugye az elektromos autókon nincsen hagyományos értelemben olyan szerviz, hogy olajcsere, a féket kevésbé koptatja, tehát itt is csökken a költség, de a belső égésűknél, a dízel és a benzines közt általában az a általánosan mondott költség, hogy a benzineseknek kicsit kisebb, mert a használt régebbi benzines autókon kevesebb az a kockázat, ami tönkre mehet. Beszéljünk a nagynyomású befestendező rendszerekről, a két tömegű lentkerékről, illetve a használatból adódó kopásból. A dízel autók elsősorban arra jók, hogy nagy távolságot tegyünk meg vele autópályán, míg mert kevésbé gyorsan melegednek be, ezért a hidegen több terhelést kapnak a városi használatnál. Erre jobb a benzines, ezért kisebb annak az általános szervizköltsége ilyen értelemben.
1: Összegzésként azt tudjuk tehát mondani, hogy nagyjából, hogyha az éves futás 10 000, akkor olyan 63, a 15 000, akkor 82 000, ha 20 000 kilométer, akkor 100 000 forint a havi költség, mert ti csináltatok egy összesítést is a különféle autókra, de nagyon nagy különbség végül is nem volt. Ennyivel kell számolni egy családi kasszának, igaz?
2: Igen, teljesen egyértelmű, hogy a futás teljesítmény határozza meg azt ma, hogy kinek mennyi kell költeni arra, hogy az autóját fönntartsa.
1: Egyébként arányában ez egy nagyon furcsa szám lett, mert 10 000 kilométernél 63, de 20 000-nél csak 100 ahhoz képest. Tehát az nem igaz, hogy ha kétszer annyit megyünk, kétszer annyi a költség.
2: Hát nyilvánvalóan azért nem, hiszen a biztosítási díjunk nem változik, a műszaki vizsgánk értéke nem változik, az adó értéke nem változik, tehát nem minden, csak a futás teljesítmény költsége. De azt nem szabad elfelejteni, hogy egyébként mi nagyon sok mindent, ez az alapszintű fönntartás, tehát nem foglalkoztunk azzal, hogyha valaki például autópályát használ, annak ismét van egy költsége. Hogyha sokat parkoló fizetőzónában jelentős költséget jelent, hogyha kaszkót fizet, hogyha ez az autó mondjuk hitelen van, vagy leasingelt, hogy annak a költsége, a garázs bérel, tehát hogy egy csomó olyan költség, ez tisztán az, hogyha valaki autózik ma Magyarországon, vagy városban, vagy országúton, akkor jöhet ki ez a 60 és 100 000 forint közötti költség.
1: Köszönöm szépen neked, hogy számoltál helyettünk. Szerintem elég kevesen számoljuk ezt így kitételesen, úgyhogy jó információt kaptunk. Horváth Zsolt, a vezes.hu főszerkesztője volt a vonalban.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, a Batthyány tér közelében. Útszűkületre számítsanak. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől és az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-a és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Kedden 20 órától másnap 4 óra 30 percig lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját. Az Erzsébet híd lehajtót addig megnyitják, az érintett BKK járatok pedig az eredeti útvonalon közlekednek. Lezárták a 6. kerületben a Király utcát, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Összegzés arról, hogy milyen volt a turisztikai szezon, ez következik most a gazdasági magazinban itt a Spirit FM-en. Kovács Balázshoz fordulok, a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatójához, aki egyúttal a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének is alelnöke. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok!
2: Hallottunk mi erről mindenfélét, erről a szezonról, tehát hogy milyen jól indult, milyen rosszat tett neki a 40 fok, hogy itt az augusztus vége egy kicsit megint megpezsdített, hogy Horvátországba megy a magyar és nem a Balatonhoz. Tehát tényleg mindenféle állítás volt, úgyhogy csináljunk egy gyors összegzést.
3: Az a szép ezekben az állításokban, hogy vélhetően mindegyik állításnak van némi igazságtartalma, de azért érdemes ezeknek az állításoknak mögé menni, és megnézni, hogy mit jelentenek ezek valójában. Való igaz, sok minden hatással kellett számolni az idei szezonban is. Egyébként ez nem újdonság, minden évben van valami különleges esemény, ami alakítja a vendégforgalmat, és hát, ahogy megszoktuk, teljesen más képet mutatott a Balaton, és megint mást a főváros. Megint más képet mutatnak a szállodák, és megint más képet mutatnak más turisztikai, kereskedelmi szálláshelyek, vagy egyéb, vagy magánszálláshelyek, mert előző héten a KSH adatai augusztusról kijöttek, és abban összességében egy nagy visszaesést mutattak be, de hogyha itt is az adatokat elkezdjük szétszedni és alaposan megvizsgálni, akkor az látszik, hogy a szállodák egyébként összességében növekedtek, és a nagy visszaesés mögött a magán és egyéb szálláshelyek jelentős csökkenése, vagy azokon eltöltött vendégészakák jelentős csökkenése áll.
2: Az, hogy a vendégészakák száma csökken, az pénzügyi kérdés, vagy valóban más lett a divat, máshova igyekszik a magyar nyaralni?
3: Hát az, ugye itt az egyéb és magánszálláshelyekről beszéltem, amikor csökkenés volt látható.
2: Igen.
3: Összességében, és ugye annak nem vagyok feltétlen szakértő, hogy a magánszálláshelyek azok jellemzően az Airbnb típusú szálláshelyekről beszélünk, és hogyha ilyen, ennek a csökkenését látjuk mondjuk Budapesten, akkor óhatatlanul eszébe jut az embernek az, hogy a 6. kerületben teljes tiltás lépett életbe, ez biztos, hogy hozzájárul ehhez. Ha mondjuk Balatonról beszélünk, ott megint más a helyzet, ott vélhetően, ha ott csökkenés van, akkor a mögött inkább a belföldi kereslet visszaesése jelenhet meg, és ott viszont óvatatlanul eszünkbe jut az, hogy a forint az roppant fölértékelődött, közel 10-11%-kal erősebb a forint, mint egy évvel korábban volt, ami egyébként bátoríthatja és támogathatja a kiutazóknak a kedvét, tehát magyarul magyarok számára mondjuk az előbb említett horvátországi desztinációt, vagy igen, tengerparti üdülőhelyeket megtörölni olcsóbb volt idén, mint egy évvel korábban, és fordítva a külföldieknek ennyivel többe került Magyarországra látogatni.
2: És az reális-e, hogy olcsóbb egy tengerparti szállás, mint egy hazai? Ugye nagyon sokan ezzel szoktak érvelni, ami lehet, hogy biceg, mert mit hasonlítunk össze mivel, de végül is a tengerélményt hasonlítjuk össze bármi mással.
3: Hát pontosan erről van szó, hogy nagyon nehéz almát a körtével összevetni. Nyilván ilyenkor érdemes a teljes utazásnak az összköltségét vizsgálni, és ha ezt vizsgáljuk, mi nem azt látjuk egyébként, hogy a horvát tengerpart olcsóbban, egy relatív olcsóbbsága az idei esztendőben a tavalyihoz képest, feltételezve, hogy mondjuk a horvát szállodások és apartman kiadók az áraikat változatlanul hagyták euróban, zárójelben megjegyzem, ennek csekély valószínűsége van. Szóval én nem gondolnám, hogy a horvát tengerpart bármivel is kedvezőbb árfekvésű lenne. Oda kell utazni, autópályadíjat kell fizetni. Én azt tapasztaltam, amikor magam is jártam Horvátországba, hogy azért az éttermi árak azért simán magasabbak, mint a Balaton partján. Nem azt akarom állítani, hogy a Balaton olcsó. A horvát tengerpart azt gondolom, hogy még egy kicsit drágább.
2: Milyen volt a szállodák számára ez a szezon? Ilyenkor mindig csak a fővárosról és a Balatonról beszélünk, pedig ez az ország ennél sokkal színesebb.
3: Így igaz, az. De hát nem véletlenül beszélünk erről, hiszen azért a turisztikai árbevételek jelentős része a fővárosban, közel 50% a fővárosban keletkezik, és egy nagyon nagy része pedig a Balatonnál, és hát a nyári hónapok azok egyértelműen a Balatonról szólnak. A Balaton egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen visszafogott volt a kereslet összességében, és erről nem csak a szállodások számoltak be, hanem az éttermesek is, a boltosok, tehát mindenkinek a forgalmán azért ez érződött. Különösen az augusztus volt meglepetésszerűen a vártnál gyengébb. A július azt gondolom, hogy a várakozásoknak, összességében a várakozásoknak megfelelően, hogy egy kicsit annál gyengébben alakult. Az augusztus az azonban meglepően hát visszafogott volt. Annak az okait még bőven érdemes lesz elemezni.
2: Hogyha a jövőre tekintünk, milyen teendői vannak a szállodaiparnak, hogyha javítani akarná az adatokat? Hogy látja? Mi hiányzott?
3: Hát azt gondolom, hogy a forint árfolyam, amiről az előbb már szót ejtettünk, az egyértelműen egy komoly tényező. Erre a szállodásoknak sajnos kevés ráhatásuk van, hogy a forint árfolyama hogyan fog alakulni a jövőben, de az biztos, hogy ha ilyen erős marad, akkor a mi relatív vonzerünk és versenyképességünk külföldi más desztinációkkal szemben biztos, hogy romlik, és ha így marad, akkor ezzel komolyan foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ide külföldi turisták jöjjenek nagyobb számban, az kell, hogy a szolgáltatás minősége, az infrastruktúra, a közbiztonság, az élmények, a programok változatosan rendelkezésre álljanak, tehát nekünk ebben biztos, hogy előre kell lépnünk még inkább a jövőben. A fővárosban az utóbbi időben azért látszott, hogy szóval azért a bizonyos kerületek, ahol sok turista fordul meg, ráférne egy jó nagy alapos takarítás ezekre. Komoly problémát jelent az utóbbi időben egyébként a műanyag palackok és az erre szakosodott, ebből megélő sajnos állampolgárok jelenléte a város turisztikailag frekventált területein. Temét, kosz, az utcán ez biztos, hogy nem emeli a város vonzerejét. Jó programok kellenek. Az idei évben az a BL döntő azt gondolom sokat cikkezett erről a sajtó, és akik a fővárosban jártak, maguk is érezhették, hogy milyen elképesztő turisztikai forgalmat bonyolított ezen a hétvégén le a város. Ez mutatja és igazolja azt, hogyha megfelelő események kerülnek megszervezésre, akkor ide azért örömmel érkeznek a külföldi vendégek.
2: Úgy legyen a jövőben is, igen. Hát egy várostakarítás az egészen biztosan ráfér Budapestre, és vannak olyan részei, amelyekre aztán különösen Újlipótváros tudnám erre példának hozni egyebek mellett. De közben meg az is tény, hogy ez a város gyönyörű, úgyhogy ennek a vonzerőnek valószínűleg sok minden mással együtt meg kell maradnia, meg kell lennie. Ez nyilván kommunikációs kérdés is.
3: Abszolút, és ezt jó is, hogy említi, mert azt gondolom, hogy az, hogy az ország marketingre mennyit tudunk fordítani, vagy mennyit tud fordítani a Visit Hungary, vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség, az kulcskérdés, és ennek a marketing aktivitásnak a folyamatos megléte és a város nemzetközi láthatóvá tétele az alap elvárás, és pont egyébként ma olvastam a Telexen egy hosszú hírt, amiben részletesen körüljárja az újságíró azt, hogy milyen problémákkal küzd jelenleg a Visit Hungary, mennyire nem tudnak költeni. Ez biztos, hogy rövid távon is már meg fog látszani a vendégszámban és az általános érdeklődésben. Hosszabb távú hatásairól meg ne is beszéljünk.
2: Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója, de majd beszéljünk a hosszabb hatásokról is egy másik alkalommal. Nagyon szépen köszönöm, pozitív, hogy most volt rá lehetőségünk. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke egyúttal. Kovács úr, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A KNH nagyvállalati növekedési indexe a második negyedéves 17-es szintről 10-re csökkent. Hogy ez mit jelent, ezt én nem értem, úgyhogy megkérdezem Németh Dávidot, aki ennek a banknak, a KNH-nak a vezető elemzője, hogy valójában miről beszélünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Szóval nagyvállalati növekedési index 17-es szintről 10-re csökkent. Ez drámainak hangzik, de az-e?
2: Hát annyira nem az, mert ez még mindig egy relatíve magas érték, pozitív tartományban van, úgyhogy összességében azt mutatja, hogy a nagyvállalatok azok még mindig bizakodóak, viszont az látszódik, hogy volt a második negyed évben egy óriási megugrás a várakozásokban, ami egyébként elsősorban a makrogazdaságot érintő alindexnek köszönhető. Ott úgy gondolták a vállalatok, hogy nagyon pozitív változások indulhatnak be, és ez nagyon felhúzta az indexet. Egyébként a saját helyzetüket érintő alindex is javult a második negyed évben, és ott is van egy pici korrekció, de ott nincs ez az óriási kilengés, mint amit a teljes nagyvállalati indexben látunk.
1: Voltak éppen akkor ez igazán arról szól, hogy mennyire látják pozitívan a nagyvállalati vezetők a saját cégük és a magyar gazdaság kilátásait, és ebben még mindig inkább bizakodók, mint nem.
2: Így van, ez azt próbálja mérni, hogy hogyan értékelik a nagyvállalatok a piaci környezetet, egyrészt a makrogazdasági környezetet, ugye milyen folyamatok zajlanak Magyarországon, illetve hogy a saját működési környezetüket hogy látják. Tehát például mit gondolnak majd a bevételeik alakulásáról, a profitjukról, mik azok, amik veszélyt jelentenek számukra, mik azok a területek, amik leginkább befolyásolják az életüket, és így összességében úgy látják, hogy azért inkább pozitív a kép. Persze, mindig vannak kihívások, amiknek meg kell felelni.
1: Hát az egyik kihívás például a termelékenység növekedése, mert amíg az nem javul, addig nagyon nehéz lesz utolérni valamiféle Európai Uniós átlagot, az alatt vagyunk jóval. Erről ők hogy vélekednek, illetve hogy vélekednek a saját működésükről, mert hogy erre azt szokták mondani, hogy nem a beosztottak, hanem a főnök az, aki felelni tud.
2: Hát alapvetően azért a vállalatok a saját jövőjüket illetően inkább pozitívak, hiszen különben valószínűleg nem csinálnák azt a feladatot, amire elindították a projektjeiket. De a másik oldal azt is látjuk, hogy nem nagyon terveznek most rövid távon még beruházásokat vagy hitelfelvételt, ami azért elég összecseng azzal, hogy a beruházások az elmúlt időszakban nagyon visszaestek, és még mindig nagyon bizonytalan a környezet. Ugye egyrészt azért itt sok nemzetközi konfliktus is van, ami például az energiárakat befolyásolja. Ugye itt Magyarországon is ők is várják, hogy milyen adórendszer alakul ki ebben, milyen változtatások jönnek, hogyan alakulnak majd az Európai Uniós források, milyen lesz a hitelkamat szint a következő időszakban. Úgyhogy van egy ilyen kivárás még mindig, és a többsége a vállalatoknak azért nem nagyon számít arra, hogy most itt óriási hitelkeresletnövekmény lesz, legalábbis saját magukból kiindulva. Úgyhogy ezt a visszavezetjük azért a termelékenységre, akkor ott is egyelőre visszafogottabb javulásra lehet számítani, bár hogyha a célokat nézzük, akkor egyértelműen látszik, hogy például a digitalizációra való költés az abszolút ott van a top listában, amivel például azért a termelékenységet is lehet növelni.
1: És hát akkor itt van egy alapvetés, amivel szerintem a munkavállalók abszolút nem értenek egyet. Túl gyorsan nőttek a fizetések. Munkavállalói szemmel nézve olyan nincsen, amit most itt állítottam. Túl gyorsan sosem nő a fizetés, de a munkaadók oldaláról viszont ez gondot okozhat, főleg, ha itt tartunk a termelékenység növekedésének hiánya miatt.
2: Ez így van, ugye persze első hangzása a munkavállalónak nagyon jól hangzik, hogy mindig jó gyorsan nő a bér, de azon a ponton, amikor például a vállalata miatt elveszíti a versenyképességét, utána elveszíti mondjuk a megrendeléseit, akár a termékek legyártására, vagy akár szolgáltatások nyújtására, és emiatt mondjuk el kell bocsájtani embereket, vagy akár csődbe megy, hát akkor már a munkavállalót is érdekelné, hogy talán nem kellett volna ilyen gyorsan emelni a béreket. És ugye itt, amit látunk a 2020-25-ös időszakban, az az, hogy a munkabérek dinamikája, ez nagyjából itt ugye a reálkereseteket, ha tekintjük, akkor nagyjából majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt, mint Magyarország termelékenysége is itt. Ugye ennek nem feltétlen az az üzenete, hogy akkor alacsonyabb munkabér emelés kell, hanem jobb lenne nyilván a termelékenységet jobban pörgetni, de hogyha ez nem jön össze, akkor viszont valahol a munkabérrel alkalmazkodni kell hozzá. És azt látjuk, hogy a régión belül az elmúlt éveket tekintve Magyarország az nagyon kilóg a sorból, ugye negatív irányba, akár a lengyeleknél, akár a szlovákoknál, ha nézzük, akkor ott ez a két mutató nagyjából ugye a termelékenység javulás és a reálbér emelkedés az nagyjából kéz a kézben járt. A cseheknél ráadásul gyorsabban nőtt a termelékenység, mint a bérdinamika, és Magyarországon van, látjuk ezt a helyzetet, hogy nagyon megszaladta a bér. És ugye ebben benne van az, hogy akár a minimálbér emelés hogyan alakult abban az időszakban, amikor egyébként stagnált a magyar gazdaság, és ugye nem volt érdemi termelékenységbővülés.
1: Az most egy más kérdés, hogy ezzel a bérnövekedéssel együtt is mennyire le vagyunk szakadva az európai bázis számoktól, de hát ez pedig egy hosszú távú probléma, és egy hosszú távon orvosolható kérdés. Az, hogy most volt egy kormányváltás, és véletőleg egy másfajta gazdaságpolitika következik, az mennyire képező le most a véleményformáló nagyvállalati vezető gondolkodásában. Ez a 10%, ez erről szól?
2: Ugye ez nem 10%, ez egy pontérték, de...
1: Nem, 10 pont, igen. Igen, ez erről szól?
2: Igen, ez alapvetően azért arról szól, hogy várják azt, hogy pozitív változások következnek be. Ez akár a gazdálkodási környezettől kezdve az árfolyam politikán át, tehát nagyon sokszor például a vállalatok számára az is problémát jelent, hogy nagyon nagy az ingadozása a forintnak, és hogyha egy stabilabb árfolyam van, az azért kedvező neki. Ugye akár a kamat feláraknak az alakulása, ugye az is fontos, hogy mondjuk az országos árdinamika fölött mennyivel van a kamat szint, tehát mi az a reál kamat, amit meg kell fizetni egy-egy beruházás után. Úgyhogy minden ilyen változás, vagy lehetséges változás, ugye ez azért pozitívan befolyásolta a vállalatoknak a jövőbeli kilátását, vagy megítélését a magyar gazdaság alakulásával kapcsolatban.
1: Németh Dávid, köszönöm szépen. A KNTH Bank vezető elemzőit hallották, a több-kevesebb hallgatóit a Spirit FM-en. Köszönöm még egyszer, és köszönöm az önök figyelmét. Jövünk holnap ugyanebben az időben friss gazdasági tartalmakkal. Hallgassanak minket továbbra is. Meszrényi Zsófi volt a mai szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos száraz időre számíthatunk, folytatódnak a franciaországi diáktüntetések. Több pályázatot is hirdetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a négy repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, öten megsebesültek a dél-ukrajnai Záporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a francia-orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53

0: és részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmet a nemzetpolitikai informatikai rendszerben. Ma is napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: László itt van-e?
3: Nem vagyok.
2: Szuper.
3: Csak annyiban szeretném még folytatni az előző témát, ezt a kézigránátos dolgot, hogy én magát a kiképzést azt pártolnám, hogy nők legyenek részt a honvédelmi kiképzésekben, de a mai háborús körülményeket tekintve teljesen értelmetlennek tartom a kézigránát dobást, mint gyakorlatot fölvenni ebbe a kiképzésbe. Ez egy abszolút elhibázott dolog. Hát esetleg ilyen adrenalin fokozásnak fel lehetne fogni, hiszen jól tudjuk, hogy különböző extrém sportokban hölgyek igen jeles módon tudják képviselni magukat. Nagyon emlékszem a Bódi házas párnak a bungee jumpingos produkcióriára, amikor Gusti gyakorlatilag lelökte a feleségét, hogy bátor vagy te, mivel megoldott ezt, és meg is oldotta huszárosan a Margó. Na, ennyit erről. Úgyhogy én szerintem a honvédelemtől a hölgyeket nem kéne elzárni, de ez nagyon rosszul volt megszervezés. Felteszem, hogy kevés volt az önként jelentkező, ezért kellett ilyen önkéntes alapon a zilladisták hölgyeket megkérni arra, hogy ugyan legyenek már szívesek önként jelentkezni. Hát ezt érdemes, az önkéntességet érdemes kivizsgálni.
2: Igen, igen.
3: És akkor lépnék egyet tovább, nem tudom, hogy a hangkújban én sem most nyugdíjban. A hangkújhoz szeretnék egy picit hozzászólni, hogy végső soron tudom sajnálni ezt az embert. Nem csak azért, mert igen becsületes képűnek látszik, és gyönyörű szép családja van. Alapvetően a gyerekeket sajnálom leginkább, akik majdnem meg vagyok róla győződve, hogy szerették az apjukat, tisztelték, becsülték, úgy gondolták, hogy az ő apjuk egy becsületes ember, egy talpig becsületes és bűnöktől mentes életet él, és a feleség is erről tett tanúbizonyságot. Én hajlamos vagyok sok mindent elhinni ebből, ugyanakkor csak azt tudom mondani, amit azért már elmondtak előttem, hogy vagy benne volt és bűnrészesként ő is részt vett, vagy nagyon ostoba volt, hogy hagyta magát belerángatni, mert rajta kívül mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy mi a helyzet, hogy mi folyik itt, és pénzek osztása, hogy működik.
2: Arról beszél egy videóban Orbán Viktor, egyébként én az atv.hu-nak a kis Reels videóját láttam, hogy ez egy SZDSZ-es módszer, ami történik például Hankó Balázssal is, nevezetesen, hogy attól, hogy a saját kultúrköréhez tartozó előadó művészek és pályázó pénzt kaptak, mert ő szakított azzal a PC pénzkiutalási móddal, hogy gyakorlatilag nem számít az, hogy kit támogatsz, gender, meg nem tudom milyen marhasságokat is támogatnak, fogalmaz Orbán Viktor.

0: Thor, nem. Ő azt mondta, hogy nézzük meg, hogy a mi kultúrkörünk az milyen produkciókat hoz létre, és arra adjuk pénzt, ami a mi mondjuk szellemi támogatásunkkal, vagy szellemi világunkkal megegyezik. És azt mondja Orbán Viktor ebben a videóban, hogy fognak még ilyen dolgok történni, és sajnos meg kell állapítsuk, hogy ezt valakik arra úgy magyarázzák, mint hogyha ez egy bűnös dolog lenne. Orbán Viktor erről beszél a hívei előtt.
1: Úgy abban a formában nem értek egyet Orbán Viktorral, hogy ez egy SDS-es módszer, de hogy azt mondom, hogy egy szabad demokrata módszer, azzal viszont nagyon egyet értek, mert a demokrácia meg a szabadság valahogy így kéne, hogy működjön, hogy nehogy már a te ízlésed szabja meg azt, hogy mi a kultúra és mi az, ami nem kultúra. Ez teljesen egyértelmű számomra. Az gyönyörű, hogy amit az előbb mondtam, hogy vagy nagyon ostoba, vagy bűnrészes, hát Orbán Viktor ezzel az ő bűnrészességét erősíti teljesen egyértelműen.
0: Hát igen, és akkor, ha jól értem, akkor ez egy a miniszterelnök magyarázatában, vagy a volt miniszterelnök magyarázatában, ez egy kollektív szemlélet volt, aminek végrehajtója volt Hankó Balázs, ugye? És én meg azon gondolkoztam, miközben ön elkezdett erről beszélni, hogy a család szerette őt, meg nyilván azt gondoltak az édesapjukról, hogy egy tisztességes ember, hogy eljutottunk a nemzeti együttműködés rendszerének második, harmadik ciklusára oda, hogy azok, akik vállaltak személyes részvételt a kormányban, azok tulajdonképpen egy egészen új erkölcsiség nevében működtek a napi gyakorlatban. És ez szerintem nincsen jól. Tehát az, aki egyébként egy tisztességes ember, az pontosan érzi a saját erkölcseiben, hogy ez az a pont, amit már nem lehet megcsinálni, pontosan azért, mert van a bűn gyanúja, és van a bűn, és a kettővel szemben élesen áll az, amikor a mindannyiunk pénze rám van bízva azért, hogy felelősen gazdálkodjak vele, és én nem tehetem meg, hogy egy 3 napja alakult cégnek utalok 500 millió forintokat, pontosan azért, mert én felelős vagyok azokért az emberekért, akik engem mondjuk kormánytagként szemlélnek, az ő követük vagyok, ezért azt nem csinálhatom meg, hogy az ő pénzüket úgy tekintem, mint valami személyes sarzsinak az odaítélését.
1: Igen. Tökéletesen tetszik fogalmazni, és hagy hozzam most a párhuzamba ezzel az Osztie Zoltánnak a történetét, ami nagyon hasonló, hogy van egy meggyőződése az embernek, hogy mi a helyes és mi a helytelen.
0: Igen.
1: De egy szószékről nem feltétlenül szabad neki azt elmondani, amennyiben az ilyen eredménye jár, hogy gyakorlatilag kiátkozza az egyházból a Pisának a híveit. Ez valami egészen furcsa erkölcsiség.
0: Igen, de mondjuk az ő
1: katolikus egyházzal kapcsolatban.
0: Az ő munkássága az tudtuk az évek során is, hogy erőteljesen kötődik a Fideszhez. Nem most nyilvánult meg először ezügyben.
1: Igen, teljesen egyértelmű. Igen.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezért nem is értem az egyházat, hogy most ennyit kap. Nem, már nagyon megérdemelte volna, most azonnal a szilencium, vagy nem tudom, minek nevezik nála, hogy azonnal eltiltani a misézéstől, és vonuljon valamilyen szerzetes rendbe, és a négy fal között elmérkedjen, hogy egy igazi kereszténynek, egy igazi katolikusnak mi a feladata. Na, erről ennyit. De ha már ezt a témát említettük, nagyon szeretném elmondani, hogy Erdő Péter volt számomra az, aki a migránsválság közepette azt volt képes mondani, hogy nem nyithatjuk ki a templomokat a menekültek előtt, mivel az a törvényt sértenénk. És ezáltal azért az emberi törvényt, az isteni törvény fölé helyezte, mert azért lett volna a könyörületnek helye. és egy másik, ez viszont, na most a neve nem fog eszembe jutni, az idős ember, a KDNP fő ideológusa,
0: igen.
1: Aki azt tudta mondani, a neve most nem jut eszembe, lehet, hogy később talán eszembe jut, hogy ha valakinek el kell magyarázni, hogy mi a különbség a keresztény demokrácia és a keresztény vallás között, igen, akkor őnek ezzel kapcsolatban nincs semmi mondani valója. Uh-huh. És akkor ezen úgy meghökkentem, hogy keresztény ember az ilyen, aki azt mondja, ha valaki nem érti, amit én tudok, akkor nekem azzal nincs dolgom. Uh-huh. Ez számomra egészen hihetetlen. Igen. Ez a két dolog volt a keresztényekkel kapcsolatban, amit én abszolút elfogadhatatlanak találtam, és hát ez az Osztia atya, ez hát beleillik a sorba sajnos.
0: Világos. Én közben olvasom, hogy a Fidesz parlamenti képviselője Radics Béla Osztia Zoltánnal és támogatóival szelfizett. Ha a kollégáim lesznek olyan kedvesek, hogy egyébként a nézők számára is láthatóvá teszik ezt a Magyar Hang cikket. Itt van Radics Béla, Isten áldja Osztia Zoltán atyát, ezzel a felütéssel posztolt egy szelfit Radics Béla, fideszes parlamenti képviselő. Magyar Péter nemrég tett közzé egy felvételt, ugye azt egyébként később eltávolították, csak hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy egy Heves megyei településen, egy szentmisén a Tisza szavazói nem értenek semmit az evangéliumból, mondta, és egy erkölcsileg romlott, az országot elpusztító társaságra voksoltak, ezután kifejtette, nem ők gyűlölködnek, nem ők azok, akik megosztják a társadalmat, és büszke arra, hogy körülötte nincsenek tisztás szavazók, akiknek egy hiteltelen, vagy hitetlen, erkölcstelen nemzetáruló kell.
1: Minden határon túl megy.
0: Jó, hát mondjuk azt, hogy még az Esztergom budapesti főegyházmegye elhatárolódott ettől a kijelentéstől.
1: Nagyon kevés, ez borzasztó kevés. Ez megint kiállítja magáról a tehetetlenségéről, állítja ki a bizonyítványt. Itt azonnal lépni kellett volna. Éppen azért, mert nem az első eset, hogy Osztia atya ilyen kijelentésekre ragadtatja el magát.
0: Az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításaival, ezt mondja az Esztergom budapesti főegyházmegye. És nem az evangélium szellemében szól, az ilyen kijelentések nem csak az érintettek emberi méltóságát sértik, hanem a főegyházmegye közössége számára is fájdalmas.
1: Felmerül a kérdés, hogy ki az, aki nem érti az evangéliumot. Igen.
0: Igen. Jó. Örülök, hogy beszéltünk erről is. Van-e még valami, László?
1: Hát tele vagyok mindenféle. Ez a nagykátai időközi választás, ez nagyon érdekelne, hogy történt. Ja. Ugye nem szabad róla, de nem szabad ennek messze menő következtetéseket levonni. Ez tény. Minden esetre nagyon érdekes, hogy miközben országosan azért még igen-igen jól tartja magát a Tisza, közben van egy nagykáta, ahol tud nyerni a Fidesz. Mire gondolnak ezek az emberek, akik most a Fideszre szavaznak? Számomra teljesen érthetetlen a dolog.
0: Én azt tudom, hogy azért Pest megyében nem egy településen van jelentős bázisa a Fidesznek, ha nem is kormányváltó, vagy olyan sokasság, amely egy adott településen többségben van, mert nincs.
1: Én nem azt mondom, hogy a Tisza tökéletes, vagy az egyedüli lehetséges megoldás, de sajnos most nagyon efelé tendál a dolog. Én nagyon hiányolom, hogy a baloldal, mintha nem is látszódna, hogy létezik az országban, tényleg megsemmisült. Hát arról volt szó, csak egy választási vereségen vagyunk túl, de nem arról, hogy most akkor a baloldal teljesen megszűnik, vagy a liberalizmus, a zöld párt, hogy ezekre ne lenne szükség a továbbiakban. Úgyhogy nagyon itt lenne az ideje valamiféle szerveződésnek. Sajnos kinyírták magukat tényleg. Mondjuk igazából az LMP volt az, aki teljesen lenullázta magát, szerintem egyértelmű. A Momentum talpra tudna állni, szerintem, hogyha nagyon akarna. Meg a DK-nak nem sok esélyt látok, de valamiféle baloldali szerveződésre nagy szükség lenne.
2: Igen.
1: Én ehhez kívánok sok szerencsét a magyar hazának.
0: Köszönöm szépen, László. Mi meg elmegyünk egy kis szünetre, reklámra, és aztán jövünk vissza.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a Jászberényi úton a Tündérkürt utcai vasúti átjárót, a forgalmat elterelik. A 39-es autóbusz terelve közlekedik szabálytalan parkolás miatt, nem érinti a Rágy György utca és a Tóth Lőrinc utca közötti megállókat. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. A villamos pályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Igen, Gégény István írt a szemlélek.net-en egy cikket, erről az esetről egyébként, amiről beszéltünk Lászlóval. Azt írja, hogy kevés lesz a videó letörlése ebben a helyzetben. Osztia Zoltán visszaesően megy szembe a katolikus papoknak a politikai pártoskodást tiltó egyházi tanítással. Szavai sokakra hatással vannak, így megengedhetetlen, hogy a továbbiakban azt folytassa, amit eddig művelt. A hívők közössége és a társadalom iránti felelősség tudatában fegyelmi eljárásnak kellene következnie, amely akár szankció kiszabásához is vezethet. E téren is bízom az egyházi vezetőinkben, fogalmaz Gégény István, és reménykedve várom, hogy mielőbb és minél békésebben rendeződjön a jelenlegi szó szerint áldatlan állapot. Amíg Isten malmai őrölnek, jól tesszük, ha az esetet nem tudjuk le egy pap cselekedetének elítélésével, akár vérmérséklettől függően indulatos szidalmazásával. A köpönyek szaggatást hagyjuk meg a farizeus lelkületűeknek, inkább nézzünk a történet mögé, és ne féljünk felismerni. Osztia Zoltán szavai elborzasztóak, de nem megalapozatlanok. Egyrészt merjük kimondani, hogy ő legalább nyíltan vállalja, amit sok pap testvére a foga között sziszegve, avagy belső lelkipásztori körökben akár nyíltabban is, de semmiképp sem nyilvánosan megfogalmaz. Tapasztalatom szerint a magyar katolikus papság nagy része, köztük nem egy püspök, elkötelezett NER hívő, mégpedig már-már dogmatikus alapon. Nem jó, hogy ilyeneket mond egy pap Szent Misa keretében, de ez a botrányos prédikáció egyfajta segélykiáltás, amely a magyar katolikus papság egy részének hangját erősíti fel, bajban vagyunk, elvesztettük az iránytűt, hamis csillagot követtünk, ezért állítom, hogy Osztia Zoltán szavaiban igenis felfedezhetők az igazság magvai, de ennél a rejtett üzenetnél nyíltabban is igazat üzent a plévános, amikor azt mondta, idézem, hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot. Nem ért semmit az evangéliumból? Fogalmaz Gégény István, aki nagy kritikusa egyébként a NER-nek, úgyhogy ilyen szempontból a véleménye, egyébként pedig mondjuk azt, hogy keresztény körökben igen járatos, tehát ez a kettő már érdekessé teszi az ő véleményét. Itt van velünk Gergely, halló Gergely!
3: Igen, itt vagyok.
2: Üdvözlöm!
3: Andika, nem a három kérdésre szeretnék hozzászólni, személyesen próbáltalak keresni az ATV-n, de hölgyek személyiségi jogra való tekintettel nem adták meg a telefonszámodat. Ismerőse neked a Györök utca?
2: Györök?
3: Györök.
2: Nem.
3: A Bartók Béla út és a Hamzsabégi út között merőleges, hogy megyünk a...
2: Úgy nagyjából tudom, merre van, igen.
3: Na, csak azért, mert abban az utcában lakott dr. Somos András, az körülbelül a nagyapád lehetett.
2: Hát, hogyha a kertészmérnök...
3: Nem annak a Somos Andrásnak, vagy a leszármazottja?
2: Ha a kertészmérnökre gondol...
3: Igen, kertész, igen.
2: Akkor nem, nem, bár tudom,
3: én
2: hogy
3: nem a... Én nem kertészmérnök, én gépész vagyok, de édesapám az volt, meg a keresztapám, akik ott laktak, a nagyapáddal két házzal arrébb.
2: De mondom, nem, tehát, hogy nem, nem, tehát, hogy a válaszom nem volt, de még mindig nem. Névrokon ő, de nem a családtagom.
3: Nem a családtag. Azért, mert ilyen korú unokám van, és gondolom, hogy egy idős veled, mert Proboszkai Endre doktor, kertészmérnök úr, egyetemen tanár, és Bandi bácsi is, a Somos az is doktor és kertész volt, így voltunk kapcsolatban.
2: Értem. Én olvastam róla, de nem volt szerencsénk találkozni.
3: Akkor nem rokon.
2: Nem.
3: Más Somoság vagy.
2: Más.
3: Nem. Nem baj, mert már meg foglak keresni már a ügyekbe, csak
2: mondom. Na de azt mondja el nekem, hogy ez lett volna az apropó, hogy felhívjon, hogy rokon-e a...
3: Szerettem volna ezt a kapcsolatot felélinket.
2: Értem.
3: Kevesen élünk, azon én vagyok a legidősebb unoka, aki élek a családból.
2: Igen.
3: És édesanyám meg a Proboszkai gyerekek, édesanyám testvéreinek a gyerekei voltak.
2: Értem.
3: Azok közül is már haltunk el többen. És azt szerettem volna kérdezni, mert a két ház között a tietek meg a
2: De mondom, hogy nem laktunk ott, tehát hogy nem az én családom.
3: Nem a te
2: családom. Nem.
3: Nem baj, akkor
2: tudom, hogy ezt nehéz megemészteni, Gergely, de nem. Tehát, hogy nem.
3: nem. Jó, elnézést, hogy zavarlak, majd foglak hívni más ügyekbe.
2: Rendben, köszönöm szépen.
3: Nem ügyekbe. Már próbáltam máskor is, de nem kerültem sorra.
2: Hát remélem, hogy lesz szerencsénk a jövőben is.
3: Ja.
2: Jó? Halló, Gergely?
3: Vagyok.
2: Rendben van így?
3: István a keresztelem, úgyhogy...
2: Oké, bár én Gergelyként apostrofálva
3: igen,
2: hallottalak.
3: Igen. Jó, köszönöm, hogy hallottam a hangodat, majd foglak keresni, amikor lesz rendben, a másikbe.
2: Rendben.
3: Köszönöm, szervusz, jó
2: egészség. Minden jót, viszlát. Éva, háló. Az ember, hogyha nem tartozik valakinek a családjába, egy kicsit rosszul érzi magát. Éva, háló.
4: Igen, én biztosan nem vagyok rokona, én vagyok az, az Éva tudja.
2: Tudom.
4: 85, stb.
2: Igen.
4: Nos, hát Magyar Péter, azt hozta, amit én vártam, illetve nem vártam, várta a Görcs, de semmivel nem igazolta azoknak a várakozását, akik bíztak benne.
2: Hát ez így egy kicsit sommásra hangzik, hogy nem igazolta a vár. Mert például az, hogy vége van a nemzeti együttműködés rendszerének, azt ő beváltotta.
4: Hát ezt beváltotta, én annyira a bőrömön nem érzem, meg sokan mások, de nem is erre gondoltam. A probléma az, hogy én úgy érzékelem, mintha belekavartak volna az agyába fakanállal, mert néha úgy tűnik, hogy nem tudja, mit akar, legfeljebb azt tudja, hogy mit nem akar. Tehát ami biztosan nem akar, az, hogy gerinces, nagytudású emberek, jellemes emberek, akiknek szakképzettségük megvan, olyan pozícióba kerüljenek, hogy esetleg hát érdemi munkát is végezhessenek azoknak felelősségre vonása tárgyában, akiknek az egész mocskos rohadt NER rendszer kialakítása igenis a kezük közt tapad. Nem mondom, hogy vértapad, ezt is mondhatnám, mert hogy különböző okok miatt kórházakban, vagy éppen kórházakban nem volt el, ezért haltak meg. Ez tulajdonképpen ez is nevezhető annak, de szerintem minden további nélkül eljárás lehetett volna kezdeni, legalábbis abban elnézést, de sztrókom óta néha így elmegy a hangom, és akkor köhögések kellene behozni. Tehát azzal, hogy a rábízott hatalommal, hivatali hatalommal visszaért, például Orbán Viktor, minek nevezzük azt, amikor elvette a magányugdíj pénztárok 3000 vagy 3000 milliárd, jól mondom a nagyságrendet,
2: mert jó,
4: igen. Vagy minek nevezzük azt, hogy ugyan joga volt a kétharmados többséggel megváltoztatni az alkotmányt, aztán elkereszteni alaptörvényén, mert mégis csúfos dolog lenne, hogyha egy olyan törvényt alkotmánynak nevezünk, amelyben egyszerűen megvonja a nyugdíjasoknak nyugdíjhoz való jogát, tehát ezt vagy adja az állam kegyesen, vagy nem adja.
2: Igen.
4: Ezek olyan mocskos húzások, amelyek miatt legalábbis hivatali visszaéléssel meg lehetett volna vádolni. Ugyancsak Szijjártó Pétert.
2: Na de várjon Éva, mert az, hogy ezek az eljárások vagy ügyek, ezek odáig menjenek, hogy megvádolják őket, az egy nagyon alapos előkészítést igényel, és hogyha megnézi, hogy minden tárcánál vannak feljelentések, tehát egy hét nem telik el úgy, hogy különböző ügyekben feljelentések ne szülessenek. Többek között Orbán Anita is szinte minden héten bejelent egyet Szijjártó Péterrel kapcsolatban.
4: Na jó, akkor például mit tett Magyar Péter annak érdekében, hogy a vagyonokat ne tudják innen kimenteni. Semmiféle zárolásról nem hallottam. Vidáman, aki itt maradt, olyan Szijjártó nem maradt itt, félti az írháját.
2: Igen.
4: Aztán
2: most azt lehet mondani, hogy Magyar Péter személyesen felelős azért, mert nem zároltak vagyonokat, de hogyha azt nézi, hogy milyen feltételek alapján lehet vagyonokat zárolni, akkor minimum az szükséges ahhoz, hogy vagyonokat zároljanak, hogy megalapozott gyanú legyen valakivel szemben, ugye, az meg nem úgy van, hogy feljelentések nélkül van megalapozott gyanú. Mert a rendőrség meg az ügyészség azt mondja elég cinikusan, hogy ők nem olvasnak újságot, nekik nem kötelességük a sajtóból hírek alapján intézkedni vagyonok lefoglalása érdekében.
4: Na így van. erre mondom én azt, hogy nem véletlen, hogy ilyen sokáig tökölöttek azon, hogy, ma bocsánat, hogy ki legyen a legfőbb ügyész. Úgy tudom, hogy még mindig nincs komoly jelölt.
2: De ez sem a kormányfő sara, mert hogyha tudjuk, hogy hogy jelöljük legfőbb ügyészünket, akkor azt is tudjuk, hogy ezt a köztársasági elnök jelöli.
4: Igen, és nincsenek beszélő viszonyban a köztársasági elnökkel.
2: Ugye az nem úgy megy, hogy Magyar Péter kezdeményezi a köztársasági elnöknél, hogy találkozzanak, hanem ez úgy megy, hogy üzen esetleg informálisan az elnöknek, hogy szeretne vele találkozni, és az elnökön múlik, hogy meghívja el magához Magyar Pétert.
4: Na, hát például mondok egy példát. Egy évi nyugdíjamban nem mernék fogadni, hogyha Magyar Péter megkeresné a köztársasági elnököt, és teszem azt Bárándi Pétert jelölni a legfőbb ügyésznek, nem utasítaná vissza a köztársasági elnök. Ugyanúgy, ahogy senki nem utasította vissza, sőt, követelték volna, úgy tudom, Bárándi Péter állt a legjobb helyen, vagy a második a legjobb helyen a köztársasági elnök jelöltek rangsorában
2: igen,
4: is.
2: Igen.
4: Tehát ezeket az embereket, olyan, ott van Ligeti Miklós esete, ugye? Ott van. Itt már cikkeznek a Facebookon, hogy kivonták a forgalomból. Hát mondjuk én nem ismerek személyesen ezek közül az urak közül senkit, de abban biztos vagyok, hogy Ligeti Miklós, az Ligeti Miklós maradt a gerincel. Gerinc marad, lehet, hogy nem lesz annyira reflektorfényben, de alkotmánybíróság tagjaként legalábbis elég sok mindent tudna tenni, mármint azokban az ügyekben, amelyek esetleg majd egyszer az alkotmánybíróság elé kerülnek. Most ennek az egész rendszernek a célja az, hogy minél lassabban történjen meg az elszámoltatás, hogy lehetőleg minél több pénz ne lehessen kisívulni. Na most egy dolog az, ami engem kiakasztott. Igen. Biztosan maga is nézi a Facebookot, Tibor István tulajdonában lévő ingatlanok.
2: Igen.
4: Jelent meg egy olyan cikk, vagy minek nevezem poszt a Facebookon, ahol ezeknek az ingatlanoknak a fényképét applikálták, Tibor István arcképe mögé. Eszméletlen. Eszméletlen. Én nem tudom, hogyha feltalálta volna a minden betegség elleni csoraszert, akkor sem érdem. Szóval, hogy mondjam, ez hihetetlen. És már jó előre elmentek Amerikába, és szerintem az egész Orbán vagyok már, ami kivihető. Hát 60 puszta szerencsére nem vihető ki. Na most én már...
2: Éve.
4: Igen?
2: Az van, hogy ez a rész is letelt.
4: Igen?
2: És hogy Tiborral együtt azt mondanám, hogy a déli adásban legyen szerencsénk. Ugye Tibor is várakozik, ha jól tudom, akkor mind a kettőket arra kérem, hogy hadd folytassam önökkel a déli adást. Megígérem, hogy visszahívjuk Évát is, és Tibor is be lesz kapcsolva. Köszönöm, hogy figyelnek ránk, és velünk vannak. Kritizálják a hajamat, az abba bármi belefér. Viszlát!

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi szaktó kölcsönző.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
5: Halló? Én? Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Napos, száraz időre számíthatunk, tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop szükségességéről. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár a három évvel ezelőtti Hamas támadás harmadik évfordulója előtt. António Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta és tartós tűzszünetet sürgetett. A szélsőséges Hamas-palesztin szervezet tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a négy repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés rész

0: és napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Megkérdezték Dajs Tamástól, hogy jó napot kívánok, hogy ez a Telex, hogy mi köze van a kulturális támogatásoknak a Szijjártó Péter és Erdős Norbert közös választási kampány fórumához. Azt mondja Dajs Tamás, egyébként a Telexen látható videóban, hogy szó szerint mondom, kulturális programokat támogattak, és számtalan kulturális programon jelennek meg közéleti emberek. Jó, csak hogy önök is érezzék, tehát hogyha az ember politikusnak megy, akkor tanuljon meg hasonló szofisztikáltan fogalmazni. Itt van velünk Éva, halló!
3: Igen, én vagyok, András. Először is biztosítom, hogy a haja úgy jó, ahogy van, jó?
2: Köszönöm, bár egy picit azért rendezetlen.
3: Nekem tetszik. Na, akkor továbbiakban nem tudom,
2: ez a
3: mondhatom.
2: Rendezetlenség. Igen, figyelek.
3: Igen.
2: Mi meló van benne? Nemrégiben
3: akadtam rá egy nagyon kellemetlen híre, legalábbis, ami a kormányt illeti.
2: Igen.
3: Van egy Kapernyák Tibor nevű valaki.
2: Kapernyák Tibor?
3: Igen, aki az élő környezetért felelős, mit tudom én, mi a bizottságnak az alelnöke.
2: Igen.
3: Most megjelent róla két fotó, amint Afrikában vadászik. Az egyiken, hát hogyha jól látom, akkor nyársas antilop tetemén térdel vagy ül büszkén puskával a kezében. A másikon meg egy ilyen nagy macska, sajnos, hogy oroszlán-e vagy éppen tigris, azt nem tudtam megalapítani, mert az elpusztult állatnak a feje van a premier plánba, és nem láttam a csíkokat rendesen. Na most, hogy lehet valaki ekkora disznó, hogy az élő környezetért felelős bizottságnak az alelnöke, és gondolom fel is veszi érte a megfelelő díjat, és akkor elmegy Afrikába vadászni. Hát János Károly király ebbe bukott bele Spanyolországba, hogy elment elefánttal lövöldözni.
2: Gajdos László miniszter reagált erre az ügyre, azt nem tudom, olvasta-e?
3: Nem, még nem.
2: Azt mondta, hogy több ezer megkeresést kapott erről, hogy ez hogy lehetséges, ezért érzi szükségét annak, hogy egyértelműen elmondja az álláspontját. Nem csak személyes ellenérzéseiről beszélt, fogalmaz a miniszter, bár most megpróbál engem megzavarni a reklám, hanem az állatjólét és a vadászat intézményi szinten sem fér össze, fogalmaz a miniszter. Egyébként megpróbálom a nézőkkel is megosztani azt a fotót, amit Éva is látott, és amely nyilvánvalóan borzolja azok kedélyét, akik hisznek a bioszféra, igen, azt csinálom, tükrözöm, a bioszféra mondjuk azt, hogy körforgásában és emberi beavatkozás mentességében, tehát az állatokkal szemben minden erőszakot, ahogy az eddigi életemben, most is elítélem, a vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkemtől, fogalmaz a miniszter, hozzátéve nem tudna egy állat szemébe nézni, majd elvenni az életét, posztolta egyébként, és itt van az élő környezetért felelős miniszternek a reakciója. Ugye Kapernyák Tibor látható egy állattetem mögött. Azt jelezte, hogy a minisztérium feladatköreinek kialakításakor kifejezetten arra ügyelt, hogy a vadászat ne tartozzon a tárcához, indoklása szerint az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni, a vadászattal a portfólióban nem lehet. A miniszter szerint ugyanezt az elvet követte a tárca

0: felső vezetésének a kiválasztásakor. Tehát a miniszter tisztázza Kapirnyák helyzetét, hangsúlyozva, hogy a képviselő semmilyen tisztséget nem tölt be a minisztériumban, és leszögezte, hogy ez elvi kérdés a számára. A Parlament Élőkörnyezetbizottsága az már egy másik történet, fogalmaz Gajdos László. Annak összetételében neki személy szerint beleszólása nem volt. A Tisza frakció Kapirnyák Tibor képviselő urat jelölte ebbe a bizottságba elnöknek. Nincs ráhatása a képviselő munkájára, a minisztérium felett ellenőrző szerepet tölt be ez a testület.
1: Igen, hát én ezt elhiszem, elfogadom, és nem is vádolom a miniszter urat semmivel. A Kapirnyák úrról mondtam, hogy egy nagy disznó, és ezt továbbra is tartom, hogy egyáltalán ilyen ember, aki az állatokért egyáltalán nem képes semmit megtenni, hogy az állatokat szükségszerűen zsákmánynak tekinti, és ő szabadon kedvére lövöldözgethet akárhol. Honnan van neki annyi pénze, hogy első kérdésem, hogy Afrikába vadászgasson, ugye ez nem kevés pénz. Úgyhogy, de én nem óhajtok ezen tovább lovagolni, semmivel nem is vádolom, sem okay. A Tisza frakciót, sem a kormány, sem Magyar Pétert, senkit, csak ezt a nem is mondok már róla semmit, mert én annyira szeretem az állatokat, a természetet, stb. Semmilyen módon nem tudom a vadászatot megérteni. Nem azt mondom, hogyha valahol túlszaporulat van, és veszélyeztetik az embereket, bár erre a modern környezetvédelem már talált más módokat is, hogy nem lehetséges esetleg kilövés, de hát itt szó nincs ilyesmiről. Úgyhogy én csak ezt így megemlítettem.
0: Okay. Okay,
1: nem tudom, András, hogy vetetnénk egy pillantást a külpolitikára, mert ott is egy...
0: Hát, ha nagyon rövid, akkor igen, figyelek.
1: Rövid, igen. Végre valaki. Van egy Gavin Newsom nevű kaliforniai szenátor, aki demokrata párti, és a félidős választások előzményeképpen mondott beszédet, és ebből egy mondatot idéznék, ami nekem nagyon tetszik.
0: Igen.
1: Amerika nem engedheti meg magának, hogy alva járjon a demokráciát fenyegető veszélyek közepette. Ez egy hosszabb beszéd volt, és ezt a mondatot ragadtam ki. Örülök neki végre, hogy elég jó nevű szenátor, megnéztem a nacionáléját, elég komoly a tekintélye, úgyhogy a Kennedy korszak után talán következik egy jobb korszak a demokrata pártban, és ez talán hatással lesz Amerika politikájának egészére is, és akkor hát én itt be is fejezném, András, nem akarom mások
0: elvenni
1: az időt.
0: Köszönöm, Éva. Vigyázzon magára, viszlát. Tibor! Tibor?
2: Halló, igen.
0: Pénztárgépek csörgését hallom.
2: Ja, igen, itt vásárolni voltam. Ja, most már a helyen vagyok, hogy beszéltünk.
0: Az árés top kivezetése az ön életében gyakorlati, hogy mondjam, valóság. Igen, figyelek.
2: Hát ez én leginkább, hogy mi az, hogy köztársaság, vagy mi közünk van mihez, ezzel kapcsolatosan.
0: Jó, nézzük meg.
2: Szeretnék hozzászólni.
0: Jó.
2: Hát, hogy köztársaság. Én úgy látom, hogy akár a választásokkal kapcsolatosan, meg mindennel kapcsolatosan, hogy mindenkinek lenne beleszólása.
0: De
2: én azt látom, hogy haladunk előre az időben, hát nem nagyon van közünk hozzá.
0: Aha.
2: Más országokban, mondjuk például Svájcban, sok mindennel kapcsolatosan népszavazást rendeznek, szerveznek, és ott a nép is hozzászól. Ott a nép az mondjuk, mint társaság, azt lehet mondani, mert hogy köze van a dolgokhoz, de itt egyre kevésbé van köze.
0: Uh-huh.
2: Úgyhogy, mint például mondjam, különböző befektetések, ott is a népnek nem nagyon van beleszólása. És itt a közvagyonnal kapcsolatosan is mondjuk, ami a mi pénzünk, és van a múlt, meg a jelen, minden összefügg, és a utóbbi 50 vagy 80 évben, ami pénz befolyt, hát azzal kapcsolatosan nem nagyon vannak elszámolásuk, azt látom, hogy nem is nagyon lesz. Csak ígérgetnek. Jó, hogy ilyen látványosan olyan, mintha el lenne számolva a pénz, de mégse. És
0: de mégse.
2: Arra gondolok, hogy hát ez hosszabb távon ez katasztrófához fog vezetni, mert tulajdonképpen fölvesszük a hiteleket, mondjuk, mert azt mondják az emberek, hogy hát, megszavazták a képviselőket, és hát ez akkor amik a közvagyomba beleszólhatnak, hogy mibe fektessenek bele, mit vegyenek, mit ne vegyenek.
0: Igen.
2: És mondjuk, hogy több mindent lehetne mondani, de ebbe a nép nem egyezett bele. Mert egy részük elment szavazni, hol egyikre szavazott, hol a másikra szavazott, de itt tulajdonképpen, hogy melyik párt mennyire lesz nyereséges, itt közre játszanak a influencerek is, úgy, hogy énekesek, együttesek, meg hát a média is, persze, így akkor egyértelmű, hogy azt fog nyerni, amelyiket legtöbbet van megemlítve. Akár pozitív, akár negatív oldalon, itt akkor azt lehet mondani, hogy a köz, meg a köztársaság itt már manipulálva van, és valami irányba tolva van. Uh-huh. Akkor, hogy valamit, ha sokszor ismételnek, akkor az beépül az ember agyába, és a jót összemossa a rosszal. Itt akkor már fölmerül hogy az emberek egyénileg nézik a tévét, egyénileg hallgatják a médiát, a egyéni hipnózis is, vagy például a tömeghipnózis. Most a tömeghipnózis esetében Hitler is így tudta manipulálni az embereket, hogy addig ismételtek dolgokat, úgyhogy az emberek a jót összetévesztették a rosszal. Hogy itt jön szó a közvagyon, például a múlt időben fölvettek hitelt, nem kellett volna fölvenni, de fölvettek hitelt, és hát ezt tudták fizetni, nem tudták fizetni, valamennyire biztos fizették, most meg már ott tartunk, hogy hát a kamatokat fizetik leginkább csak, és valamilyen szinten ez is a közvagyon lenyúlása, mert ebből nem volt népszavazás, hogy most beleegyezünk-e, hogy a nevünkben fölvegyenek hitelt, meg hogy mire költsék azt. Úgyhogy most lehetne több mindent sorolni, amit mondjuk a nép nem egyezik bele, hogy például a faluja mellé a szélerőművet telepítsenek, mert ez hát a szélerőm is ez annak hoz hasznot, aki legyártja. És külföldi befektetőt kerestek, hogy ezt megépítsék. Úgyhogy ez akkor a népnek már nem hoz hasznot, meg itt Magyarországon nem annyi szél van, mondjuk, mint más országban, vagy melyik a tenger mellett van, vagy az óceán mellett. Úgyhogy ez is hát nem jó befektetés. Meg azt veszik, itt van a szélirány, ami fölöttünk van, az is már el van adva. Hát akkor is attól is engedélyt kell kérni, annak is kell fizetni, úgyhogy meg a befektetés is meg kell térüljön. Erre viszont nem látok esélyt, hogy ez a befektetés megtérüljön. És azt látom utóbbi időben, hogy hát mindenre van pénz, csak amire akarják. Van, amire akarják.
0: De hogy úgy unblock nem lát esélyt, hogy a szélerőművek megtérüljenek, vagy csak konkrétan egy most létesülendő szélerőmű?
2: Nem látok esélyt, hogy megtérüljen, mert azt le kell gyártani, föl kell építeni, akkor a területet az szintén valakinek ki kell fizetni valamennyi pénzt. Úgyhogy hát meg a véleti díjat is kell fizetni, aki a szélirány.
0: Úgyhogy, jó, csak azt mondom, hogy ha megnézi a nyugati országrészt, illetve Ausztriának a Magyarországhoz közeli részét, akkor ott nagyon-nagyon sok szélerőmű van, de az nem véletlen szerintem, hogy az atomenergia mellé megújuló energiákat használnak az országok, meg nyilvánvaló, hogy valamilyen módon ez a fajta több irányúsítása az energia kitermelésnek, ez az országok szuverenitásának az erősítése.
2: Igen, de ezt helyettünk döntik el. Meg általában nem olyan helyre telepítik a szélerőműveket, telepítenek oda, és valamennyi szél, ahol mondjuk van a hegyesebb részeken, de ott se teljes lesz a kihasználtság, mert nem mindig fúj a szél.
0: Oké, Tibor, egy pillanat türelmet, mert reklámozunk, és utána folytatjuk.
2: Jó, köszönöm.
3: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt a 12A és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. A 30-as és a 30A autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a Leányka utcai felüljárón a villamos átjáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Szabálytalan parkolás miatt a 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rák György utca és a Tóth-Lőrinc utca közötti megállókat. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt, ma várhatóan 16 óráig. A 19. kerületben a Vagottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Itt van velünk Tibor is. Halló, Tibor!
3: Halló!
2: Jó napot!
3: Jó napot! A félerőművekről volt szó. Éppen arra gondoltam, hogy hát most nem az országban nem mindenhol egyformán fúj a szél, és meg nem mindig fúj a szél, ez nem arra van ország, hogy ez a szelek országa legyen, és pont ezért mondom, hogy nem biztos, hogy visszahozza az az árát. Most ha ez 100 év alatt hozza vissza az árát, miközben addig már 2-3-szor vagy 4-szer tönkre megy, akkor újból be kell fektetni, újból ki kell cserélni őket. Ezért nem láttuk esélyt arra, hogy visszahozza az árát. Mondjuk a paksi atomerőmű, az inkább annak van értelme, meg hát a bio, mint a háztáji felhasználás kellene, hogy felhasználni, hogy a amint egy faluba is például ilyen bioüzemeket létesíteni, hogy biogáz, meg ilyesmi, az hasznosabb lenne az egész országban, meg lehet, hogy olcsóbb is lenne, hogy ebbe ezen a téren befektetni, vagy más energia lehetőséget, mint ugye szélerőművekbe, mert erre nem látok megtérülési lehetőséget is. Ez a valami szinten én szerintem a közvagyon elherdállása is, meg közjogilag sem felel meg, mert egyre többen vannak azok, akik nem egyeznek ebbe bele. Például a Németországban se akarják ezt a szélerőműveket. Tulajdonképpen úgyhogy ami uniós pénz bejön, vagy ami hitelpénz bejön, az, hogy itt a szélerőművekkel kapcsolatos, az ki is áramlik. Ebből én a szempontból...
4: Nem tudom pontosan, hogy a biogáz vagy a biofeldolgozó, az milyen mennyiségben termeli az energiát, tehát hogy ugye, mert hogyha biogáz előállításáról van szó, hogy ön mondja, nyilván ez valamiféle alternatíva lehet, csak nem tudom pontosan, hogy ez a fajta megújuló, ez ki tudja váltani a szélerőműveket, amely egy, hogy mondjam, emberi beavatkozástól teljesen független adottság, hogy ugye van szél, tehát hogy a természetnek ezt a fajta képességét használja ki, még ugye a biofeldolgozó üzem, ami gázzá alakítja, az azért csak igényel valami fajta logisztikát, összegyűjtést, odaszállítást, emberi beavatkozást a gépek tekintetében, még a szélerőmű az egy, hogy is mondjam, évszázados, bár már motorral hajtott rendszer, de akkor is, tehát, hogy értem, amit mond, meg hogy is mondjam, lehet, hogy ez a biofeldolgozó, vagy gáz, biogázüzem, ez hogy mondjam, jobban megtérül, csak azt nem tudom, hogy milyen mennyiségben képes, és milyen áron előállítani azt, amit csinál.
3: Vagy pedig a kisebb atomerőműveket is lehetett volna építeni, ami azt hiszem még, hát a előző kormány idején kötöttek is szerződéseket, mondjuk azt se lehetett volna egy rossz befektetés, mondjuk, hogy például falu mellett egy kisebb atomerőművet építeni,
4: igen,
3: és az is hát olcsóbb befektetés lett volna, mert az fokozatosan föl lehet építeni, és akkor még mindig jó lehetőség. És hát ezzel kapcsolatosan a általánosságban mondom, hogy utóbbi 80 évben, 80-90 évben rengeteg pénz ment ki külföldre, különböző jogcímeken, különböző okokból kifolyólag, ami rengeteg pénz kifolyt külföldre.
4: Értem.
3: Úgyhogy ez is egy lehetőség, ez a szélerőműves dolog, hogy hát a mi országba pénz bejön, az ki is folyjon.
4: Értem.
3: Erre viszont nem látok lehetőséget, hogy ez a pénzek itt maradjanak. Mert azt hiszik, a fejlődő országokban, például a Svájcban, ott a pénzeknek a...
4: Fejlődő? Hát a Svájc azért nem fejlődő ország, de hanem, hogy is mondjam, egy nagyon fejlett gazdaság.
3: Igen. Hát ott a 80%-a a pénznek az az országban maradt, itt meg a 80%-át a pénznek ellopják, meg kilapátolják külföldre, inkább kilapátolják külföldre. Úgyhogy hát itt szóval nem, hát ilyen rablókapitalizmusról lehet itt beszélni, meg rablógazdálkodásból ebben az országban. Abban most reménykedünk, hogy most van ilyen hivatal, meg olyan hivatal, hogy lesz elszámoltatás, de a nagy halakat nem hiszem, hogy érinteni fogják, meg nagyon el fogják számoltatni őket, mert azok olyan körökben mozognak, hogy meg olyan külföldi kapcsolataik vannak, hogy nehéz őket elszámoltatni, úgyhogy jogilag is, ha meg is próbálják, de elhúzódta ez 10 évet, 15 Milányos. Évet, akár még többet is, úgyhogy azt mondják, hogy ez
4: Tibor,
3: nem
4: önnek mi
3: van.
4: A szakmája?
3: Hát én eladó is van, üzletvezetői, személyis vagyonőr, masszőr, hát van néhány, de a jog is érdekel, többet foglalkoztam vele, meg.
4: Én nagyon szeretem, szeretem az olyan reneszánsz embereket, mint ön, hogy tényleg, tehát, hogy gyakorlatilag pusztán érdeklődésből utána néz dolgoknak, és nagyon kedvemre való, hogy a fórumban néha ilyen dolgokról is beszélgessünk. Úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy betelefonált.
3: Én azt mondom, hogy senki se higgye el azt, amit lát, senki se higgye el azt, amit hall, mindig utána kell nézni, meg mindig meg kell nézni a pénz útját, hogy a pénz, út, pénz az merre áramlik, mert hogyha a lakosság nem figyel oda, akkor az olyan, mint a víz. Hát folyik, amerre akar.
4: Igen.
3: Tibor, mindig az események, meg mindig a háttérbe kell nézni.
4: Tibor, nagyon ezt megtisztelt.
3: Nem tesszük, akkor
4: hát így van. Ezért örülök kifejezetten, hogy beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm, viszont hallásra.
4: Viszont hallásra. Mondom önöknek, hogy a Facebook csoportokba közé tettem a témákat, hogyha már ezt nem is tudják közvetlenül a műsor alatt használni, legalább tudják, hogy a mai témák micsodák, és ha még akár el is mondhatják, akár a délelőtti Marika, Tamás, Sándor vagy László val kapcsolatos hozzászólásaikat, akár Éváról, vagy Gergelyről. Na, István van velünk. Halló, István! Halló, István!
5: Halló!
4: Üdvözlöm!
5: Hal?
4: Igen.
5: Én csak annyit szeretnék beszélni, röviden, nem akarok ezekhez hozzászólni, amik vannak kérdések. Tennap néztem a Hír TV-t, és fel vannak háborodva ezek a fideszes újságírók, hogy milyen jogon tartóztassák le ezt a két embert, aki most benn van. De hát azt egyik sem mondja, mindent mondtak az ügyre, de az egyik sem mondja, hogy több milliárd forintot eltettek. Magyarán mondva...
4: Ez így nem pontos, hogy eltettek több milliárd.
5: Nem, de jó, hanem... odaadták, tehát adományok, meg mit tudom
4: az,
5: én.
4: Az egyik műsorok. Esetében megalapozott a gyanú, hogy ő személy szerint is eltett több milliárdot, nem kimondva egyben azt, hogy ezzel meg lehet vádolni, vagy bizonyosodott.
5: Jó, mindenkinek van joga.
4: A másik esetében a közpénzekkel kapcsolatos hivatali kötelezettségét megszegte, megalapozottan feltételezhető. Igen. Hogy ez így van.
5: Ráadásul meg vannak még bizonyítást, tehát bizonyítva vannak.
4: Igen, de az a nyilvánosság előtt van, és azért a büntetőjogi bizonyítás, vagy eljárásbeli bizonyítás, és a nyilvánosság előtti információk, azokat egymásra kéne vetíteni, hogy is történt valójában, mert lehet az, hogy Hankó Balázs arra hivatkozik, hogy ő írásbeli utasítást kapott erre, és akkor a hivatali kötelezettség egészen másképpen néz ki. Mert,
5: értem,
4: hogyha felhívta,
5: elnézést, hogy közbevágok,
4: csak egy apróság, ha felhívta a figyelmét a főnökének, hogy ez jogellenes lehet, de ő továbbra is megkapta az utasítást, hogy ítélje ki, utalja ki a pénzt, akkor ugye, hogy mondja, mentesül a felelősség alól. Igen, figyelek.
5: De hát ha valaki miniszter,
4: igen.
5: Tehát egy miniszter, egy minisztériumnak a feje, hát igen. Akkor az jogába, tehát ő viszi a balét, magyarán mondva.
4: Igen, csak hogy ez a felvetése...
5: Ez a felelős dolgoké, a beosztottoké, meg a többi emberi.
4: Igen, de ez a felvetése nem számol azzal, hogy működött az Orbán kormány.
5: Hát úgy, ahogy. Hát már közlemény tudja, hogy.
4: Igen, végül csak hogy az, amit a miniszterelnök mond, az erősebb, mint az alaptörvény.
5: Ja, igen, hogy benne-e van a miniszter
4: persze.
5: A dologba.
4: Na persze.
5: Igen. Hát nézd, ez már viszont ez még súlyosabb dolog.
4: Nem tudom, mert ez nem tudom, hogy volt.
5: De minden esetre én csak azért reflektálok erre a dologra, mert fel vannak háborodva újságírók, meg hogy most ki jön a következő, meg ki lesz a következő. Hát emberek, hát 16 év alatt mi történt? Hát amnéziában voltak ezek? Vagy mibe lehettek?
4: Azért nehéz úgy műsort csinálni, hogy szurkolók vagyunk egyben. Mert ha szurkolók vagyunk, persze. Akkor ciki helyzetek adódhatnak elő.
5: Igen. De tetszik érteni, hogy én hogy nem értem... Ez a Fidesz hozzá, a fideszesek, ezek az újságírók, ugye a dolgokok, ezek a Mandiner, meg mit tudom, kik voltak benne, ugye. Most olvastam, hogy több milliárd forintot utaltak a Magnafonra, vagy Megafon.
4: Megafon.
5: több milliárd forintot utaltak nekik, meg mit tudom én azért, hogy a Fideszt protezsálják mindenhol, meg őket a választásra, tehát őket válassza az emberek, meg stb. Tehát a propagandára, hát egyszerűen abszolút, ennyi pénzek, hát borzalom, hát felfoghatatlan ésszel, hogy ilyen milliárdok, hát nem 1000 forint, vagy 2000, vagy 20 000, vagy 300 000, hanem igen, milliárdok.
4: Igen.
5: Egyszerűen abszurdum tényleg. És az bántsa az ember, hogy ezek úgy csinálnak, de mindenki olyanokat mondanak, ugye, hogy mintha ők nem tudnának róla a dologról, mintha nem is lettek volna benne. Tehát nem is lettek volna része a Fidesznek, mintha nem is ők lettek volna 16 év alatt hatalma.
4: Igen.
5: Tetszik érteni.
4: Jó, de ez részben egzisztenciális kérdés számukra, tehát nem kicsi a tét.
5: Akkor nem volt egzisztencia, amikor a pénzek ide mentek, meg oda mentek.
4: Dehogy nem, az is az volt, de most meg pláne, ha visszaveszik. Hát most meg pláne, hogyha visszaveszik.
5: Hát igen.
4: Először, amikor megkaptam, akkor egzisztencia, utána meg, amikor el akarják venni.
5: Hát igen. Szóval azért mondom, szóval vicc az egész. Vicc, amit ők csinálnak, meg amit tényleg...
4: Mondom, nehéz úgy újságot írni, hogy az ember szurkoló.
5: Hát nehéz, de hát az igazság, amikor az ember benne volt, tehát a rendszerváltás 89 volt, az ember itt él, és lássa, hogy mik mennek tényleg a politikába, és akkor van egy párt, aki tényleg rendbe akarja tenni a dolgokat, meg rendbe akarja tenni az országot, mert minden, akár most nem csak a Fidesz, a MSZP volt, vagy a MDF, vagy akármelyik, mindegyik bele nyújt a zsíros bödönbe, érti? Tehát mindegyik azt csinálta, amit nem kellett volna.
4: Értem.
5: Magyarán.
4: Értem én.
5: Érti?
4: Kedves tehát István!
5: Ez egy párt, aki itt van, ez a Tisza párt, tényleg normálisan akarják csinálni a dolgokat, minden, és akkor még őket kritizálják, meg őket mondják el, hogy mi van, meg ez van, meg az van. Szóval
4: kedves István, kérlek. Eddig tartott a fórum délben.
5: Én is.
4: Viszlát.
5: Minden jót, viszont hallásra.
4: Éppen olvasom, hogy az egyik élelmiszerlánc kocsmát nyitott az üzletében, és akkora siker lett ez a lépés, hogy már biztonsági őröket keresnek oda. Érdekes, ez is Magyarország, ez is a mi országunk. Önöknek köszönöm, hogy figyeltek ránk, akár délelőtt, akár délben. Jó étvágyat, vagy egészségükre. Délután nem én leszek, azt tuti. Holnap reggel találkozunk, viszlát.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen. Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen. Nordart.hu.
2: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. 2 nap, 2 esemény, 1 brutális évzáró hétvége.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Napos száraz időre számíthatunk, nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. A Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben, mondta az izraeli kormányfő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Idén először fordult elő, hogy 2 egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás növelte. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette: a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, 6-an megsebesültek. Az éjjeli légicsapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légicsapás érte a Dnyipro folyó hídját, 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász Szolnok vonalon. A Jászberényi út vasúti átjárójában a Nyírség-Kraszna Intercity egy kis teherautóval ütközött, emiatt a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek vonatok. Ugyancsak késnek a vonatok a Veszprémi fővonalon, mert Hajmáskér és Pétfürdő között meghibásodott a biztosító berendezés. A fővonalon közlekedő Bakony Intercity-k és a Göcsei Intercity esetében 20-30 perces késésre kell számítani. Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható. Ma is napos, fátyol felhős.

0: van ez a Hankó féle NKA történet, ahol ő arra hivatkozott, hogy hát ez egy kormánydöntés volt, amit ő végrehajtott, amivel széteríti nyilván a felelősséget, de egyúttal a korábbi kormánytagokat is berántja.
1: Így van, és önmagát nem menti. Ha tudja a parancsot kapó, és itt is ez a helyzet, hogy bűncselekményre kapta, bűncselekmény végrehajtására kapta a parancsot, akkor bizony felel érte. Ez egy olyan szerződés, ami színlelt, és mögötte van egy bűncselekmény. Akkor senkit nem fog érdekelni a büntetőbíróságon, hogy le van papírozva.
0: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egon a műsorában. A mai program egy beszélgetés Várándi Péterrel, a korábbi igazságügyi miniszterrel, az aktív ügyvéddel. Örülök, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok!
0: És hát a témánk akart bőséggel, kérdezte, hogy miről beszéljünk. És én mondtam, hogy hát leginkább arról, hogy arra van a legnagyobb igény, hogy minél több politikust és minél több nagyon gazdag embert minél gyorsabban gyűjtsenek be a hatóságok különböző ügyekben, különböző okoknál fogva. De ez egy nyomás a hatóságokon arra, hogy gyorsabban dolgozzanak, és hogy látványos eredményeket érjenek el. A látványos és a jogszerű az együtt tud járni?
1: Muszáj, hogy együtt járjon. És én talán nem is, vagy próbálok nem úgy fogalmazni, hogy minél több politikust és minél több gazdag embert, hanem minél több bűnelkövetőt kell felelősségre vonni. Most az egy bűnszervezetként működött állam esetén valóban a két csoport átfedi egymást. Mert a politikusoknak a nagy része az illegális cselekményeket követett el, pont ezért nem szerettük őket. Az illegális cselekmények egy része az olyan volt, mint Hankó miniszteré, hogy egy eszmeiséget szolgált ezzel főként, vagy alapvetően, illegálisan, tehát a pénzt nem saját zsebre szerezte, hanem a párt céljaira. A másik miniszternél, akit most foglyul ejtettek, ott inkább az a jellemző az eddigi értesülések szerint, hogy a magángazdagodás volt az egyik, vagy a legfőbb cél. Na most, hogy ez kivitelezhető-e, hogy lesz-e kapacitás ennyi felelősségre vonásra, hát vannak kétségeim. Az ügyészség elbizonytalanodása miatt, a rendőrség létszámhiánya miatt, és amiatt is, hogy ez az új szervezet, ez úgy látszik, hogy nehezen találja azért meg azt a vágányt, amire rá kell állnia.
0: Bár erről, mert hogy volt szerencsém Ungerannával beszélni, majd szólhatunk pár mondatot, mert ő ugye mondott ez ügyben néhány iránymutatót, de visszakanyarodva arra, hogy az a két miniszter, Sesztrák és Hankó miniszterek, most mi csütörtök reggel beszélünk, tehát megelőlegezzük azt, hogy majd Hankó Balást is letartóztatásba helyezi a bíróság. Az ő letartóztatásuk, az ő bentartásuk, az egy megkérdőjelezhető tétel nagyon sok mindenki számára. Elsősorban persze a Fidesz oldaláról megszólalók tekintetében, de vannak jogászok is, akik azt firtatják, hogy kell-e mindenkit letartóztatásba helyezni, főleg egy olyan embert, aki magától sétál be az ügyészségre.
1: Ez nem csak ennél a két volt miniszternél vetődik föl, hanem fölvetődik egyáltalán a kényszerintézkedések alkalmazásának rendjét tekintve nap mint nap, és már elég régen az igazságszolgáltatás keretében, hogy jó-e az, hogy ennyire sokszor alkalmazza a bíróság ezeket a kényszerintézkedéseket, és mindig, és nagyon sokszor a legsúlyosabbat, a letartóztatást. Ugye ezeknek meg előzetes letartóztatás, most letartóztatásnak hívjuk, megvan három csoportba rendezhetően az oka. A szökés, elrejtőzés, szökött, elrejtőzött, szökni próbált, ez rendben van. Ha azt tette, ez egy bizonyított dolog, akkor indokolt. Ha feltételezhető, hogy ilyet tesz majd, ez már kérdéses, mert itt egy következtetés

0: tesz a bíróság, hogy vannak olyan tények, amik erre utalnak, és ez nem elegendő, hogyha nagyon súlyos a büntetési tétel, tehát nagyon magas a tétel, hanem ehhez még kell valami. Itt szokott baj lenni, itt szokott olyan érzése lenni az embernek védőként, hogy hát nem biztos, hogy egyetért a bírói döntéssel. A másik csoport az, amikor a bizonyítékok eltüntetése, a bizonyítási eljárás megnehezítése, a letartóztatás oka, ennek itt biztos, hogy van racionalitása.
1: Mert hogy annyi szereplője van mind a két.
0: Hiszen nagyon sok szereplő van, a szereplőkkel összebeszélhet az, akinél egyáltalán szóba jött, hogy kényszerintézkedést kell ellene alkalmazni. A harmadik okcsoport az az, hogy további bűncselekmények elkövetésére lenne kilátás. Hát ez itt nem jön szóba, ugye, mert nincsenek már abban a státuszban, ahol ilyen típusú bűncselekményeket megvalósíthatnának. Tehát röviden azt gondolom, hogy a büntetési tétel nagyságából vont következtetés, hogy esetleg megszökne, erre rakodik az, hogy mindkettőjüknek feltételezhetően jó anyagi lehetőségei vannak ahhoz, hogy eltávozzanak akár az országból is, és a másik pedig a bizonyítékoknak az eltüntetése.
1: Somos András kollégám fejében merült fel a gondolat, és ez egyáltalán nem tűnik ördögtől valónak. Ugye a korábbi időszakokban, az Orbán kormányok idején Magyarországon különféle politikusok kaptak menedékjogot, az Észak-Macedontól a lengyelekig sokféle.
0: Sőt, baltásgyilkost kiadtunk.
1: Baltásgyilkost kiadtunk, Bolsonaro a Magyar Nagykövetségre rohant, amikor leváltották. Tehát van egyfajta kapcsolat különféle irányokba, ahol érezhetnek hálát a volt garnitúrával szemben. Használhatja ezt egy politikus most arra, hogy ez viszonosságot kérjen, és mondjuk nem Lengyelországban, mert ott most kevéssé valószínű, de máshol, Oroszországban, Brazíliában, Macedóniában lehetősége nyíljon erre.
0: Hát biztos, ha megvannak a személyes kapcsolatai, akkor hivatkozhat arra, hogy hát én is tettem értetek valamit, ti is tegyetek. Ettől még mind a kettő illegális lesz. Hát borzalmas volt a baltásgyilkos kiadása, borzalmas volt az igazságügyminiszter és helyettesének, a lengyelnek a befogadása. Ezek a nemzetközi együttműködésnek a tagadásai voltak. Ezek, hogy azt mondjuk, hogy Magyarország is tagja az államok nemzetköziségének, ezt tagadta a ki és a befele működő illegális cselekvés is. Na pláne az, hogy a befogadás az unión belül történt, ahol nem is kiadatásról van szó, hanem átadásról. Tehát elvileg ugyanaz a helyzet, ha valaki Budapestről Nagykanizsára megy, mint ha Budapestről Párizsba megy, ugyanúgy pillanatok alatt vissza kell, hogy kerüljön oda, ahol őt keresik. Mindazonáltal egy-egy olyan ország, amelyik nem tartja kötelezőnek magára nézve azt, hogy a nemzetek közösségének tagja, hanem akár lator állam, akár hát valamilyen kívülállásra törekvő állam, ott a befogadásra biztos, hogy van lehetőség. Kérdés az, hogy érdemes-e, mert ezekben a lator államokban, vagy akár Oroszországban elég rövid életet szoktak biztosítani az oda bekéreckedőnek, már Kumbélától is.
1: Hát Kumbéláiknál, igen, ez nem vált be, de hát például az egykori jobbikos politikus KGB Béla hosszú évek óta
0: az úgy tűnik, hogy jól érzi ott magát, igen, igen. Lehet, hogy ennyit kulturálódott az ország.
1: Hát meg ugye nem tényező onnantól kezdve, hogy menedékjogot kap legfeljebb, hogy hozza a vagyonát is, mert akkor legalább megél.
0: Ha sok pénze van, akkor azért tényező, és azt megkívánhatja valaki, azt az anyagi lehetőséget. A kulturállamokba pedig nem lehet menni, mert onnan a kiadatás, vagy az átadás, ugye az unión belül egy átadás. Ami egy,
1: tudom, hogy nehéz ezt megsatszolni, de reális ez a felvetés?
0: Reális.
1: Mert hogyha reális. Ha innen nézzük, akkor valamennyi letartóztatás jogos, ami vagyonos, vagy politikailag érintett személyeket.
0: Igen,
1: ér.
0: Azt gondolom, hogy most azok az elkövetők, akik ebben az állami bűnszervezetben tényezők voltak, azokkal szembeni valamilyen súlyos kényszerintézkedés, ha megindul az eljárás, az indokolt. Hogy ez meddig indokolt ennek a fenntartása, az a következő kérdés, mert ugye a bizonyítékok eltüntetése, vagy az összebeszélés lehetősége, az fenntartható, mint ok egy-két-három hónapon keresztül, mert aki letartóztatásban van, ott kívánalom, az törvényi kívánalom, hogy soron kívül nagyon gyorsan vegyék fel a bizonyítást. Ha a bizonyítás föl van véve, akkor már ez a elrendelési lehetőség nem áll fenn. A másik, a szökés elrejtőzés, ott megint azért alakul a helyzet, mert ha az anyagi javakat valahogy már visszafogják, tehát a szabad rendelkezést valamilyen büntetőjogi eszközzel korlátozzák, akkor már a szökés elrejtőzés veszélye is csökken, mert nincs miből elmenni. Tehát kérdés, hogy meddig tartandó ez föl. Néhány hónapon keresztül azt gondolom, hogy ez indokolt lehet, de hát semmi esetre sem szabad odáig eljutni, hogy mondjuk a társadalom igényeit is kielégítve egy előzetes büntetéssé váljon ez a letartóztatás.
1: Viszont ön is használja a maffia kifejezést.
0: Én a bűnszervezetet használom.
1: Igen. És erről az jutott eszembe, hogy itt van ez a Hankó-féle NKA történet, ahol ő arra hivatkozott, hogy hát ez egy kormánydöntés volt, amit ő végrehajtott, amivel széteríti nyilván a felelősséget, de egyúttal a korábbi kormánytagokat is berántja.
0: Így van, és önmagát nem menti. Hiszen nem, hogy egy civil kormánynál, de ugye ismerjük a katonai életviszonyok között a parancsra tettem szerű védekezést. Hát ott is, ha tudja a parancsot kapó, és itt is ez a helyzet, hogy bűncselekményre kapta, bűncselekmény végrehajtására kapta a parancsot, akkor bizony felel érte. Az egy másik kérdés, hogy valami furcsa konstrukcióban a parancsnok, mint társtettes felel érte a katonai életviszonyok között, a civil életviszonyok között is ugyanez ez a szellemiség kell, hogy érvényesüljön a cselekmények megítélésénél. Tehát ha van kormánydöntés, ami bűncselekmény végrehajtására utasítja, készteti valamelyik minisztert, akkor a miniszter is felel meg mindazok, akik egy ilyen döntésben, mint kormánydöntés meghozatalában
1: azért
0: részt vettek.
1: Kérdeztem, mert nagyon sokan legyintenek rá, hogy ez egy csípcsup, úgyhogy hát az összege is olyan a többihez képest, lásd, volánbusz, meg MÁV történetek, MÁV autójavító, hogy hát jó, hát ez nem egy nagy dolog, de közben például én hallottam olyan véleményt ügyésztől, hogy hát ez itt több száz ember meghallgatása lesz. Tehát akik kapták, akik adták, akik kiadhatták az utasításokat, akik felhasználták ezeket a pénzeket, hogy milyen célra tették, ők ebbe mind bele is keverednek ebbe az ügyben nagy valószínűséggel? Tehát akik adták, kapták, felhasználták?
0: Hát azt gondolom, hogy bizony sok embert meg kell hallgatni. Mert akik kapták, azok között van olyan, aki teljesített. Van olyan, aki teljesítésre ább óvó képtelen is volt, tehát olyat vállalt, amit nem lehet teljesíteni. Ebben nagyon nagy különbségek lehetnek. Nagyon nagy különbség lehet abban, hogy milyen hálát várt el Hankó miniszter, illetőleg a kormány attól, aki kapott valami pénzt. Konkrétan elvárta-e, hogy a választás a kampányban a az akkori kormányt szolgálja, és lehetőségeket biztosítson különböző kormánytényezőknek, vagy önkormányzati kormánypárti tényezőknek, hogy ezekben a műsorokban megjelenjenek.
1: Hát vicces módon szóval, Mága Zoltán pályázatában ez tételesen le van írva.
0: Le van írva, bár ő abba a kategóriába tartozik így ránézésre, aki a teljesítésre képes volt és teljesített.
1: Teljesített is, de hát egy kampányrendezvényre kapott kulturális célból pénzt.
0: De megtartott egy koncertet.
1: Ez őt felmenti? Azt nem menti fel, aki kampánycélra adta a kulturális alapból?
0: Ezt kell megvizsgálni akkor, amikor meghallgatják ezeket az embereket. Ugye a zöme az azt gondolom, hogy abba a csoportba tartozik, aki tényleges teljesítésre nem volt képes, vagy ha valamennyire, akkor nem abban az arányban, amit a juttatott pénz alapján feltételezne az ember.
1: Hát minden esetre ez egy terjedelmes ügy lesz.
0: Szóval van, aki ebben tanul lesz, van, aki terhelt társ lesz, ez attól függ, hogy mennyiben használta föl azt a pénzt legálisan, vagy nem használta föl legálisan.
1: A korábbi kormánytagjainak van félnivalója, nem ettől az ügytől, hanem hogy alapvetően attól a jogi helyzettől, amiben most vagyunk. Tehát, hogy sorra vizsgálnak, titkos kormánydokumentumokat fogunk nem sokára megismerni, mert feloldják ezt a titkosítást és nyilvánosságra hozzák. Látjuk, hogy olyan kormánydöntések születtek sok esetben, aminek semmi pénzügyi alapja nem volt, azon kívül, hogy valaki keressen rengeteg pénzt valamilyen csatornán, valamilyen úton keresztül. Láttunk olyan teljesítéseket, amik le vannak igazolva, de nem történtek meg, is fizetett az állam. Ez kormányzati felelősség, vagy egyenként adott miniszterek, adott államtitkárok ügye, és az egész kormányra nem lehet kiterjeszteni.
0: A kormányzati felelősség az egy politikai megközelítés. Természetesen a volt kormány, mint olyan, mint politikai tényező, ezekért a döntésekért felel. Ezért bukott meg, vagy ezért is.
1: Politikai értelemben.
0: Így van. Igen. A büntetőjogi értelemben személyek felelnek, jogi személyek, de azt hagyjuk, az egy elég különleges vonulat, de alapvetően természetes személyek felelnek, tehát a kormánynak a tagjai, akik egy-egy ilyen döntésben részt vettek, és akik a döntést, mint miniszterek, államtitkárok, stb. Végrehajtották. Ezek egyénekre lebontott felelősségvizsgálatot feltételeznek, és kötelezettséget a hatóságok számára.
1: Az, hogy valami nincs írásban, ezt most elég gyakran halljuk, hogy úgy születtek döntések, hogy hát leírva nem volt, de mindenki tudta, hogy mire gondol a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár. Azt nagyon nehéz lesz bizonyítani utóbb.
0: Ugye a büntetőjog az nem az írás alapján, vagy csak az írás alapján állapítja meg a felelősséget, mármint a büntetőjogi joggyakorlat, hanem bármilyen, ugye szabad bizonyítási eljárás keretei között dolgozunk, tehát bármilyen bizonyíték felhasználható, akár a bűnösség megállapításához is. Ehhez képest lehet, hogy megkívánható, hogy bizonyos döntések legyen írás, de ha nincs, akkor a cselekvés sor miensége, esetlegesen tanúk előadása, esetlegesen terhelt társak előadása. Ezek, hogyha a bizonyításnak egy láncát alkotják, akkor a felelősségre vonáshoz elegendőek lehetnek. Tehát, sőt, ha van írás, ami legálisnak tűnő ügyletet tartalmaz, de az egyéb bizonyítékokból az bontakozik ki, hogy ez egy leplező dolog csak. Ez egy olyan szerződés, ami színlelt, és mögötte van egy bűncselekmény. Akkor senkit nem fog érdekelni a büntetőbíróságon, hogy le van papírozva az
1: ügylet. Hát ugye az autópálya koncesziónál már az Európai Bizottság is valami hasonlót kapja.
0: Pedig le van papírozva.
1: És hát most látjuk, hogy a magyar kormány rájött arra, hogy mi dolga van ezzel. Ott elindulnak az eljárások. Ilyenkor mi a tapasztalat? Gyorsan szoktak énekelni, tehát másokra vallani azok, akik hetek, hónapok óta bent ülnek? Mert hogy,
0: hát, hogy
1: ebben, az ügyben, ebben az ügyben ez lesz nyilván a kulcs.
0: Gyorsan vagy lassan, ügyben. Meg hogy mi a gyors, mi a lassú. De az biztos, hogy a büntető eljárásjog ismeri ezt, amit az utca népe vádalkunak hív, mi nem úgy hívjuk, de hát egy olyan alkú, ami az adott ügyön belül más szereplőket terhel egy vallomás, úgy, hogy a saját bűnösséget elismeri.
1: Ez egy kulcsa a dolognak, ugye? Tehát a saját bűnösséget, onnan indulunk,
0: ez a
1: hogy mit
0: onnan
1: követtem
0: indulunk,
1: elén.
0: Hogy beismerő vallomás, ami másokat terhel. Ha ez kellő időben történik, amikor még mondjuk az egyéb bizonyítékok nem álltak össze a hatóság számára, hanem ez a másokat terhelő, beismerő vallomás érdemben előre lendítheti a bizonyítást, akkor ez egy alkupozíció, és valóban határátlépéseket jelenthet lefele a büntetés tekintetében.
1: Akár büntetlenségig is?
0: Akár oda is néha, de általában nem, hanem általában egy sokkal elviselhetőbb joghátrányt alkalmaznak ilyenkor az alkut kötő.
1: Azt szokta tanácsolni, hogy próbáljon az ügyfele ilyenkor megszólalni?
0: Hát ez ügye és ügyfele válogatja természetesen. Azt egy ügyvéd nem teheti, hogy rábeszél egy vallomásra valakit, akit ő véd, bolgári ügyben, akit képvisel. De
1: kérdésre válaszolhat.
0: De kérdésre válaszol, és természetesen az meg kötelezettsége, hogy elmondja ilyenkor, hogy hát az ügy most úgy áll, hogy még nincs bizonyítva X-nek, Y-nak és Z-nek a bűnössége. Ha maga most tesz egy ilyen vallomást, és vállalja ezt a felelősséget, akkor természetesen lehet ennek egy pozitív eredménye önre nézve. Vagy ellenkezőleg azt mondja az ember, hogy hát most már fölösleges, mert minden föl van tárva az ügyben, tehát az ön előadása
1: most
0: az...
1: már csak a bíróságon.
0: Így van, így van.
1: Amikor valakit, ugye láttuk ezt a kertgondozás ügyben az önkormányzatok sorozatos letartóztatása kapcsán, hogy van, aki 30 napot benn volt, van, aki többet is benn volt, van, aki 14-4 nap után szabadlábra helyeztek. Ilyenkor két dolog lehet, vagy rájöttek, hogy hiába vitték be, mert semmi nincs a füle mögött, vagy rájöttek arra, hogy olyanokat mondott, amivel ezt megérdemli, ugye?
0: Igen.
1: És ilyenkor, ilyenkor találgatunk.
0: Ez egy jelzés szokott lenni az ügyben szereplők számára, beleértve a terhelteket is és a védőket is, hogy hát az, akit kiengedtek egy ugyanolyan bűncselekmény gyanújával terhelten, de a másik 10 az még bent ül, akkor annak valószínűleg az az oka, hogy ő kötött egy megállapodást a nyomozóhatósággal, az ügyészséggel.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk napja, nemzeti gyásznap. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamascsop esetleges kivezetéséről. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések. Ma is napos, fátyol, felhős idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve 1949. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Ma is holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik, a demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpát aljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Előbb említette, hogy hát az ügyben vannak kétségek, hogy elbírálni ügyel az ügyészség, bíróság, egyáltalán a jogalkalmazás. Ezen mennyit változtat a vagyonvisszaszerzési hivatal, hogy ilyen egyszerűsítve mondjam a nevét?
3: Hát nem tudom. Nekem tapasztalat alapján van egy kételjem, hogy ezek a utóbb beépített bűnüldöző, itt jelen esetben még vádképviseletre is feljogosított szervezetek, ezek mennyire hoznak hasznot, vagy hasznosabb az, hogyha klasszikus szervezeteket erősítem meg, és a klasszikus szervezeteken belül különítek el olyan egységeket, amik az adott történelmi időszakban tömegessé váló ügyeket kezelik. Én az utóbbi megoldást tartom racionálisabbnak. Nem jött ez be az ilyen intézmények létrehozatala, sem a szocialista kormányok alatt, sem a Fidesz kormány alatt.
2: Az, hogy összpontosulnak ügyek, hogy összpontosulnak például nagy vagyonértékre elkövetett bűncselekmények nyomozati anyagai egy helyen?
3: Lehet. ez a szervezet már létrejött. Ennek a szervezetnek a fejét megválasztotta a parlament, tehát ez már létezik. Ehhez képest én csak, ha nem is áldásomat adom, mert arra nem én vagyok alkalmas, de sikert kívánok az összes kételyemmel együtt.
2: Büntetőjogi szempontból nem aggályos, hogy megjelent egy új szervezet, amelyik elkezd csemegézni az ügyekből? Tehát ezt kérem, meg azt kérem, meg ezt a lezárt ügyet is elvinném, nyitnám újra.
3: Ez nem a anyagi büntetőjog szempontjából kétes, hanem kollíziókat, ütközéseket fog okozni feltehetőleg a klasszikus szervezet és e szervezet között. Most például olyan ügyeket vettek át nagy részt ebből a négyből, amelyek már föl vannak derítve nagyjából.
2: Igen, a szuverenitás védelmi hivatal pénzügyi, ez egyetlen újdonság.
3: Így van. A többinél a nyomozás már köszöni jól áll, és jól érezte
2: pont
3: magát.
2: Pont ezt mondta Unger Anna, hogy azért vették ezeket át, mert az ő helyettese ezekkel az ügyekkel foglalkozott, tehát jó rálátása van.
3: Oké, csak egy ilyen átköltöztetése az ügynek mindig szünetet, leállást jelent. És újból történő nekilendülést. Ezek az ügyek már itt valószínűleg gyorsabban zajlottak volna tovább. Tehát pont ez, vagy ez is a kételyem megalapozója, hogy nagyon sok ilyen ütközés lesz. Ez a személyi kapcsolatokon múlik majd, hogy a leendő legfőbb ügyész és ennek a hivatalnak a vezetője hogy tudja rendezni ezeket a okszerűen felmerülő ütközéseket.
2: Ráadásul hát ők együttműködésre lesznek kényszerítve, tehát persze. Nagyon nem mindegy, hogy ki lesz a legfőbb ügyész. Egyébként sem. Azt olvasom magától a legfőbb ügyész helyettesítő, mostani helyettestől, hogy borzalmas állapotban van az ügyészség. Amikor ezt ő mondja, az egy súlyos segélykiáltás. De ez az ügyészség, ez valószínűleg nem mostantól van borzalmas állapotban, hanem az elmúlt években is úgy kellett, hogy legyen, ha ezt a tünetet most produkálja.
3: Más az oka a borzalmas állapotnak, és másként borzalmas most, és másképp volt borzalmas az elmúlt másfél évtizedben. Az elmúlt másfél évtizedben volt vezetője az ügyészségnek.
2: Volt Péter javarészt.
3: Így van, hosszú ideig volt vezetője, és megbízható szemlélet alapján vezette az ügyészséget. Megengedhetetlen volt ez a szemlélet, mert politikai beállítódás volt. De ezt az ügy, ez a nagyon szigorú hierarchiába beleépített szervezetben mindenki tudta, hogy ez az irány. Ez egy nagyon rossz irány volt, nagyon becstelen irány volt, de irány volt. Tehát a becstelen iránynak volt kénytelen parírozni az egész szervezet. Ez rossz volt, de irány volt. Most viszont nincs legfőbb ügyész, nincs irányítás, várakozik az egész ügyészi garnitúra, hogy mi lesz. Egy ilyen hierarchiában, amilyen az ügyés. Most az egy másik kérdés, hogy helyese, hogy ilyen a hierarchia. Valószínűleg nem, de most ez van. Itt borzasztó sokat számít az, hogy legyen parancsnok. A parancsnoknak legyen kiszámítható szemlélete, irányultsága, akarata és elvárása az ügyészséggel szemben. Ha ez nincs, akkor szétesik az egész.
2: Az nem elég, hogy üldözzétek a bűnt?
3: Nem. De hogy és mondat. Milyen bűnt? És de, mikor is?
2: Hát ami elétek kerül. Hát nézzétek nem, meg, ez hát az nem. Vagy nem az?
3: Nem, mert sorrendbe kell állítani az ügyeket. Vagy megengedett az, hogy a politikai érintettség mentén kihallgathassak tanukat, ugye? Egy kibeszélő ügyész arról adott információt, hogy azt is megszabták, hogy kit hallgathat ki tanuként, nem hogy
2: terhelként. Kinek a neve nem kerül egy dokumentumba.
3: Igen, tehát ki az érinthetetlen? Mondjuk egy aranykombolyügyben.
2: Na de ezek ugyanazok az ügyészek, akik ezt elfogadták, és akik ezzel együttműködve végezték a munkájukat az elmúlt másfél évtizedben. Elvárható tőlük, és képesek arra, hogy másképp gondolkozzanak
3: persze,
2: ugyanarról a jogról, amit eddig így alkalmaztak?
3: Hogyne. Aki fertőzött, aki az elmúlt másfél évtizedben alparancsnokként vagy parancsnokként részt vett a politikai vágyak közvetítésében, attól valószínű meg kell válni. Ez egy kis hányada az ügyészségnek. A többiek azok rendesen végezték a dolgukat. Nem náluk jelentkeztek ezek az igények, hogy kit hallgathatnak ki, és kit nem. Az már oda sem került esetleg hozzájuk. De ebben a hierarchiában muszáj, hogy legyen meghatározó első ember. Ha nincs, akkor szét fog szállni az egész szervezet,
2: le
3: fognak morzsolódni az ügyészek, még kevesebben lesznek.
2: Igen, csak azon gondolkozom, hogyha ez a szervezet az ilyen, és hogyha a fő és alvezérek ennyire, bocsánat, nem ők személyükben fertőzöttek a politika által, és az elmúlt időszak politikája által, akkor közülük hogy lesz főügyész valaki? Ha pedig legfőbb ügyész. Ha pedig nem onnan hozunk, hát honnan?
3: Ez ugye a köztársasági elnök úr elhatározásától függ, hogy az ajánlott személyt honnan, vagy személyek csoportját honnan meríti a maga
2: hát
3: számára.
2: Hát legfőügyész nem lehet más, csak jogász ember. Hát ez,
3: az biztos, ez hogy jogásznak kell lennie, az biztos, hogy büntető jogásznak kell lennie, hogy értse az, hogy mi a feladatrendszer. Amellett nagyon jó, ha van szervezetépítési, szervezetkezelési gyakorlata is. De nem feltétlenül kell, hogy ügyész legyen. Ez többször változott a jogi szabályozás. Most nem kell, hogy ügyész legyen, és szociológiailag sem kell, hogy ügyész legyen, sőt az én ízlésem szerint jobb, ha kívülről jön. Ugye ugyanaz példánk van, ugyanaz a helyzet van, mint ami 90 körül kialakult, ugye, hogy a pártállamból kellett demokráciát csinálni. Most a pártállamból kell demokráciát csinálni. Akkor egy Györgyi Kálmánt lehetett megtalálni, aki a legkiválóbb, legfőbb ügyész volt a rendszerváltozás, tehát 90 óta számított.
2: Ügyészi gyakorlat nélkül.
3: Minden ügyészi gyakorlat nélkül. Nagyon jó, agyi kapacitás kell hozzá, hogy megtanulja, megtanulta nagyon gyorsan, és emberi tartás kell ahhoz, hogy érvényre is juttassa azt, hogy az ügyészségnek az állam büntető igénye, végrehajtása feladata. Györgyi Kálmán ezt nagyon rövid idő alatt megtanulta, és nagyon hosszú időn át, amíg hagyták, addig gyakorolta. Valószínű most is van egy-egy alkalmas ember erre. Nevet nem szabad említeni, de ha túl vagyunk már egy szituáción, akkor talán igen. Mondjuk egy Ligeti Miklós, ha nem alkotmánybíróvá avanzsált volna már, akkor kiválóan alkalmas lenne legfőbb ügyésznek.
2: Még lehet, lemondhatott, és elvállalhatja ezt a kapere felkérést, de ez nem életszerű.
3: De csak példát akartam, olyan példát hozni, amely példa használható, mert másút van. Mert alkotmánybíró, tehát nem valószínű, hogy szóba igen. jön ebben a státuszban. De hát egy olyan embert, akinek...
2: Ügyvédet?
3: Miért ne?
2: A másik miért oldalon ne? Ül.
3: És Angliában a legutóbbi időkig a tárgyaló ügyvédek, a beriszterek, hol védelmet láttak el, hol állami megbízás alapján ügyészi feladatot. Nem jön az ember attól zavarba. Ezek szerepek, nagyon komoly szerepek, egy nagyon komoly játékon belül, de minden további nélkül át lehet ülni a másik oldalra.
2: Ugyanaz a törvénykönyv az alapja.
3: Ugyanaz a törvénykönyv,
2: világos.
3: És végső soron valahol, ha elvi megközelítést alkalmazunk, ugyanazt csináljuk. Az igazság kiderítése és az igazságos joghátrány alkalmazása mindkét félnek a dolga alapvetően.
2: Azt mondja Orbán Viktor, hogy ez az AVH. És hát ezt ugye mondják a Fidesz felől nagyon sokan, és hát igen, láthatóan a fideszes szavazók megmaradt tömege ezt átvette. De ebből felmerül az a kérdés is, hogy a politika és a büntetőjog, amikor összefonódik, amikor egymásnak üzenget a miniszterelnök és az ügyészség, oda-vissza, és az ügyészség is, meg az ÁSZ is belemegy ebbe az adókapokba, majd elindulnak különböző vizsgálatok, amelyek politikusokat és politikai működéseket érintenek, óhatatlan az emberben persze ott van, hogy biztos-e az, hogy minden úgy megy, ahogy annak mennie kell, hogy nincs megrendelés, hogy nem mondja el eleget a miniszterelnök, de ha eleget elmondja, akkor csak elindítunk egy vizsgálatot.
3: Önkényesen kétfele mondtam a választ.
2: Igenis.
3: Az egyik az AV-házás. Ez túl a marhaság kategóriáján, becstelen is. Hát tulajdonképpen gyalázza azokat, akik az AVH-nak, mint egy szörnyetek szervezetnek az áldozataivá váltak annak idején.
2: És hát ők több tízezren, hanem százezren vannak.
3: Ez így van.
2: És a családok.
3: Tehát ez erkölcsileg is megengedhetetlen, erkölcsileg is visszataszító. És azért az erkölcsöt helyezzük valahova az első pozícióba, tehát már ezért is el nem fogadható, gyalázatos. A másik fele a kérdésnek, hogyha válaszolok rá, valóban egy ilyen presszió az torzíthatja az eljárásokat. Pláne torzítja akkor, hogyha a másik oldalon lévő szervezet, nevezetesen az ügyészség, az rendetlen állapotban van. Ha van egy Györgyi Kálmán-szerű legfőbb ügyész, akkor az meg fogja beszélni a miniszterelnökkel, hogy nézd, miniszterelnök úr, ez így nem megy. Én végzem a dolgomat, az én dolgom a te kompetenciádon kívül esik, békében, barátságban éljünk egymás mellett, és végezzük a magunk dolgát. De ehhez egy karakteres legfőbb.
2: Hát ráadásul most az ügyészségi közlemények általában olajat öntenek a tűzre.
3: Ez így van.
2: Mert olyan mondatokat írnak le, ami az elmúlt 16 évben.
3: Na de ez önmagában a szétesettséget jelzi, mint lakmuszpapír.
2: Meddig szólhat bele egy miniszterelnök abba, hogy milyen ügyeket vizsgáljanak? Ugye neki azért van egy rendelés listája, az látszik.
3: Nem szólhat bele egyáltalán. Én ezt mondom. Természetesen ő meghatározó tényezőként létezik az országon belül. Tehát azért az, hogy mit mond, ez egy figyelemfelhívás kell, hogy legyen. De nem több. Ha a figyelemfelhívás határán túli az értékelése az ő véleményének, akkor az már nagy baj, mert akkor ezeknek a szervezeteknek a kormányzattól való függetlensége az bajba kerül, mondjuk az ügyészségé, vagy a bíróságé. Tehát ha a jogállamiság visszaépítése a miniszterelnök úr feladata és igénye, és remélem, hogy az igénye is megvan erre, akkor itt kellő önmérsékletet kell tanúsítania.
2: Nyilván ez meg persze az is kell, hogy ezek a vizsgálatok, amik egyébként nem csak benne, hanem a társadalom nagy részében egy elvárást fogalmaznak meg, ezek el is induljanak valóban. Tehát, hogy persze, lássuk azt, hogy történik valami.
3: Persze, de hát most látjuk, hogy történik.
2: Igen, valami hát van, azért, de azért történik vele is. Az, hogy az ő mentelmi jogát kiadta a parlament, az ő kérésére is egyébként. De hát ebben neki igazából nincs is beleszólása, legfeljebb nyilatkozott a bizottság előtt, hogy egyetért kéri, és ez történt. Nagyon nagy elvárásokat támasztott az ellenzéki oldalon. Na most akkor majd elítélik, és nem lehet miniszterelnök, mert olyan súlyú az ügy, ez rablás lesz a végén, hogy hát ha legjobb esetben is felfüggesztett börtön a vége. Hogyan van itt egyébként a jog alapállásai miniszterelnöki pozícióval szemben? Egy ítélet megrendítheti?
3: Igen, természetesen az jogi, büntetőjogi írástudatlanság jogot feltételez, hogy valaki ezt rablásnak minősítse. Hát
2: mindent le lehet ma írni, hát ezt tudjuk.
3: Ez egy butaság. Ez leginkább egy rongálás, ugye, hiszen nincs eltulajdonítási szándék, és nincs akaratot megtörő vagy megtörni akaró erőszak. Kikapta kezéből, és
2: zsebre vágta, bedobta.
3: Majd elpusztította, illetőleg el akarta pusztítani, ha nem küldik utána a búvárokat. Én persze kíváncsi vagyok, ha én beejtenék egy telefont a Dunába, akkor jönnének-e a
2: búvárok. Úgy látom, hogy erre Magyar Péter is kíváncsi, mert ez ribben tört feljelentést.
3: Azt hiszem, hogy helyesen vitte el erre fel a gondolkodást. Ez egy vétség. Tehát ez ha a felelősséget megállapítják a vétségben, akkor is valahol a büntetés, a joghátrányok alsó.
2: Ez a kategória?
3: Nem feltétlenül. Lehet egy megrovás, vagy ha felelősséget megállapítják, vagy egy pénzbüntetés, vagy ilyesmi. Ez nem befolyásolja azt, hogy ő miniszterelnöki pozíciót a továbbiakban is ellásson. Ha vége az ügynek, és amíg nincs vége, amíg folyik is, addig a képviselői státusza is megvan. Én őt megértem, hogy azt mondta, hogy adják ki. Mert hogy ide lőjetek, hát én bátor fiú vagyok, nem bújok
2: meg
3: el.
2: Ha azt mondom, hogy adják ki a többiekét, hát adják ki az enyémet.
3: Hát azért.
2: Az mondjuk
3: hát
2: csúnya azért, volt, hogy egyszerre
3: hát
2: jött a kérés.
3: Hát azért ez egy erkölcstelen dolog volt az ügyészségtől. Merem mondani, hogy erkölcstelen. Két főben járó, valószínűleg bűnszervezetben elkövetett, súlyos társadalmi károkat okozó cselekménnyel összemosni egy vétséget, és ezt egyszerre
2: tekintsük előadni. Tekintsük ezt is üzenetnek az ügyészség?
3: Ez egy erkölcstelen üzenet. Megengedhetetlenül erkölcstelen üzenet. Az megint egy másik kérdés, hogy ennek kapcsán helyes-e azt fölvetni, hogy egyáltalán ezt a mentességi jelenséget szüntessük meg, helyezzük hatályon kívül a parlamenti törvényből ezt a passzust. Szerintem nem helyes.
2: Döntsük el mindig egyenként, alkalmanként.
3: Igen, hiszen ha azt nézzük, hogy ez miért alakult ki történelmileg, a mentességnek két típusa van, az elsőről most ne beszéljünk, ez a bizonyos sérthetetlenségi típus. Ez azért alakult ki, hogy ne lehessen mondva csinált gyanukkal, vádaskodásokkal meggátolni a megválasztandó vagy megválasztott képviselőnek a munkáját. Tehát ne lehessen a választót olyan helyzetbe hozni, a választót, mert ez az ő jogosítványa, nem a képviselő joga, hogy hiába választott, nem fog érvényesülni az ő akarata. Ezt csak akkor szabad megszüntetni, ha az állam már nagyon megbízható, magas demokrácia szinten működik, rendezetten. Mert akkor azt mondjuk, hogy nem feltételezzük más állami szervről, vagy a más állami szervnél hatalmi pozícióban lévő emberrel, hogy ilyen visszaélést tesz.
2: Hát ez az ideális.
3: Nem tartunk
2: világ.
3: Itt.
2: Hát nem.
3: Tehát,
2: de nem is
3: tehát,
2: tartottunk itt soha.
3: De most biztos nem. Tehát én nagyon időszerűtlennek tartom, és a bizottsági elnök asszonnyal értek egyet, hogy lehet, hogy a miniszterelnök úr ezt mondja, de én nem értek vele egyet. Azzal, hogy saját magára vonatkoztatva így döntött, azzal egyetértek.
2: Végére jogállami kilátások, ez nyilván kellene vonni valami mérleget az elmúlt pár hónapból, hogy merre felé indultunk, hogy mi látszik, merre felé haladunk, milyen változások születnek törvényszinten, közgondolkodás szinten, akár a politika gondolkodása szintjén az igazságszolgáltatásról. Hogy érzi?
3: Elfogult vagyok. Mert nem tudom elfelejteni a jelenlegi miniszterelnöknek, hogy feltétlenül szükség volt rá ahhoz, hogy az előző borzalmas rezsimet meg lehessen szüntetni. Itt ő fantasztikus teljesítményt adott. Tehát azt akarom mondani, hogyha nagyon sok dologgal nem értek egyet, és nagyon sok lesz, amivel jövőben nem értek egyet, ez mindig egy előtagja lesz a a véleményemnek. Az állapítható meg, hogy megint bóklászunk egy kicsit, tehát nem teljesen egyértelmű, hogy merre megyünk. Nem teljesen egyértelmű az, hogy milyen alkotmányozási folyamatot akarunk például megindítani. Kik vesznek majd abban részt? Hogy oldjuk meg a népnek, mint alkotmányozó hatalomnak a részvételét? Nekem néhány intézkedés kétséges helyességét tekintve, de az biztos, hogy rendszerűen a demokrácia újjáépítése felé megy a kormányzati mozgás. De a kifele is, tehát a külpolitikában is, a rendőri munkát tekintve is, az ügyészség kivétel, ott erről beszéltünk eleget.
2: Ott van baj elég,
3: de tulajdonképpen a pénzügyeket tekintve is azt látom, hogy a demokrácia újraépítése felé megy a mozgás. És ez azért alapvetően engem megnyugtat, minden közben fölvetődő kételyem ellenére.
2: Lenne kedve mélyebben részt venni ebben az újraépítésben? Most nem is pozícióra kérdezek, hanem egy szerepvállalásra.
3: Hát ez egy fertőzöttség, amit én már régen megkaptam. Tehát persze, természetesen felkérés nélkül is ugye olyan tevékenységeket vállalnak az ilyen fertőzött emberek, mint magam is vagyok, amik általuk feltételezetten a közérdekében történnek. Mit tudom én, az alkotmányozással foglalkozunk egy elég markáns társaság keretén belül már 6-8 éve. Miért maradna ez abba?
2: Ne maradjon. Szerintem szükségünk van néhány jó tanácsra. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Kérem szépen.
2: Bárándi Péterrel beszélgettünk, a korábbi igazságügyi miniszter mai gondolatait hallatták az igazságról, meg annak a szervezeti hátteréről, hát az igazság meg sosem abszolút tudják. Úgyhogy ennek jegyében hallgassanak minden hírt, amit mondjuk egy letartóztatás kapcsán hallanak. Sokféle szempont van ott is, majd megismerjük ezeket szépen sorba egyenként. Ebben a műsorban is, mert folytatjuk. Egy hét múlva jön újra, konkrétan. Köszönöm a figyelmet, minden jót!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az Országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. A közelmúltban őrizetbe vett volt kormánypárti politikusok szabadonbocsátását követelte a Fidesz és a KDNP vezetője a Batthyány örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette, kiáll közösségük tagjai mellett, akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, ennél magasabb összeget, 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev, bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a három évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamasz-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított és a Hamasz teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamasz támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamasz soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkülhet. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Egy olyan korban élünk, ahol a technológiai fejlődés szinte határtalannak tűnik, és egyre gyakrabban hallani a gondolatot, a Földet élhetetlenné tesszük. A Mars jelentheti a civilizáció B-tervét. Vajon valóban reális opció egy másik bolygón új életet kezdeni? A Mars jelentheti a civilizáció B-tervét.

0: szilícium völgy tegúriai szerint, hogyha egyszer csak lakhatatlanná tesszük a Földet, akkor csak úgy hip-hop, mint B-terv, átköltözünk majd a Marsra, de hogy ez marketinge vagy valóság, erről fogunk ma beszélgetni egy kicsit. Itt van vendégünk a stúdióban, dr. Kis László csillagász, az MTA rendes tagja. Üdvözlünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást természetesen. Mindig megtisztelő ilyen jó kis podcastokba eljönni és osztani az okosságokat.
0: Köszönjük szépen, és hát ha már osztásról beszélünk, én mindig az jut eszembe, és kicsi koromtól fogva azt foglalkoztat, hogy annyi bolygó van, egyrészt, amit az iskolában is megtanultunk, hogy az mondjuk egy limitált számú, de hát azon kívül rengeteg bolygó, exobolygó. De aki így kutatod ezeket.
1: Igen.
0: Hogy? Csak a Föld az, ami így lakható.
1: Nem csak a Föld az, ami lakható, de azt kell érteni, hogy a földi élet az, amiről tudjuk, hogy néz ki messzirű. Tehát amikor mi csillagászok mondjuk más csillagok körül keringő bolygókat vizsgálunk, és szeretnénk megnézni azt, hogy na ott mondjuk így osztódnak-e sejtek, emésztenek-e mondjuk szarvasmarhák, termelik-e a metángázt alul-fölül, akkor valójában azt az életformát, azt a biológiai formát keressük, amiről tudjuk, hogy néz ki. Ugye ez a klasszikus példa, amit el szoktam mondani, bocsánat kérek azoktól, hallgatóktól, nézőktől, akik már hallották ezerszer, lehet, hogy vannak gondolkodó sziklák. Abszolút el tudom képzelni, hiszen már el is képzeltem. Igen. Akik 50 000 évig élnek, gondolat agyhullámokkal kommunikálnak, és mondjuk így 200 évenként odébb mennek 10 centit, és az idő nagy részében csatolt parciális differenciál egyenletrendszereket integrálnak ki. Ez lehetséges, hogy van ilyen, mely ne lehetne, a világegyetem szinte végtelen nagy. De ha egy gondolkodó szikla hogy néz ki kívülről, arról a halvány lila elképzelésünk, sőt, még a halvány magenta elképzelésünk sincsen. Tehát onnantól kezdve nem tudjuk kimutatni, mert nem tudjuk, hogy néz ki. A földi életről tudjuk, hogy néz ki, ezért ennek a kimutatására koncentrálunk. Amikor egy csillagász, vagy egy asztrobiológusnak, önmagát asztrobiológusnak hazudó csillagász, vagy nem tudom, valami természettudós az életről beszél rövidítetten, akkor mindig hozzá kell képzelni, hogy a földihez hasonló élet. Mert ez az, amire van esélye, hogy önmagunkat mintaként alkalmazva kimutathatóvá válik. És aztán majd a következő lépés lesz, hogy ha majd legalább egy ilyet találunk, akkor már, hogy elkezdhetünk gondolkodni rajta, hogy na esetleg a élet kialakulása mindenütt szükséges, az élet kialakulása mindenütt valahova vezet, de azért csillagászként még hadd tegyem hozzá, azért a kémiai kozmikus elemgyakoriság az úgy néz ki, hogy hidrogén, hélium, szén, nitrogén, oxigén. Tehát ez a szén, nitrogén, oxigén, amiből a mi életformáknak a biokémiája alapvetően összeáll, ez azokból a molekulákból, amelyekben szén, nitrogén és oxigén van a legnagyobb mennyiségben, ez az, ami legvalószínűbbnek tűnik, hiszen ezekből az atomokból gyártottak le a csillagok legtöbbet az elmúlt 10 milliárd évben.
2: Amikor társaságban vagy, és felmerül ez a kérdés, ugye nagyon sokszor hivatkozunk a földön kívüliekre, úgyhogy az UFO-k, miközben tudjuk, hogy na mindegy, hogy ez mit jelent.
1: Hát, hogy tudunk, azt ne is mondjuk be szinte semmit.
2: De hogy van, ugye van ennek egy megfelelő kifejezése. Hányszor teszik fel neked a kérdés az, hogy vannak-e UFO-k?
0: Tehát, és ez láttál-e?
2: Láttál-e?
1: Rettenetesen sokszor fölteszik, rettenetesen sokszor megkérdezik azt, hogy láttam-e. Már mindig elmondom, hogy nem láttam. Én 30x éve figyelem az eget. Tényleg időm nagy részében most már inkább csak egy bürokrata vagyok, de például az elmúlt hónapokban nagyon rákattantam egy okos távcsével az égbolt fotózására. Ma éjjel is, múlt éjjel is 8 órán keresztül gyűjtöttem a fotonokat egy kis eszközzel, és kint nézem, hogy mi történik, már csak az is, hogy felősödik-e az ég. Tehát azok a fajta UFO észlelések, amelyeknek egyébként a legnagyobb valószínűsége az Egyesült Államok határain belül van, ezt érdemes egyébként tényleg rákeresni, UFO Sightings World Map, erre a kifejezés, akkor van egy amerikai UFO-s egyesületnek egy ilyen interaktív honlapja, nagyon csillivilli néz ki, egy ilyen forgatható földgömb, és hol voltak ilyen fényes pixelek, ahol volt már UFO észlelés. Tökéletesen kirajzolódik az angolul beszélő világ, elsősorban az Egyesült Államok, azonban tökéletesen kirajzolódik az amerikai lakosság népsűrűsége, tehát az UFO-k valahogy tudnak angolul, és tudják, hogy hol élnek az amerikaiak. Tehát az a fajta popkulturális UFO kép, ami mondjuk így a science fiction filmeken keresztül belement mondjuk a bulvár médiába, és időnként a szeriőz sajtó is foglalkozik vele, az valami, ami a levegő, ami az égen látszik, és aztán aki ott van, nem tudja, hogy micsoda. Ugye unidentified flying object, ugye ez az UFO-nak a feloldása. Nem identifikált, nem azonosított repülő objektum. Ma már van politikai a korrekt is, hogy nem repül, hanem a levegőben van, és akkor unidentified aerial phenomena.

0: tehát légköri jelenség, ami lehet bármi is, a lényeg az U betű az elején nem azonosított. Tehát innentől kezdve nem tudjuk, hogy mi az. És igen, lehet fantáziálni, hogy ez vagy az vagy amaz. Ugye Elon Musk mondta azt egyszer, hogy ha egy pilótától azt hallja, hogy lát valamit az égén, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor első gondolata az, hogy egy titkos katonai kísérletnek véletlen szemtanúja. Ugye amikor a kínaiak küldték a kém lufikat az Egyesült Államok fölé, mitten 2-3 éve ezelőtt, akkor is ott megszaporodtak az UFO-észlések, és kiderült, hogy csak a kínai elvtársak kíváncsiak voltak, hogy az amerikai kapitalisták mire költik a saját pénzüket esetleg Kína ellen. Tehát alapvetően az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda ez, amit tudunk, és ebből nem következik az, hogy az az idegenek űrhajója. Az egy hatalmas logikai bakugrás, amit én nem vagyok hajlandó megtenni az ufológia területére tévedve. Én ezt röviden úgy szoktam összefoglalni, hogy az ufológiát és az asztrológiát, ugye a horoszkópokba hitet, körülbelül ugyanolyan hitpótléknak tekintem, mint mondjuk a bármilyen pseudotudományban való hitet. Amikor a klasszikus hagyományos egyházak visszaszorulóba kerültek, mondjuk az elmúlt 200 évben, akkor az emberben a spiritualizmus ott van. Hát most is Spirit FM-en vagyunk. De. Az emberi lélek igényli a spiritualizmust, és akkor valami benyomul a helyére. És az ufológia például egy ilyen benyomuló dolog.
1: Ez Hollywood elég jót kaszált azon a sztorin.
2: Igen.
0: És hát, ez mindig mert eszembe, az embereket érdekli.
1: Igen.
2: Igen, és mindig eszembe jut, ugye, hogy sosem az idegennek sosem tudósokat visznek el, hanem mindig ilyen egyszerűbb embereket, akik utána mindig
0: elmesélik. Pataki Attilát például mondjuk ez
1: elviszik. Oké. Okay.
2: Hogyha visszatérünk is ide a bolygóra, és mondjuk veszünk kettő bolygót, mondjuk a Vénuszt, meg a Marsot, az egyik ugye egy ilyen elszabadult, nem tudom, ilyen üvegházhatásintő példájaként.
0: Borzasztó hely a Vénusz, igen.
2: Igen, ott aztán az 50 faktoros fényvédő kevés lenne hozzá 460
0: hát, fokhoz. Talán 5000 faktoros kellene leginkább, meg egy ilyen nagy szkafander, ami leárnyékolja az 500 fokos felszíni hőmérsékletet. Borzasztó hely.
2: És illetve a Marsot, ahol meg ugye ott, akik a meleget annyira nem bírják, hogy ott azt hiszem ilyen mínusz 60.
0: Hát a nyáron délidőben az Marsi egyenlítő környékén akár a 0 Celsius fokot is elérheti a hőmérséket. Tehát mondjuk azt, egy kis kabát elég lenne. A probléma az, hogy levegő nincsen, ugye 1/100 a légnyomás, és az is széndioxidból van, tehát ottan ugye van az Emlékmás című film, annak volt egy remake-je is. A legelső változatában Arnold Schwarzenegger a főhős, igen, aki a legvégén terraformálja a vörös bolygót, talán nem állulunk, nem spoilerzünk rá egy klasszikus filmet a 90-es évek végére, ott akkor ő kirepül oda a marsi légkör, és akkor nagyon rondán kigúvadnak, igen, a szemeim, mert most is látom, szerintem gyerekeket lehet vele ijesztgetni. Hát olyan nyilván nem lenne azonnal meghalva. Tehát talán nincs az akkor két évig még a, vagy két-három percig, vagy két-három óráig, vagy mit én meddig ott, és akkor terraformál hirtelen az egész Marsot. A Mars az egy jó hely volt régen. Tehát tényleg ma azt gondoljuk, hogy az a sok-sok vízmosás, amit látunk, ilyen tó fenekeket, meg folyamokat, meg tengerpartnak látszó kiszáradt dolgokat, meg ilyen delta torkolat, ugye a Jezero kráterből kiömlött ott a delta torkolat, úgy néz ki, mint a Duna delta most, csak éppen nincs benne víz már nagyjából 3,5 milliárd éve. Ugye a Perseverance amerikai marsjáron most ott keringőzik most már 5 éve, mind-mind-mind arra utal, hogy régen a Marson sűrű volt a légkör, folyékony vízóceán borított a bolygó felét, és valójában akkoriban, amikor a Földön megjelent az élet, akkoriban a Marson is legalábbis a légköri meg a hőmérsékleti viszonyok olyanok voltak, mint a Földön. A kémiája kicsit más, mint a Földének, ezért aztán a geokémikusok néha isztiznek, amikor azt mondjuk, hogy ott is kialakultott az élet, honnan alakultott volna, teljesen más kémiai környezet, tehát akkor másmilyen kémiai élet alakult volna ki. De aztán a Mars az ugye megjárta az, hogy nem volt elég nagy, ugye fele akkora, mint a Földünk, az azt jelenti, hogy 8-ad akkora a térfogata, hiába hasonló sűrűségű, mint a Föld, kihűlt a belső magja, megszűnt a mágneses tere, ami a Földünk esetében mindmáig védi a felszínt, meg a légkört, meg az életet a Föld felszínén, ott az megszűnt, és akkor azonnal a kis gravitációban a napsugárzás által széthasított molekulák szökési sebességet elérve elszöktek a vörös bolygóra. Tehát értjük azt, hogy miért lett a Mars olyan, amilyen. A Vénusz viszont nem értjük, mindmáig, hogy miért ilyen szerencsétlen. Hát mondjuk így, hogy pokoli hely a naprendszerben, és nagyon-nagyon tanulságos egyébként maga a Vénusz, mert 5%-kal kisebb csak, mint a Föld. Tehát ha hunyorítom, hogy leveszem a szemüvegemet, 5%,
2: az,
0: ugyanakkora Az pont ugyanakkor, mint a Földünk. És azért, amikor a csillagászok bejelentik azt, hogy más csillag körül földméretű bolygót találtak, akkor azt nagyon sokszor a bulvár média, vagy a bulvárosabb média az úgy talál, jaj, földhöz hasonló bolygót találtak csillagászok, de 39 fényévre. Nem. Az, hogy földméretű, pont a Vénusz példája mutatja azt, hogy ha hibahatáron belül akkora, mint a Föld, attól még nyugodtan lett totálisan ellentétes a felszínén a viszony.
2: De pont ez igazából a kérdésemnek a magva, és el is kezdtél rá válaszolni, és ezt nagyon is köszönöm, hogyha látunk két ilyen bolygót, most a Marsról is beszéltem, meg a Vénuszról is, hogy ezek a mondjuk úgy szomszédaink,
0: igen,
2: mit tanítanak nekünk szerinted, vagy tanítanak-e valamit, ami kényes ilyen éghajlati viszonyainkra, vagy abba az irányba, amerre tartunk most, hogy érdemes-e dolgokra figyelni, hogy ne jussunk az ő sorsukra adott esetben.
0: Hát az biztos, hogy iszonyú mákunk volt a Földdel, hogy nem kisebb, meg nem nagyobb, hanem pont akkora, mint amekkora. Tehát van is egy ilyen, ugye van egy egész univerzumra kiterjesztett ilyen gondolat, mert az antropikus elv, hogy mi azért vagyunk, mert az univerzum az úgy van berendezve, hogy mi lehessünk benne. És ha csak ezt leszűkítsük a Földünkre, akkor ott is az van, hogy a Földünk is gyakorlatilag olyan, hogy ránk van valahogy szabva. Tehát azért alakul, és akkor tényleg mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a megfelelő körülmény az élethez, és aztán abból lett az élet, vagy az élet az élet. Na mindegy, nem akarok most ebbe belebonyolódni, de például a Holdunk. Ugye van egy nagyon jó kis holdunk, a Föld-hold rendszer, az ugye körülbelül akkora, mint a fejem meg az öklöm egymástól messze, egymást mellé, csak 12 méterre, azt nem tudom megmutatni, mert nincsen hosszú kezem. De igazából majdnem kettős bolygó a Föld-hold rendszer, és ugye a Hold esetén jól lehet azt tudni, hogy az árapály erejével, tehát hogy vonza a Földünket, még befolyásolja a Föld felszínén a óceánnak a mozgását, fölemeli, visszamegy, a Föld forgását is lassítja. Hát is sokkal fontosabb, a Föld forgástengének térbeli irányát is stabilizálja hosszú távon. A Holdunk nélkül lehet, hogy néha az északi sark lemenne mondjuk Egyiptomba.
2: Wow.
0: Azért a szívás lenne.
2: Nem lenne jó.
0: Tehát nem lenne egy olyan stabil klímánk, hogyha a Holdunk nem lenne. Nem földétlen lenne. Tehát vannak olyan régi mechanikai számítások, ami szerint a Földünk forgás tengely hosszú időn keresztül esetleg kaotikusan össze-vissza billegre. Most gyakorlatilag a Földünk olyan, mint egy búgócsiga, amit megpörgetett annak idején a keletkezésekor a fizika, és most 4,5 milliárd éve később ott tartunk, hogy nagyon szépen forgunk egy fordulatot egy nap alatt, körbe megyünk a napkör egy év alatt, de közben a Föld forgástengelye megtartja a térbeli irányát, de ez a térbeli irány 26 ezer év alatt szépen körbefordul. Mint amikor tényleg megpörgettünk egy búgócsigát, és akkor így szépen lak. Miközben gyorsan forog, maga a forgástengelye így pörög. Ezt precessziónak hívjuk, tök mindegy, de a lényeg az, hogy a Föld forgástengelyének ez a dőltsége hozza be tavasz, nyár, ősz, tél sorozatát. Az, hogy vannak évszakok. Ugye télen nem azért van hideg, mert messze vagyunk a napunktól, hanem a északi féltekén a Föld forgástenge ilyenkor eldől a nap irányától, ezért a nap alacsonyan süt, nem képes fölmelegíteni néhány órás horizont fölötti tartózkodás alatt a kőzeteket. És akkor tél van, hideg van. Paradox módon egyébként az északi félteke telén van éppen a Föld nap közelben. Nem sokkal, pár százaléka, de közelebb van, mint nyár. Áron, amikor viszont pont a nap felé áll a forgástengünk, és akkor magasan süt le a nyári nap sugára, és fölmelegszik az egész északi féltek, és akkor úgy hívják a dolgot, hogy nyár. Na szóval ez mind kellett ahhoz, hogy nekünk, embereknek, és az embereket mondjuk így létrehozó korábbi lényeknek a Föld az egy jó és barátságos hely legyen. Ezek közül bármelyiket kivonjuk a képből, nem biztos, hogy mi most itt beszélgetünk. Vagy lehet, hogy agyhullámokkal gondolkodó sziklákként a tengerpartján koptatjuk magunkat. Ki tudja.
2: Vagy mozgófáként, mint vannak filmek, ahol a fák.
0: Hát az entek, ugye? Az entek is ugye...
2: A ők beszélnek, a kisziklák is tudnak.
0: Igen.
1: Én még egy picit a Marsra visszatérnék, mert hogy ez is egy olyan, nem tudom, popkulturális téma, hogy a Mars lesz majd a mi B-tervünk, amivel kapcsolatban te azért többször megfogalmaztad, hogy nincs B-terv, és engem érdekel azért, hogy mégis akkor miért vetszőlünk ennyi energiát abba, hogy a Marson kutassunk bizonyos dolgokat, hogyha egyébként időben a Marsnak a jelenlegi állapota ennyire távol áll attól, ami, ahol most a Föld áll.
0: Hát a Marsnak, a Mars az egy intim viszonyban áll az emberi kultúrával, és ez az intim viszony, ez már visszamegy az ókorba is, ugye a Mars, Árész, a háború istene, tehát a vérvörös színe, ugye a régiek istenként tekintettek a bolygókra, és a Mars az ugye a vérvörös színével, amikor nagyon fényes, akkor tényleg a háborúra asszociáltatta az ókoriakat. Tehát ez már onnantól kezdve a Mars az egy valami fontos dolog volt. És Schiaparelli nevű olasz csillagász a 19. század végén a távcsövével valamiket látott a Mars felszínén, amiket ő leírt természetes eredetű csatornákként, és aztán, amikor lefordították angolra, akkor rosszul fordították, és természetes eredetű csatornákért mesterséges eredetű csatorna szót használtak a fordítók, és azonnal körbeszaladt a világon, hogy ez a Schiaparelli nevű fickó, ez a esetleg Mars lakóknak az építkezését fedezte föl, pedig ő nem beszélt erről, de mégis, és aztán, hogy amikor H.G. Wells a Világok harca regényt, és aztán Orson Welles pedig ezt rádiójátékba eljátszotta, mint a valóságot és valódi pánikot hozott létre Anglia területén a rádióhallgatók körébe, és aztán a millió remake filmbe, hogy a Világok harca, hogy a Marsról jönnek a lények, és akkor pusztítják az embereket. Tehát ez egy 100 éves periódus, amikor a Mars az mindig ott volt valahogy a popkultúrában. És a tudományos szempontból pedig, hát mondjuk ki nyíltan és őszintén, a Mars a leginkább Földre hasonlító bolygó itt a naprendszerben. Nem olyan, mint a Föld, azért már beszéltünk róla, hogy hideg van, nincs légkör, nincs mágneses tér, sokkal kisebb fele akkora, mint a Földünk, de mégis az összes többi bolygóval összevetve a Mars az, amin hát gyakorlatilag nagyon érdekes, szinte ugyanúgy 24 óra egy nap, mint a Földön. Tehát ugyanúgy 23 óra 50, mit tudom, vagy 24 óra 5 perc, tehát 24 óra egy tengerkörüli forgási. De ez érdekes, mert ez egy ilyen véletlennek tűnik. Van két holdja, azok befogott kisbolygók, de legalább van holdja. Tehát ha lesznek majd Marson űrhajósok, akkor romantikázni lehet kimenni, sétálni a Marsi éjszakába, és akkor nézd, ott a Phobos, ott a Deimos. És akkor két óra, már megint ott a Phobos, már ilyen sokat kín voltunk. Szóval van légköré, amiben vannak porviharok, amelyek képesek az egész bolygót eltakarni, de az nagyon ritka légkör. Az a vihar nem kap föl senkit, és főleg nem szúrja bele a lábába a rádióantennát, mint a Matt Damonnak történt a Marsi Mentexpedíció című filmben. Szóval igazából van ez a popkulturális érdeklődés, meg van a tudományos érdeklődés. Most is gyakorlatilag több, mint egy tucatnyi ember készítette jármű, eszköz, keringőegység van, ami a Mars térségében működik, mert azzal, hogy a Földünkhöz hasonló, de nem olyan, ezáltal, hát most bocsánat, káromkodni fogok egy kicsikét, a fizikában szokásos módon ilyen differencia vizsgálatokat, összehasonlító planetológiát lehet csinálni, akkor nem káromkodok, inkább már messzire vezet. Differencia egyenletek nélkül, amikor megnézni egy hely, másik hely, és akkor kettő között, és akkor kitaláljuk az összefüggést. Szóval igazából összehasonlító planetológiára tesz leginkább lehetőséget, tehát ha a Földön ilyen lett, a Marson olyan lett, akkor mi az, ami univerzális törvényszerűségként fölismerhető mondjuk egy bolygó klímája kapcsán, egy bolygó légkörzése kapcsán. Ugyanazok a klímatudósok, akik a Föld klímáját modellezik, azok a Mars klímáját is szokták modellezni, és ezt pont a múltkor mondta valamelyik kollégám, hogy a Mars klímáját valójában sokkal jobban értjük, mint a Földét, mert sokkal egyszerűbb, nem olyan komplikált, mint a Földé, mert nincs egy nagy óceán, már nincsen. De például ezért aztán mondjuk egyszerűbb klímamodellek kifejlesztésére a Mars az egy nagyon jó égítést, és aztán lehet ellenőrizni, hogy a megfigyelések azt igazolják, és hát nálunk is a Csillagászati Intézetben vannak emberek, akik mondjuk azt nézegetik, hogy a jelenlegi nagyon száraz vörösbolygó felszínen azért előfordul időnként, hogy vízpára csapódhat ki, és akkor az a vízpárával mi történik, hogyha jégkristály vagy sókristályokba belemegy. Hát, na mindegy, ezek nagyon partikuláris dolgok, de minden esetre tudományos szempontból is a Mars az érdekes. És akkor ezzel így, hogy a popkultúra, a science fiction, a tudomány egyaránt érdeklődik, és az űrkutatásnak is egy logikus továbblépés a Holdon túl küldeni valami eszközt oda. Ez így együtt azt eredményez, hogy sokat hallunk a Marsról. De ettől még nem lesz B-terv.
2: De hogy...
1: Mond.
2: De hogy, és pont nagyon jó, hogy ezeket hoztad be, mert az emberekben fölmerülhet az is, hogyha kicsit mögé néz ezeknek a történeteknek, hogy maga az, hogy ennyit beszélünk egy olyan dologról, ami jelen állapotában képtelenség, oda meg ez olyan, hogy akkor mehetünk, és akkor elképzelem, hogy ott így megfogjuk a gurulós bőröndöt, és valamire felszállunk, hogy aztán utazunk nagyon sokat, hogy megérkezünk, de hogy inkább csak felhívja a figyelmet arra, és ahogy te is mondtad, hogy vizsgálatok, műszerek, találmányok, ugye rengeteg olyan találmány van akár, hogyha valaki memóriahabos párnán alszik, vagy nem tudom, a karcáló
0: lehetségtől. Sok mindent köszönhetünk, még a wifi-t is a csillagászoknak köszönhetjük.
2: És igen, a wifi-t, ha már digitalizáció és technológia, de hogy inkább ezek csak azért vannak, hogy olyan műszereket, olyan tudományos találmányokat hozzunk létre, ami itt a Földön is segít, de sokkal inkább eladható mondjuk talán azért, mert hogy a Mars
0: terraformálására. A tudásunk határait mindig is a tudomány határozza meg. Az űrben is a űrketyerék meg űrbuheráknak a létrehozásához a tudomány fogja megmondani, hogy hol van az ismereteink határa. Az ismereteiken belül maradva, hát gyakorlatilag köldök nézegető hozzáállásunk lehetne a világhoz. De hogyha mindig szeretnénk túllépni az ismereteink határain, akkor a tudomány megadja az irányt, arra van az ismeretlen, oda menjünk el, valósítsunk meg valamit, és akkor tágítsuk ki az ismereteink határát. Ugye így működik valamilyen organikus fejlődés révén a tudományos megismerés. Ez persze nem egy lineáris folyamat, mert néha össze-vissza megyünk, mint a Brown mozgás a mikroszkóp alatt, hogy lögdösi a vízbe a vízmolekulák a pollen szemcséket, az már klasszikus történet. A tudomány is nagyon sokszor ilyen Brown mozgást végez, tehát össze-vissza, és akkor egyszer csak jutunk egyről kettőre. De hát, tehát igazából ez a szép egyébként szerintem a tudomány által inspirált dolgokban, hogy a végén még nem tudjuk, hogy mi lesz a válasz. Tehát egyfajta természetes kíváncsiság is az, ami vezethet minket. Tehát a Mars ilyen szempontból ott van, a fantáziát megragadja, az embereket ráveszi őrült dolgokra is akár, de én nem látok ebbe például semmi újdonságot, ha arra gondolunk, hogy mondjuk, amikor még nem ismertük Amerikát 500 évvel ezelőtt, amikor elindultak a portugál meg a spanyol hajósok, aztán később a angolok is nekivágtak a Atlanti-óceánnak, aztán felfedezték, hogy van ott egy új kontinens, és még eltelt, mit tudom én, pár száll, ugye amikor Cook kapitány elment 1769-ben a Tahitire, hogy megnézze a Vénusz nap előtti átvonulását, tehát azért ment el egy angol hajós, hogy a Vénusz bolygó nap előtti átvonulását kimérje, hogy csillagászati megfigyeléseket végezzen, mert ebből ki lehetett találni azt, hogy mekkora naprendszer. És akkoriban ez királyokat is meggyőző és háborús területeken expedíciókat átengedő inspiráció volt. És aztán 1769-ben megmérte Tahitibe, hogy mennyi idő alatt ment át a Vénusz bolygó napkorongja előtt, aztán ment tovább Tahitirű nyugat felé, és felfedezte Ausztráliát. Ugye a Botany Bay-be ott szállt parton Sydney mellett, és ma azért beszélnek angolul Ausztráliába, és nem hollandul, mert az angolok azt mondták, hogy ez a kontinens, ez a miénk lesz. Ott is tulajdonképpen egy csomószor egyébként felfedezhető maga a konkrétan a csillagászati inspiráció, ami aztán olyan felfedezésekhez vezetett, amelyeknek hosszú távú hatásaként például ma angolul beszélnek Ausztráliába. És az egykori fegyencék pedig a mai ausztrál arisztokráciának az ősei gyakorlatilag. Tehát akik visszatudják magukat vezetni 1815-ig egy bordélyház tulajdonosáig, azok a legmagasabb szinteken vannak a politikai hát osztályba is. És aztán egyébként csak az árulási megjegyzés, aztán a Cook kapitány méréseiből tényleg megtudtuk, hogy mekkora naprendszer. 60 évvel később egy Encke nevű német csillagász 1831-ben kiszámolta pontosabb a mérésekből, hogy mi is jön ki. És akkor azt mondja az ember, hogy akkor megérte a dolog, vagy nem érte meg? Én azt gondolom, hogy egyértelműen megérte. És én hiszek abba, hogy nincs semmi újdonság ez a kíváncsiság vezérelt kutatásban, csak most már a Földünk felszínét elég jó ismerjük. A tengerfenekénél még vannak ismeretlen dolgok, tehát ott is még van mit kurkászni, de legalább az erőforrásainknak egy picin százalékát fordítsuk a külső világ föltérképezésére, abból szerintem nagy bajunk nem lehet.
1: A te fantáziádat mi birizgálja most? Mi az, amint te...
0: Hát engem, én messzire is nézek, meg közelre is nézek. Ugye engem, mert a Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben azért hozott vissza a már emlegetett Ausztráliából, 7 évig éltem ott ugye, hogy exobolygókkal foglalkozzak. És ennek lett is egy nagyon szép története, hogy a svájci vezetésű Keops űrtávcsőbe bevittem Magyarországot, és 2019-es indítása óta, most már az 7. éve, szépen szállítja és a tudományos eredményeket a más csillagok körül keringő bolygók kutatásába. Szuper. Az elmúlt 10 évben pedig, hát a Sánci Krisztián barátom hatásának leginkább köszönhetően, hát a fókuszom a közelebbi térségre is irányul immáron. A bolygóvédelemmel foglalkozunk sokat. Földünket megközelítő, földünkkel esetleg összeütköző kis bolygóknak a tanulmányozásával foglalkozunk. Én, mint intézményvezető, leginkább az infrastruktúra fejlesztéshez próbálok pénzeket szerezni, hogy továbbra is a Krisztián és csapata a lehető leghatékonyabban találja meg azokat a kis bolygókat, amelyek a földünket potenciálisan veszélyeztetik. Múlt éjjel például tudom, hogy derült volt az éjszaka, és 4 ilyet talált. Egyik se jön nekünk, mindegyik biztonságos távolságú elrepít mellettünk, de plusz 4 bejegyzés a vélhetőleg mit 1 millióból, ami még várja a felfedezést. Tehát ez egy környezeti monitorozás, ez nem annyira alapkutatási történet, mint mondjuk az exobolygókutatás, de szerintem a Cseljabinszk lakói el tudnák mesélni, hogy milyen érzés az, amikor reggel arra ébred az ember, hogy betörik az összes ház, összes ablaka, mert fölrobban egy 20 méteres kisbolygó a város fölött egy ilyen megatonnás robbanást okozva. Tehát ezt érdemes tudni. Jó ezt, hogyha tudjuk előre, főleg olyan időszakban, amikor a nagyhatalmak ilyen proxy háborúkon keresztül egymásnak feszülnek, és jobb az, ha senki nem gondolja azt, hogy most a másik ránk dobta az atomot, hanem csak szóltak a csillagászok, hogy hát, bocsánat, jön egy hülye kisbolygó, be fog csapolni, nem tudunk vele mit csinálni, ürítsétek ki ezt a várost, mert különben mit tudom én, mi lesz.
2: És fel vagyunk erre új készül, azon túl, hogy látjuk, hogy jön, tehát gondolom nem úgy, mint az Armageddonban, hogy olajfúrókat küldenek föl, és akkor ott útközben felrobbantják, vagy inkább csak az a tudat, hogy mint előrejelzés látjuk, hogy érkezik, és meg tudjuk tippelni, vagy meg tudjátok tippelni, hogy ez milyen károkat okozhat-e, vagy elég a légkörbe.
0: Jelenleg ez utóbbi a helyzet, ez olyan, mint a cunami riasztás, a cunami versetőt, mert csináljon az tengerár, és akkor szósz, hogy meneküljetek, különben meghaltok. Nyilvánvalóan hosszú távon, hogyha találnánk olyat, ami tényleg veszélyes. Tehát azért azt kell érteni, hogy a földünk az egy űrhajó. 30 km másodpercenként sebessége kering a nap körül. Az 108.000 km per óra. Az a 100 km per órás sebességű autó, amit még nem büntetnek meg a mondjuk egy autópályán, attól 1000-szer gyorsabb. 100.000 km per óra. Iszonyatos mozgási energiája van a földünknek. Valami jön szemközt velünk, az is ebben a naptávolságban körülbelül megy 30-a. Ha szembe jön, akkor hozzánk képest 60-nal megy, kilométer per szekundum, az 200.000 kilométer per órás sebesség. Az a Forma 1-es autó sebességének, a csúcssebességének körülbelül 1000-szerese. Az üt, ha csapódik. És csak egy 3-400 méteres, mint egy Eiffel-torony méretű vacak, amilyen az Apophis egyébként, ami 2029-ben fog majd a Földünk mellett 30.000 kilométerrel repülni. Az egy nagy esemény lesz majd, ugye Anyófis férje Apophis. Ugye az például már mondjuk egy Magyarországot képes lenne eltörölni, ha becsapódna. Iszonyú picike az esély. Jelenleg nem ismerünk ilyen méretű égitestet, amit a Földünknek jönne. De azt várjuk, hogy ha lesz ilyen, akkor abba bízunk, hogy azt legalább 30-40 évvel előre tudjuk jelezni. És akkor lesz 30-40 évünk kitalálni, hogy mi a fenét csináljunk vele. Megsemmisíteni úgyse tudjuk, az kizárt. Tehát amiben mindenki gondolkodik, az, hogy pályamódosítással kilökni a föld felé vezető pályáról, és akkor elrepül. Mert ó, szép voltál, de jó, hogy nem jöttél nekünk. Ugye a dinoszauruszok, ha képesek lettek volna ezt megtenni, akkor lehet, hogy mi ma dinoszaurusz kajaként éldegélnénk itt a föld felszínén, és ők uralnák mindmáig a bolygónkat. De nem tudták ezt megtenni, úgyhogy 65 millió évvel ezelőtt ők kihaltak. Szóval igazából ez az, ami ma a realitásnak tűnik a bolygóvédelem területén.
2: Ha már bolygóvédelem, vagyis hogy a bolygók közül meg, hogy távcsövekkel vizsgáljátok az égboltot, hogy ugye nem lehet elmenni szerintem az űrszemét mellett.
0: Nem lehet, mert nekünk jön
2: ami, igen, hogy egyre több és több van, hogy ti hogy gondoltok erre, illetve hogy egyre több és több műhold, ugye nagyon-nagyon régen ugye egy pár műhold volt, aztán ugye ahogy a különböző országok is egyre fejlettebbek lettek, mindenki lövöldözi föl ugye a műholdjait, plusz az űrszemét, ez mennyire nehezíti meg a ti munkátokat a távcsövekkel, és hogy ti mit gondoltok az űrszemét, vagy annak a jelenségéről, vagy annak a...
0: De mit gondolunk, azt szerintem túlfeszíti a nyomdafestéket tűrő szövegtartománynak a határait. nyilván nem örülünk neki. Ugye amikor most beszélgettünk, akkor pont egy nappal korábban volt a Sputnik 1 fölbocsátásának a 69. évfordulója, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy mérföldkő egy jeles számmal 69-el volt. Megemlékezem, a jövőre lesz a 70. évforduló. Most már 10 000 műhold kering a Föld körül, ennek a nagy része a Elon Musk SpaceX cégé, hiszen a Starlink internetes szolgáltató műhold hálózat az, ami most a legnagyobb számban bitorolja a világűrnek a alacsony földkörű pályán levő térrészeit. Azt kell érteni, hogy azért ez nem annyira picike térrész, ugye a Föld felszín az 510 millió négyzetkilométer, most számokkal fogok dobálózni. Vegyünk fő, ahol ezek keringenek, ugye mondjuk a nemzetközi űrállomás az 400 kilométeres magasságba kering. Az gyakorlatilag ugyanaz a távolság, mint Budapestről Prága, csak nem északnyugat felé, hanem főfelé. Tehát nincs az olyan nagyon messze valójában. És akkor ott, ha elképzeljük azt, hogy mondjuk van 10 000 műhold, akkor az jön ki, hogy nagyjából 500 ezer négyzetkilométerenként van egy. Tehát Magyarország területén van egy. Ha 100 ezer lesz, akkor lesz majd egy Pest megyén területén egy. Amin 10 másodpercet áthalad, de szóval elég nagy az a térrész még, hogy úgymond attól féljünk, hogy ezek mindenára egymásnak ütköznek. Az űrszemét az egy nagyon komoly probléma. Az Európai Űrügynökség 2030-at tűzte ki célul annak, hogy a Clean Space az megvalósuljon, hogy ne menjen föl úgy műhold, hogy az az életciklusa végén ne kerüljön olyan pályára, ami aztán a földi légkörben való elégéshez és megsemmisüléshez vezet. Mert, most megint csak számokat fogok mondani, a föld körüli keringés sebessége az 8 km másodpercenként, 8000 méter per szekund, az 26 000 km per óra. Az a Forma 1-es autónak csak a százszorosa, de még az is nagyon üt. Tehát a puskagolyó, amikor elhagyja a puskának, a puskacsőnek a végét, az megy 2-vel, 2 km per szekundumban. Az űrszemét megy 8-a. Az 4-szer gyorsabb, mint a puskagolyó. Tehát, hogyha rossz irányból jön, az úgy átmegy rajtad, mint a legnagyobb fegyvernek a golyója. Tehát ez az nagyon veszélyes, az nagyon üt. A műholdat szétveri, az űrállomást kiukasztja, az űrhajóst megöli, ha ilyennel ütközik. Tehát ennek a tisztítás, ez kimondottan fontos cél, és egyébként nagyon büszkén mondom el, hogy Magyarországon is vannak olyan űriparban utazó cégek, amelyek az űrszemét befogásához szükséges technológiai fejlesztéseken dolgoznak. Tehát például, aki a Keops űrtávcsőhez gyártott nekünk asztrofizikai műholdhoz alkatrészt, a Miskolci Admatis Kft. Tavaly volt 25 éves, ő például olyan technikákon dolgozik, hogy van egy műholdunk, megdöglik, utána valamiféle hatások általában ezek pörgetik és véletlenszerűen elkezd forogni. Ha be akarod fogni egy ilyen űrszemét befogó, egy ilyen megcsákjázó, vagy egy ilyen hálót rádobó másik műholddal, egy tisztítóval, akkor honnan tudod, hogy forog az a hülyeség? És a válasz az az, hogy onnan fogod tudni, hogy ha már indításkor főraksz ilyen pici macska szemeket, amik ilyen saroktükrök, főraksz egy tipikus műholdra mondjuk 25-öt vagy 30-at, akkor utána, hogyha már megdöglik az a műhold, és forog össze-vissza, rávillantasz lézerre, akkor ahogy forog, mindig más darabszámú macska szem veri vissza a lézerfényt, és akkor fényes halvány, fényes halvány, fényes halvány, és ebből ki tudod találni az, hogy hogy forog a térben az a hülye döglött műhold. És ezt a macska szemeket például a Miskolci Admatis Kft. Gyártja. Valakinek ilyen szüksége van, ilyenre szüksége, akkor tőlük veszi meg, és már több műholdra ők ezt föl is szereltették. És akkor vannak mások, akik meg hogy fogjunk be egy ilyen forgó vackot. Tehát ilyenekkel foglalkoznak, tehát ez egy nagyon aktívan fejlesztendő terület, nagyon aktívan fejlesztett terület, de egyre még nagyon a K+F kutatás és fejlesztés fázisában van. Még egyáltalán nincsenek űrszemét befogó műholdjaink.
2: Tehát cél az is, hogy ne csak ne vigyünk ki új szemetet, hanem a meglévő, űrszemetet is gyűjtsük vissza.
0: Azt esetleg gyűjtsük vissza, tegyük olyan föld felé irányuló pályára, hogy aztán a földi légkörbe elégben megsemmisüljön.
1: Sokat beszéltünk eddig a csillagászatnak a természettudományos oldaláról, nyilvánvalóan így ez volt a fő témánk, de azért ami engem még érdekel, meg azt gondolom, hogy a hétköznapi hallgatókat, hogy amikor belegondolunk az univerzumnak a végtelenségébe, azért ott jön egy ilyen filozófiai eszmefuttatás, meg gondolkodás, nem tudom, hogy ez téged mennyire szólít meg, vagy ez a mély pislogás az azt jelenti, hogy na jó van, most érkeztünk el a beszélgetés azon pontjához, ahol inkább kikapcsolódunk. Mit gondolsz erről?
0: Hát minden kérdése van. Tehát nincs hülye kérdés, csak hülye válaszoló, ha nem tud válaszolni a kérdésre. Ugye ez az univerzum végtelensége az azért legalább két szempontból megvizsgálandó. mi azt gondoljuk, megfigyelő csillagászok, hogy az ma látott univerzumunk az egy véges térrészt tölt ki, hiszen a ősrobbanás Big Bang által létrehozott térrészből a fénynek a hozzánk való ideérkezésre eddig volt összesen 13,8 milliárd éve. Akkor történt az ősrobbanás. Azt a térrészt látjuk ma be, ahonnan a fény képes volt 13,8 milliárd év alatt ideérni hozzánk. Ami azon túl van, onnan még nem tudott idejutni fény, tehát nem tudunk onnan semmit. Ott lehet semmi, lehet végtelen-végtelen, lehet bármi is. Lehet, hogy mi is ott létezünk még 17 különböző példányban, és lehet, hogy van olyan változat a belátott univerzumon túli végtelen univerzumban, ahol én vagyok a kérdező, és ti válaszoltok nekem a podcast gyártás rejtelmeiről. Ez is elképzelhető. A fantázia az a végtelen nagyon jól le tudja kezelni. Ez az egyik válaszom a dologra, hogy eleve a mi általunk tanulmányozott univerzum az egy véges térrész, mert azt a térrészt látjuk, ahonnan a fény képes volt idején. És az ugye az a ismerteink szerint a legnagyobb sebesség, amivel tud terjedni információ. A másik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe, és ilyen szempontból is érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, oké, végtelen, és akkor mi van? Tehát engemet csillagászként a földi légkörön túli világ fizikája érdekel. Minden megfigyelésünk arra utal, hogy a fizika az térben és időben függetlenül mindenütt ugyanúgy működik. A csillagok ugyanúgy robbanak itt nálunk, mint ahogy 1 milliárd fényévre odébb. A csillagok ugyanúgy pulzálnak nálunk, mint 100 millió fényéve odébb. A csillagközi felhők ugyanolyan spektrumvonalakat hoznak létre itt a tejútrendszerbe, meg 8 milliárd fényévre egy másik galaxisba. A fizika az ugyanúgy működik. Innentük ez engem nem érdekel, hogy az milyen messze van, nem érdekel, hogy az meddig tart, és erre van egy hétköznapi életből vett példám. Te meg fogsz halni. Te is meg fogsz halni. Sőt, én is meg fogok halni valamikor. Én nekem a tervem 2061, hát őszén, hogy még a Hale üstökös láthassam 2061 nyarán 89 éves fejje. De ezen rágódunk? Gondolunk erre az időn legnagyobb részébe? Nem. Az életünk véges, a horizontunk véges, hiszen egyszer meg fogunk halni, de ha csak ezen rágódnánk, akkor ilyen kataton őrületbe rángatóznénk valamilyen sarokba, és nem csinálnánk semmit. Ehhez képest visszük az életet tovább, nem foglalkozunk ezzel a ténnyel, hogy valamikor majd véget ér a történetünk, csinálunk podcastokat, csinálunk YouTube műsorokat, részt veszünk kereskedelmi csatornák valóságsóiban, mert a pillanatban élünk. Nekünk az létezik, amikor épp vagyunk.
2: Azért igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha mindenkinek ilyen lenne a felfogása, de azért legyünk egymással őszinték, az emberek nagy része ugye a múlton kesereg, a jövőbe vágyódik, és pont nem a pillanatban él.
0: Ez egy rendkívül rossz hozzáállás az élethez, én ezt gondolom. Pontosan valamelyik nap jött valamelyik közösségi médián egy ilyen László Coelho-i magasságokat most lehetővé tevő gondolatmenetnek az ismertetése, hogy a múlton minek keseregni, az már elmúlt, azt nem tudod változtatni. A jövő meg még bizonytalan, nem tudsz róla semmit. Akkor mi a fenének azon is keseregni? Élj abba a pillanatban, éld meg azt a pillanatot, amikor vagy. Én most például megélem, hogy itt vagyok ebbe a stúdióba, élvezem azt itten, két értelmes emberrel beszélgethetek, ez most minden másnál értékesebb, mint ami akár a múltban volt, akár a jövőbe lesz. Hát remélem, hogy lesz még a jövőben izgalmasabb történés is velem, de most itt ebben a pillanatban ezt itt át tudom élni.
2: És fiatalként is ilyen voltál? Mert én az jutott eszem, hogy valaki, akinek az a munkája, hogy kicsit a múltat is elemzi, hát a jövőben meg jó.
0: Hát csak a múltat.
2: Meg jó, de közben megjósoltok olyan dolgokat is.
0: Dolgokat,
2: tehát, hogy
0: van.
2: Miközben meg hogy annyi olyan dolgot látsz, amit egy hétköznapban én se. Tehát lehet, hogy rettegve kataton állapotban a sarokba találnál, hogyha egyszer odaengednél a távcsőt, és mesélnél arról, hogy az ott jön, és ne izgulják, 2029-ben itt fog elmenni, reméljük, hogy nem ütközik bennénk. Tehát, hogy ez hozzátett ahhoz, hogy ilyen az életfelfogásod?
0: Nem
2: hogy ez
0: tudom,
2: a munkád,
0: szerintem ez a 30 év. Valószínűleg az életbölcsesség, ami ugye egy idővel úgy kialakul, hogy tehát én azt gondolom, hogy a boldog pont valamelyik műsorban valaki beszélgett és kérdezték, hogy te most boldog vagy sem. Ugye ez egy nagyon messzire vezető kérdés. Igen. És neki van egy nagyon egyszerű válaszom. Szerintem a boldogság az, ha az ember úgy érzi magát abban a pillanatban, ahol van, hogy nem csinálna semmit másképp a megelőző X évben, ahol X lehet akár 54 is. Én például ebben az állapotban vagyok általában. Tudom, hogy követtem el hibákat, tudom, hogy bántottam meg embereket, csináltam rossz dolgokat, de összességében, ha visszagondolok, én semmit nem csinálnék másképp, mert ha másképp csináltam volna, akkor most nem ott lennék, ahol. Például ebbe a podcast stúdióban. Tehát ilyen értelemben én ezzel az organikus fejlődéssel, amit eddig végigvittem az életemben, én elégedett vagyok, és ha valami mondjuk így boldogságnak nevezhető, akkor ez az.
1: Sokat mész iskolákba, óvodákba, meg sok helyre beszélni a csillagászatról, meg a szakmádról. Miért kell az, hogy, vagy miért fontos az, hogy egy hétköznapi ember is tudom, kicsit jobban megértse ezt a témát, miben gazdagodik tőle, nyilván az eddig elmondottakon túl. Szerinted miért hasznos ez?
0: Hát erre nagyon nehéz kompakt választ adni, legalább két dolgot ki kell, hogy emeljek. Az egyik dolog az utánpótlás. Tehát az, hogy a már fiatal korban is a tényleg, amikor még nyiladozik a gyerekeknek az elméje, és akkor még tényleg szivacsként szívják magukba a tudást, akkor azért érdemes nekik fölkínálni azt a lehetőséget. Nézzétek, itt van ez a jó kis csillagászat is. Másik gondolat, és akkor három lesz összesen, a másik gondolat, pár év ezelőtt döntöttem el azt, hogy a magyar lakosságot két részre osztom, kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. És akkor megpróbálom ezt a második részt áttaposni az első részbe a lehető legtöbb eszközzel. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, az visszaemlékezés a COVID-ra. Ugye mindannyian emlékszünk rá, hogy amikor a koronavírus járvány kitört, és akkor jöttek a lezárások, és akkor jött minden is, és akkor kitapinthatóan megroppant a lakosság bizalma a tudományba. És ez mindmáig velünk van, ez egy kínlódás. Az összeesküvés elméletek népszerűsége az egekbe emelkedett, azóta is ott van nagy részt, és nem csak a járványtudománnyal kapcsolatban jelent meg ez a bizalmatlanság, hanem minden tudóssal kapcsolatban. És én ezt annak tulajdonítom, hogy a koronavírus alatt volt az, amikor napvilágra került az, amit mi mindig is tudtunk, hogy a tudományos metódus, a tudományos módszertan része a vita. Vannak emberek, akik ezt gondolják, vannak emberek, akik azt gondolják, és akkor ők vitatkoznak, és akkor valahogy kialakul egy közös értés, és akkor na, azt mondjuk, hogy megszületett az új paradigma. De a járványkezelés közben a politikai szféra döntéseket akart hozni, és a tudósoktól várta, hogy mondják meg a tutit. És némely tudós megmondta, némely tudós azt mondta, hogy ő nem tudja megmondani a tutit, mert nincsen tuti, és ez a tudományos vita, ez teljesen a nagy közönség szem előtt zajlott, és akkor az emberek rájöttek, vagy úgy gondolták, hogy rájöttek, ó, a fene egye meg, hát ezek a tudósok se tudnak semmit. És ez valójában egy hamis értése a tudománynak, mert a tudósok mindig is vitatkoztak a dolgokról. De a koronavírusnak a hirtelen hozott döntései során kellett hozni lépéseket, és a felelősséget a politikusok rányomták a tudósokra. És ez megroppantotta a tudományba vetett bizalmat, és én szeretném visszaszerezni ezt a bizalmat. Szeretnék lépéseket tenni az iránt, hogy megint lehessen azt a hülye szóviccet elsütni, hogy a tudós tud, a cipész cip. Tehát, hogy mi tényleg tudunk, néha hozzárakunk egy bizonytalansági plusz-minusz faktort is, de alapvetően bízzanak már mi bennünk, mi tényleg azért küzdünk egy életen keresztül, hogy a lehető legjobb tudást hozzuk össze az emberiség tárházának. Nekünk nincsenek hátsó motivumaink, minket tényleg a kíváncsiság vezérel. Ha ez sikerül csak, mit tudom, évente 3000 emberbe egy picikét tisztába tenni, évente jellemzően 15-20 000 emberre találkozok, akkor már azt mondom, hogy volt értelme.
1: Ha ma este valaki kimegy az erkélyre, ezután a beszélgetés után, akkor mit figyeljen meg azon túl, amit eddig is megfigyelt? Mert mondjuk a göncölt, azt nagyjából megtaláljuk, élesebb szemüvek a kicsit is.
2: Apukámtól azt is tudom, még mikor kicsi voltam, hogy ő mennyire ismertetett meg ezzel, hogyha a holdat nézem, és C betűt forma, akkor csökken.
0: C, mint cökken.
2: Cökken, és D-t akkor dagad. Tehát, hogy ennyit, és a göncölt is megtalálom, igen.
0: Október első napjaiban éjfél után kell kimenni, akkor egy szép hold végig srenkel a ikreken át a rák és az oroszláncsillagképük, és közben megérinti majdnem, hát szóval elhalad a Mars és a Jupiter bolygó közelébe, és ilyen szép együttállások vannak. Ez mindenképpen egy látványos történet. Tehát a hold az minden hónapban körbe megy a földünk körül, és körbe megy az ekliptikán, szóval ez nem egy olyan erős állítás. Én azt mondanám, hogy mindenki jegyezze be a naptárába december 12 és 13-ának az éjszakáját, az egy szombat-vasárnap, tehát nincs kifogás, hogy hónap dolgoznak-e menni, legalábbis szombat estére. akkor lesz idén a Geminidák meteorajnak a jelentkezés, ami sokkal jobb, mint az augusztusi Perzeidák, csak nem annyira ismert, mert decemberben hideg szokott lenni, és nem annyira mennek ki az emberek hullócsarokat nézni, és ráadásul idén még hold is jó lesz, nem lesz teli hold, tehát sötét lesz az ég, és este 10 után ténylegesen páratlan csillaghullást lehet majd látni. Még egyszer, mikor? December 12-13, a két fő nap, szombat, vasárnap, és érdemes kimenni a városi fényszínezett ég alól valami sötétebb vidéki helyre, mert akkor tényleg és akkor reketre lehet hajnali gorítozni magunkat, és akkor közben lehet legalább 150-200 kívánságot teljesen értelmetlenül elrebegni az ég alatt.
2: Még azt föltenném, amit te dobtál be idefele, hogy emlékszem, amikor itt volt Soma, Hajnóci Soma bűvész, őtől is megkérdeztük, hogy ő tud-e úgy nézni egy műsort, egy bűvész műsort, hogy úgy odaadja magát az élménynek, és nem keresi a mögöttes trükköt. Hogyha te az égre nézel, tudsz-e még csak ilyen kedves, romantikusan arra nézni, hogy milyen szép?
1: Vagy, és kívánni egyet, egy hullócsillagot.
2: Igen. Tehát, hogy vagy te tudod-e így nézni, vagy a te látásmódod már egészen más, és nem tudod ezt elengedni?
0: Hát más a látásmódom, mert én az összes csillagképet ismerem az északi féltekén is, meg a déli féltekén is. Tehát engemet kidobhatsz bárhol a föld bármely pontjára, én föl fogom ismerni a csillagos eget, és legalább 10 fok pontosággal azonnal megmondom, hogy milyen szélességen lehetünk a földgömbön. Mert sokat néztem az eget, északról is, meg délről is. Áttől függetlenül természetesen tátott szájjal tudok rácsodálkozni, még egy városi fényszínezett égre is, és amikor jön egy hullócsillag, természetesen kívánom a következőt, hogy az még hosszabb, még fényesebb, még nem tudom milyen legyen, mert hát mégiscsak egy látványos dolog, amikor leszalad egy üstökösből származó porszemcse a földi légkörben elégve.
2: Hát szerintem ez csodálatos végszó volt, és talán Carl Sagan híres gondolatát hoznánk be, hosszú, úgyhogy majd a leírásba tesszük bele, a sápadt kék pöttyről talán aktuálisabb, igen, mint valaha, és ahogy mondtuk is, hogy földhöz hasonló méretben hasonló bolygók vannak, de olyan, amin élhetünk most igazából, mondjuk azt, hogy csak a földünk, és nagyon, nagyon vigyázzunk rá, és legyetek nyitottak az ég felé, nézzetek sokat, és menjetek akár László előadására is, meg foglalkozzatok ti is kicsit jobban az égiekkel, a csillagokkal, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Laci, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Sziasztok.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő. Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás húzta. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról az országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev, bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
0: A Spirit FM híreit hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A főváros 11. kerületében a villamos pálya karbantartása miatt továbbra is egyirányú a Karinti-Frigyes út a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es, 6-os villamossal utazhatnak. Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Ebben a napszakban pótlóbusz jár a Móricz-Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A pótlóbusz a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Várhatóan délután 5:30-tól az első kerületben lezárják a Batthyány tér déli oldalát este 6 óráig rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Batthyány tér megállót. Ma 22 órától hajnali 4 óráig karbantartás miatt lezárják Soroksáron a Vecsési úti vasúti átjárót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a közelben. Varga Edele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt a Felvéve című műsorunk. És ez az előző adásokból is már kiderült, hogy minden olyan témával foglalkozunk, ami érinti a HR területét. És hát azt is elárulom, egy kis kulisszatitok, hogy amikor ezt az adást felvesszük, akkor szeptember 1-éről beszélhetünk, és ezen a napon jöttünk itt össze vendégeinkkel a stúdióba, és hát tudjuk jól, hogy az évkezdés egy családanyának mindig maga, hát hogy is fogalmazzunk szépen, nehézség, de közben persze hihetetlen nagy öröm, és hát egy kicsit a beszélgetésünk témája ehhez is kapcsolódni fog, hiszen tudjuk jól, hogy milyen az, amikor kisgyermekek mellől az anyuka úgy dönt, hogy de jó lenne visszatérni a munkavilágába, és aztán megvizsgálja annak lehetőségét, hogy mindezt hogyan tudja. Na hát ezt fogjuk egy bizonyos szempontból megvilágítani vendégeimmel, de hát ugye én ehhez kevés lennék, úgyhogy két vendéggel érkeztünk ide a stúdióba. És hát a témában vendégem lesz Kis Nikolett, aki a VHC Student Senior Family üzletág régióvezetője, rövidebben szövetkezeti üzletág régióvezetője. Üdvözöllek!
3: Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást.
2: És Büttel Annát, a CBRE Head of People and Operations vezetőjét üdvözöllek itt nálunk. És hát a beszélgetésünket megelőzően beszéltük, hogyha ezt a magyar gondolathoz kell hozzárendelni, akkor a HR vezető feladatai az, amit akkor te a nemzetközi cégnél teljesítesz, és akkor itt talán el tudjuk helyezni, hogy ki milyen területen mozog. Tehát akkor így kezdjük van. Is a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Szerintem abban egyetértünk, hogy kisgyermek mellől visszatérni a munkavilágába egyáltalán nem egyszerű és könnyű, és mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak, és ennek a kisgyermekekkel otthon lévők számára egy lehetőség a szövetkezeti visszafoglalkoztatás. De nézzük is, hogy pontosan mit jelent ez, amikor arról beszélünk, hogy szövetkezeti visszafoglalkoztatás, mert nem annyira egyszerű.
3: Igen, igen. Tiszteltük ezt a fogalmat, mert egyébként nagyon meglepő, hogy pár éve ez már elérhető, ez a konstrukció, de nagyon kevesen ismerik. Itt arról van szó, nagyon leegyszerűsítve, hogy van a diák szövetkezeti foglalkoztatás, kit foglalkoztathatunk szövetkezeten keresztül, azt a diákot, aki nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkezik. Ezt szerintem széles körben ismert. Van a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás, amikor foglalkoztathatunk valakit, akinek nyugdíjas jogviszonya van már, vagy hát öregségi nyugdíjjal megy nyugdíjba. Na és ki az, aki kisgyermekekkel otthon lévők szövetkezetén keresztül foglalkoztatható? Nagyon leegyszerűsítem, jó, hogy könnyű legyen, az, aki jelenleg gyesen vagy gyeden van otthon. Tehát a gyermek körülbelül fél éves korától 3 éves koráig, ha valaki otthon van a kisgyermekével, akkor vállalhat munkát, ugyanolyan kedvező feltételekkel, mint egy diák vagy egy nyugdíjas. Szerintem így össze is foglaltam röviden.
2: És akkor mindig azt mondják, hogy a részletekben rejlik az ördög, ne felejtsük el, mert ahogy már ezt ha hallgatjuk, akkor levesszük azt, hogy ez nem közvetlen kapcsolat a munkáltatóval, hanem beékelődik egy harmadik szereplő.
3: Így van, ugye a szövetkezeti foglalkoztatáshoz kell egy szolgáltató partner, ilyenek vagyunk mi is a VHC-nél, akiknél ezt a szövetkezeti szolgáltatást tudjuk nyújtani. Ez azt jelenti, hogy ha egy kismama regisztrál hozzánk, akkor mi a partnereinkhez tudjuk őt tulajdonképpen munkavégzés céljából közvetíteni, vagy össze tudjuk kötni azokat a szereplőket, akiknek éppen ilyen munkavállalóra van szüksége, azokkal, akik kismamaként szeretnének nagyon fontos, rugalmasan munkát vállalni. És egy nagyon fontos rész van még itt, amit szeretnék kiemelni, hogy ilyen jogviszonnyal visszafoglalkoztathatók azok a saját dolgozók, akik az adott cégtől éppen a jogviszonyukat szüneteltetve otthon babáznak, de valami miatt mégis szeretnének időszakosan, vagy akár hosszabb távon munkát vállalni, akkor akár a saját dolgozóinkat is hívhatjuk vissza dolgozni ilyen jogviszonyban.
2: De akkor ennek nagyon úgy tűnik, hogy megvannak az előnyei, akár a munkáltató és a munkavállaló részéről is. Anna, milyen tapasztalat van, ami kapcsán azt lehet mondani, hogy most már tényleg a tapasztalati út is azt mutatja, hogy ez egy abszolút lehetséges választás az anya oldaláról, hogy így térjen vissza a munkavilágába.
4: Amikor először hallottam erről a lehetőségről, megkeresett minket a CBR-nál Niki, akkor engem nagyon meglepett az, hogy lehetséges egy ilyen foglalkoztatás. Ismertük ugye a diák szövetkezeti foglalkoztatást, viszont erről nem voltak ismereteink, és azt hiszem, hogy tényleg minden szempontból átbeszéltük, hogy biztos, hogy ez ennyire egyszerűen működik, de tuti, hogy akkor semmilyen módon nem kell az aktív jogviszonyát visszaállítani az otthon lévő édesanyának. Biztos, hogy ti minden adminisztrációs terhet is átvállaltok, tehát volt egy ilyen ismerkedési fázis, és elég hamar nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ez nekünk nagyon-nagyon sok mindent megkönnyít több szempontból. Kicsit kizumolva a visszatérés a munkavilágába, az aktív munkavállalásba, annak ugye van egy nagyon rigid törvényi háttere, hogy ezt hogyan kell és lehet megtenni munkáltatói, munkavállalói oldalról. Van egy üzleti környezet, ami valószínűleg az alatt, az idő alatt rengeteget változott, és ott van a munkavállaló, aki egy teljesen új élethelyzetben kell, hogy helyt álljon. És nagyon-nagyon sok tapasztalatunk volt azzal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon sérülékeny pont, ez a visszatérés. És azt vettük észre, hogy akkor tudunk segíteni mind a visszatérő munkavállalónknak, mind pedig az üzleti oldalnak, hogyha ezt nem egy dátumként kezeljük, hanem egy folyamatként, egy szépen felépített folyamatként, ami elkezdődik onnan, hogy már a szülési szabadság előtt tőlünk kap információt az édesanyja, hogy mi várható, és hogyha pedig megszületett a gyermek, és otthon van, akkor is tartjuk vele a kapcsolatot, és itt jött a lehetőség, hogy akkor tudunk akár rugalmasan projektfeladatokat, munkát is adni nekik.
2: Ez egy nagyon jó szó, ez a rugalmas, és ebbe bele is kapaszkodnék, hogy tulajdonképpen a kisgyermekkel otthon lévő édesanyák számára mindig az a nehéz kérdés, hogy ő nagyon szívesen dolgozna. Tudjuk jól, hogy nagyon sok olyan nő vagyunk, akik abszolút nem a munkát szeretnénk elkerülni, hanem egyébként még jót is tenne az önbizalmunknak, hogy legyen valami plusz, amiben csak én valósítom meg magam, és nem a szülői páros. És a rugalmaság ez egy fontos szempont, de talán ennek pont ez az előnye, hogy itt aztán tényleg, ahogy utána néztem, nagyon rugalmasan lehet ezt kezelni, mert amikor részmunkaidőbe foglalkoztatnak valakit vissza, sokkal kötöttebb. Jól érzékelem, hogy itt a kulcs szó a rugalmasság?
3: Igen, abszolút. Tulajdonképpen itt a felek, ahogy megegyeznek egymással, hogy melyik héten hány órát, délelőtt, délután, munkaidő után, itt bármikor tud dolgozni a kismama, hiszen az elszámolás az óraszám alapú. Tehát ahány órát az adott héten teljesített a kismama, annyi órát kell, hogy kifizessen neki a munkáltató. És ez hétről hétre változhat, hónapról hónapra változhat. Milyen egy kisgyerekes időszak? Ugye van, mikor a gyermek jobban alszik, van segítségem, rá tudom bízni valakire, ne adj Isten, már szokik be valamilyen közösségbe, de aztán 3-4 hétig beteg lesz. És ugye, amikor valaki visszatér a munkavilágába, ez szerintem nagyon sok anyukába frusztrációt okoz, hogy hát jönnöm kellene, de megint beteg, megint nem tudok jönni. Ez mind olyan élethelyzet, ami ezzel a rugalmassággal áthidalható, ha erre van lehetőség. Nem állítjuk azt, hogy Annával beszélgettük, hogy ez minden pozícióra ráhúzható, és minden egyes munkáltatónak így kell eljárni. De nagyon sok olyan pozíció van, ahol home office lehetséges már a mai világban, ahol mondjuk nem állandó jelenlétre van szükség, ahol egy adminisztratív pozíció esetén teljesen mindegy, hogy reggel vagy éjszaka csinálom meg, töltöm fel az adott fájlokat. És egyre több olyan helyzettel találkozunk a munkaerőpiacon, amikor valaki azt mondja, hogy hát részmunkaidős az állás, de egyébként nekünk teljesen mindegy, hogy ő hogy dolgozik, mikor dolgozik. És amikor meg elmondjuk, hogy pláne betöltheti olyan munkavállalóval, aki egyébként korábban a sajátja volt, nem kell betanítani, ismeri a folyamatokat, ismeri a vállalatot, az rengeteg egyéb előnyt hordoz magában. Igen. És ez egy ilyen wow, felismerés szokott lenni, hogy tényleg erre van lehetőség.
4: Hogy egy gyakorlati példát mondjak erre, egy pénzügyes kolléganőnk volt az egyik első, akivel megpróbáltuk ezt a szövetkezeti foglalkoztatást. Ugye a pénzügyi területen van egy bizonyos ilyen időszakosság, tehát van egy zárási, óvégizárási folyamat, amikor ugye nagyon-nagyon megnövekszik a munkamennyiség, és hónap közben pedig azért jobban tervezhető. Ő egy tapasztalt pénzügyes kolléganő, akinek a cégnél is már több éves tapasztalata volt, tehát ismerte a rendszereinket, tudta az ügyfeleinket, megvoltak ugye a hozzáférései, minden ott volt a fejében, és a szövetkezeti foglalkoztatáson keresztül ő otthonról a zárási folyamatokban tudott besegíteni, és egyel tovább lépve, ez nem csak abban segített, hogy plusz munkaerő felvétel nélkül megoldjunk egy munkaigényesebb időszakot, hanem abban is segített, hogy mire ő aktívan visszatér részmunkaidőben, de egy fix beosztásban, addigra pontosan láttuk azt, hogy mi az, amit ő szeretne, hiszen kapcsolatban voltunk, beszéltünk egymással, tudtuk azt, hogy mi az üzleti realitás, milyen nyitott pozíciónk van, amire az ő kvalitásai elérhetősége megfelel, és összetudtuk ezt a kettőt illeszteni. És ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik a 2-3 éves kiesési időszak alatt, hogy tudjunk egymásról, hogy ki mit keres, és azt összetudjuk meccselni.
2: Meg talán az is egy fontos szempont, hogy itt sokkal kevesebb ideig esik ki a munkavilágából, és azért nagyon sok olyan szakterület és szakma van, ahol azért akár, hogyha 3-4 évet valaki kihagy, rengeteg a változás, és azt hirtelen lekövetni, az sem egy könnyű helyzet.
3: Hát meg a cég életében is nagyon gyorsan változnak a prioritások, az ügyfelek, a stratégia, és egyébként szerintem rengeteg olyan nő van, mondjuk akár vezető pozíciókról is beszélhetünk itt, ahol igenis érdekli őt, míg otthon van, hogy mi történik a cégnél, és szívesen vesz ebben részt, hogyha megkapja ezt a rugalmasságot.
4: Hogyne, és nem lehet elmenni a technológia mellett sem, tehát Még talán, amikor elkezdtem HR-rel foglalkozni, 2-3 év, az nem jelentett akkora turbulens változásokat, hogy ne lehetne felvenni a fonalat. Most minden hónapban új mesterséges intelligencia megoldást próbálunk ki, és 2-3 év alatt mondjuk olyan gazdasági változások is befolyásolják a vállalat életét, ami átszervezéseket hív életre, új pozíciókat, a pozícióknak a tartalma meg tud változni, tehát hogy annyira felgyorsultak a változások, hogy ez a 2-3 év, ez egy sokkal hosszabb időszaknak tűnik, mint korábban.
2: Nézzük a gyakorlati oldalt. Mm-hmm. Tehát, ahogy említetted te is, Anna, ti is annak idején meglepődtetek, hogy jé, van ez a lehetőség, és hogy valóban ennyire egyszerű, és valóban ilyen könnyen megvalósítható. De ha most hallja ezt valaki először, és a saját cége életébe gondolkodik azon, hogy ezt alkalmazza, akkor mik azok a lépések, amivel el kell indulni? Mm-hmm. Hogyan néz ki ez a gyakorlati oldal?
3: Jó, igazából nagyon leegyszerűsítve meg kell nézni, hogy ki ez a kismama állomány, aki jelenleg ugye otthon babázik. Most kismamát mondtam, mert lerövidítjük általában, ez a kisgyermekekkel otthon lévőket néha kismamának hívjuk. Ki ez az állomány, aki otthon van, és ennek a visszatérésére egyébként mi valamiféle módon számot tartunk, vagy szeretnénk ugye visszatérnének. Érdemes megkérdezni nyilván őket, hogy szeretnének-e a kisgyermek mellett egyébként munkát vállalni. Ha ez így van, akkor onnantól fogva, hogy megszületnek, hogy kik ezek a munkavállalók, egyébként nagyon egyszerűen beléptetjük a szövetkezetbe őket, ez online történik, tehát egy adminisztratív dolog otthonról elvégezhető, és onnantól fogva igazából bármikor ők behívhatók dolgozni, hiszen be vannak jelentve, és ha úgy dönt a cég, hogy nekik szüksége van az adott kismamára, és meg tudtak egyezni, attól a naptól fogva, hogy mi beléptettük őket a szövetkezetbe, ők tudnak dolgozni bármikor. Maga a jogviszony az akkor szűnik meg, amikor a gyes vagy a gyed jogviszonya megszűnik a kismamának. Addig a pontig nálunk él az ő tagsági viszonya tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű folyamat.
2: Ez ugye a munkáltatói oldal, és nézhetjük a munkavállaló oldaláról is, hogy például mennyiben különbözik ez a forma, és hát a piszkos anyagiak sem mindegy, valljuk be az őszintét, mennyire kedvező ebben a vonatkozásban ez a visszafoglalkoztatás.
4: Szerintem az adózási részéről te tudsz mesélni, Niki, de hogyha még egy pillanatra rácsatlakozhatok a másik oldalról, hogy mi az, amiben érdemes a munkáltatónak gondolkozni. Mi ezt nem egy folyamatként vezettük be, hogy itt most akkor ez a visszafoglalkoztatásnak a kötelező folyamata, hanem ezt egyedi helyzetekre ajánljuk fel, mint lehetőséget, amikor azt látjuk, hogy van egy igény, és van egy ember is, akivel tudnánk számolni. Szóval ez nagyon fontos, és itt is ebben a partner abszolút rugalmas. Úgyhogy hát az adózási rész pedig átadom neked.
3: Az adózási része egyébként nagyon-nagyon egyszerű. Munkáltatói oldalról nincsen adó és járulékfizetési kötelezettség, tehát ugyanolyan, mintha egy diákot vagy egy nyugdíjast foglalkoztatna a cég. A munkavállalói oldalról, ha a kismama nem SZIA mentes, akkor az ő bérét csak SZIA fizetési kötelezettség terheli. Nincsen más egyébként. Tehát jóval kedvezőbb maga a konstrukció anyagi oldalról is mind a két félnek, mint a rendes munkaviszony egyébként. Illetve még azt szeretném elmondani, aztán nem hangzottam, hogy Annáéknál azért csak white color, tehát felelő pozíciókról beszélünk. Vannak olyan partnereink, akik ezt a megoldást az ilyen különböző peak időszakokra, megbeszéltük, hogy nem mondok angol szavakat, de igyekszek elkerülni.
4: A kiemelkedő, kereskedelmének kiemelkedő.
3: Ez olyan időszakokra, amikor a munkaterhelés megnövekszik, és egyébként máskor diákokat hívnának be, vagy valamilyen külső munkaerőt, azt mondják, hogy kérdezzük már meg az otthon lévő kismamáinkat, mondjuk egy országos kereskedelmi hálózat esetében, hogy karácsony előtt ki akarna beugrani egy-két hétre dolgozni. Nem kell betanítani, tudja a folyamatokat. Szerintem nagyon sok otthon lévő munkatárs örül akkor, hogy plusz pénzkereseti lehetősége van. Úgyhogy ez nem a szellemi munkakörökben, hanem akár fizikai munkakörökben is gondolhatunk itt az otthon lévőkre.
2: És hát azért azt se felejtsük el, hogy bár ez nyilván annak nagy segítség és lehetőség, aki otthon van a kisgyermekével, és egy kedvező lehetőség, hogy ő a munkavilágába lépdeljen, még akkor is, ha nem teljes munkaidőben. Viszont milyen hatást gyakorol arra a cégcsoportra mindez, ahol nyitott szemmel járnak és élnek egy ilyen lehetőséggel, felkínálják azt, mert ennek ugye mindig két oldala van. Az egyik az, aki igénybe veszi, meg a kollégák, akik mondjuk azt látják, hogy a kollega, aki nemrég elment szülési szabadságra, és hogy úgy voltak vele, hogy nem tud segíteni, az végül a csapat része marad.
4: Így van. Nagyon-nagyon fontos pillanatokban, igazából ha visszagondolunk egy munkaviszonyunkra, akkor arra nagyon emlékszik az ember, hogy meghatározó élethelyzetekben a munkáltató hogyan viselkedett. Lehet ez akár egy nehéz élethelyzet, lehet ez egy örömteli pillanat, hogy együtt ünnepelt vele, és lehet egy olyan szituáció, mint ez, amikor egy megoldást kell találni. Mi azt látjuk, hogy ez nagyon segíti azt a munkavállalói élményt, amit mi nyújtani szeretnénk minden munkavállalónknak aktív-passzív állományban. Ezért mi ezt még egy kicsikét előbbről is indítjuk el erről, mert beszéltem korábban, kidolgoztunk egy baby onboarding programot, hogy az onboardingot HR szakmában ismerik, de ezt egészítettük ki, és ez abban a pillanatban, amikor bejelenti a munkatárs, hogy babát vár, akkor mi adunk meg minden olyan információt, amivel a későbbiekben számolnia kell, kap ehhez egy írásos anyagot, kap ehhez egy kalkulátort, amivel a különböző kedvezményeit, szabadságait tudja számolni, ott vagyunk vele. És ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy nem fórumokról kell tájékozódnia, mert azért látjuk a realitását annak, hogy ez egy olyan pont, a visszatérés, ez egy olyan pont, ahol azért még mindig történnek visszaélések, vagy olyan döntések, amik nem 100%-osan tiszták. Ezért szkeptikusak a visszatérők azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog bánni velük a munkáltató. Mi mindezt meg akartuk előzni teljesen transzparens, professzionális kommunikációval, tehát beszélünk róla, elindítjuk, megkérdezzük az édesanyákat, hogy szeretnének-e kapcsolatban maradni velünk, szeretnék-e, hogy meghívjuk őket a negyedéves town halljainkra, a karácsonyi bulira, vagy egyszerűen csak szeretnének egy ilyen mini hírlevelet kapni arról, hogy mi történik, és így próbáljuk meg fenntartani a kapcsolatot velük, és az információt minél igen, megosztani.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, mert ez abszolút tudatosságnak tűnik.
4: Tehát igen, ez az.
2: Ugye annyi munkahelyen hallom azt ismerőstől, hogy szinte fél, hogy mi van, hogyha összejön a várva várt baba. Nyilván nagyon örülnek neki, tehát senki ne értse félre. Viszont ott az aggodalom, hogy mi lesz a munkahelyemmel, amit mondjuk éveken keresztül épített, és rengeteg munkaidőt pakolt bele, és az a munkáltató, ahol pedig nem lehet tapasztalni ezt a szintű tudatosságot, ott még nagyobb a kérdés, hogy mi lesz az ő sorsa. Így kérdezem pélve, bár szerintem tudom a választ, hogy ez akkor egyre inkább szempont lesz a jövőben a nőknél, hogy már akár tudatosan a pályájuk elején úgy válasszanak munkahelyet, ahol látják ezt a szintű tudatosságot.
4: Nagyon bízom benne, hogy ez szempont lesz, és szempont lehet minél több nő számára, hogy ilyen szempontból is munkahelyet szelektáljon a munkahelyek között. A szakmai szempontból azért jelen munkaerőpiaci környezetben a HR stratégiádnak nem a folyamatos toborzásra kellene épülnie, hanem a megtartásra és a tehetséggondozásra. Tudd, hogy kik vannak ott, tudd, hogy ők mire képesek, milyen értékeket tudnak hozni, hogyan fejlesztem őket, és hát ez nagyon sokat tud segíteni. Ez a program.
2: Ugyanakkor, hogyha van egy idegen szó, vagy fogalom, mint ez a, beszéltük, ez nem egy túlhívogató, ez a szövetkezeti visszafoglalkoztatás, akkor lehet, hogy először az embereknél bizonyos tévhitek kapcsolnak be, vagy kicsit tévúton látják ezt. Hogy tud ez ellen tenni egy HR osztály, hogy pontosan tudják, hogy ez micsoda, ez nem a mumus?
3: Igen, ez a szövetkezeti foglalkoztatás, ez valami miatt sok ember fejében egy ilyen negatív csengőt kapcsol be. Egyébként nem értem, hogy miért. Szerintem az első és a legfontosabb az információ. Hogy nézzük azt meg, hogy milyennek a pontos feltétele, egyébként nagyon egyszerű, és hogyan tudnánk ezt beilleszteni. Anna is említette, hogy ezt nem kötelező mindenkinek felajánlani. Ez nem azt jelenti, hogy innentől fogva.
2: Hogy akire nemet mondasz, akkor persze, hátrányt
3: vagy hogy mindenki, aki elmegy szülni, annak ezt fel kell ajánlani. Nem, ez egyáltalán nem így van. Azokban a pozíciókban kell felajánlani, ahol a cégnek ebből valamiféle előnye származik, és a kismama is nyitott erre a megoldásra. Itt, ha valaki 3 évig otthon szeretne babázni, és el akarja felejteni a munkahelyét, az is egy teljesen érthető dolog, és erre senkit nem akarunk rákényszeríteni. Sokszor egyébként még szokták mondani, hogy jaj, ez sok adminisztrációval jár. Ó, meg külső szolgáltató, megoldjuk. Hát pont annál beszélgettünk erről is, hogy amikor valakit visszaveszünk részmunkaidőbe, mert sok cégnél azt mondják, hogy mi nagyon nyitottak vagyunk a kismamákra, van nálunk részmunkaidős foglalkoztatási lehetőség. És akkor ezt a nagyon jól Anna fogalmazta meg, hogy hát a rugalmas az nem mindig elég rugalmas. És ugye van olyan időszak, amikor többet tud jönni a kismama, van amikor kevesebbet, de akkor ezt hogy papírozzuk le? Tehát, hogy azért ez pont, hogy az a plusz adminisztráció a HR osztálynak, hogyha egy fix munkaszerződéssel hívja vissza a kismamát, mi ugye nálunk egyetlen egy szerződést kötünk a partnercéggel, és a kismamáktól pedig csak egy jelenléti vezetést kérünk, semmi egyebet. Tehát ez az összes adminisztráció, ami ezt terheli.
4: Mi egyébként nagyon sokat hívtuk a kollégáinkat, amikor elkezdtek a szövetkezeten keresztül dolgozni. Fontos szempont volt az, hogy így a partner is ugyanazt a színvonalú szolgáltatást, belső szolgáltatást kapja, mint hogyha ami az én people csapatommal lenne kapcsolatban. Úgyhogy mi hívtuk őket, hogy hogyan is néz ki ez a jelenléti vezés, milyen volt az elszámolás, milyen volt a kapcsolattartás, milyenek voltak a szerződés aláírás körülményei, úgyhogy tartottunk egy ilyen kis mini minőségbiztosítási visszaellenőrzést, és teljesen jók voltak a tapasztalatok. Ugye jó, ez azt jelenti, hogy nem bonyolult. Mindennek nagyon-nagyon örül egy kisgyermekkel otthon lévő édesanyja szerintem, ami nem bonyolult, nem bonyolítja tovább az életet. Igen, a szövetkezet szónak van szerintem valamilyen régi módi kicsengése, meg a diák szövetkezetre asszociál mindenki, de azért ezen szerintem gyorsan túl voltunk, mert tényleg profi segítséget kaptak.
2: A statisztikákat szeretik az elemzők bújni, és ebből mindig az derül ki, hogy az Unióban nem éppen azon a helyen helyezkedünk el, a 3 éves kornál fiatalabb anyák foglalkoztatása tekintetében, mint mondjuk a többi ország az EU-n belül. Szerintetek minek köszönhető az, hogy ott szerepelünk, ahol? Például akár teszem fel a kérdést, hogy nem látják a lehetőségeket, vagy most még, én nekem azt szokott eszembe jutni, hogy például a nagymamámtól és még az édesanyámtól is azt az elvárás nyomást tapasztaltam, hogy egy családanyának otthon a helye, és azzal foglalkozzon, ami ott van. Vajon mind a kettő gyakorol még jelenleg is hatást, és akkor ez úgymond a jövőben mutató lehetőségek, hogy ebbe elkezdjünk elmozdulni?
4: Hát számos egyedi esettel találkoztam, tényleg számos történettel, amit mondjuk ilyen általános patentként látok, az az, hogy nagyon sokszor nem csak az változik meg, hogy érkezett egy gyerek a családban, hanem mondjuk megváltozik akár a lakóhely, kicsit kijebb költözünk, kicsit megváltoztatjuk a mindennapi ritmusunkat. Ugye itt nálunk az édesanya az, aki otthon van a gyerekkel, és nincsen megosztás a házastársak között. Nagyon pici az az idő, ami törvényileg lehetséges egy édesapának, hogy kivegye a részét a gyermeknevelésből. És igen, valószínűleg vannak ilyen hagyományai is ennek, hogy szeretünk otthon lenni, vagy szeretjük ezt az időt. Úgy gondoljuk, hogy igen, ez az idő, ez fontos, és szerintem ez teljesen rendben van. Ez addig teljesen rendben van, amíg ez valakinek a saját választása és a szíve döntése, és ettől függetlenül tud mondjuk a későbbiekben munkát vállalni, karriert építeni, valamilyen módon biztosítani az ő saját megélhetését, és ez az, ami ami nagyon kihívásos, ami nagyon-nagyon kihívásos. Szóval sokkal több rugalmas megoldása lenne szükség, ami akár mondjuk figyelembe veszi az intézménybe való beszoktatás időszakát, ami tudjuk, hogy lehetetlen abban a konstrukcióban, ahogy ezt így a törvény előírja, hogy egyszerre dolgozz is, és legyél is ott 3 óra után, meg alvás idő előtt vidd el a gyereket. Úgyhogy minél több választási lehetősége van egy édesanyának, szerintem ez annál jobban tud működni, és annál szabadabban tud ez igen működni.
2: Niki, ti hogy látjátok?
3: Hát ugye emlegetted itt a számokat, azért európai viszonylatban is Magyarország az egyik olyan ország, ahol a legtöbb időt adnak a kismamáknak, hogy otthon maradjanak, ami persze egyrésztről nagyon jó, másrészt meg így a nemzetközi cégeknél én is voltam olyan helyzetben, amikor így eléggé nagyra nyitották a szemüket, hogy 3 év. Igen. Azért ez sokakat meglep. Úgyhogy igazából mi végeztünk egy ilyen mini felmérést, és ott az derült, hogy a kismamáknak, akiknek fél év és 3 éves kora között van a gyermek, a 70%-uk nagyon szívesen vállalna munkát, akkor, ha rugalmas feltételeket kap ehhez. Egyébként szerintem nem kell ehhez messzire menni, bármilyen kismama fórumba az ember belép, ott látja, hogy mennyi kismama keres otthonról végezhető munkát, és nyilván ennek van a hasznosságérzete, egyrészt, másrészt meg anyagi okai is vannak ezek, legyünk őszinték. Tehát, hogy igenis a kismamák, kisgyermekekkel otthon lévők szeretnének dolgozni, és egyébként munkaerőpiaci szempontból is fontos őket tartalékként látni, hogy azért a mai világban ez nem egy elhanyagolható tényező, hogy hány olyan hölgy van otthon. Egyébként urak is, tehát hogyha valahol azt választják, hogy az apuka marad otthon a gyermekkel, akkor ő is tud szövetkezeten keresztül munkát vállalni, szóval ne csak a hölgyekre húzzuk rá ezt a lehetőséget, tehát ők ugyanúgy tudnak, hogy azt mondják, hogy gyedés-gyes mellett igen, én szeretnék és tudnék munkát vállalni, csak adjanak olyan feltételeket hozzá.
2: Sajnos a műsoridőnk elszaladt, és le kell zárjuk ezt a beszélgetést, de azt gondolom, hogy mindenki számára tartogattunk olyan információt, mind munkáltató, mind munkavállaló oldaláról, ami hasznos és fontos lehet. De nagyon szépen köszönöm Büttel Annának, a CBRE Head of People and Operations vezetőjének, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.
4: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
2: És köszönöm szépen Kis Nikolettának, a VHC régió vezetője a szövetkezeti üzletek területéről. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük a meghívást, nagyon szívesen jöttünk.
2: És hát ne felejtsék el, a nézők és a hallgatók lehetőségekről beszéltünk, nincs egy tökéletes döntés. Az a fontos, hogy mindenki maga hozza meg azt, hogy hogyan látja a munkavilágába való visszatérését. Nincs azzal se baj, hogyha valaki azt a 3 évet otthon tölti, de azzal se, aki úgy érzi, hogy szeretne dolgozni, mert ő ezeket a kihívásokat nem tudja elhalasztani, hogy majd, ha visszatért. Úgyhogy ezzel a füllel, ezzel a gondolatisággal remélem, hogy le tudjuk zárni a beszélgetést, és hasznos információkat is átadtunk, mind a munkáltatói oldalnak, mind pedig a munkavállalói oldalnak. Hát ez volt mára a Felvéve, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra, látásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos száraz idő, januártól jön a vagyonadó. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a terrortámadás évfordulója miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőnél tartott vagyonra is kiterjed. A vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást 3-szoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról, az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamasz-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított és a Hamasz teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, a több-kevesebb műsorát hallják a mai szerkesztő Nagy Teodóra, és az első vendég az adásban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdász, a Regős Gábor, akivel a rezsicsökkentésről beszélünk, meg arról, hogy mit évők legyünk ezzel. A kormány, mintha elszánta volna magát arra, hogy valamit tesz, és hát bár az ígéret az volt, hogy a rezsicsökkentés marad, de nyilvánvalóan abban a formában, ahogyan most van, értelmetlen fenntartani, de hogy mennyire, például ezt kérdezem Regős Gábortól. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
6: Ugye, akik kritizálják a rezsicsökkentés az első perctől kezdve, ők folyamatosan azt mondják, hogy nincsenek szociális szempontjai igazából, tehát ilyen elvágólagosan mindenki ugyanazt kapja, és ennek így kevés értelme van, viszont nagyon drága. Ön mit gondol erről?
7: Hát kezdjük a nagyon drágával. Ugye a nagyon drágára azért nehéz egy számot mondani, illetve tudok mindjárt egy számot mondani, hogy az idei költségvetésben erre 792,5 milliárd forintot terveztek, de hát persze ez nem egy olyan szám, ami egy kőbevésett szám, hiszen ez alakul attól függően, hogy mennyi a fogyasztás, mennyi a piaci energia, de mondjuk, hogy nagyságrendileg ezzel lehet számolni, ugye nyilván ez a 22-es, 23-as energiaválságban azért több volt. Ugye az, hogy nem vesz figyelembe szociális szempontokat, hát ez egy egyszerre 1-es, 23-as energiaválságban azért több volt. Ugye az,

0: például azokat, akik feketén dolgoznak, és feketén ériknek el jövedelmet, de alacsony jövedelemre vannak bejelentve, csak hogy egy példát mondjak, de tudnánk még többet is. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy igenis, meg nem is, nehéz igazságot tenni benne.
1: Jó, akkor nézzük csak a pénzügyi részét a dolognak, úgysem tudjuk megoldani most a szociális problémákat ebben a beszélgetésben, de a pénzügyiekre rá tudunk mutatni, mert hogy a 800 milliárd forintot költünk arra a rezsicsökkentésre, amely voltak éppen a társadalom egészét terheli ilyen módon. Mert hogy ezt mindannyian fizetjük, a magunk részét kivéve ebből a 800 milliárdból. Közben a kormány azt mondja, hogy csökkenteni kellene az államháztartási hiányt, amit ez nyilván csak fokoz, de nem csökkent. Hogyan lehet itt igazságot tenni?
0: Ugye 800 milliárd forintról beszélünk, ez a GDP-nek körülbelül kevesebb, mint az 1%-a. Ezzel szemben, hát ugye idén lesz egy ilyen 7% körüli hiány, ebben mondjuk ugye vannak bőven a választási osztogatáshoz kapcsolódó egyedi tételek, tehát mondjuk, hogyha nagyjából ezzel a 7%-kal számolok, ami még lehet, hogy pessimista is, ugye itt a kormány 7 és felett mondott, de hát az azért az év végére elég nagy habzsidőzsit jelentene. Ugye akkor le kell faragni egy ilyen GDP 4%-ának megfelelő pénzösszeget, ez mondjuk, hogy ez ilyen 3500 milliárd forint, tehát ebben van ez a 800 milliárd, ami hát egy ilyen csökkenthető, kivezethetőnek egyébként nem gondolnám, ugye még hogyha itt az előbb említett szociális szempontokra korlátozom, tételt jelent.
1: Hogyha azt mondja a kormány, hogy kivezetni ezt az egészet, az ugye előbb mondta, hogy 1%-nál is kevesebb a GDP-t tekintve, de közben meg okozna rendkívül sok gondot azoknak, akik berendezkedtek az elmúlt időben arra, hogy ennyi és így van az ő rezsijük. Egyáltalán hogyan lehet ez a rendszerhez úgy hozzányúlni, hogy ne okozzon sok családban krachot?
0: Jó, hát ugye azért is érdekes, mert valóban, ahogy el is hangzott, hogy a kormányzat megígérte, hogy így marad, csak hát ugye soha egyébként sok mindent megígértek, és ez a sok minden ez egyszerűen nem biztos, hogy fog teljesülni. Ugye, ami elhangzik gyakran érvként, hogy ugye nem ösztönöz a megtakarításra, és sokkal kevesebbet tudnánk fogyasztani, hogyha magasabb lenne az energiaár. Ugye ez nem teljesen igaz, hiszen ugye 2022 óta van ez a sávos rezsicsökkentés, tehát ugye ez az átlagfogyasztás alatt fölött, ez egyébként mérsékelte is a fogyasztás. Ezt szerintem azért lehet még finomítani, nyilván nem így légből kapott számokkal, úgyhogy ilyet nem is fogok mondani. Tehát ez mindenképpen azért egy lehetőség ennek, ezt valahogy egy kicsit változtatni, de azért ezzel amiatt kell óvatosan bánni, hiszen az tök jó, hogyha a fogyasztást én visszafogom. Csak ugye miért tudom visszafogni a fogyasztást? Az nagyon jó, hogyha azért fogom vissza, mert növelem az energiahatékonyságot, nem az utcát fűtjük. Csak hogyha a fogyasztás visszafogása azt jelenti, hogy egyébként több olyan háztartás lesz, aki nem tudja kifűteni a házát, az ugye nem biztos, hogy annyira előnyös. Na most én még egy dolgot felhoznék, amin azért lehetne változtatni. Ugye hatósági fixárakkal dolgozunk, és ezek a fixárak 2014 óta azonosak. Na most hát azóta azért a világban sok minden változott, tehát nem biztos, hogy ezeket is a végtelenség ezen a szinten lehet tartani, hogyha valamin változtatni akarunk. Akár ezen is lehet.
1: Közben pedig nyilván a kormányzatnak célja kell, hogy legyen a bevétel növelése is, tehát a bevételi oldalon is kellene a javításra valami lehetőséget találni. Ön például erre az indexben rámutatott egy tételre.
0: Hát egy nem is olyan kis tétel van itt, ugye, amit úgy hívunk, hogy társasági adó. Na most ez egy dolog, hogy ennek 9% a kulcsa, ezt még ugye eladhatjuk adó optimalizásnak vagy versenyképességnek, nem mondom, hogy ezen nem lehetne növelni, csak ugye a probléma az, hogy igazából ezt a 9%-ot sem szedjük be, mert sporttámogatás van, ami ugye hát valójában nem egy támogatás, hiszen az adót irányítják oda a cégek, tehát közvetlenül nem járulnak hozzá a támogatáshoz, ilyen-olyan egyéb leírások vannak, tehát ezen biztos, hogy lenne keresni való.
1: Hogyha ezt pénzben akarjuk kifejezni, ez mekkora tétel lehet, ami így elúszik?
0: Hát erre pontos számot nehéz lenne mondani, de szerintem ez a rezsicsökkentéssel úgy legalább összevethető.
1: Lesz így dolog akkor, bőségesen, mert hogy az egyiket kivezetni, a másikat bevezetni kellene, nyilván, de közben a kormányt köti a saját ígérete. Előbb tett egy ilyen félmegjegyzés, hogy egyszerre minden nem fog menni itt. Ez esetben mire gondolt?
0: Hát ugye most ez egy dolog, hogy a rezsicsökkentés

0: és a ki mit mondott az eddigiekben. Ugye azért itt sok minden más is elhangzott az elmúlt időszakban, csak hogy egy pár olyan példát mondjak, ami a jövő évi költségvetés terheli vagy terhelheti, ugye ami elhangzott ígéretek szintjén, ugye egészségügy plusz 500 milliárd évente, családi pótlék jelentős emelése, nyugdíj minimum emelése, SZIA csökkentés az alacsony keresetőeknél, katakiszélesítése, ugye szó volt nyugdíjas szépkártyáról, szociális, gyermekvédelmi, rendvédelmi, oktatási, egészségügyi dolgozók béremeléséről, tehát itt azért sok minden elhangzott, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, és elközben, ahogy elhangzott, hiányt kellene csökkenteni, és ezt a hiánycsökkentést egyébként a piac nagyon erősen el is várja, tehát hogyha nincs hiánycsökkentés, akkor ez az áprilisi forint erősödésnek ennek búcsút is inthetünk.
1: Ha viszont van hiánycsökkentés, valahonnan el kell venni, mert nyilván másképp ez nem fog menni, vagy pedig bevételt kell növelni drasztikusan, azt meg adóemeléssel szoktak, azt meg megígérték, hogy szintén nem lesz, úgyhogy igen, ez egy bonyolult képlet. Köszönöm, hogy megvilágította. Regős Gábort hallották, a Granit Alapkezelő vezető közgazdászát.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Napelemek Szövetség is megszólalt a Tisza kormány által újra gondolt pályázatról, amely 15 000 családot érint visszanemtérítendő támogatás formájában az energiatárolók beszerzése kapcsán. Módosították az otthoni energiatároló programot. Itt van a vonalban Szilágyi László, a Napelem Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi a gond vele, ha van egyáltalán, illetve mik a hozzáfűzni valók, hogyha tételesen végigmegyünk ezen?
2: Hadd legyek egy kicsit pozitív, mert rögtön a gondot mondjam. Először is nagyon örülök neki, hogy folytatódik ez a program, és nem törölték egy hónapokig, nem lehetett tudni, hogy mi fog vele történni. Több mint 132 ezer család háztartás adott be pályázatot, és ebből több mint 40 ezeren kaptak korábban értesítést arról, hogy befogadták, és sikeres volt a pályázat, és nagyon aggódtunk, hogy egyáltalán nem is fog bekövetkezni, miközben itt nagyon sok tagvállalatunk, nagyon sok kivitelező elkezdett már felkészülni erre, ezekre a telepítésekre, akár akkumulátorokat, invertereket vásároltak, tároltak. Tehát mindenképpen fontos az, hogy mi örülünk neki, hogy folytatódik ez a program. A módosításra tettünk csak néhány javaslatot, mert értesültünk mi is arról, hogy a pályázatot módosították, és az egyik másik olyan pont szerintünk olyan műszaki feltételeket támaszt, vagy olyan gazdasági feltételeket, aminek kicsit még szerintünk módosítani kellene. Ilyen volt például a keretösszeg, amit 2,5 millió forintról 1,8 millióra csökkentettek abban az esetben, hogyha valakinek már van meglévő napelemes rendszer, és csak tárlót szeretett volna hozzá vásárolni. Mi gondoljuk, hogy ez a csökkentés, ami egyébként egyértelműen a napelem kivitelezők kecsújtja, ez nem teljesen kidolgozott, és lehetne egy kicsit finomítani.
1: Akkor ez mennyiben sújtja a kivitelezőket? Mert hogy én úgy olvasnám, hogy ez a pályázókat, tehát a beruházó családokat sújtja.
2: Igazából volt egy nyilatkozat az államtitkár úrtól, amiben azt írja, hogy ezt az árkülönbséget igazából a kivitelezőknek az árrésükből, illetve a piaci áraknak a változásából, vagy akár árfolyam változásból kéne finanszírozni. Szerinte csökkent az ára az energiatárolóknak a piaci ára, és ezért a pályázók ugyanazt a berendezést tudják majd megkapni.
1: Önök szerint nem csökkent?
2: Szerintünk ez kicsit összetettebb, még hogyha maga az energiatárolónak az ára csökkenhetett is, egyébként ez nem teljesen így van, illetve hogyha már valaki ezt megvásárolta, mert készült mondjuk erre a pályázatra, kivitelező neki, ez ugye a korábbi áron vásárolta, biztos vannak olyan tárolók, amiknek csökkent az ára, van, aminek nem. Egyébként tudok konkrét esteket, ahol egyáltalán nem csökkent az energiatárolónak az ára. Viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy ebben a pályázatban nem elég csak a tárolót cserélni, hanem a napelemes invertert is cserélni kell. A legtöbb esetben szükség van erre is. Tehát hiába csökkent volna esetleg, és még egyszer mondom, a mi piac felmérésünk alapján ez azért nem teljesen igaz, hiába csökkent volna csak a tároló, az invertert is cserélni kell mellette, és ez a csökkentett összeg már nem támogatja azt, hogy valaki egy jó minőségű cserét végezzen el műszakilag megfelelő kivitelezővel. Szerintünk a korábbi 2,5 milliós keret lett volna az az összeg, amivel ezt biztonsággal, tényleg jó minőségben meg lehetett volna csinálni. Ezért a mi módosítási javaslatunk az volt, és ez nagyon érdekesen hangzik, de azt mondtuk, hogy ha valahol csak tárlót kell cserélni, anélkül, hogy az inverteret hozzányúljunk, sajnos a korábban még 10 évvel ezelőtt telepített a rendszereknek az invertere nem képes lekezelni a tárlót. Tehát ahol nem kell, viszont ahol már kicserélték és nem kell invertert cserélni, ott mi azt mondtuk, hogy adjunk még kevesebbet, legyen csak 1 600 000, mert abban az esetben tényleg meg lehet csinálni beruházást egy alacsonyabb összegben, ezért mi érdekes módon azt mondtuk, hogy adjanak még kevesebbet, ha tényleg csak tárolót kell cserélni. De abban az esetben, hogy az invertert is ki kell cserélni, akkor a mi javaslatunk az volt, hogy lehet kevesebb ez a keretösszeg azért a célért, hogy többen tudjanak nyerni, és ez legyen 2 100 000, és maradjon a 2,5 millió, hogyha valaki pedig új napelemes rendszert épít. Tehát nem teljesen elzárkóztunk a módosítástól, vagy a keretösszegek átalakításától, hanem kiegészítettük egy nagyon-nagyon fontos résztel, ahol nem csak az energiatárlóról van szó, felméréseink szerint, bár nem látom a pontos pályázatokat, de ez akár a 80%-a is lehet a beérkezett pályázatoknak. Ez egy becslés, tehát mindenképpen nagy nagyságrendről van szó, amikor azt mondom, hogy invertert is kell cserélni a tárlóval együtt.
1: Meghallgatták már önöket? Vagy egyelőre mi csak a felvetésnél tartunk?
2: Megmondom őszintén, mivel mi is csak a sajtóból, illetve a pályázati űrlapról értesültünk a módosításokról, és ezt nem előzte meg szakmai konzultáció, bár többször találkoztunk az államtitkár úrral, és voltak beszélgetéseink, egyeztetéseink. Mi korábban arra kértük, hogy mindenképpen folytassa a pályázatot, ez meghallgatásra került, és tényleg folytatták, viszont mivel műszaki egyeztetésekben és a módosítási egyeztetésekben nem volt a szövetségünk bevonva, ezért mi egy levélben, egy módosítási javaslatcsomaggal aznap kiküldtük, amikor megjelent a módosítás, illetve felajánlottuk minden szakmai támogatásunkat, választ még erre azóta nem kaptunk.
1: Akkor azt még várjuk, és várjuk is meg, hogy mi lesz erre a reakció, és akkor erre visszatérünk. Nekem közben eszembe jutott egy kérdés, ha valaki most dönt amellett, hogy szeretne napelemet a tetőre, és szeretné hozzá a perifériákat, amik nélkül ma már kevésbé értelmes, lásd, amiről most beszéltünk például, akkor erre milyen pályázati lehetőségek vannak? Egyáltalán fut-e most olyan pályázat, ami megkönnyíti a beruházást?
2: Hogyha valaki most szeretne nulláról napelemet telepíteni, akkor jelen pillanatban nincs róla tudomásom, hogy erre lenne pályázati lehetőség. Ígéretek vannak majd különböző módon, de én úgy gondolom, hogy akár pályázat nélkül is érdemes azért ajánlatot kérni és megvizsgálni a saját fogyasztási szokásainkat, a saját ingatlanunkat, hogy lehessen számolni megtérülést, mert biztos, hogy változni fognak az energiaárak, biztos vagyok benne, hogy a felhasználási szokások is változni fognak, tehát nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy egy jó beruházás lehet a napelem, akár pályázat nélkül is, ami jelenleg hát úgy van futóban, hogy aki már beadta a jelentkezését, annak van lehetősége majd a pályázatban részt venni, de most teljesen újonnan, nem úgy gondolom, hogy piaci alapon kell ezt megvizsgálni, és egyedül kell meghozni majd a döntéseket.
1: Világos, köszönöm, hogy elmondta. Szilágyi Lászlót hallották. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnökét. Köszönöm szépen!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Megjelentek a friss KSH adatok, néhány mondatban erről most a gazdasági magazinban. Az egy évvel korábbihoz képest meglepő mértékben 8,7%-kal bővült a hazai ipari termelés mértéke augusztusban. Ez egyébként, hogyha szezonálisan is a munkanappal kiigazítjuk, akkor azért csak 1%-kal nagyobb növekedés a júliusihoz képest, de ezzel együtt egy trend kezd kialakulni, 3 hónapja folyamatosan növekszik a gazdasági kibocsátás Magyarországon az ipar tekintetében, és az év első 8 hónapjában összesen 3,4%-kal volt nagyobb, mint 2025-ben az azonos időszakban. Ez egyébként az adatok alapján a járműgyártásnak, a számítógép elektronikai és optikai termékek gyártásának és az ottani megugrásnak köszönhető. Van egy másik KSH adat is, 2,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának kiskereskedelmi forgalmát az idei augusztusi forgalom, ez pedig már a naptárhatástól megtisztított adat. Ez egyébként némi visszaesés júliushoz képest, növekedés egy évvel ezelőtthöz képest, és hogyha az egész évet nézzük eddig, január-augusztus közti időszakot, akkor 4,3%-kal haladta meg a forgalom nagysága az előző évit. Ezek tulajdonképpen mind-mind jó hírek a magyar gazdaságról. Ehhez képest várunk egy költségvetést 2027-re, ezt október 15-e környékére ígérte a kormány, ami megmutatja a hogyan továbbot, és erre is nagyon várnak a piaci szereplők, mert hogy a kérdés persze az, hogy mire kell készülni, és mire készül maga a kormányzat. Van másik gazdasági jellegű hírünk is, az arról szól, hogy úgy tűnik, hogy a támogatott lakáshitelek piaca viszont lassan szépen elcsendesedik. Közel 17%-os visszaesést hozott az augusztus a lakáshitelek piacán, ezt számolta ki a biztosdöntés.hu, és az otthonstart iránti kereslet is érezhetően apadni kezdett. Ez vagy azt mutatja, hogy a családoknál elfogyott az erre szánható pénz, vagy pedig azt, hogy valamire várnak most is a piaci szereplők, de vajon mire várhatnak. És van még hírünk, nem jönnek a világpiaci hatások egyelőre szerencsére a benzinkutakra, a 95-ös benzin a mai adatok szerint és a holtankoljak.hu összesített adatai alapján 636 forint, a gázolaj pedig 709 forintos literenkénti áron kapható átlagosan. Tudják, ettől vannak eltérések lefelé, felfelé, nem is kicsik, attól függően, hogy hol tankolunk, találhatunk egészen más értékeket, számokat is. Rögtön folytatjuk, a Spirit FM-et hallják és a gazdasági magazint.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És az előbb adatokat ismertette, most is jönnek adatok, csak másfélék. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ugyanis 2026 második negyedévében tovább nőtt a pénzügyi visszaélések száma. Ezügyben keresjük Luspay Miklóst, az MNB pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságának vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hogyha azt mondják, hogy új módszer van, akkor azt ismertessük is rögtön a hallgatókkal, hogy az mi lenne?
2: De új módszer olyan szempontból igaz, hogy most elsősorban vállalatok vannak célkeresztben. A módszerek alapvetően nem változtak, továbbra is a pszichológiai manipuláció a legnépszerűbb a visszaélők körébe, amikor az ügyfeleket megtévesztik és egy olyan helyzetet generálnak, amikor az ember azt gondolja, hogy ténylegesen vesz egy autót, vagy valami online piactéren valami árut, kifizeti és nem érkezik meg, ez ugyanúgy a csalásnak a része, vagy pedig felhívják az ügyfelet, hogy egy csalás, gyanús tranzakció van a számláján, emiatt meg kell neki adni mindenféle adatokat, ahhoz kapcsolódóan, hogy blokkolják ezt a tranzakciót, és ezzel gyakorlatilag az ügyfél kezdeményezi a tranzakciót. A harmadik ilyen, amikor pedig valamilyen oldalon keresztül megadjuk az adatainkat, és onnantól kezdve a csalók át tudják venni a hatalmat a számla fölött, és lebonyolítják a tranzakciót, amivel nekünk kárt okoznak.
1: Ez ugye sokféle módon történik, itt az unokázó csalásokat hallgattuk, a pszichológiai hadviselés legelterjedtebb részeként nagyon sokáig, ez van még?
2: Van, de ugye sajnos a visszaélők eléggé kreatívak, mindenféle új módszert találnak ki. Ugye voltak korábban mindenféle ilyen közüzemi számlákkal kapcsolatos visszaélések, amikor megszólalásig hasonló számlákat küldtek, és a gyanútlan ügyfelek ezeket nem nézték meg kellően alapossággal, és emiatt befizették. Van az, amikor valakinek egy eddig nem ismert rokona elhalálozott, és azért, hogy ő át tudja venni az örökséget, ezért kell előre utalnia. Tehát nagyon nagy a szortiment, alapvetően az közös ebbe, hogy mindig az ügyfélnek valamilyen kecsegtető, mágikus ajánlattal jönnek, vagy pedig valami kártól akarják megúvni, az ember egy olyan tudatállapotba kerül, hogy nekem azonnal gondolkodás nélkül mindent meg kell adni. Alapvetően az emberek akarnak bízni, hogy aki őket felhívja, az pozitív, jó dolgokat akar velük tenni, és emiatt dőlnek be, és ezért lesznek áldozatai a visszaéléseknek.
1: Mondják, hogy az NFC-s csalás az igen elterjedt kezd lenni, de ennek a lényegét szerintem nagyon sokan nem értjük. Hogyan zajlik ez?
2: Ugye nem csak az NFC-s csalás, hanem elsősorban ugye számosságban valóban az NFC-s, tehát a kártyához kapcsoló visszaélések darabszámban ténylegesen magasabbak, de ott az érték az lényegesen alacsonyabb. Van az ugye az másik visszaélés típus, amikor az átutaláson keresztül károsítják meg az ügyfeleket, ott van az, amikor így megtévesztik az ügyfeleket gyakorlatilag, illetve az, amikor valaki egy ilyen tárca szolgáltatóhoz regisztrálja valakinek a kártyáját, anélkül, hogy ő szerette volna ezeket megtenni. De a jó hír ezekben az esetekben, hogy ezekről mi mindig kapunk a bankútól valamilyen értesítést, és nagyon sok esetben az ügyfelek nem kellő gondossággal olvassák el ezeket az üzeneteket, és a fokozott stressz helyzetbe kiadják ezeket az adatokat, és így gyakorlatilag közre hatnak abba, hogy megkárosodjanak.
1: Önök is el szokták mindig mondani, és hát minden érdekvédő szervezet, hogy ha valaki felszólít minket arra, hogy valamit anélkül, hogy visszahívnánk, hogy ellenőriznénk, tegyünk meg, vagy ha arra szólítanak fel, hogy telepítsünk egy alkalmazást, mert az nekünk ahhoz kell, hogy nem tudom, túléljük a következő 24 órát, akkor soha, de soha ne hallgassunk erre. Tehát ne alkalmazásokat telepítsünk, ne utalgassunk, mindig járjunk utána, hogy miről van itt szó igazán.
2: Így van, jobban én se tudnám mondani. Én azt szoktam mondani, hogyha valakit felhív esetleg a bank nevébe valaki, abban az esetben köszönj meg a hívást, tegye le, és keresse ki a banknak a hivatalos elérhetőségét, és kérdezze meg, hogy mi történt, van esetleg visszaélés. Gondoljuk át, hogy valóban biztosan mi nyertük-e meg az ötös lottót, biztosan mi nyertük-e meg az autót, nem biztosan valóságos tranzakcióról van ez szó, vagy pedig esetleg éppen egy csalásba próbálnak minket befűzni.
1: Nyert, de hát könyörgöm, nem is játszottam, nem baj akkor is. Tehát itt azért lehet gyanakodni, és hát hány ilyen önnyert mondat van az interneten is, ha máshol nem.
2: Az emberek szeretnek hinni a csodába, hogy éppen most velük történik valami jó dolog. Ugye vannak ezek online piacterek, amikor előre kérik, hogy adják meg mondjuk a postázási költséget, vagy mondjuk a befektetési csalások, amikor először kisebb összegekkel beszédítik az embereket, elutalgatják, akkor azok vissza is érkeznek, és a nagy összeg az végül is lenyelésre kerül a csalók által.
1: Hát jó, akkor a figyelem változatlanul az, és az óvatosság az, ami iránymutató, nincs itt más, csak fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy mindig jönnek a csalók, és mindig többen lesznek, mert egyre nagyobb a kitettségünk a különböző kütyük, eszközök és mindenféle fizetési lehetőségek közepette.
2: Ez így van, alapvetően ez így van, de valójában a csalók azok ugye a fizikai térből átmentek digitális térbe. Hogyha megnézzük, hogy a 2000-es évek elején hány autólopás volt, és hány autólopás volt mostanában, jól lehet látni, hogy szignifikánsan visszaestek. Ezek a rossz fiúk átköltöttek a digitális térbe, ugye a védelmi berendezések az autókba, akár a fizikai bankfiókokba lényegesen megemelkedtek, és most ennek a tere van jelenleg az online digitális banki szolgáltatásokban is. És azért, hogy jó dolgokat is mondjunk, azért az előző évhez képest, meg a két évet ezelőtti számokhoz képest jelentős visszaesést tapasztaltunk. Ami egyrészt az ügyféledukációnak köszönhető, másrésztről pedig a bankok tényleg nagyon sokat tettek azért, az ügyfelek biztonságosabban tudjanak bankolni, és a banki rendszerek már fel tudják ismerni a csalásgyanús tranzakciókat, és adott esetben blokkolni is tudják.
1: És akkor még egy nagyon fontos dolog, ha bármi gyanús, akkor azonnal jelentkezzünk a saját bankunknál, nem kell szégyenkezni, más is járt így már van. Így, és mondjuk el, hogy bajban vagyunk, nézzenek utána, mi történik.
2: Pontosan, mindig azt szoktuk tanácsolni, hogy gondoljuk át, hogy ténylegesen egy olyan élethelyzetben vagyunk, ami valóságos, realista, és ennek megfelelően hozzuk meg azt a döntést, álljunk meg egy pillanatra, gondoljuk át, és csak utána lépjünk. Az a legjobb, hogyha fölhívjuk a hitelintézetünket, és ő biztos vagyok benne, hogy megfelelő támogatást fog tudni nekünk adni.
1: Luspay úr, köszönöm szépen, a Magyar Nemzeti Bankban kapcsoltuk a pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságának vezetőjét, Luspay Miklóst. Minden jót önnek, köszönöm. És köszönöm önöknek is a figyelmet, jövünk holnap ugyanígy a Gazdasági Magazinnal, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Róna Jégont hallották, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
7: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum.
1: valamint megkerülhetetlen hírforrásá az Egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somosapályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Kata részleteiről. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a Kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A választások előtt 2 hónap alatt 2-szer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-éig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Best of adás következik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
10: Van egy generáció, ami számára azt mondja, az ember, hogy 100 fok Celsius, akkor még dalokat is azonnal elkezd énekelni. Mit tudom én, nincs jobb lány, mint a Jojo aki jó-jó, meg az Ohio, meg a Drága Otthon, meg hasonlók, amik ilyen country alapú zenék, de nekünk egész egyszerűen az én generációmnak a hétköznapi popzene volt. De hát ti voltatok az első country sztárok innen Magyarországról, mondom ezt már a vendégnek, Litvai Imrének, aki a 100 fok Celsius vezetőjeként itt van a vonalban. Szervusz Imre!
11: Szia!
10: Szóval nektek adatott meg az, hogy képviseljétek ezt az országot, mint egy country-s országot. Volt itt nekünk country fesztiválunk, jöttek amerikai előadók sorba, ez egy igazi fénykor volt, amit elhoztatok ebben a műfajban a magyar popzenébe.
11: Hát igyekeztünk, de először is hadd mondjam meg, hogy megtisztelő, hogy ilyen kiművelt vagy velünk kapcsolatban, hogy így fejből nyomod a dalokat, úgyhogy...
10: Hát annyi slágeretek volt, ne viccelj már! Hát hogyne!
11: Ennek igazán örülök, és hát próbáltuk ezt a kis ilyen kicsit amerikaias zenét idehozni. Írtuk rá magyar szöveget, ez egy nagy áttörés volt már, akkor most már olyan dolgokat tudtunk énekelni, amit ért is a közönség. Tényleg, ahogy mondod, voltak country fesztiválok, de ami számunkra egy ilyen nagyon nagy dolog volt, mikor minket vittek el Amerikába. Először azt hittük, hogy hát ez egy egyszeri alkalom lesz, de hát végül is még 9 turnénk volt utána. Úgyhogy valószínűleg jók lehettünk, visszahívtak.
10: Hát ugye, ha a gyerekekről, a mai gyerekekről beszélünk, nekik is van ajándékotok, mert hogy a Paf, a Üvös Sárkány, az magyar nyelven az a ti munkátok, az a ti dalotok. Sőt, ugye az egy amerikai dal, de olyan, mintha az egy eredeti 100 fok Celsius lenne.
11: Igen, és ahogy mondod, a mai gyerekeket egy egészen furcsa dolog van a fejemben, ugyanis mostanában a koncerteken azt látom, hogy apuka, anyuka jobban tudja a dalokat, mint a gyerek, mert hogy apuka, anyuka akkor volt gyerek, amikor hát, a Paffa Üvös Sárkány volt, úgyhogy egy érdekes világ tudja a dalokat, mint a gyerek, mert hogy apuka, anyuka akkor volt gyerek.

0: Még a zenekarba elvesztettünk, aztán jött a Toró, jött a Józsi, hát mindegyik egy nagyon nagy gyomorütés volt, különösen a Józsi, aminek már lassan 8 éve, úgyhogy elképesztő, hogy megy az idő. Igen, ilyenkor az ember fejében megfordul, főleg hát a Józsinál, mivel ketten csináltuk ezt 50 évvel ezelőtt, hogy legyen ez a zenekar, de ilyenkor arra gondol az ember, hogyha beleszólhatna a Józsi, biztos nem azt mondaná, hogy na hagyjátok abba, hanem csináljátok tovább. Beszéljetek rólam, és azt meg is tesszük minden alkalommal a színpadon.
1: Amikor Józsival már baj volt, akkor azért a zenekarból voltak néhány, akik be tudtak ugrani. Heili Gábor például még Toró helyére, tehát Torontál István helyére, de aztán ugye Kocsándi Miklós, aki kiválóan énekel, és a zenekar dobosa, ezt a Kártágóból is lehet tudni. Ő is vitte tovább az énekszólamot. Most hogy álltok énekessel?
0: Hát az igazság, hogy nálunk mindenki énekes, úgyhogy ez ilyen alapkövetelmény. Mi nagyon szeretünk vokálozni, szólamokba énekelni, úgyhogy ezzel nekünk kevesebb gondunk van, mint esetleg más zenekarnak, ahol egy énekes. És hát tényleg vannak olyan hangok, mint a Kocsándié is, hát, ami a dob mögül még érdekesebben hangzik. És a Heili Gabi meg hát a sok jó nótájával, azt hiszem ő is egy ilyen ikonikus hang. De a Légrádi Peti, Mikes Attila, meg én is énekelünk, úgyhogy azt hiszem, aki eljön, mindenki hallhat mindenkit.
1: Mert hogy az 50. születésnap alkalmával lesz egy nagy koncert Bródi Jánossal, Vitári Sivánnal, Eszményi Viktóriával, akinek a pályafutása egy csomó ponton, és nem csak Heili Gábor által, aki ugye a párja, összekavarodott, fonódott a zenekarral, hiszen írtatok neki dalokat, játszottatok a lemezén. Szóval van egy közös történetetek is. Sok mindenkivel van közös történetetek, jut eszembe.
0: Hát igen, van mindenkivel. Ezen a bulin most csak ők lesznek, Bródi, mert hát Bródit szeretjük, és ő is szeret minket állítólag. Ahogy mondtad, Eszményi Viki az már egy családtag, úgyhogy neki ott kell lenni. Vitál is Iván azért érdekes, mert ő gyerek volt, amikor mi úgymond a toppon voltunk, és ami érdekes az, hogy ő a mi dalon, ő gyerekdalt fog énekelni, úgyhogy ez nagyon különleges lesz.
1: Miki Manót?
0: Hát, hogy találtad ki fejből? Na minden.
1: De tényleg egyébként?
0: Tényleg, igen. De lesz egy olyan vendégünk, itt nem mondom el, hogy kicsoda, de az olyan, hogy azt hiszem szemem maradt szárazon, ha őt bekonferálom, és olyan fináléval készülünk, hogy azt hiszem az én szemem sem marad majd szárazon.
1: Nagy ho-ho-ho-horgász lesz?
0: Hát, hogy ne lenne? Hát, hogy ne lenne? Hát, az a mi varázsdalunk, amikor Amerikába jártunk, és nem hitték el, hogy mi magyarok vagyunk, és mert úgy játszottunk, mint ők, úgy néztünk ki, mint ők, néha még jobban játszottunk, és amikor már sehogy nem tudtuk elmondani, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgást, és akkor csak néztek.
1: Hogy ez milyen nyelv? Meg ezek itt miért? Hogy?
0: Hát,
1: igen.
0: Így, ahogy mondod.
1: Az vicces volt, és az egy remek korszak volt, amikor szerintem sokkal sokszínűbb volt a magyar popzene, mint amilyen képet ma mutat, bár ma mindenféle van, de nincsenek igazán erős vonalak. Akkor például a country általatok igen megerősödött, egy csomó zenekar jött.
0: Igen, az egy nagyon élvezetes időszakot, bár azt kell, hogy mondjam, hogy én minden pillanatát élveztem ennek az 50 évnek. Sokan kérdezik, hogy lehet 50 évig együtt. Hát mi szeretjük egymást, tehát ez sokat segít. Szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt utazni. Persze játszani is szeretünk, de a többi dolgot is, hogy mi minden hónapban elmegyünk együtt vacsorázni. Szóval ez egy olyan zenekar, hogy egy baráti társaság is.
1: Hát igen, láttunk olyan zenekarokat, akik már a színpadon találkoztak egy évben egyszer, és hallani nem akartak egymásról. Nálatok akkor ezek szerint fordítva van, de most a színpad is vár. Október 9-e este 7 óra Mom Kult 50 éves szülinapi koncertre készül ott a 100 fok Celsius. Nem mondom, hogy még 50 évet kívánok, de még sokat.
0: Hát igyekszünk. Most úgy gondolom, hogy az elmúlt 50 év legfontosabb koncertje lesz, mert hát még egyszer nem biztos, hogy leszünk 50 évesek, és nagyon felkészültünk erre, úgyhogy nagyon jó lesz.
1: Hajrá! Remélem, hogy a közönség pontosan ugyanígy fogja érezni, mint ahogy te most. Litvai Imre, a 100 Folk Celsius zenekar vezetője volt a vonalban. Boldog születésnapot a 100 Folknak!
0: Köszönjük szépen!
1: Szia, Imre!

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ötödik lépés, ez egy bemutató címe, a Centrál Színház viszi színre a darabot még ezen a héten pénteken. Puskás Dávid a rendező pedig a vonalban, és két szereplője van csak csupán a darabnak, Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen igazi kamaradarab, de majd mesél róla Dávid maga. Szervusz!
2: Szép jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
1: Kis színpadon kamaradarab, vagy ne így képzeljük?
2: De, abszolút, ez egy kis színpadi kamaradarabnak is tekinthető, aminek szerintem egyébként nagyon jól is áll ez a szűkebb tér. Pláne, hogy a mi kis színpadunk szerencsére itt a Centrálban nagyon-nagyon jó kialakítású, és ezért a leghátsó sorból is nagyon-nagyon jól lehet rálátni. És ebben a szűkebb térben, ebben a koncentrált légkörben formálják meg Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert elképesztő, számomra elképesztő tehetséggel Mike és James karakterét, akik a két főszereplője az ötödik lépésnek.
1: Itt generációs viták és különbségek jelennek meg, ahogy azt feltételezem, a két férfiú életkorából, vagy egész másról szól a darab?
2: És ez is megjelenik természetesen, de nagyon sok témával operál. David Ireland egy elképesztően tehetséges író, és azt hiszem kimerem jelenteni, hogy a legjobb darabja eddig az ötödik lépés. Még nagyon remélem sok remek darabbal és művel fog minket megajándékozni. De David Irelandnek ez az egyébként legújabb darabja is. Ez nem csak egy generációs dráma, és nem csak egy felnövés történet tulajdonképpen, hanem nagyon-nagyon komolyan beszél az alkoholizmusról, ami egyébként Magyarországon kivált kép, egy nagyon prominens probléma és téma, azt hiszem. De ezen felül más, nyilvánvalóan más addikciókat, más problémákat is érint, miközben az egészben bújtatva persze ott van egy tulajdonképpen egy apa-fiú kapcsolat is. A bizalomról is nagyon-nagyon komolyan szól, hogy egy apa mit adhat át, és mit nem képes átadni a tapasztalatából, hogy meddig kredibilis, hogy meddig tud a fiú menni azzal, amit ő mond, és mikor hullik aztán le a lepel, hogy a felnőtt is, hogy az apa is csak egy halandó ember, és ő is tud hibázni.
1: Ahogy itt hallgatlak, nézem közben a színlapot, ahonnan egy fájó hiány néz vissza, amennyire egy hiány vissza tud nézni, mert hogy Scherer Péter mosolyogos arca néz vissza arra, aki rákattint a Centrál Színháznál az ötödik lépés színlapjára. Ha jól sejtem, ennek az az oka magyarázata, hogy James szerepét Marton Róbert előtt ő kezdte el próbálni az utolsó heteiben, hónapjaiban.
2: Pontosan, így van. Mi Pepével kezdtük el ezt a darabot bepróbálni, és egyébként ő is volt az, aki tulajdonképpen az én gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy ez lehet elég erős, esetleg ez az anyag lehet elég erős arra, hogy valóban küszködő, valóban esetleg alkohol problémákkal küzdködő, vagy bármilyen más problémával küzdködő embereknek segítséget nyújtson. Pepe volt az, aki ezt a hitet valahogy egy új szintre emelte, ő betonozta ezt be, és ő volt az, aki saját maga leszervezte azt, hogy én, Hasi és ő lemehessünk Noszlopra, ahol is egy addikciós intézetben, egy rehabilitációs intézetben föl tudták ők olvasni, ott volt lehetőségünk beszélgetni az ott lévő segítőkkel, úgy értem, szponzorokkal, ahogy ezt a magyar AA-kban hívják, az ottani vezetőkkel. És természetesen Pepe, ahogy próbáltunk vele, talán 5 vagy 6 vagy 7 próbánk volt összesen, de ez alatt az elképesztően rövid idő alatt is azokra, akikkel akkor találkozott, azokra is hatalmas benyomást tett nyilvánvalóan az ő csodálatos humorérzékével, elképesztő életigenlő lényével, az anekdótáival, a sztorikkal, amiket mesélt, és nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy valahogy az ő lénye és szelleme járja át most is szerintem ezt az egész produkciót, és talán hozzápróbálunk felnőni ezzel az egész feladattal.
1: Milyen nehéz lehet erről beszélni, de nehéz lehet folytatni is egy próbaidőszakot, úgyhogy elvesztesz egy főszereplőt, és akkor most beszéljünk a nyers színházi valóságról, és kell találnod egy másik főszereplőt, ahhoz a partnerhez, aki az előzővel kezdett el dolgozni. Tehát ez Hasi számára sem egyszerű, hogy egyszer csak más néz vissza rá, miközben még ott a fájdalom.
2: Pontosan. Pontosan, és ott vannak azok a pillanatok, amik már addigra beülhettek, ugye az elkezdett próba folyamatból. És természetesen Pepe nem pótolható semmilyen módon. És Sered Péter szerintem az egész magyar kultúra számára egy hatalmas, hatalmas veszteség és hatalmas űr maradt az ő helyén. De ugyanakkor Martin Robertet, tehát legmélyebben meg kell hajolnom Martin Robert profizmusa, szakmaisága előtt, ugyanis az, ahogy ő átvette ezt a súlyt az ő vállaira, mindannak konkrét és mindannak inkonkrét terhével, amivel egy ilyenfajta szerepátvétel jár, az mérhetetlen tiszteletet ébresztett bennem. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni arról, hogy ő nem csak mint színész milyen remek, de mint ember is, mint kolléga, tényleg le a kalappal előtte, csodálatosan könnyűvé tette ezt az egyébként elképesztően nehéz helyzetet.
1: Hát fiatal rendezőként kaptál a nyakadba itt egy terhet, ez kétségtelen. Ehhez képest ez egy bemutató olyan, mint az összes többi, tehát pár nappal előtte nyilván izgalom, utolsó próbák, utolsó fotók, és aztán jön az ötödik lépés pénteken. Ha azt kérdi az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy kész van-e, akkor nyilván az a válasz, hogy sosincs kész. Igazából nem is ezt kérdezem, hanem hogy megvan-e minden abban a darabban, amit látni akartál. Te fordítottad, igen. Tehát nyilván már fordítás igen. Közben ott volt a fejedben, hogy milyen legyen ez.
2: Igen, én azt hiszem örömmel jelenthetem ezt, egy kicsit így a kulisszák mögül talán, de örömmel jelenthetem, hogy én tegnap este talán a legnagyobb dicséretet adhattam Hasinak és Robinak, amit csak lehet ilyen közel már a premierhez. Én tegnap azt tudtam mondani nekik, hogy fiúk, ti ma lejátszottátok ezt az előadást. Annak minden terhével és minden egyszerűségével, ahogy ezt el lehet mondani nekik. Nyilvánvalóan ilyenkor, ahogy beül rá a néző, akkor az azonnal már ad negatívat, pozitívat, hiszen ad egy energiát, ami remek. Ugyanakkor a nézők jelenléte hirtelen az természetesen mindig ad egyfajta nehézséget, egy drukkot, egyfajta görcsöt akár, de ezzel semmi baj nincs, ez ki fog oldódni, és azt hiszem, hogy ez a darab mindent tartalmaz tényleg, amit én akartam, hogy ki tudjunk domborítani. Legyen az dráma, legyen az rengeteg humor, ami elképesztően parázslik kettejük között, és mindenki tud rajta nevetni, ahogy ezt ma is a fotós próbán bizonyosodott. Lesznek nagyon váratlan és nagyon nagy csavarok, majd a végén, ha jól végeztem én is a munkámat és a csapat többi tagja is, akkor még akár egy kis katarzis is belefér.
1: James és Mike története az anonim alkoholisták gyűléséről, ahogy azonnan elindul és aztán kavarodik mindenfelé, nézzék meg. Ez az ötödik lépés a Centrálban, Puskás Dávid a rendezője és a fordítója. Dávid, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Hát ha úgy tetszik politika, ha úgy tetszik múzeum, és ebben az esetben ez a kettő ráadásul kéz a kézben jár, a Terrorháza Múzeumról fogunk pár mondatot váltani Hanvai Péterrel, a HVG újságírójával. Egyrészt írt egy összefoglalót erről a témáról, és hát nem véletlenül beszélünk erről, hiszen hogyha múzeum, akkor értelmezzük ezt úgy, mint egyfajta kulturális találkozóhelyet, hogyha pedig nem az, akkor pedig adjunk neki valamiféle értelmezést. Szóval Hanvai Péter a vonalban. Szervusz!
2: Szervuszágon üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az egészen biztos, hogy egy negyedszázados időszak lezárása volt az a pillanat, amikor Tar Zoltán menesztette Schmidt Máriát. Ugye ő volt a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Ő azt mondja, hogy ezzel visszajött az SZDSZ-es liberális világ, meg mond mást is például, hogy megalázó az a tábla, ami a látogatókat fogadja, és ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a kiállítás, ez nincs teljesen rendben. De hát beszéljünk magáról a Terrorházáról, mint múzeumról először, aztán úgyis beszüremkedik a politika. Te hogy látod, mennyi mire látja el a múzeumoktól elvárható, távolságtartó, elgondolkoztató és gondolatébresztő szerepet a Terrorháza ma?
2: Szerintem a Terrorháza soha nem volt múzeum. Az elején nem is így indult, egyszerűen az volt a neve, hogy Terrorháza. Én annak idején, amikor megnyílt Terrorplázának neveztem azt az élet és irodalomban. És valóban ez nem múzeum, ez egy ilyen színes, szagos, hogy mondjam, ha nem lenne nagy blasfémia, azt mondanám, hogy élményközpont. Tehát, hogy el lehet menni, meg lehet. Egyébként azért is szeretik szerintem a fiatalok és a külföldiek, mert valóban meg lehet tapasztalni, meg lehet érezni az 50-es éveknek a kommunista terrornak a hangulatát, vagy a
1: folytogató légkör, igaz?
2: A folytogató légkörét, bocsánat, igen. Tehát azért, aki beszáll abban a liftbe, nem tudom mennyire emlékszel rá, ami levisz ugye a földszintre, illetve a pincébe, ahol maga a kínzások történtek, és ott egy nagyon lassan megy ez a lift, és ott az egykori hóhér emlékezik vissza elképesztő hidegséggel és racionalitással, hogy hogyan történtek a kivégzések. Hát azért, aki attól nem szorul el a szíve, az akármilyen ilyen oldalon legyen is, az nagyon furcsa ember. Tehát mutat valamit, de természetesen éppen ezért nem is múzeum, hát tárgyak nincsenek, gyűjteménye nincsen. Ez egy ilyen, tényleg egy pláza, amin végig menve ezeket át lehet élni. Ez az egyik dolog, tehát hogy nem múzeum, nem is volt múzeum soha. A másik pedig az, hogy ez a kép, amit ez az intézmény sugall, ez azért nagyon sok ponton sántít, és ebben nyilván nem megyünk bele ebbe a néhány percben, nem is én vagyok erre az a személy, aki ezt el tudja mondani, de nyilvánvalóan önmagában az, hogy egyenlőség jelet tesz a kommunizmus meg a fasizmus közé, az, hogy ott van ugye az átöltöző terem, ahol a nyilasokból kommunisták lesznek. Valóban voltak ilyenek, hogy kis nyilasokból lettek kis kommunisták, de hát azért aki ezt végignézi, egy gyerek, aki nem tud erről az egészről semmit, nem olyan öregek, mint mi ketten, az tényleg azt gondolja, hogy ez így volt. Hát nem, hát azért a kommunisták zöme mégiscsak antifasiszta volt. Tehát, hogy nyilván ezeket azért meg kell változtatni. Tehát, hogy ez a múzeum élt majdnem 25 évet, vagy bocsánat, ez az intézmény élt majdnem 25 évet, itt az ideje szerintem egy reparációnak.
1: A megalázó mondat például úgy hangzik már a Schmidt Mária féle olvasatban, hogy most független történészek és kurátorok bevonásával felülvizsgáljuk a kiállítás tartalmát és szemléletét. Közben meg az érdekes, hogy egy hétig ugye ingyen volt látogatható a Terrorháza, és kígyóztak a sorok az utcán, hogy megnézzék még ezt, talán utoljára, amit Schmidt Máriáék összeraktak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem volt ennek közönsége.
2: Persze, volt közönsége, és van is közönsége, és nem is nem is elsősorban a hibák miatt van közönsége, hanem ennek a légkörnek a megérzése miatt van közönsége, mert azért valljuk be, hogyha bemész egy mai magyar múzeumba, látsz műtárgyakat, sok szöveget, de nem biztos, hogy megérzed azt a kort, nem biztos, hogy át tudod élni. Itt vannak olyan pontok, amikor ezt tényleg át tudod élni. Vagy a tankot látod az udvarba, stb. Az, hogy ez a bezárásos történet, hát ez egy más dolog, én ezt is leírtam, hát ez egy végtelen ostoba politikai hiba volt. Tehát a terrorháza, szóval, hogy cifra szűrből nem lehet mockingot csinálni. Tehát a terrorházát nem lehet kicsit átalakítani. Tehát lehet, hogy a Tarzoltán és az ő stábja azt gondolta, hogy majd jön néhány történész, leveszünk 10 képet, kicserélünk nem tudom mit, egy-két installációt, és akkor majd az jó lesz. Nem, ennek az egész szemlélete, az egész struktúrája más szófra jár, és hogy hát mondjuk ki, hogy azért ez egyfajta szellemi termék, egyfajta műalkotás, nem nagyon lehet ebbe így belenyúkálni, és a szerencsétlen Tar Zoltán hirtelen bezárta, azt gondolta, hogy majd akkor nyugodtan végig gondoljuk ezt. Egyébként ennek voltak tök racionális dolgai, és nem tudjuk, hogy a kiállításnak milyen jogok fűződnek hozzá, valószínűleg ezt is mit már ilyenek a szellemi terméke, tehát, hogy nem is nagyon lehet belepiszkálni. Az épület az MNB ZRT-hez került, tehát ezt is tisztázni kellett volna. Tehát volt egy ilyen technikai jellegű probléma, és egy nagyon rossz döntést hozott a Tar Zoltán, az, hogy bezárta. És erre ugye elkezdtek tüntetni.
1: Ettől meg rögtön meghátrált a hatalom, hogy úgy mondjam.
2: És akkor jött egy másik rossz döntés, hogy jó, akkor legyen ingyenesen nyitva. Tehát ha azt mondom valamire, hogy ez rossz, és ezt be kell zárni, mert húha, nehogy valaki ezt még így lássa, mert 25 évig látta, akkor nem mondhatom azt, hogy ja, akkor viszont legyen ingyenes, és tessenek jönni. Ez egy politikai döntés. Ezt meg kell hozni Tar Zoltánnak. Ez nem kulturális, szakmai döntés, nem a történészek fogják ezt eldönteni. A történészek fognak tanácsokat adni, meg már adtak is. Én úgy tudom, hogy azt mondták, hogy ezzel ők nem nagyon fognak, tehát ők ezt nem fogják hozzáigazítani a valósághoz. Egy politikai döntést kell hozni. Tar Zoltánnak két vagy három fajta döntés lehet hozni. Lehet hozni azt, hogy becsukni az egészet, és azt mondani, hogy lebontjuk a francba, tényleg át 25 évet, ennyi volt. Nem biztos, hogy ez egy okos döntés, és nem biztos, hogy ez hogy hívják magukat a tisztások, Szeretetországnak a döntése. Lehetett volna azt is csinálni egyébként, hogy hagyom a fenébe az egészet, legyen Schmidt Mária, vagy jó esetleg Schmidt Máriát leváltom, nem adok pénzt, szépen eldöcög ez az intézmény. Ki is söpröm belőle az ottani úgynevezett történészeket, és akkor szépen elketyeg. A legkínosabb dolgokat kiveszem, tehát a régi SZDSZ-es politikusoknak képét leveszem, vagy odaírom, hogy ezek valószínűleg azért kerültek ki, mert ő nekik a fiúk akkor még SZDSZ-es politikus volt, hát szerintem már senki nem emlékszik senkire se. Tehát ezt is lehet dönteni. Meg lehet magyarázni, nem ezzel a vacaktáblával, mert ez a tábla ez nevetséges. Tehát bemész egy múzeum, és azt mondjuk, hogy hát ez a múzeum nem jó.
1: Ezek
2: nem,
1: majd csinálunk nem vele valamit.
2: Állítek, majd valamit csinálunk vele. Tessék megnézni, aztán hát azt nem mondjuk meg, hogy mi nem jó benne, tehát hogy hol hazudik, hol nem hazudik, mi az igazság. Hát, bocs, ennyit tudunk csinálni. Tehát, hogy ez is egy nagyon béna dolog. Ugye ez mutatja azt, hogy ez nagyon bonyolult dolog, ez az emlékezetpolitika. Hát nem véletlenül nem tudtak vele mit csinálni, a szoték se tudtak vele mit csinálni, pedig voltak 8 évig hatalmon, nem nagyon nem nagyon tudtak vele mit csinálni.
1: Egy dolgot nem lehet elvitatni attól, amit ma látunk Terrorháza múzeumaként. Méghozzá azt, hogy egy koncepció mentén átgondoltan megszületett alkotásról beszélünk.
2: Igen.
1: És mert hogy ezt tekinthetjük úgy, mint egy alkotást, éppen ezért iszonyú nehéz belenyúlni, ezért van neked teljesen igazad, mert hogyha valahol belenyúlunk, akkor az egész megdöccen. Ez egy képet mutat, egy világképet mutat, ez egy olvasata valaminek. Itt igazából még azon lehetne elgondolkozni, hogy ezzel nem is szemben, hanem ezzel vitatkozva egy másik alkotás szülessene meg, ha van rá igény, és ha nem fölösleges. De valóban, tehát teljesen igazad van, ezt most hogy akarjuk megreparálni?
2: De az is nagyon furcsa dolog, tehát akkor két kiállításunk
1: ugye?
2: Van, tehát hogy van még ilyen ország? Ne haragudj, tehát hogyha elmész Németországban, akkor
1: meg,
2: van az NDK-nak.
1: Nézd meg, ez a mi valóságunk, hát ez nem egy Magyarország.
2: Igen, akkor meg igen. Egyébként ott van a Sorsokháza, egy üres kubus, tehát ott lehetne valamit csinálni. Emlékszem, annak idején még azt akarták történészek, hogy megvenni egy szomszédos házat, mert akkor az volt a fő probléma, hogy ugye a kommun, mert ugye ez az van, hogy terrorháza, a nyilas és a kommunista terror. Csak hogy a nyilas terrorról azt hiszem három terem szól, az összes többi meg a kommunizmusról. Hogy nyissanak mellé egy múzeumot, és akkor ott mutassák be a nyilas terrort. De ugye nyílt már egy ilyen a Páva utcában, végül is van egy holokausz múzeum.
1: Igen. Jó, akkor most maradjunk abban, hogy feladta magának a leckét Tar Zoltán azzal, hogy belenyúlt ebbe a dologba, és feladta magának a leckét maga a kormányzat, hogy hogyan viszonyul ehhez a fajta múltmagyarázathoz, amit a Terrorháza képvisel.
2: De neked, ez a munkájuk.
1: Hát igen, ha magukra vállalták, akkor most már ez is a munkájuk. Hanvai Péter, a HVG újságírója, köszönöm neked.
2: Én köszönöm.
1: Messze nem jutottunk a megoldásban, de legalább felvetettünk pár problémát az előző percekben. Jövő héten ismét kultúra a szokott időben, délelőtt délután találkozhatunk, legyen így. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belépőddel ótismercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor, október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor, helyszín Tököli repülőtér, két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia, egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárasság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekkózási kedvezménye. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Zágrában a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy a két ország tovább növelni a földgáz szállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrában találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztettek. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
12: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, Bénde Kávris továbbra is velünk. Szia,
13: hello,
12: szia.
13: Hello, hello.
12: Dédényi István.
13: Üdvözlöm.
12: Megint itt van. Hányadik adásunk ez? Számolod még?
13: Mert attól függ, tehát,
12: hogy ez olyan, mint a 100 fölött?
13: 200 fölött, de ez olyan, mint a hőérzet. Tehát, hogy van egy szám, ami konkrétan leírja, hogy hányszor voltunk műsorban, és a másik az, hogy mennyinek érzem. És az egy...
12: Ja, annyit beszélünk már egymással, hogy arra gondoltam, hogy ki vagyok körülve az irányodba.
13: Hát én ezt nem ezt veszem észre. Nem ezt veszem észre.
12: Nem, adás előtt találkozunk, és akkor így nincs bennem az a késztetés, tudod, hogy akkor most még így bármiről is beszélünk, mert majd úgyis majd vörös lámpa kigyullad, és úgyis megbeszélünk.
13: Ja, hogy... Így. Ja, persze.
12: Így, nem?
13: De minek is beszélnénk.
12: Ja.
13: Egyébként szerintem az rontja a minőséget.
12: Aha. Most magánéletről beszélhetnénk, nem? Vagy nem. Ez mással?
13: Tudtam. Hát, azt még a barátaimmal se.
14: Nem, én szívesen meghallgatom.
12: Na figyelj, végig
14: ülhetem. Szívesen én meghallgatom. Vannak hallgatófülek.
12: Na. Mészáros Lőrinc sokkal érdekesebb téma nekünk, és Bohár Dániel. Őket hoztuk most össze a mai adásban, de hát nem mi hoztuk össze, hanem a Direkt 36, mert hogy a birtokukba került egy belső céges dokumentum, mely szerint Mészáros Lőrinc kizárólag állami és uniós közbeszerzésekből élő építőipari érdekeltségei legalább 4,5 milliárd forinttal finanszírozták a fideszes influencer hálózatot, a Megafont. A feltárt iratok bizonyítják, hogy a közpénzmilliárdokból felhízlalt magáncégek közvetlenül pumpálták a pénzt a kormánypárti digitális propagandába és lejárató kampányokba, stb. Egyrészt, amikor István belinkelt ezt a hírt, akkor azt írta, hogy jó, hát semmi újat nem tudunk meg, de ugyanakkor mégis top hír a mai nap, mert még mindig nem büntethető, tehát minden le van papírozva ezen a téren, én azt gondolom, mert hogy nem közvetlenül az államtól kapták, és tényleg ezt sejtettük, tudtuk, azért mégiscsak engem arcul vágott, megmondom őszintén.
13: Tényleg?
14: Aha. Milyen reményeid voltak?
12: Nem. Reményeim egyáltalán nem voltak, csak...
13: Reménykedtél a mikroadományokban?
12: Más dolog az, hogy tudsz valamit, vagy sejtesz, és akkor tényleg megjelenik a valóságban, és ez így elkeserít. Elkeserít. És az az érvelés, amit... Deák Dani és Bohár is mond, és azért merek erről beszélni, mert nekik feszítettem ugyanezt a kérdést, és arra hivatkoznak, hogy ők most, amikor már nincsenek politikai hirdetések, nincsenek mögöttük a milliárdok, hanem függetlenként saját szellemi kultfőből politikai hirdetések, nincsenek mögöttük a milliárdok, hanem

0: Nem. Jaj, tehát okay. Nem, már nincs. Tehát ma mögötte egy 300, nem tudom, 50 ezer ember, most hasra ütöttem.
1: Az sokan... nem rossz, igen.
0: Igen. De ugyanakkor tehát olyan tartalmakat gyárt, ami egy bizonyos politikai közösségnek szent írás, vagy legalábbis olyan édes manna, amit nap mint nap fogyasztanak, és visszajárnak, és tényleg fogyasztják. De amit szerintem ők is sejtenek, és nem tudnak nekem erre vonatkozóan megnyugtató magyarázatot adni, hogy én értem, hogy ők most rendben vannak, és sikeresek, de hogy jutottak el idáig, az tényleg, az nagyon nem oké, hogy ők nem a startvonalról indultak, nem nulláról, nem piaci alapon, még csak az sem, hogy megtámogatva, hanem konkrétan egy hiperszónikus rakétát kötöttek a testükre, és lőtték ki őket az űrbe. Tehát az, hogy az első 100 000-üket ők honnan szerezték, ismerjük ezt a toposzt, hogy az első millió honnan jön, azt ne kérdezzük. Na most nekik az első 100-200 000 támogató, hívő, az onnan jött, hogy hát a pofánkba kaptuk nap mint nap, és nem tudtunk olyan helyre kattint, nem tudtunk úgy elbújni az internet rengetegében, hogy ne jött volna szembe egy megafonos videó bárhol, és ne ők magyarázták volna azt, hogy a politikáról hogy kell gondolkodnunk. Tehát így eljutni idáig, ez most teljesítménynek tűnik, de hát milyen alapokra épült ez? És ez azokkal szemben igazságtalan, akik ugyanazon a politikai térfélen lehet, hogy a nulláról próbáltak építkezni, mert vannak néhányan, akiknek nem jutottak milliárdok. És nem jutottak milliárdnyi pénzből megvett állami hirdetések, amik tudom, nem államiak, de mégiscsak hirdetések. És ők is próbálnak ezen a piacon megélni, és nem miattuk aggódom, csak az ő útjuk azért mégiscsak tisztességes, még ha propagandát is toltak. Ez meg valami egészen más kategória, amire még a politológiának nincsen lehet válasza.
2: Hát nem tudom, mi a válasz. Én azon gondolkodom, hogy mekkora volt ennek a politikai hatása. Tehát hát annak látom. Az elképesztő mennyiség. Ezt én értem, de hát végül is 2026-ban jelentett, ez nyilvánvalóan jelentett valamit. De egyszerűen szerintem, hogyha a mögöttes...
0: De 22-ben lehet, hogy volt?
1: Hát.
0: Miniferi kampány.
2: 22-ben volt, de érted, ez mindig az dönt.
1: Megcsinálta maga ellen saját maga ez az ellenzék, tehát ez borzalmas volt.
2: Hát ez mindig az dönti el, hogy egyetlen van-e rivális. És hogyha van a rivális, ez milyen minőségű. Én csak arra akarok utalni, hogyha a mögöttes koncepció, tehát a digitális építkezés mögötti mögöttes koncepció az alapvetően fals, akkor költhetnek rá akármennyit, érhetnek el akárhány embert mesterségesen, nem fogják azt a politikai teljesítményt elérni. És a mögöttes koncepció az abszolút fals volt, ugye a koncepció az, hogy a digitális médiát azáltal uraljuk le, hogyha növeljük az elérésünket. Ja. De ugye ez nem így működik, és az, amit a Magyar Péter értett, és az Orbán Viktor nem értett, hogy a közösségi média nem írja felül az emberi aspektust, hanem kiszélesíti, meg ugye, mint egy megafon, ugye, felturbozza, ugye, annak lesz spontán, organikus módon nagy elérése, és valójában a spontán elérés az, ami politikailag teljesítményképes elérés, annak lesz spontán elérése, aki képes történetet mondani. Lehet ez egy egyszerű, lehet ez egy banális történet, de a Magyar Péter ugye képes volt történetet mondani. Ehhez képest az Orbán Viktor 2025. augusztusában, amikor először arról beszélt, hogy azért vagyunk lépéskényszerben, mert mi már egy új világban érünk, ahol a okos média már, közösségi média már többet számít, mint a hagyományos média. Ugye ez volt az ő diagnózisa. Ő teljesen ebben a felfogásban ért, hogy nekünk annyi a dolgunk, hogy érjünk el több embert, nem számít, hogy ezt több pénzzel tesszük, több pénzzel pörgetjük az algoritmusokat, vagy egy jól működő történettel pörgetjük az. Neki a probléma térképe idáig nem terjedt el, hogy hogyan lehet megragadni a digitális nyilvánosságnak az identitását. Ez az, amit a Magyar Péter viszont csípőből értett. És az Orbán Viktornak, meg a Bohár Dánieléknek, stb. Fogalmuk nem volt róla.
0: De hagyjuk is a Bohár Dánielt, mert központi akaratot, persze, véleményt vittek tovább. Szócsövek voltak, semmi több, sem kevesebb.
1: Amúgy tényleg megfoghatatlanok, amivel kezdted a téma bevezetését. Tehát, hogy igen, hát ez a V-híd megnyerte a létező összes és még azon túli közbeszerzések mindegyikét, sőt, még annál is, nem létező közbeszerzéseket is nyertek szerintem, tehát mindent taroltak, és akkor ebből ugye a túlárazással, ami szintén nehezen BTK-sítható, extra profitra tettek szert, amiből tolták ezeket a projekteket. Ugye ennyi a történet, de ezt jogilag szerintem, szóval ott már valami nagyon komoly bukfencet kellett csinálniuk, vagy nem tudom, hogy egyáltalán hozzá lehessen nyúlni.

0: Úgyhogy ez inkább ilyen kortörténetként marad meg, hogy itt valóban így működött a NER, és így működött a nyilvánosság, amit tudtunk is, ez egyszer elmondtuk, mindig megkaptuk az arcunkba, hogy nincs itt semmi pénz, meg ezért, és igazából most is mondhatja egy ex-megafonos, hogy de hiszen nem közpénz.
1: És nem az.
0: Miközben meg tudjuk.
2: Értjük. Eredetileg ugye EU-s támogatás.
0: Ja.
2: Belőle és csomó.
0: Viszont, hogy a Mészáros Lőrincnek a strómankodása az mennyire egyértelmű ebből is egyébként, hát hogy ő itt egy ilyen áteresztő szelep, mondjuk lehet, hogy nem is nagyon tudott arról, hogy ilyen-olyan kisebb-nagyobb alcégek mit meg, hogy meg mennyivel támogatnak, mert ez valószínűleg nem bíbelődött vele. De hogy pont az is mai cikk, tehát a tegnap cikk, bocsánat, hogy 2024-ben már 3 luxusreplő volt a tulajdonában, amelyek vételára együttesen megközelíti a 39 milliárd forintot, és ebben nem is az összeg a durva, hanem az, hogy nyilvánvalóan Mészáros Lőrincnek nem kell 3 magángép, nem? Tehát azért egyel elboldogul még a legbrutálisabb oligarha is. Azért kellett ez a 3, mert hogy ennek másiknak erre a célra, arra a célra. Tehát tényleg ez a figura, ez mekkora egy ilyen kirakat figurája a NER-nek, és nézzétek meg, lehet, hogy érinthetetlen. Tehát, hogy nem tudom, hogy valaha bármi ilyen ügy eljut-e majd hozzá.
2: Hát pláne, hogy ugye a gazdasági életben sokkal nehezebb olyan egyenes határvonalat szabni, ugye erről beszéltünk az előző adásban, mint a politikai életben. Miért? Mert egyszerűen sokkal több kényszerítő hatalmuk van. Tehát, hogyha a Mészáros Lőrinc nem tudom momentán az országnak hány munkaerőpiacának hány százalékát alkalmazza, érted? Tehát ezt nem lehet ugye eljátszani ugyanazt, mint a politikai felelősökkel, mert sokkal könnyebb máról holnapra maffia államból liberális demokráciát csinálni, mint máról holnapra ebből a maffia-szerű feudális berendezkedésből versengő piacot.
0: Ja.
2: És nem lehet, nem tudom, kivenni a nagy szereplőket csak úgy már a holnapra. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan leszünk működő piaci demokrácia.
0: Szerintem ez sokkal nehezebb egyébként a politikai résznél, abszolút egyetértek. Ugye még a Tiszán belül is van már erről egy ilyen, hát nem is csak gondolkodás, hanem már sokszor vita is, hogy egyszerűen kifelé, ugye azt kéne mutatni, hogy mi semmilyen közösséget nem vállalunk a NER-rel is, nem csak a politikai részével, hanem a gazdasági részével sem, de ezt nem lehet megtenni, mert hogyha a magyar kormány ilyen a teljes ágazatokat leuraló NER oligarchákkal szembe megy ilyen teljesen egyértelműen, és bedönti a cégeiket, akkor ez a magyar gazdaságot is viszi magával. Tehát, hogy valahogy ez egy nagyon vékony, hát hajszálékony vonal lehet az, amin most a Tisza tud menni úgy, hogy egyébként kielégítse a szavazóknak is ezt a egyébként jogos igényét, hogy már pedig a NER-t a gazdaságban is fel kell számolni, de ne döntse be közben a magyar gazdaság.
2: Pláne, és akkor bocsánat, hogy visszautalok így az időben, 89-ben is ugye ez volt az élmény, hogy van egy egyébként piaci körülmények között fenntarthatatlan rendszer, ami a éppen akkor élő generációkat azáltal szolgálta ki, hogy az őket követő generációkat meg szisztematikusan megfosztotta az érvényesülés lehetőségétől, de ennek ellenére csomóan úgy gondolnak vissza a 90-es évekre, hát, hogy tönkrementek a TSZ-ek, tönkrement a régi gazdasági életnek a struktúrája, a szövete, és ez bizonyos értelemben nagyobb traumaként maradt meg. Persze. A társadalom lelkében, mint maga a szocializmus. És aztán ugyanezek az emberek szavaztak le a Fideszre. Tehát hogyan menedzseljük a gazdasági rendszerváltást, ugyanezt a fajta, nyilván a szocializmus, meg a NER-nek a gazdasága, az más rendszerek, de az alapokban hasonlók. Piacilag fenntarthatatlan rendszer, nem piaci mechanizmusokkal, ami mindenféle jelenkori gazdagodást azt a következő generációk életszínvonalából veszel, stb. Ezt a rendszert hogyan írjuk fel piaci mechanizmusokkal, anélkül, hogy hasonló traumákat generálnánk a társadalomnak a lelkében.
0: Amikor rendszerváltás, ja tényleg tanulóban is beszéltünk már róla, hogy vissza is jött egy kicsit az, hogy én hogy éltem meg, tehát hogy ezt az ilyen vadkapitalista, meg ez űrzavaros, meg hogy nem volt egy jó időszak, csak az jutott eszem, amit mondtál, hogy az a generáció, aki ott átesett ezen a gazdasági sokkon, és ott ilyen milliók lettek munkanélküliek szinte hétfőről kedre, tehát hogy ez nem, tényleg brutális volt, hát nálunk Sátorajó helyen az mészárlás volt a munkaerőpiaca, meg a lokális gazdaságba, hogy ilyen 95 környékén, mint amit elkísértem egy idős rokonomat az STK-ba, jó kis STK-ba, és akkor ott ült ez a vesztes generáció. És és hirtelen valahogy így, addig haragudtam, mert ugye visszaszavazták az MSZP-t, és én, mint fiatal fideszes, egyszerűen nem értettem meg, hogy a bánatba lehet a szocializmus pusztítása után 4 évvel visszaszavazni azokat, akik művelték a szocializmus pusztítását. Nekem felfoghatatlan volt, és én baromi mérges voltam. És amikor ott így körbenéztem az arcokon, meg, és tényleg sokan voltak, így, valahogy így elmúlt, és így beugrott ez a mozaik, minden mozaik egy helyére ugrott, hogy nem tudok haragudni rá, nem tehettek mást. Nekik a rendszerváltás, az csak rosszat hozott.
2: Persze.
1: Igen. Nem lehet.
0: És ebben a régióban, nem. És ennek a generációnak, és annak a korosztálynak, akik 50-60 évesen vesztették el a munkájukat, nekik csak rosszat hozott.
2: És utána csomóan közülük szavaztak le a Fideszre.
0: És utána meg persze, igen, persze. Persze.
1: Igen, ez törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb a Fidesz ki fog ebből nőni. Nagyon hasonló folyamat játszódik le Németországban. Amúgy, hogy nem figyelnek itt a jelekre. Meg ha egyik rendszerből átugrunk a másikba, akkor ez nem ilyen Hűbele Balázs módjára kell, hogy mi vagyunk itt az élcsapat ebben a régióban, és akkor mi a minden potmétert a maximumig föltolunk, és akkor mi fogjuk ezt a legjobban csinálni. Tipikus magyar ökörség, basszus. Nem, ez szépen lassan, lépésről lépésre, és ha már az előző adásban említettem a szomszédokat, azért ez egy sokat mondó dolog, hogy Horváth Ádám még pont egy ilyen sorozatot gyártottak le. Pont ez volt a tematikája, mert nem szólt másról a szomszédok egyébként a hosszú évadok során, mint hogy ne bízz a piacban, ne vállalkozz, és egy ilyen kollektív visszaregresszálás történik a Kádár rendszerben, ahol az állam egyébként eltartott minket, és a boltos néni kipanaszkodhatja magát. Hát ott senki nem tudott egyről a kettőre jutni, még Gábor sem a nagy vállalkozó. Belőle is egy bohócot kellett csinálni.
0: Figyelj, már nem emlékszem, Feri belebukott az internetbe?
1: Nem, pont ez a lényege, hogy a kádári kisembert jelenítette meg, csak már egy egészen új korszakban. Most már 90-es évekig nyúlt ugye ez a sorozat. Meddig ment ez? 99-ig emlékeim szerint.
0: Komolyan.
1: Egészen sok.
2: Nyilván azért már nem akkora a falat, mint ugye.
1: Feri azon kívül, hogy a nyomdában dolgozott, interneten bűvészkedett, azért még be kellett vállalni a kecsölést.
0: Nem tényleg kecsölnie,
1: Tehát kecsölnie kellett, tehát 3 műszakban dolgozott azért, hogy egy ilyen, nem tudom, ilyen 40 négyzetméteres lakásban, lakótelepi lakásban tudja eltartani a feleségét és az egyszem gyermekét. De mondom,
0: tehát 99.
1: Látod, mikor emlékszem? Senki nem tudott kitörni abból a közegből, és ha megpróbáltál, és már nagyon közel voltál a célodhoz, és most hirtelen Jánosék jutnak eszembe Almával, emlékezik, hogy vettek egy házat. Bármi megvan.
2: Nagyon-nagyon illusztratívan mondod.
1: Két karakter, akik legközelebb voltak ahhoz, hogy akkor elhagyják a Tatooine bolygót, és a sivatagos, tudom én, ilyen napégette pusztáról eljussanak a dzsungelbe. Ott is beázott a házuk, talán átverte őket a vállalkozó, vagy az ingatlanos, nem tudom, és végül vissza kellett menni a nagyszülőkhöz, és akkor ott egy ilyen kihúzható kis ágyon aludt János. Tehát, hogy mondom, az egésznek az volt a tanulsága, hogy ne vállalkozz, ne kockáztass, csak végezd a munkádat, és ne pofázzál. Pofázzál. Minden adás végén mondd el, hogy mi a baj a rendszerrel.
0: Igen, úgyse számít.
1: Úgyse számít. A nép meghallgatja, de nem fogsz ebből kitörni, nem is tudom, honnan indultam.
0: Nem tudom, de én szeretném felhívni a közmédia figyelmét, hogy ha továbbra sem sikerül elindítani a műsorokat, akkor jöhet a szomszédok, tehát én ezt tolnám szívesen az első résztől.
1: Volt egy belső irat, amely szerint nem volt szakmai kuratórium, nem volt elbírálás, nem volt marketing stratégia vagy pályázat, és szerintem ez a legjellemzőbb erre a rendszerre. Hogy Kovács István küld egy hálálkodó levelet, a V-híd vezérigazgató helyettese pedig odaveti a pénzügyeseknek, hogy kérlek utaljuk el az 500 millió támogatást a Megafonnak most. És még aznap ment a 500 millió. Tehát az még egy mega giga vállalatnál is azért az egy pénz. Uh-huh. Lehet, hogy egy napi bevétel, nem ez a lényeg, hanem egy marketing stratégia, egy támogatási rendszerben, ott azért valamiféle elbírálás van 500 millióról, és még ez sem. Hogy nem adtak a látszatra sem. Semmiből nem tartott volna, ha ezt a cégbirodalom 30 különböző kisebb vállalkozásai között is szétosztja, és akkor te utalsz 20 milliót, nekünk van egy dolgunk azzal alvállalkozóval, ők majd bedolgoznak nekünk, és akkor közvetlenül nincs hozzájuk közünk, kicsit túlárazunk azt a pénzt pedig, vagy annak egy részét pedig akkor utalják. Nem, 500 milliót kérek, megkapod az 500 milliót. És engem ez ijeszt meg. Ez ijeszt meg, de ez el is tölt reménnyel, mert ha ezt így kezelték, akkor lehet, hogy valahol hibáztak. Amit még nem tudunk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt. Béndek Ábris, Dévényi István, üdv. Boros Tamás. Üdv. Hello, hello. Csökkent 9%-kal, ha jól mondom, és jól emlékszem, a Tisza támogatottsága, mire Magyar Péter előhúzott egy saját belső kutatást jelezve, hogy no problem, és ez nem ezt igazolja, hanem Endre pedig ebbe beleállt így röviden és tömören elővezetve a témát, egy provokatív állítást pedig halljuk Dévény Istvántól.
2: Eltűnt a borítónk a YouTube-ról. Ez a provokatív állításom.
1: Tényleg?
2: Igen, egyébként igen.
1: Na,
2: komolyan,
1: ne vicceskedj, jó, mindegy, ezen lépünk túl.
2: Jó, baj van a Tisza.
3: Nagyon jó volt a hanglejtés.
2: Ja, ez a híradó, mi?
3: Nyomás.
2: Ez veszélyes.
3: A megafon alkalmazhatott volna.
2: Van.
3: Baj van a...
2: baj van a Tisza. 9%-kal csökkent a párt támogatottsága. Ez veszélyes. Ebben a tempóban azt mondja, hogy havonta mérik, akkor az azt jelenti, hogy 9%. Mennyi állnak most 50 körül? Fél év múlva nullán.
3: Hogyha így folytatódik.
2: De... nem nagyon értettem Magyar Péternek ezt az akcióját. Tehát, hogy valóban csökkent a Tisza támogatottsága, de még mindig magasabb, mint amit a választásokon értek el. Az Fidesz érdemben azért nem tud erősödni. Egyedül a Mi Hazánk, aki erősödget, és a Mi Hazánk nyilván nem a Tisza kárára erősödik. Tehát azért nem tudom elképzelni, hogy a hirtelen a jóléti intézkedések elmaradása miatt kiábránduló, vagy a benzinár miatt kiábránduló ex-Tisza szavazók elkezdenének a Mi Hazánkban gondolkodni. Azért az egy elég meredek átállás lenne, és hogyha inkább ők a Fidesz kárára gyarapodhatnak, mert hogy a Fidesz nem tud erősödni, és ezért nem értettem, hogy mire volt ez jó. Tehát kicsit nekem olyan volt, mint az óvoda, nem? Hogy nye-nye-nye, nem is, be-be-be, bi-bi-bi.
1: Közben látom, hogy tényleg eltűnt a borítóképünk a tegnapi adásról. Néha csak most vettük észre.
2: Néha mondok igazat. Néha mondok igazat is.
1: És hogy a technikus kollégákat kérjük, hogy ha lehet ezen bármit javítani, azt megköszönnénk, mert ez így nem néz.
2: Szóval, hogy semmi értelme nem volt ennek a Magyar Péteri akciónak, hogy ő most bejelentse, hogy az ő saját mérésük szerint viszont 600%-on áll a párt, és folyamatosan erősödik.
3: Vagy hogy nem volt értelme. Mert szerintem politikailag volt értelme? Vagy?
2: Mert?
3: Hát politikailag értelme. Hát ezt tudjuk, hogy a közvélemény kutatások azok egy ilyen szakrális szakrális fellegekben mozognak Magyarországon, hát, egészen egyszerűen, mert...
2: Kivéve a Fidesz közösségét.
3: Hát az a számok, nagyon érdekes dolgok, mert ugye abban tehát amikor 2024 és 26 között ugye megnyílt az a lehetőség, vagy megnyílt egyáltalán az a perspektíva, hogy ebből lesz valami, akkor az emberek döntő többsége, de azért lettünk közvéleménykutatás függőek, azért beszélünk ennyit a közvéleménykutatásokról, mert a számokban akartuk megtalálni azt a visszaigazolást, amit nem találtunk meg egészen április 12-ig. És tehát a Magyar Péter szerintem teljesen tudatos azzal kapcsolatban, politikailag, zsigerileg tudatos azzal, hogy az ő népszerűségének, meg az belévetett hitnek a nagy része arra épül, hogy erősnek mutatja magát, és erős a látszat is.
2: Igen, csak az erős látszat mutatásával, igen, abszolút egyetek, csak per pillanat ebben az akcióban az erős látszat még erősebbnek mutatásával épp abba a közvéleménykutató cégbe rúg bele, amit egyébként nagyon szorosan köt a közvélemény a Tisza győzelméhez. Mármint, hogy nem, nyilván a Hanendrék hozták össze a Tiszának a győzelmet, csak ez a kettő így összekötődött, hogy ők voltak, akik a legpontosabban tippelték meg azt az eredményt, amiben talán még a tiszások sem mertek hinni egészen a választások napjáig. Na most, hogyha jön egy ilyen eredmény, hogy a medián szerint csökkent a Tisza támogatottsága, majd Magyar Péter kiáll is azt mondja, hogy a nagy fenét, ez nem igaz, mert nőtt, méghozzá durván nőtt, akkor ott egy tiszás választóban valamiféle kognitív diszonanciának kellene.
3: A kettő között eltelt néhány nap, nem? A mediános közvéleménykutatás és a Magyar Péter bejelentések között szerintem egy kettő nap eltelt, és egyébként pont az a kettő nap, amikor a Hankót most már le is tartóztatták, ugye, de hát őrizetbe vették, stb. Tehát azért most történtek ugye a Fidesz házatáján olyan ugye személyi jellegű változások, amik biztos vagyok benne, hogy a Tisza abból politikailag építkezni túl. Tehát nyilvánvalóan ebben, a Hanendrének elsősorban ugye egy módszertani vitája volt, tehát azt mondta, hogy fel kell tüntetni ugye a mintavétel számát és idejét, stb. Tehát ezt írta ki a Hanendre Facebookra, és ugye ez az, aminek a Magyar Péter posztja nem felelt meg, de egyébként a mi politikai érzékelésünk beleilleszkedik ez szerintem. Tehát, hogyha a Hankót ki volt a más? Igen, a Sesták Miklóst ugye letartóztatják, azt nem hiszem, hogy ez a Fidesz népszerűségét kedvezően.
2: De ez két nap alatt nem megy át ilyen szinten, illetve nem nagyon lehet mérni pontosan, de ezeket van ilyen mérés? Tehát utána ezt így közölte a Tisza, vagy nyilvánosságra hozták? Vagy volt ez a szám, hogy erősödtünk és kész?
4: Igen. Nagyjából ennyi, hát ezt kifogásolt a Hanendre is, hogy igen, nincs módszertan. Aha. Van egy Szimulákrumok és Szimuláció című könyv, Jean Baudrillard, azt hiszem talán így mondják jól.
2: Szimulákumok?
4: Aha, szimulákrumok. És a szám már nem a valóságot tükrözi, erről szól, hanem egy szimulációt hoz létre, és a polgár számára az, amit átél, sokkal valóságosabbnak tűnik, ha valamilyen számmal van alá támasztva. És
2: ez kétségtelen.
4: És ezt ki is használják nagyon sokan. Emiatt ment egyébként ez a játék a kampányban is, hogy akkor mit mérnek a közvéleménykutatók. Ezért kellett beleállniuk Deák Dánieléknek abba, amit Hanendre mért. Tök mindegy, teljesen függetlenül attól, hogy az ő belső méréseik mit mutattak. Ha igazat, ha nem. Ő nekik támadni kell hivatalból azt, aki egy másik valóságot akar itt felrajzolni, egy más dimenzióját akarja megnyitni a valóságnak, amit ők egyszerűen nem, hivatalból nem fogadhatnak el, mert függő viszonyban vannak ugye a hatalomtól. Ezzel nem felmentem őket, csak ez a dolgok rendje. Nem jó, de így van. És a mediának tök igaza van, hogy tudományos adat nem létezik forrás minta és módszertan nélkül, tehát módszertan nélkül a 65% az nem egy statisztika, nem egy ilyen politikai kabala figura, amit így meg lehet cirógatni, meg lehet ölelgetni, és akkor szeretjük, de sokkal súlyosabb jövőt vetít előre, amiben most Magyar Péter utazik ezáltal, hogyha ezek így átmennek, ezek a számok, akkor egy idő után tényleg minden mindegy lesz. És emlékszem, hogy a kampányban is sokszor jöttek ki úgy kutatások, és úgy cikkeztek róla egyes szájtok, hogy nem volt ott a módszert. Ez kötelezően oda kéne írni, és tudom, hogy senkit nem olvassa, és nem érdekli, de
1: De hát egy, holnap igen. Nyitok én is egy ilyen közleménykutató céget, kapok megrendelést.
3: Nem, Rázs Ágoston Sámuel jobban fog menni.
2: Ezen vesztünk össze.
1: Ezen vesztünk igen. össze Istvánnal, hogy én azt mondtam, hogy Rázs Ágoston Sámuelnek nem az a dolga, hogy a valóságot mérje, meg hogy ő feltartson egy apparátust, meg költsen egy fillért is arra, hogy ő mit mér. Nem. Ráüt a hasára, és akkor azt. És van egy...
3: Nem vorom kétség.
1: Van egy közeg, amelyik el is várja, hogy olyan számokat hozzon Rázs Ágoston Sámuel, amit ő konyha készen le is állít, mint egy jó pincér egy étteremben azoknak az embereknek, akik azt akarják hallani. Tehát, hogy felrajzol egy, vagy vázol egy narratívát a párt, és akkor itt tartóoszlopként megjön Rázs Ágoston Sámuel, és aláteszi a számokat.
2: Tehát csináljunk egy céget.
1: Nem egy nagy cucc.
2: Nem?
1: Simán.
2: Tehát mit tudom én.
1: Azt hitelességgel, nem tudom, a mi arcunkkal eladható-e bármi.
2: Persze, mert úgy csinálnánk, hogy egyik nap a Tiszának kedvezünk, a következő méréssel meg a Fidesznek, és akkor mind a két helyről jön a támogatás, és meg is van már a cég neve.
3: A harmadik nap a DK-nak.
1: De ez egyszer. Igen, ezek már nem.
2: És megvan a cég neve, Fisza.
1: Ficsap.
2: Na, vissza.
3: Ja. Szerintem a magyar, szerintem a Tiszára leszavazó nyilvánosságnak a nagy része alapvetően elköveti azt a hibát. Én is ugye bőven leszavaztam a Tiszára, 22-szeres kontúrral, de azért továbbra is úgy látom Magyar Pétert, mint aki egy hatalmi realista. Tehát aki nem, végső soron nem a megváltó, hanem pont azáltal tudott ebbe a megváltó szerepkörbe kerülni, amiért elképesztő hálásak lehetünk neki, realistán viszonyult a hatalomhoz, és realistán viszonyult a politikához. Pontosan tudta, hogy hogyan kell egyfajta törzsi identitás reflexeket építeni, és aztán ezt kihasználni, és nem is mondom, hogy ezt ugyanolyan mélységben, vagy ugyanolyan minőségben csinálta a Fidesz, nyilvánvalóan az a mozgalom, és azok a törzsi identitás reflexek, amiket ők épített, annak produktívak volt, tehát azok kivezetnek minket egy csőd helyzetből, szemben azokkal a törzsi reflexekkel, amik csak ugye a pokol bugyrai felé szállítanak minket folyamatosan, de azért a Magyar Péter végső soron realistán viszonyult ahhoz, hogy hogyan kell ebben az országban kifejezetten politizálni. Ezt miniszterelnökként sem csinálja már. Másként pontosan tudja, hogy a közvéleménykutatásoknak ugye az a funkciója, hogy te mondod, hogy egy törzsi igazságérzetet igazoljanak vissza. És történetesen szerintem most belefér a politikai eseménysorba az, hogy a Tisza támogatottsága most megint elkezd kicsit növekedni itt a Hankó és a Sesták után. De hát persze, az alapvetés az igaz, hogy ők így viszonyulnak a közvéleménykutatáshoz, ők abszolút filmszínházként viszonyulnak a saját hatalomgyakorlásukhoz.
2: És a normaépítés, amiről tegnap beszéltünk, hát az hol maradt?
3: Hát ez
2: tehát úgy szakítunk, és nem tudom, hogy van ez a felmérés, mert ugye nem tettek ezek szerint a Tisza, legalábbis én nem futottam bele, ti sem futottatok bele, nem tudjuk, hogy létezik-e ez a közvéleménykutatás, amire Magyar Péter hivatkozott. Ezért simán feltételezhetjük azt is, hogy nem létezett. Na most, ha nem létezik, és bemond a miniszterelnök egy számot, hát az nem normaépítés, hanem az még a Fidesz módszereinél is rosszabb.
3: Persze, csak az, hogy a Magyar Péter nem fogja visszakalauzolni máról holnapra a magyar társadalmat, ugye az igazság korabeli politikához, hanem megmarad ebben az igazság utáni politikában, amiben ugye el akarjuk hinni a Magyar Péternek, amit mond, ezért el is hisszük neki. Nem számít, hogy nem látjuk a forrást, nem számít, hogy nem látjuk a tényeket, hanem ugye megkapjuk azt az információt, hogy a Tomi mondta, ami jó nekünk, és annak az a hiteles.
2: De
3: tehát az információnak a legitimitását azt szolgáltatja, hogy kiszolgálja az identitásunkat, nem pedig az, hogy hozzájösszük a tényeket. Ezzel kapcsolatban tudatos, közben szerintem normát is épít egyébként.
2: Ezzel.
3: Tehát nem tudom,
1: nem mondom, milyen normát épít szerintem.
2: Na. Nem, mert ez a befogadó rész, és az így teljesen így van, de a kibocsátó résznél ott van a tudás, hogy most van ilyen közvélemény kutatás, vagy nincs. Ha nincs, akkor ez nem normaépítés, hanem nem akarom azt a szót használni, mert kikapunk.
1: Amikor bejött a Facebook, és kialakultak ezek a komment folyamok, akkor azért nem volt még annyira hátrányban a Fidesz, mint amennyire hátrányba került a végére. Tehát ott még kus lett azért a fideszesek körében is, és mindenki abban bízott, aki a Fidesz támogatta, hogy oké, ez csak a digitális tér, ez annyira nem fontos, de ott az utcán a húsvérember, ő azért átéli a valóságot, és ő le fog szavazni majd Orbán Viktorra, és Orbánék is ebben bíztak, hogy vidéken ez nem ennyire elterjed, de ez egy illúzió volt. Láthatóan nagyon csúnyán benézték ezt. Ez azért fontos, mert tudjátok, van ez a hallgatási spirál. Azért megy az egész játék azon, hogy kinek hány százaléka van, azért áll bele Magyar Péter, mert ha ebben a helyzetben a fideszesek torkán lenyomják, hogy az uralkodó vélemény az brutális,
4: ahhoz képest, amit ők képviselnek. Tehát mondjuk az ő véleményük ilyen 35% és 65 eszemben nem mernek majd megszólalni a közösségi médiatérben, mert azonnal jönnek a dislike-ok, elküldik az anyjába, és szétszedik őket. Ide jutottunk elég 2026-ban a kampányban is, hogy a fideszesek alig-alig szólaltak meg, ezért tudta leuralni ezt a teret, mert a fideszeseknek egyre kevesebb érvük maradt amellett, hogy miért maradjon ez a kormány. És egyre több érv sorakozott amellett, és Magyar Péter ezért nyomta el minden országjárás alkalmával 100 000-szerre is, hogy ezek hogy loptak meg, és már mindenki unta, de akkor is, hogy legyen egy érvkészlete a kommentfalon a tiszásoknak, amivel megakadályozzák azt, hogy bejöhessenek a fideszesek, és bármilyen érdemi vitába beszálljanak. Na most itt is erről szól ez a sztori. Hátrányban vannak a véleményükkel ezek a fideszesek. Érezzék is úgy, maradjatok kusban, mert ha uralja a kommentfalat Magyar Péter, akkor normálvá tudja azt erősíteni, rögzíteni, hogy ő egyes dolgokat miért és hogy csinál. És miután most azért akadó, tehát vannak olyan sztorik, amik azért nem mutatnak annyira jól. Tegnap elég sokat felhoztunk, például mondjuk a norvég eset. A norvég ügyében ezt lehozta a HVG, és a HVG posztja alatt megnéztem a kommenteket, hát ez még sóval behinteni ezt a, nem tudom, a HVG-t, és ezek az újságírók, és mocskosak, és hazudnak, és mert hogy a Magyar Péter ezt akarja fenntartani, Magyar Péter, hogy az uralkodó vélemény az övé legyen, és ezt tovább is
2: de ezt értem, és politikailag oké, de több minden eszköz megengedett, nem ezzel akartunk szakítani április 12-én? Ezzel is?
3: Szerintem önmagában fontos tény, tényleg, hogy jelenleg az a fajta igazságutáni politika, amit ő csinál, szemben a korábbi évtizedek igazságutáni politikájával, ennek más az iránya. Tehát, hogy ez nem geopolitikailag, civilizációsan, gazdasági berendezkedésben nem ugyanoda vezet minket ez az igazságutáni politika, mint a Fideszé. De azt nem csinálhatta meg a Magyar Péter, mint hatalmi realista, hogy máról holnapra, érted, miközben tulajdonképpen az egész liberális demokratikus világnak, nem tudom, példát mutatott azzal, hogy hogyan kell a saját játékterén legyőzni az ilyen típusú berendezkedéseket, nem csinálja meg egyik napra a másikra, hogy úgy csinál, mint hogyha még 1990-ben léteznénk, nem tudom, valahol a brit parlament körül, ahol a tényeknek meg ilyeneknek különösebben fontos szerepük van, és nem, a politika nem arról szól, hogy folyamatosan identitást kell kiszolgálni, de szerintem ezzel kapcsolatban realista, és arra kell figyelni, hogy ezt a felfogást, ezt képes-e összeegyeztetni tényleg azzal a civilizációs irányban, amiben most vagyunk, hogy nem arról folyik folyamatosan a beszélgetés tényleg, hogy Ukrajnának, nem tudom, alig van joga az önvédelemhez, tényleg, tehát ez a kettő tengely, ez most összeér. És ez a legtöbb, amiben jelenleg reménykedhetünk, aztán, hogy látjuk az évek alatt, stb., hogy érted, de mindig ezen gondolkodom, hogy létezik-e olyan államférfi, érted, aki ráérez valamire, ráérzi, mi az az tér, amin keresztül le lehet verni az ellenfelét folyamatosan, jó benne, és aztán azt mondja, hogy én most ebből visszaadok a népnek, hogy most jöjjenek új pártok, hogy most jöjjenek új mozgalmak, mind a saját valóság értelmezésükkel, mind a saját érvkészletükkel, hagyjam őket kibontakoztatni azért, hogy Magyarországon liberális demokratikus állam legyen. Ezt a pátoszt, ezt nehezebben tudom elképzelni, hogy körül van az ódé.
2: Igen, csak a Fidesznél is azzal kezdődött, hogy a cél szentesíti az eszközt, minden megengedett, mert, és akkor mindig volt a mert után valami, mert Gyurcsány nem térhet vissza, mert létre kell hozni a nemzeti ezt-azt, mert Magyarország szuverenitása, és közben el lehetett jól adni identitásnak, csak aztán láttuk, hogy mi lett belőle. Tehát mondom, abszolút értem, és valószínűleg így is van, ahogy mondod, de hogy hát oké, de ilyen öreg boomer politikai polgári újságíróknak meg az a dolga, szerintem, hogy azt mondják, hogy nem tetszik. Az kutyát nem érdekli egyébként, valószínűleg. Lásd HVG sztori. Csak szerintem ez egy baromi veszélyes út, pont emiatt. Mert hogyha a közönség is, a nagy tömegű közönség így reagál mindenre, annak már van ereje. Mondjuk egy szerkesztőség, hogyha azt mondja, hogy most képzeljük el azt, hogy valamilyen tisztás politikusra egy szerkesztőség hozzájut valami nagyon durva oknyomozó cucchoz, mármint, hogy oknyomozandó cucchoz, és ezt akár Magyar Péter, akár miniszter, teljesen mindegy, de hogy, és ez a szerkesztőség elkezd azon morfondírozni, hogy szabad-e ezt nekünk megírnunk. És akkor már baj van. És ezek a kapuk már pedig erre a bajra nyílnak. Nekem azért van itt már mindig az elején is azt mondom, hogy oké, értem, persze, nagyon reálpolitika, csak így lehet a NER-t lebontani, és a többi, és a többi, csak ha valami meg nem abba az irányba mutat, nem helyes irányba mutat, akkor szerintem akkor meg azt kell mondani,
3: persze,
2: hogy nem.
3: Persze, de az a sajtó meg a hatalomtól független aktoroknak a saját önértelmezése, érted? Ez a, de a hatalom az mindig hatalomra fog törekedni.
2: Az biztos.
3: És ezzel kéne megérteni, és ez lenne igazából a úgynevezett polgári demokrácia kiinduló pontja, hogy a társadalmat arra, csúnyán beszélek, neveljük át, hogy a hatalom az önmagáért van, és neked kell ott lenned folyamatosan. Uh-huh. Tehát, és nem, és egy nagyszerű ember a Magyar Péter, és megszabadított minket, és tényleg örök hála meg minden, és lehet, hogy fantasztikus miniszterelnök is, illetve lesz, de attól még a hatalom önmagáért van. És ilyen értelemben folyamatosan őrt kell állni, tök mindegy, hogy ki van hatalom.
2: Hát de egyetértünk, de erről szólt a tegnapi, nem? Erről szólt
4: a tegnapi, én emlékszem a kampány alatt, miket kaptam azért, amikor azt mondtam, hogy oké, tök jól mutat, hogy igen, most már a Fidesz szerepedezik, és milyen számok, és Magyar Péter tök jól csinálja, de csak szeretném jelezni, hogy ez a társadalom semennyit nem gyógyult. Tehát ugyanazokat az energiákat használja Magyar Péter, csak ügyesen csatornázza át. Itt nem történt meg egy fejlődési folyamat. Nem léptünk egy centit sem a polgárosodás irányába. Pláne azzal sem, hogy egyébként kétharmaddal nyert, sőt, amit nem veszünk figyelembe, miből gondoljuk mi őszintén, hogy a polgári demokráciával, vagy az afelé való mozdulással járó extra felelősséget és externáliákat, azokat vállalja egyáltalán ez a társadalom, akarja. Lehet, hogy a többség egyáltalán nem akarja. Tök jó, tök szívesen kimondja azt, hogy persze, én is polgári demokráciában akarok élni, de ami azzal jár, inkább nem, és kiderül, hogy egyáltalán nem akarja. Lehet, hogy a többség még mindig ilyen.
2: Hát akkor ez simán lehet. Tehát Adinál jobban, és annyiszor mondtuk, nem, ezt persze. Nem érte meg senki, jó, Kompország ilyen téren is, nem csak geopolitikailag is,
4: hanem
2: ilyen
4: téren is. Itt van nagy káta.
2: Jó.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Azonnali vizsgálatot követel a KDNP a Nemzetbiztonsági Bizottságtól az MVVH elnökének egyik kijelentése miatt. Unger Anna nemrég az egyik kereskedelmi televízió műsorában arról beszélt, hogy tudomása szerint a központi nyomozó főügyészség megfigyelte Sezták Miklóst. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint azonban a képviselőt az akkor még érvényben lévő mentelmi joga miatt semmilyen módon nem lehetett volna megfigyelni. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. A szükséges törvénymódosításokat a tervek szerint még az idén benyújtják. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk újból, az utolsó etapunk a mai nap során, Béndekábri is. Most miért mondom-e mindig a vendégeket, nem tudom.
3: Mert iszonyatosan jó neveink vannak.
2: Amúgy tetszik Béndekábri
3: is. Hát Dévényi István.
2: Na hát. Szoktak ábriszozni? Mert azt hiszik, hogy ilyen nemzetköz is.
3: Nem, Ámbris.
2: Ámbris?
3: Ábrahám, persze.
2: Ábrahám, de az Róbert. Dévényi István, Boros Tamás, oké. Eljutunk Nagykátától, mi már viccelődtünk a szünetben ezzel, egészen Párizsig. Akkor kezdjük a 260 emberes népítélettel, a lopakodó identitás csapdája, a Szellem-Tisza jelenség, mindegy, rommá nyerte magát a Fidesz, amiből az következik. Dévényi István, hogy?
4: Ennyi volt.
3: Hát 133 nap, végig vagy 100 nap.
4: Vége.
2: Hát ez ennyi.
4: Az előző etapban úgyis már megállapítottuk, hogy ez a 9%-os csökkenés az hova vezethet. És hát Nagykátó megmutatta, hogy még annál is turvában bukik a Fidesz, igen.
3: Tehát most
4: Fidesz?
3: Tisza.
4: Jó, Tisza. Jó,
2: most lenni meg országos választások, bejutna a parlamentbe a Tisza?
4: Na,
2: vannak
4: kérdés.
2: Kétségeim.
4: Nagyon jó kérdés.
3: Szerintem Dobrev-Kára lesz az új miniszterelnök.
4: Szóval, hát mit kezdjünk ezzel? Mert ugye részvételi arány 22% volt.
3: Nem kimagasló.
4: Nem olyan, igen.
2: Én ezt jól olvastam, hogy a harmadik jelölt nem kapott szavazatot?
3: Legenda.
4: Ez én
3: vagyok.
4: Ezt kiírtam, mert azt szokták mondani, amikor valaki egy szavazatot kap, hogy magára szavaz.
3: De mondtátok, hogy ez tényleg milyen franciás, ugye Natkát, ez már ideológiailag is megmutat, erkölcsileg, milyen franciás erény kell ahhoz, hogy valaki úgy is a választók elé álljon, pontosan tudja, hogy egy büdös szavazatot nem fog kapni. Ebben van valami tartás.
2: De mi az, hogy saját magára sem szavazott? Tehát ez azért van önbizalom hiányának is egy szintje szerint.
4: Várjátok, mert azt
3: mondom, hogy úriember, leszavaz az ellenfél.
2: Azt mondod, a többiek is azok lesznek.
4: Mert úgy emlékszem, azt nem írtam ki a teljes adatsort, mert hogy annyira részletesen ne ellemezzük a nagykátai ügyet, de úgy emlékszem, hogy volt egy érvénytelen szavazat.
3: Úristen.
4: Nem ő volt az?
2: Kapott majd rossz mert rossz helyre, tehát úristen, gyorsan van, alá is egyet.
4: Igen, így van. Ezt kitörlöm.
3: Én egyébként sokat gondolkodtam ezen régen, hogy a nagy politikai antagonisták, riválisok, azok leszavaznak-e egymásra. Tehát, hogy ez egy ilyen jó játék. Tehát, hogy nem tudom, az Orbán leszavazott a Gyurcsányra, és fordítva, és akkor van egy
2: nincs egy rokon a Nagy Kátán emberünknek? Mondjuk már ki a nevét. Szűcs Ferenc. Tehát, hogy nincs ott egy rokon, vagy egy barát?
3: Valami miatt csak indult.
4: Hát az, hogyha van rokonod, nem feltétlenül jelent, hogy rád fognak szavazni, sőt, hát azért egy ilyen örökösödési balhé után szerintem nem biztos, hogy behúzott a szavazataikat.
3: Na jó.
4: Na, tehát nagyon nyert a Fidesz, de én hadd emlékezzem meg egyik kedvenc településemről, Porcsalmáról, ahol szintén vagy voksolás volt, de ott teljes önkormányzati helycsere, meg polgármester választás is, mert voksolás volt, de ott teljes önkormányzati helycsere.

0: Tehát nincs nálad mikor gyurma vagy valami, amit betapasztod?
1: Hát nem, de ugye olasz autón volt, gondolhattam volna erre.
0: Azokat eléket le lehet zárni, basszus, ne viccelj.
1: Hát azt nagyon sokat, nem sokat ér. Lezárod, nem sokat ér. Na, szóval, hogy porcsalma, és hogy nekem nagyon tanulságos volt ez az egész, és hát kiderült, hogy hát jó öreg fideszes hagyományok szerint a polgármester élet-halál ura, ugye ez a feudális szinten tartott társadalom, porcsalma már rengeteg a hát erősen hátrányos helyzetben élő roma kisebbségi, hát őket aztán pláne megvezették, és én pont ebbe a választókörbe voltam, szavazatszámláló, kimentünk mozgóurnával is, tehát elképesztő volt tényleg az egész. És soha nem gondoltam volna, amit ott láttam, azok alapján, hogy porcsalmán valaha is lesz rendszerváltás, és lett! Leváltották a polgármestert, ami egészen elképesztő eredmény. Mondom így, hogy tudom, hogy milyen a helyi társadalomnak a rétegződése, meg a berendezettsége. Tehát itt volt az, ahol a óvónők nem mertek beszélni, mert hogy mondjam, fegyverrel ment be. Tehát egy egészen brutális, ilyen hülye, nagyon hülye fideszes történetek, és sikerült, úgyhogy gratulálok, porcsalma. Jó volt látni ezt az eredményt, köszönjük.
2: És ezt minek tudod be? Érdekel.
1: Szerintem, hát most ez nagyon-nagyon hülyén fog hangzani, de árad a Tisza. Tehát az, hogy bár pont megállapítottuk most már kétszer is, hogy igazából vége van a történetnek, hiszen csökken a népszerűségük is.
2: És Nagykátán
1: megfordult a háború menete, ugye, és innentől nincs visszaút. Hát annak, hogy azt látom, otthon is egyébként sátra jöjjön, nem tudom, te ezzel, hogy vagy minél kisebb egy település, egyébként annál jobban is érzékelhető, vagy hát attól függ, hogy hol persze, mert mondjuk Nagykátán nem jött át a lendület, de hogy már mernek beszélni az emberek, már mernek ellentmondani, és már nincs bennük az, hogyha ami 4 évvel ezelőtt simán ott volt az emberek, hát én beszéltem velük ugye szavazatszámlálóként, hogy ő nem akar a Fideszre szavazni, de nem mer nem a Fideszre szavazni, mert hogy ugyan bedobja az urnába, de mi van, hogyha valahogy kiderül, hogy ő mégis a izé ellen Fidesz ellen, meg a polgármester ellen szavazott. És most már azt látják, hogy a Fidesz nem legyőzhetetlen, a NER nem mindenható, sőt, az, hogy elvisznek fideszes politikusokat rabláncon, meg bilincsben, az még plusz ad egy ilyen tartást. Szerintem ebben ez van, ez a közhangulat.
2: Szerintem ez a Tisza sikerének egyik legizgalmasabb kérdése, az egy kognitív kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy átkattanjon a fejedbe, micsoda. Uh-huh. És tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
1: Félelempót mit tett
2: el, hogy mi az az egy döntő impulzus, ami átállítja a fejedet úgy, hogy onnantól fogva te nem egy passzív szemlélője vagy a saját országodnak, meg a saját helyzetednek benne, a saját mikrohelyzetednek, a saját függéseidnek, hanem cselekvő, hanem ágens. És több kell ehhez, mint Magyar Péter. Lehet, hogy Magyar Péterrel együtt kéz a kézben jön valami, tehát ugye, hogy de hogy mi az a kognitív impulzus, vagy hogyan zajlik ez a folyamat az emberi agyban? Tehát a politikának van ez a neurológiai aspektusa, ami szerintem már nagyon érdekes, hogy hogyan képzeljük el önmagunkat a politika talaján, úgy mint passzív szemlélők, vagy úgy mint cselekvők, mint állampolgárok. És ez az, amivel kapcsolatban ugye tök pessimista volt mindenki, hogy a magyar társadalom alapvetően, nem is nincs magyar társadalom, nem képes arra, hogy önmagát társadalomként és állampolgárokként értelmezze. Aztán 2024-ben történt valami, amitől tök helyi szinten megmozdult az ország. És olyan közösségek jöttek létre, amik korábban nem.
1: Én azt gondolom, hogy ez a félelem a legfontosabb tényező. Nem, biztos másnak is át kell kattani, de a félelem az biztos. Tehát az, és itt simán benne lehet az egyenletben az is, hogy Hankó Balázs, meg Sesták, meg mit tudom én még ki, Fásini akárki, tehát Fideszhez köthető, vagy nagyon fideszes KDNP-s politikusok is megérkeznek a előzetes letartóztatásba, mert ennek ugye az az üzenete, hogy itt van az én polgármesterem, akiről pontosan tudom, hogy miket művel. Tehát kis településen, pár ezeres településen, de még egy ilyen 10 000-es városban is mindenki tisztában vele, hogy kinek a hogy épült fel az a vendégház, ki lakik benne, hogy melyik pályázatból mi lett, hogy kiépítette ezt, mindenki tud mindent. Tehát itt tisztában voltak a Fidesznek az ügyeivel, amiről beszélt is Orbán egyébként, csak ő ezt rosszul értelmezte, ugye ott, hol volt? A pikniken? Most nem a Páli, hanem az előző.
2: Köcsin.
1: Na, hogy ugye erről beszélt, hogy hát hiszen ezek a problémák, ezek eddig is ott voltak, eddig is mondták, hogy korruptak vagyunk, eddig is tisztában voltak vele, mégis leszavaztak ránk. Igen, mondom, kis terpésen abszolút, mert ott volt a félelem, hogy a polgármester bármit megtehet, hogyha én vállalkozóként nyíltan az önkormányzat ellen megyek,

0: akkor nem tőlem fogják rendelni a iskolákba a zsemlit.
1: Igen.
0: De imáró hónapra. Vagy le fog járni jövőre az üzlethelyiségnek a bérleti szerződése, baromira nem fogja az önkormányzat meghosszabbítani, miközben annyi pénzt beletettem, és a többi, és a végtelenségig folytatható, plusz a közmunka, nem beszélve arról, ugye az a legprimitívebb sakbantartási eszköze volt a Fidesznek. Az ilyen szerződések, az, hogy a vidéki kistelepüléseken az állam és az önkormányzat a legnagyobb munkáltató, ez mind. És egyszerűen egzisztenciális félelemből az emberek nem mertek nem a Fideszre szavazni, pláne nem ellene menni, de mondom, még csak nem is szavazni rá. De amikor azt látják, hogy itt komoly, szóval, hogy magas szintről visznek el politikusokat, akkor ez az összes sztori ott lesz, hogy hát az én polgármesterem is megütheti akkor a bokáját, és már nem olyan félelmetes, már ott van az alternatíva, már ott van a lehetőség, hogy meg lehet tőle szabadulni, és akkor abban a pillanatban, hogy megszabadultál az addig feudális úrként működő polgármesterettől, ő is csak egy lesz a gyanús fideszesek közül. Tehát, hogy szerintem valami ilyesmi lehet.
2: Kéne beszélnünk Párizsról, de csak még egy gondolat, hogy én azért nem így gondolom, hogy elkezdett oldódni a félelem, mert nagyon sokak számára az egy tanult tehetetlenség, amit hordoz magával, hogy azért a kiszámíthatóság, a biztonság még mindig fontosabb annál, mint hogy itt forradalmat hirdett Magyar Péter. Egyszerűen szerintem itt a szerencsés időben, szerencsés helyen, gazdasági nehézségek, technológiai változás, hogy a komment falon megtapasztalták nagyon sokan először kicsiben, hogy milyen dopamin löketet okoz az, amikor eljátsz a saját maga számára, hogy végre állampolgárként működik, és hozzászól közügyekhez, és fontosnak kezdi el érezni magát. Ez az élmény egész ideig nem volt meg, mert mindenki azt vette tudomásul, hogy hát, ha megszólok, akkor semmi sem változik, maximum megüthetem a bokámat, tehát csökkentem, vagy legalábbis minimumra lehúzom a kockázatokat, és akkor kapott ebből egy ilyen kockázatmentes élményt, Magyar Péter országjárása is segített ezen, és akkor így átlökte a túloldalra, és akkor rájött arra, hogy mi már többen vagyunk.
0: Lehet.
2: No, Párizs. Francia diáklázadás történik, égő kukák, gumilövedékek.
0: Hát az a baj, most már durva.
2: Most már leszakadó karok.
0: Megvert tanárok. Az egyiket leöntötték benzinnel, szerencsére itt megállt a történet.
2: Tudunk erre?
0: Akkor hát szerintem nem, ott volt úgyis a másiknál.
1: Nekem van, ez már rég nem diáklázadás.
0: Hát az a baj, ez nem provokatív, tehát hogy ez így van.
1: Ez
0: így
1: van, ahol ez provokatív egyébként, tehát ugye vannak ugye a, hát nézem, nem tudom, angol nyelvű sajtó azért a legnagyobb establishment, BBC, CNN, stb. Dogmaként érvényesítik azt, hogy ez egy az oktatási büdzsé ellen, ugye tört ki ez a oktatási büdzsé megvágása ellen tört ki a diáktüntetés, és azóta semmilyen új karakterológia nem kapcsolódik ehhez.
2: Bocs, én utána most nem, és nem csak a büdzsé, az is benne van, de maga az oktatási rendszerük, tehát hogy 12 órát, 8 órát.
1: Igen, csak a konkrét döntés, ami történt, az az, hogy
2: igen.
1: Tehát a szikra, ami lángra lobbantotta az egészet. Igen, és akkor megy mindig a Facebook kommentfalon a vitatkozás, hogy most akkor ennek elsősorban tényleg ez a szociális reformer vetület, ami mozgatja ezt az egész dolgot, vagy igazából egy identitárius, kulturális vetülete van. És akkor vannak ugye a harmadik emberek, akik ezt a viszonylag nem túl kockázatos álláspontot mondják, amit én is, hogy hát azért a kettő a szükségszerűen találkozik. És ugye, tehát elsősorban, amit látunk, ugye a transzparensek mellett, ugye Marseille-ben, Párizsban, Lyonban a transzparensek mellett, igen, hogy nem tudom, legyen több hely, növeljék meg a tanárok fizetését, nem tudom. Emellett azért algír, meg marokkói, meg palesztin zászlókat látunk. Tehát ugye ez a kettő jelenség, ez nagyon finoman interaktálhat egymással, és pont az a lényeg, egy tömegtiltakozás attól tud ilyen elképesztő, az államot megbénító erőre szert tenni, hogyha magába tud olvasztani nagyon különböző sérelmet és identitást. Tehát, és nem tudom, hogy ebben mi ellentmondásos. Az, hogy a párhuzamos társadalmak, meg a szociális frusztrációk, azok közösen generálnak ilyen jellegű, ilyen pusztító tömeg megmozdulásokat.
0: De azért Franciaországban elég gyakran ez a menetrend. Tehát, hogy van egy kiinduló pont, ami egyébként a társadalom nagy része által abszolút támogatható, és ahogy elkezd szélesedni a demonstráció, hát úgy behúzza innen-onnan, onnan mindenhonnan az egyéb irányokat is, és aztán lesz belőle egy olyan, hogy vagy igen, nem is nagyon tudja az ember, hogy mi is volt ennek az egésznek a kiinduló pontja, mert ami képeket, meg amilyen híreket ma látsz, olvasó, hallasz, ott már nem nagyon az oktatásról van szó, hanem hogy már minden egyébről. De bennem mindig az van ilyenkor, hogy mi ezt így innen így látjuk, meg így nézzük, és hogy valószínűleg teljesen más lehet francia polgárként ugyanezt megélni. Tehát, hogy
1: valószínűleg... Mint aki nem vesz részt benne?
0: Vagy aki részt vesz, az is. Jaj. Nem, csak hogy mikor így ránézzük ilyen külföldi dolgokra, és akkor próbáljuk a mi világunk értelmezési kódexe szerint így összerakni, hogy mi történik ott, meg hogy, meg kivel, meg hogy, és valószínűleg teljesen más. Tehát, hogy nem véletlenül nincsenek egyébként Magyarországon is ehhez hasonló demonstrációk, mert a magyar társadalom az nem így működik meg. Nem, tehát ami, nem tudom, hogy jó vagy rossz-e, fogalmam nincs. Én amikor Brüsszelben életemben először jártam, és akkor pont belefutottam a tűzoltók és a rendőrségnek a küzdelmében, mert hogy a tűzoltók demonstráltak a Brüsszel belvárosában, mert valami túlóra pénzek, meg nem tudom mi, és eldurvult a tűzoltók demonstrációja, ott is már, tehát amikor a tűzoltók gyújtogatnak, azért az már, az nem az, tehát ez a Tűz van babám című filmben, a Ladagyár, vagy a Ládagyár ugye a jelenet vége, és hogy egymást vízágyúzták, és ez így magyarként teljesen értelmezhetetlen volt, főleg ez még régen volt, tehát hogy még csak nem is pezsgett annyira a közélet, vagy nem is volt, még a NER elején körülbelül, és így de nekem ez így érthetetlen volt, és ezért vagyok azóta mindig egy kicsit így hátralépek egyel, hogy mielőtt értelmezném azt, hogy ott mi történik, mert valószínűleg, hogy félre fogok menni.
1: Ja. De miért is, hogyha hátralépsz, és akkor onnan nézel rá,
0: akkor hát kivéve, hogyha nem egy ilyen műsorban téma, akkor nem értelmezgetem. Tehát, hogy nekem ezzel nem nagyon van dolgom, és mármint, hogy nem azért, mert magyarok vagyunk beszűkültek, és nem foglalkozunk külpolitikával, hanem mert nem igazán van tanúsága.
1: Hát,
0: ami nekünk, a magyar társadalomra
1: nézve. Lehet mondani, ez egy objektív dolog. Tehát mióta azért a tüntetések beindultak, a Marine Le Pennek az elnökké válási esélye az összes fogadó irodánál rohamosan növekednek felfelé. Egyébként hát is nyerne
0: rend,
1: a Le Pen.
0: Rend.
1: Egyébként is nyerne a Le Pen, főleg, hogyha szélső balossal kerülnek be közösen a második fordulóba, hát a Mélenchon az a francia Gyurcsány. Tehát a Le Pen 70%-kal fogja verni a Mélenchont, hogyha ők bejutnak. Ugye van ez a régi sztereotípiánk, hát nem is sztereotípia, berögződésünk a franciákról, hogy ott a köztársasági front majd szépen a második fordulóban mindig összeáll és elkergeti a radikálisokat. Csak most éppen a francia társadalom döntő többsége úgy ítéli, hogy nem Le Pen a legradikálisabb jelölt a palettán. Uh-huh. Ami gondolatot egyébként passzol hozzá, hogy a Macronék a mostani tüntetések kapcsán ugye, hát belengedték, hogy az ő titkosszolgálati információik szerint ugye a szélső baloldali pártnak, illetve pártszövetségnek a saját fórumai azok, amik nagy mértékben hozzájárultak a tüntetésnek az erőszakosságához. Uh-huh.
2: Mindig nehéz helyzetben vagyok, amikor történik egy ilyen tüntetés a nagyvilágban, mert egyrészt én amúgy tüntetéspárti vagyok, és tök jó látni, ha valaki elégedetlen mondjuk a hatalom működésével, mondjuk egy oktatási struktúrának a mélységével, akkor kimennek az utcába, és idáig elmennek. Másrészt meg ugye ott vannak ezek a leszakadó karok, meg vér, meg tudom én, egészen botrányos megmozdulások, amit meg senki nem kíván senkinek, én magam sem. És igazából nem tudom ennek tényleg mi a tanulság, mi okosat lehet erre rámondani. Van ez a, szépen akarom ejteni, Parcoursup nevű algoritmus, nem megyek mélyen bele, ami ezt a kasztrendszert, francia kasztrendszert betonozza be. Az algoritmus az, amely iskolák szerint válogatja ki, hogy akkor ki milyen egyetemre megy. Most leegyszerűsítem ezt a dolgot, ezzel szemben is nagyon sokan lázadnak a diákok részéről. Tehát itt olyan mélységébe megy most már le a tüntetés és lázadás, és olyan pontokat érintenek, amivel maximálisan innen Magyarországról én azonosulni tudok, és támogatom őket. Tényleg nem tudok jót mondani, olyan
0: szutyok,
2: hogy ez így alakult.
0: Őszinte.
2: Velük vagyunk. Köszi. Köszi mindenkinek, ez volt a provokatőr. Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Hello, Geszti Péter vagyok.
2: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
1: Beléd szerettem.

0: 50 tandemben zuhany.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, ennél magasabb összeget 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Tovább folytatódtak a franciaországi diák tüntetések. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek mára országos tiltakozó napot hirdettek, ennek részeként 450 ezer demonstráló vonult az utcára. A diák szervezetek több állami forrást követelnek az iskoláknak, és kifogásolják a túlzsúfoltságot és a tanárhiányt is. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Hajnalban 1-7, Napközben 23-27 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
3: Ez itt az összjáték, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, én Mezei Dániel vagyok, vendégem pedig Stervenc Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. Szervusz Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Mondhattam volna, hogy professzor, doktor, de nem szereted.
4: Nem.
3: De miért? Hát egyetemi vezető vagy.
4: Nem gondolkodtam rajta, de szeretem a nevem, eléggé egyedi, azt hiszem a családunkat Magyarországon más nem képviseli, mindenki tudja, hogy kiről van szó.
3: Pedig azért az egyetemi vagy akadémiai világban a professzori cím az fontos, ráadásul azért is fontos, mert most újra egy újabb 5 éves ciklusra rektorrá választottak, illetve kineveztek. A szenátus ugye korábban már téged javasolt rektornak, és a köztársaság elnök jóváhagyta a magyar közvéleményben tegnap jelent meg. Gratulálok!
4: Köszönöm szépen! Egy izgalmas 5 évet zártunk le ezzel, de remélem, hogy egy hasonlóan sikeres 5 év vár ránk. Gondolom, hogy annak köszönhetem az újraválasztásomat is, hogy az egyetem közössége úgy érezte, hogy amiket kitűztünk, ha nem is biztos, hogy egyenes vonalban, de sok-sok olyan eredményt hozott akár a nemzetközi esítésben, akár az oktatási portfóliónak a kitekintésébe vagy kibővítésébe, akár a sport eredményekbe, ami nálunk egy különösen fontos dolog, hogy a gyakorlatban is ott legyenek akár a hallgatóink, akár a tanárok, akiket ők felkészítenek.
3: És egy picit elárulom, hogy jövő héten mi lesz, mert hogy pont itt ezelőtt a beszélgetés előtt vettük föl azt, amely jövő héten kerül majd adásba itt az összjátékban. Rádi Géber László és Rónai Egon voltak a vendégeim, illetve hát lesznek a vendégeim, és nagyon sokszor szóba kerültél. Többek között abból a szempontból is, hogy a TF-nek mi lehet a legfontosabb szerepe. És volt egy olyan kulcsmondat, talán Egon említette, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem több annál, mint hogy testnevelő tanárokat képez. És ezzel nem a testnevelő tanár szakmát szeretném lebecsülni, mert nagyon fontos, alap, de hát rengeteg más skill is van, bocsánat, tulajdonság is van. Hogyha úgy össze kéne ezt foglalni, akkor a következő 5 évre előre tekintve melyek azok a területek, amelyek igazán fontosak, és már most is megvan?
4: Jó a felvetés, mert a rektori pályázatomnak is egy hangsúlyos eleme volt az, hogy egy nagyon tradicionális szemléletű egyetemet hogyan tudunk ezeket az értékeket megtartva modernizálni. És mi belül is nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a TF, nem véletlenül használjuk a régi 101 éves nevünket is, azért elsősorban testnevelő tanárokat képez, de közben már egészen új módszerek, új tudományos szemlélet, új dolgozók, tanárok, akik pont már nem biztos, hogy testnevelő tanárként jöttek az egyetemre, kell, hogy megtalálják azt az új szakstruktúrát, ami már érdekes, hogy külföldön mennyire más szemmel nézik, mint minket. Az elmúlt évek talán legnagyobb döbbenetét hadd osszam meg. Nekem is az volt, hogy mindig azt hittük, hogy ha nem is a testnevelő tanár, de az edzőképzés az mennyire izgalmas lesz a piacnak külföldön, és amikor elindítottuk a sporttudományi alapképzést, azt láttuk, hogy 5 földrészről jönnek kiváló hallgatók, mert az ő szemükben körülbelül a sporttudományi képzés az, amit mi hagyományosan a testnevelő tanárra gondoltunk.
3: De hogyha azoknak a hallgatóknak, akik talán nem tudják, vagy nem pontosan tudják, hogy milyen olyan területek, szakterületek, szakmák vannak, ha úgy tetszik, a sporton belül, amelyekben a TF erős, akkor tudnánk néhány példát mondani?
4: Hát ha a versenysportot folytatnánk, akkor az edzői szakmát mindenképpen, a sportmenedzser szakot teljesen biztos, hogy meg kell említenünk. Az új elemek között a mester szakon már tanítunk, vagy mesterképzésben sportteljesítmény elemzőket, mentáltrénereket, ez mind-mind olyan, ami 10 évvel ezelőtt sem létező szak volt még Magyarországon, de egyre inkább nagy a fordulásunk az életmód és az egészséges élet irányába. Szeretnénk azokat a mozgásformákat is beépíteni az egyetem oktatásába, kutatásába, módszertani fejlesztélet irányába. Szeretnénk azokat a mozgásformákat is

0: közjelsíte, és van néhány olyan szakma, amit először még Magyarországon is meg kell ismertetnünk. Az előbb említett humánkineziológus képzés is olyan, amire a magyar munkaerőpiac még nem volt felkészülve, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek sportfejlesztéseinek köszönhetően ma már ők is piacképes tudással kerülnek ki. Örülünk, hogyha esetleg külföldre mennek, de az még nagyobb öröm, amikor esetleg ottani tapasztalattal visszajönnek, és az egyetem oktatói között köszöntetjük őket.
1: Ugye jó magam is a TFN dolgozom, tehát tulajdonképpen főnökömmel beszélgetek, de hogy volt egy nagyon érdekes sportdiplomáciai nyitó, tanévnyitó ünnepség. És én meglepődtem azon, hogy olyan elképesztően széleskörű és magas képzettségű emberek jönnek a TF-re, amely az oktatói gárdának is már felelősség, nagyon nagy felelősség a meglévő felelősség fölött. Mert volt ott a Gödöllői Egyetemről vezető, volt ott a BGR-ről, tehát több olyan más intézményből, amely nagyon nívós, nagyon elismert, és eljönnek egy képzésre a TF-re, de ugyanúgy ott volt Rasovszky Kristóf, kiváló sportolónk, és még sorolhatná a neveket. Szóval ez egy mekkora felelősség, hogy a magyar sportban és a magyar közéletben ilyen emberek jönnek a TF-re tanulni.
0: Talán akkor éreztük meg igazából, amikor egy éve ünnepeltük a TF 100. évét. Sok-sok ünnepére jár az ember protokoll, mondhatom talán kötelességként is, de az nagyon megható évünk volt, hogy mindenki Magyarországon odafigyelt, a nemzetközi sportszervezetek is ismerték azt a történelmet, azt a sportsikereket, ami az egyetemnek köszönhető, és szerintem a képzéseink is ezért népszerűek valóban, nem csak a éppen frissen érettségizett hallgatók körében, hanem azok között is, akik a sportot esetleg csak érdeklődőként, vagy ilyen támogató szemponttal nézik.
1: Átalakulóban van a felsőoktatás. Milyen hatással van mindez a TF-re? Ugye új kuratórium, fenntartói kuratórium van, elvileg ugye határidővel és pontosan kijelölt céllal, szándékkal, de jelenleg ugye egy közös munka zajlik még a fenntartó és az egyetem között. Ez is egy kérdés, illetve az, hogy a jövőben mi lenne ideális a felsőoktatásban, most maradjunk csak a TF-nél, egy ilyen egyetem számára, milyen struktúra?
0: Én azt hiszem, hogy az elmúlt 5 év struktúrájából sok dolgot érdemes megtartani, nem csak azt, hogy a finanszírozása az egyetemnek számottevően javult. Az egy nagyon fontos volt sportolóként átélve különösen, hogy volt egy olyan célrendszer, amit érdemes volt követni. Ha nem is éreztük tökéletesnek, de ráirányította az egyetem figyelmét, hogy mi kell ahhoz, hogy a világ elismerje az egyetemet. És ennek köszönhető, hogy a tudományos teljesítményünk, a publikációink száma az körülbelül megduplázódott egy 5 év alatt. Azok a szakok, ahogy az előbb említettem, hogy például egy nemzetközi szintű sporttudományos alapképzés, és tervezzük már ennek a mesterszintjét, vagy a doktori iskola, ez mind-mind annak is köszönhető volt, hogy összekapcsolták a fennkölt egyetemi célokat a napi finanszírozással. Ezt a struktúrát mindenképpen meg akarjuk tartani, és azt a nem csak egyetemi oktatási vagy akadémiai autonómiát, ami a gazdálkodásra is jellemző, hogy az egyetem megkapta azt az infrastruktúrát, ami Budapesten egy kiemelt helyszínen az Alkotás úton található, és ez egy kiváló rendezvényhelyszín, kiválóan alkalmas arra, amit célként tűztünk, hogy legyünk a magyar sportnak az a szellemi bázisa, hogy jöjjön mindenki oda, akár tanulni, akár megosztani az ő tudását. Ez mind gazdálkodási felelősséget is rót ránk, de ezzel boldogan élünk.
1: Autonómia, említetted ezt a szót, mit jelent az egyetemi autonómia pontosan 2026-ban Magyarországon?
0: Én azt hiszem, hogy azt, hogy annak a tudományterületnek a művelését, annak a publikálását, annak a módszertani fejlesztéseket, azokat ne rendeljük alá semmilyen akár politikai célnak, hanem ott valóban csak a szakmai értékek érvényesüljenek. És ehhez kell természetesen egy belső szervezeti autonómia is, illetve kell egy olyan gazdálkodási önállóság, ami ennek a lehetőségét megadja.
1: Ez biztosított?
0: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben léptünk jó irányba. Ha jobban tisztázott lett volna a modellváltás elején a kuratóriumok szerepe, akkor rengeteg feszültséget lehetett volna megsporolni, és akkor már kialakulhatott volna egy olyan tiszta rendszer, amiben az egyetemi autonómia valóban az akadémiai szférának rendelkezésre állt volt, és azzal a növekvő gazdasági lehetőséggel tisztábban lehetett volna követni. Én remélem, hogy a következő új struktúra, ami 27 nyarán feláll, az ezeket az értékeket meg fogja tartani.
1: És jelenleg, vagy addig ugye te a rektori konferencián belül a modellváltott tagozatnak a vezetője, vagy az 21 egyetem, mi most a visszajelzés,

0: ami elárulható itt az összjátékban. Azokon az egyetemeken, ahol fölállt a kuratórium, ott most javult, jobb, közös az együttműködés? Mit lehet tudni?
1: Én azt hiszem, hogy a többség esetében javult. Néhány helyről hallunk olyan visszajelzéseket, hogy az új kuratóriumok is belesnek abba a hibába, hogy a szerepüket talán félreértelmezik. A többség tudja, hiszen talán 2-3 fő feladatot kaptak a minisztériumból. Ebben benne van az is, hogy a elmúlt 5 évet átvilágítsák, benne van az is, hogy a saját maguk felszámolását előkészítsék, és 27. augusztus 1-re egy új fenntartói struktúrát alakít ki, de ezt a kialakítást a minisztérium is bízunk benne, hogy a rektorok bevonásával fog ez megtörténni. A harmadik pedig, hogy az egyetem működését támogassák. Itt is meg kell tartani azt a határvonalat, hogy a támogatás az inkább egy stratégiai és financiális legyen, és ne akadémiai dolgokba való beleszólás legyen, de én azt hiszem, hogy ezt tudjuk tisztázni.
0: Ugye az egyetemi autonómia kapcsán majd 1000 éves hagyományról, tradícióról beszélünk, de egyébként hogyan tudja biztosítani maga az egyetem? Tehát a rektor, a szenátus, a szervezet, az, hogy az autonómia, ez hasznot hozzon, és működővé, és előrevívővé váljon. Ne pedig egy zárt közeg legyen.
1: Én azért gondolom, hogy jó volt az a indikátorrendszeren alapuló célrendszer, ami a gazdasági sikert, azt összekötötte az akadémiaival. Én sem voltam mindegyik indikátorral teljesen elégedett, például a lemorzsolódás százaléka, az nagyon sokszor felvetette azt a dilemmát, hogy a mennyiség és minőség között kell választani az egyetemnek, de önmagában az irány az jó volt, és én azt láttam az egyetem elmúlt 5 éves teljesítmény alapján, hogy jó irányba terelte, és elfelejtettük azt a talán a magyar hazai közepes állóvíznek megfelelő hangulatot, éreztük, hogy egy nemzetközi versenyben kell hírnévre szert tenni.
0: És megint spoilerezek egy kicsit, és a jövő heti adás egyik témáját hozom elő, és kíváncsi volnék a te véleményedre, ha már Rádiver Lasszi vagy ötször említette a nevedet, hogy miért fontos a módszertan, miért fontos az edzők magas szintű akadémiai tudással felvértezett képzése. Hogyha összekapcsoljuk a hazai élsportot és a TF és egyébként a többi sporttudományával foglalkozó egyetem szerepét Magyarországon, akkor miért kell esetleg kiállni amellett, hogy a képzés és a szakma az egyetemekről induljon?
1: Én azt hiszem, ott integrálódik az a tudományos elméleti háttér, ami a mai élsporthoz vagy az életmód egészséges viteléhez szükséges, de megvan az a gyakorlati tudás is. Önmagában a sportszervezetekben, legyen ez szövetség, legyen ez klub, én úgy gondolom, hogy a gyakorlati tudás megvan, de az a modell szerintem nagyon kritikus és nem alkalmazható, hogy a tudást azt hiszük, hogy minden sportszervezetben ott magában kell megteremteni. Ennek a klasszikus helye az egyetem, a felsőoktatás, és ha ez van szoros kapcsolatban a képzőhelyekkel, az akadémiákkal, klubokkal, szövetségekkel, akkor ez egy sokkal hatékonyabb rendszer.
0: És ezt lehet a sportirányítás által szabályozni?
1: Én úgy gondolom, szabályozni lehet, sőt kell is, azzal a modellel vitatkoztam, és vitatkozom most is, hogy az állam ezt úgy gondolja, hogy saját magának kell. Tehát a módszertan fejlesztését én úgy gondolom nem állami szervezetben kell kialakítani, hanem azt valóban a felsőoktatásban és együttműködve a sportszervezetekkel.
0: Erre vannak nemzetközi példák?
1: Én azt hiszem, hogy igen, igen.
0: Egy másik talán fontos megközelítés lehet, hogy milyen kapcsolata van egy ilyen egyetemnek közvetlenül az élsporttal, akár egy klubon keresztül, akár a sport különböző vezető pozícióban. Tehát hogy kell elképzelni egy TF-et azoknak, akik nem ismerik a szereplőket, nem ismerik az oktatókat? Mennyire van jelen a mindennapi sportban az egyetem, és hogy ezen kell-e lehet-e változtatni, vagy akár javítani?
1: Én azt képviselem és támogatom, hogy mindegyikünk, aki az egyetemen dolgozik, talán a rektor kivételével, mert nekem erre most nagyon kevés időm van, vegyen részt a sport valamelyik szegmensében, és az lehet akkor az egy magyar válogatott, legyen egy olyan klub, aki a világ élmezőnyében dolgozik. Talán mondhatom apropóként, hogy tegnap este milyen büszkék voltunk Barta Csabára, aki a Veszprém vezérigazgatójaként tényleg klubvilágbajnokságig vezeti a csapatot. Azt a tudást, amit...
0: Egy sima meccsen.
1: Igen, azt a tudást a napra készen senki más nem tudná átadni, amit ő abban a csapatban végez, amit ott a menedzserekkel, a kézilabda világával kialakított. Én úgy gondolom, hogy egy sportmenedzser képzésben, ugyanúgy az edzőképzésben ez a tudás, ez unikális.
0: Jövő héten lesz egy nagy konferencia a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, a TFN, a Sport és Innováció Konferencia már a 9. alkalommal, ahol az élsport elég erősen szóba kerül. Mit jelent az egyetemnek egy ilyen konferencia, és mennyire fontos, hogy mondjuk a sikersportágak szereplői eljöjjenek, már pedig aki megnézi a programot, látja, hogy eljönnek. Székely Bucsú, Varga Zsolton keresztül Popovics edzőig lehet sorolni.
1: Talán a nyitottságot, hogy valóban ne egy akadémiai bássában érezzük magunkat ott az alkotásban, zárványban. Azt szeretnénk, hogy a hallgatóink is találkozzanak azokkal a szervezeti partnerekkel is, akik az egyetemmel akár innovációs kutatási kapcsolatban vannak, azokkal a nemzetközi szereplőkkel, akik tényleg a magyar vízilabdát, úszást vagy a kajakkenut kívülről látják, és ezt egy más szemlélettel is összekössük, és legalább annyira fontos, hogy a partnerek lehetőséget adjunk arra, hogy jöjjenek el, ismerkedjenek meg egymással, ismerkedjenek meg a mi tudásunkkal, a hallgatóinkkal. Óriási változást élünk meg nap, mint nap azzal, hogy egy nemzetközi kampusszá váltunk az elmúlt 1-2 évben.
0: Ezzel fogjuk folytatni hamarosan az összjátékban, mert dr. Lassa Gyöngyvér lesz a Sportunió Konferencia egy másik napjának a szervezője itt a vendégem a stúdióban, és az, az aktív életmóddal fog foglalkozni, de egy kellemetlen kérdéssel szeretnélek elengedni itt a végén. Ugye 5 év, meg előtte is több év vezetői tapasztalat a TFN, hogyha kritikus vagy, és volt olyan hiba, vagy hibátok, vagy hibád, amin szeretné változtatni a következő 5 évben, akkor tudsz ilyet mondani, ami fontos lenne, hogy változzon?
1: Biztosan volt. Tehát 5 éves azt mondtam, hogy én kosárlabdában nőttem föl, és hiba nélkül, kapott kosár nélkül nem fogjuk lehozni a meccset. Rengeteg olyan döntés volt, különösen személyi döntés, amit a menet közben az ember érzett, hogy nem volt elsőre jó, de ott is megtanultuk, hogy le lehet cserélni valakit, még azzal sem biztos, hogy végleges döntést hoztunk, de a formálása a csapatnak én úgy gondolom, hogy jó irányba haladt, és ezt még 5 évig, ha tudjuk közösen, akkor az megbocsátható hibák voltak.
0: Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát kívánok a következőtől.
1: Köszönöm szépen.
0: Lassa Gyöngyvérrel folytatjuk hamarosan, itt az összjátékban, maradjanak velünk, Mezei Dániel.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
1: Folytatódik az összjáték. Mezei Dániel vagyok, vendégem pedig dr. Lassa Gyöngyvér, a rekreációs életmód tanszék vezetője a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetemen. Szia Gyöngyvér, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Megjelent egy friss Euróbarométer kutatás, és az aktív életmód tekintetében Magyarország nagyon nagyot javult, ami óriási meglepetés, valljuk meg, mert nem álltunk jól, most se állunk jól, de a viszonyítási pontunkhoz képest jól állunk. Mitől ez a javulás?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Én azt hiszem, hogy azért, mert hogy rengetegen ezen dolgozunk most már évtizedek óta, és az elmúlt 4 évben egyébként egy komolyabb fellendülés volt a finanszírozásban, ami azért megjelent magán a szabadidősport és aktív életmód piacon. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy nagyságrendileg sokkal több elérhető rendezvény volt, rengeteg sportpálya épült, itt ilyen outdoor sportpályákra lehet gondolni, futókörök, ringaparkok és egyebek, ez nyilván vonzó volt a lakosság számára, de ezt nem tudom pontos számokkal alátámasztani. Azt tudjuk, hogy ezek megtörténtek, és hogy egy nagyon komoly javulás volt a kínálatban, és most látjuk a számokat, amikben szintén, úgyhogy azt gondoljuk, azt vélelmezzük, hogy a kettő között nagyon szoros összefüggés van, és éven a tudomány is azért ezt valamilyen szinten alá tudja támasztani.
1: Ugye a magyarok sportolási és fizikai aktivitási kedvét mérte 2022 és 26 között az Euróbarométer, és abban értünk el jelentős javulást. Most nem azért mondom, persze én városban élek, tehát nem tudom, hogy vidéken mi a helyzet, vagy egy nagyobb vidéki városban mi a helyzet. Ugyanazt is látom, de én, ha csak abból, amit észlelek, vonok le következtetést, és azt látom, hogy egyre többen futnak, egyre többen kerékpároznak, egyre többen mennek kirándulni, tehát, hogy valóban van egy föllendülés, de ez még mindig kevés?
2: Hát szerintem először ünnepeljük meg azt, hogy ezt elértük, és aztán beszéljünk arról, hogy ez mihez képest kevés, vagy mihez képest nem. Én azt gondolom, hogy az, hogy 22-ben nagyjából 26%-áról lehetett elmondani a lakosságnak, hogy fizikailag aktív, most pedig 40%-a a lakosságnak legalább hetente egyszer sportol, és ezen kívül még sokan mozognak, tehát gyalogolnak, kerékpárral közlekednek, tehát sokan aktívak. Ez már önmagában egy elég jelentős javulást jelent, mert ténylegesen azt látjuk, bármerre megyünk, hogy többen vannak a futókörökön, többen járnak kerékpárral, többen jelennek meg adott esetben a sportszektorban, úgy általánosságban, fogyasztóként, nem csak nézőként, hanem fogyasztóként is. És ami szerintem egy rendkívül fontos dolog, hogy igazából a mi szempontunk az, hogy az inaktívak arányát kellene csökkenteni. Nálunk nem az számít igazán, hogy ő most milyen eredményeket ért, mennyi alatt futja a maratont, a legtöbb ember soha életében nem fut maratont. Ugyanakkor az, hogy az 59% teljesen inaktív polgárból, ami már egészségkárosító, most azt tapasztaltuk, hogy 46%-a a megkérdezett mintának mondta azt, hogy ő soha semmit nem sportol, na ez egy hatalmas eredmény. Ezt tényleg meg kell ünnepelni, mert az, amit ez a közel 60% mutatott, az már egészségügyi kockázattal jár. Tehát az egy óriási betegség teher. Ezt nyilván az egészségügy meg a gazdaság érzi meg, mi pedig azt látjuk, hogy egy inaktív, kicsit depresszív, elhízott magyar társadalomban éltünk sokáig, és most valami pozitív elindult. Én azt gondolom, hogy egy jó hullámon ülünk, és ennek a hullámnak tovább kell menni. Egyébként teljesen igazad van, ez még mindig az EU átlag alatt van, de a környező országok, akikhez szerintem szerencsés magunkat hasonlítani, tehát a svédek meg a finnek értem,
1: Dánok.
2: Dánok, persze, a hollandok.
1: A szlovénokhoz se hasonlítsuk szerintem magunkat.
2: Igen, de ha egyébként a szlovénokhoz hasonlítjuk meg a környező, mondhatni azt, hogy a közép-kelet-európai országok, vagy akikkel hasonló történelmi, gazdasági háttérből jövünk, ők is valamilyen szinten előre lépegetnek, de mi ezt most magasan túlszárnyaltuk. Tehát ténylegesen úgy tűnik, hogy valamit mi most máshogy csináltunk az elmúlt 4 évben, és talán ennek érezhető a hatása, valami változott. A szlovénok ezt korábban tudták, ezt a fordulatot elérni, tehát most már hasonlíthatjuk magunkat, csak ők előbb tudták ezt felmutatni, és a csehek is egyébként korábbi vizsgálatban láttuk, hogy őnáluk is volt egy nagyon komoly javulás. És most végre nálunk is, úgyhogy ez mindenképpen elképesztően pozitív.
1: Ugye ez most egy tény megállapítás lesz észemről, hogy most olyan napokat élünk, amikor azért az elmúlt 4 évből kevés jó példát vesz elő a politika, de itt ugye egyetlen egy pozitív előrelépés van, és talán jelzi, hogy azt a munka, amit végeztetek ti, amit végzett az egyetem, amit az Aktív Magyarország végzett, az elismerést ért el, mert hogy tulajdonképpen átvette a jelenlegi sportirányítás is ezt a kezdeményezést, ezt a szektort, majd, hogy nem úgy, ahogy volt.
2: Igen, tudomásom szerint ezt mindenképpen pozitívumként fogadta el az új kormányzat is, és hogyha idézhetem Posvai miniszter urat, akkor ő mondta azt, hogy szinte csata volt ezért a területékért felelős államtitkárok között, mert hogy többen érezték úgy, hogy ez hozzájuk akár tartozhatna, és az eredményeket elismerték. De én azt is gondolom, hogy talán egy picit olyan szempontból könnyű dolgunk van, hogy ez egy jó ügy. Ez egy olyan ügy, ami tényleg tud politika független lenni, és hát én bízom benne, hogy az is. Tehát az, hogy az emberek mozognak, boldogabbak, egészségesebben élnek, ez mindannyiunk számára egy közös ügy, és ehhez nem kell semmi más, csak az, hogy ezt együtt akarjuk, bármit is gondolunk minden másról, ez tényleg egy olyan közös ügy, ami mögé egyébként az elmúlt években, és nem csak 4, 8, 12, mindenki mindig beállt az ügy mögé. Tehát ezen a területen sokkal nagyobb volt az egyetértés és a konszenzus, mint sok más területen.
1: Most, ha jól tudom, akkor Szántó Dávid helyettes államtitkárhoz tartozik a terület, volt kollégánkhoz, tehát, és ő maga is, tudom, fut, Kinizsi Százon veszi részt, tehát ő nagyon-nagyon aktívan, komolyan veszi az aktív életmódot. Ez akár jót is jelentett.
2: Igen, mi nagyon örülünk annak mindig, hogyha olyan vezető kerül a székbe, aki maga is elkötelezett. Ugye itt az egy főosztályként működik tovább az Aktív Magyarország, de nem is mondhatjuk azt, hogy óriási változás lenne a stábban, igazából ezt a jó ügyet viheti tovább az a csapat, aki eddig is dolgozott benne, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint. Nyilván kell sok idő, amíg a jövő évnek a finanszírozása az kialakul, erről én nem is feltétlenül tudok. Én inkább azt látom, ami mondjuk nálunk az egyetemen elindult, és ezt is azért hadd tegyem hozzá itt egyetemi sapkámban, hogy mi azt látjuk, hogy a szabadidősport iránti érdeklődés az töretlenül emelkedik, egyre több hallgató szeretne rekreációs aktív életmód vagy életmód szakra jönni, magas a túljelentkezés az országban mindenhol, tehát több mint 10 helyen lehet ilyet tanulni, és azért az, amikor szakemberekké szeretnének válni a fiatalok, az ugyanúgy mutatja azt, hogy ezen a piacon valami kezd megváltozni. És mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy hozzánk nagyon nehéz bejutni, magas a ponthatár, és most így megismerve az új elsősöket, én azt látom, hogy ez nem véletlen, tehát jók és érdeklődőek és lelkesek, úgyhogy én bízom bennük, hogy egyszer csak ezt a maradék még inaktív polgárságot is egyszer csak elérjük, és igenis, ha már nem is én, de ők majd meg fogják tudni mozgatni.
1: Fordítsuk le a mindennapok nyelvére ezt, egy rekreációs szakember mit csinál? Tehát mondja nekem szakmákat, példákat, hogy kikerül az egyetemről valaki, hol helyezkedik el, mondja Lici 3-at, 4-et.
2: A jogszabály szerint lehetnek sportreferensek önkormányzatoknál, és egyébként számos olyan példa van, ahol valóban ezt csinálják, és ott a helyi lakosságnak az aktív életmódjával, egészségével foglalkoznak. Ez egyébként szerintem egy abszolút kúrens terület. Sokan elhelyezkednek sportszövetségeknél, illetve egyesületeknél, ahol az ő területük az a szabadidősport lesz, nyilván egy stáb részeként dolgoznak együtt. Most erre egy nagyon jó példa az, hogy a kiemelt sport egyesületeknél 20 olyan egyesület kapott lehetőséget, hogy felvegyen egy célzott rekreációs szakembert, hogy elindítsák a rekreációs lábát az adott egyesületnek. Most büszkén mondhatom, hogy például egy rekisünk csinálja a Honvéd rekit, ez is a neve, és nagyon-nagyon szépen felépült, és rengeteg anyuka, aki egyébként állna a pályaszélén, most már lejár edzeni, amíg a gyermeke is edz, tehát ez is egy kifutás. Nagyon sokan vannak a fitness szektorban, hiszen a személyi edzés, az életmódváltás az hozzánk közel áll. Én magam outdoor környezetből jövök, úgyhogy ezt azért nagyon fontos megemlíteni, hogy akikkel, ha az ember kimegy erdőbe, hegyre, vízpartra, akkor léptennyomon olyanokba fut, akik nálunk végeztek, és valamelyik sportágban lehet, hogy épp ő a tulajdonosa egy klubnak, lehet, hogy ő csinált egy tengeri kajakos céget, lehet, hogy ő viszi a túrákat, mi vihetünk is túrákat, csinálhatjuk is a sportprogramok vezetését, meg megszervezni is tudjuk. Tehát a rekreációs szakember az igazából az, aki dolgozik gyerekkel, felnőttel, időskorúval, de az is, aki képes a keretrendszert létrehozni.
1: Csak hogy képbe kerüljünk, azért tartottam ezt fontosnak. Ugye ígértem a műsor első felében, hogy szóba kerül a Sport és Innováció Konferencia, jövő héten, kedden a NEKÁN kezdődik, 6-án egészen pontosan, 7-én a TFN lesz, talán ha lehet így fogalmazni, a főnap, ahol a kajakkenú, az úszás és a vízilabda olimpiai sikeressége kerül középpontban, olyan komoly nemzetközi és hazai előadókkal, olimpiai bajnokokkal, Nemzetközi Sportági Szövetség elnökével, éppen Szándor kampányával, aki az olasz vízilabda olimpiai bajnok és meghatározó alakja, és azt követően pedig a mai esznek az újabb, már a második konferenciájára kerül sor, amelyet te szervezel, és nagyon-nagyon pont hívtál reggel, hogy nagyon sok a regisztráció, hogy fogjuk megoldani a cateringet, mert hogy ugye közösen szervezzük ezt a konferenciát, és mi ez a mai ESZ? Mert mondhatod, hogy nagyon-nagyon sok szakember van, miért hoztátok létre a mai ESZ, minek a rövidítése, és miért fontos egy ilyen konferencia? Hány kérdés volt? 5? Elég a kettőre válaszolsz.
2: Köszönöm. A mai ESZ az a Magyar Aktív Életmód Szövetség, de a legfontosabb az az, hogy ez a rekreációs és aktív életmód szakembereknek a hálózata. Erre azért volt szükség, mert most már több mint 10 000 olyan végzettségű rekreációs szakember van a piacon, akiknek nem volt szakmai érdekképviselete. Ahogy mondjuk van a testnevelő tanároknak, az edzőknek, úgy nekünk is most már megérett mind a piac, mind pedig ez a létszám igényelte azt, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet. Több mint 1400-an egyébként már csatlakoztak is hozzánk, így egy év alatt, ami valóban megerősített minket is abban, hogy csak így tovább, és erre szükség van. Mik a céljai? Alapvetően nagyon fontosnak látjuk, hogy nekünk meg kell mutatni a piacnak, hogy a szabadidősportban nem szabad végzettség nélküli olyan emberekhez fordulni, akik adott esetben nem a megfelelő tanácsot adják. Még nekünk meg kell ismertetni jobban, hogy itt vannak nagyon felkészült szakemberek, és hogy szakemberrel könnyebb elkezdeni. Van egy olyan szlogenünk, hogy ma élsz, holnap már késő, és a harmadik része pedig az, hogy kezd el szakemberrel. És tényleg így gondoljuk, hogy a szakember óriási hozzáadott érték. Tud visszajelzést adni, tud motiválni, közösséget teremt, és az a tapasztalatunk, hogyha szakemberrel sportol az ember, vagy mozog, akkor benne marad abban a rendszerben. Egyébként nagyon-nagyon könnyen lemorzsolódunk, és emiatt éreztük azt, hogy a szakemberek pozícióját meg kell erősíteni. Nyilván ez a szervezet foglalkozik a szakmai továbbképzésekkel, annak a networknek az egymást erősítő hatásával, megpróbáljuk az összes tudományos eredményt megosztani. És akkor elfordulva a konferenciára, ami 8-án csütörtökön lesz, ez kifejezetten a legfrissebb nagy tudományos eredmények, de főleg a nagy magyarországi kampányokra fókuszál arra, hogy most, aki például mondjuk egy sportegyesületben a szabadidősportért felelős fitnessteremben dolgozik, túraszervező cége van, vagy éppen útkereső friss pályakezdő, őnekik megmutassuk azt, hogy melyek azok az óriás projektek, amik országosak, és akár holnap be lehet csatlakozni, mint egy kicsi sejt, aki ott megpróbálja a lakosságot elérni. Úgyhogy valamilyen szinten networking és karriernap is, de nem csak szakembereknek szól, és azt látom a jelentkezéseken, hogy nagyon-nagyon sokan, akiket a sport érdekel, ugyanúgy érdeklődnek, és maradnak mindkét napra, mert egyik nap megtudjuk, hogy hogy fogunk és miért fogunk tudni tapsolni az olimpiai, reméljük eredményeknek, a másik nap pedig azt, hogy hogy fogjuk rávenni Mari nénit a szomszédból, hogy éljen már egy picit egészségesebben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy csomag, ami azért erősen összefügg, és nagyon jól tud együttműködni.
1: Ugye egy éve csináljátok ezt a MAESZ szervezetet, mennyire sikeres, mennyire van szüksége a szakmának, a rekreációs szakmának, a szakembereknek arra, hogy legyen egy érdekképviseleti szövetségszervezet?
2: Én azt gondolom, hogy el is késtünk vele szinte. Én ezt már 10 éve is elkezdtem egy honlap formájában, csak aztán erőforrás hiányában nem vittem tovább. Én úgy gondolom, hogy ez egy akut kérdés volt, amit meg kellett oldani, mert például a jogszabálymódosítás remélem, hogy küszöbön van, hogy rendezzék azt, hogy milyen végzettségekkel, hol és mit lehet ellátni, és ilyenkor fontos az, hogy legyen egy olyan szakmai szervezet, vagy akár több, mert mi a partnerszervezetekkel is kiváló kapcsolatot tápolunk, akikkel javaslatot tudunk letenni az asztalra, adott esetben a döntéshozók asztalára, hogy ebben segítsünk. Olyan szempontból is nagyon fontos, hogy rengeteg munkakereső van, ugye ez minden területen így van, hogy nem biztos, hogy a frissen végzett, vagy néhány éven végzett könnyen talál állást. Viszont mi azt látjuk, hogyha az alumnink erős, akkor mi tudunk egymásnak segíteni. Mi számos olyan fiatalnak segítettünk, aki lehet, hogy ma már az államtitkárságon dolgozik, önkormányzatoknál komoly erős pozíciókban vannak, és csak annyi kellett, hogy a megfelelő helyre, a megfelelő embert küldjük el például szakmai gyakorlatra, vagy amikor kapunk egy telefont, hogy meghirdettük, tovább hirdetnétek-e ezt az állás lehetőséget, akkor most olyanokat kapunk, hogy úristen, most már légy szíves, vegyétek le, mert 300-an adták be a pályázatokat, és nem szeretnénk 300 embert interjúztatni. Úgyhogy szerintem időszerű volt.
1: Ugye magán a konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, tehát aki fölmegy a tf.hu honlapra, az ott láthat cikkeket erről a konferenciáról, és lehet regisztrálni. Sokan vagyunk, tehát érdemes igyekezni. Mert például a Gyöngyvérék napjára szerintem egy pár órán belül lezár a regisztráció, mert annyian vagytok, közel 400-an, tehát ez nagyon-nagyon jó hír, és az előző napra is már 600-nál több regisztráció érkezett. Várunk mindenkit szeretettel. Egyetlen felvetés még a végéről, hogy az Euróbarométer felméréssel kezdtük. Zárjuk is ezzel a témával, mert nagyon fontos és nagyon örömteli az előrelépés. De mi lenne az igazán örömteli? Tehát mit kéne elérni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy Magyarország egy, amennyire lehet, amennyire az élet engedi, egészséges ország?
2: Hát szerintem Magyarország mindig mindenben a legjobb akar lenni, főleg a sportban.
1: Csak akkor... nem mindig sikerül. Egy kicsit cinikusabb vagyok, bocsánat, igen.
2: Miért adnánk alább a szabadidősportban és az egészséges életmódban? Szerintem nézzük meg, kik a legjobbak, jelen pillanatban a skandinávok, és érjük utol őket.
1: És ott mennyien űznek?
2: Hát, ha így általánosságban említhetem az északi országokat, akkor az inaktivitás az 10-20% között van, tehát van hova fejlődnünk, de...
1: Tehát itt... magyarán 80-85% mozog aktív. Valamit, igen. Aktív. És kirándul,
2: igen.
1: Úszik, fut, igen. Kerékpározik, sétál.
2: Ami fontos, és ez tényleg fontos, hogy nem biztos, hogy sportol, nem biztos, hogy ő egy regisztrált sportoló, de aktívan él. Említette Dániát, Hollandiát, minden holland, én éltem ott 2 évig, én legalább 1 órát bringázik egy nap. Ez pontosan megfelel annak az egészségajánlásnak, amit a WHO kiadott, és ők tökéletesen benne vannak az aktív zónában, pedig csak elmennek a munkahelyükre meg az ABC-be. Ez egyébként egy könnyebben elérhető dolog, mint az, hogy mindenki egy klubban rendszeresen heti 3-4 alkalommal, vagy akár csak 2-szer sportoljon, de ez a 2 együtt tudja majd azt adni, hogy egy aktív és egészséges nemzet legyünk. Mi szeretnénk a legnagyobbra törni, de ha a realitást nézzük, és persze én is azért szeretnék reális maradni, én úgy gondolom, hogy mi nem hittük el pár évvel ezelőtt, hogy 15%-os javulás megugorható. Mi óvatosan a szakértői oldalról azt mondtuk, hogy maximum 5-10, ehhez képest most 1% hiány megvan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor a WHO ajánlást fogadjuk el, 4 éven belül 15%-os javulás, ha ez a tendencia töretlen.
1: Kívánom, hogy sikerüljön.
2: Köszönöm szépen.
1: Én el is megyek most kondizni, ha megengeded, és várom mindenkit a Sport és Innováció konferencián. Laca Gyöngyör a vendégem, szia Gyöngyör, köszönöm, itt voltál.
2: És köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek sportos hétvégét kívánok.
1: Ez volt az Összjáték, Mezé Dániel vagyok.
0: Támogatott tartalmat hallottak. A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Lehet, egyesek úgy gondolják majd, túl erősek ezek a szövegek. Lesz, aki lázadónak titulál, más azt fogja mondani, hogy be vagyok keseredve. De az a helyzet, hogy vannak olyan hibák az egyházakban, amikkel szerintem ideje szembenézni. Mert addig képtelenek leszünk megmenteni másokat az ördög fogságából, amíg mi sem vagyunk teljesen szabadok. Az Úr ott hagyja a 99 igazat az egy elkoborolt bárányért, de mostanában valahogy mintha fordítottak lennének az arányok.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diák tüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 g-os, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Az Állami Számvevőszék elnöke Vindis László levelet írt a köztársasági elnöknek, melyben arra kérte Baka Andrást, hogy szóljon rá a miniszterelnökre. Közben Magyar Péter jelezte, a Tiszapárt frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét. Novák Zoltánnal és Szakonyi Péterrel beszélgetünk. Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért versenyző 7 ország között. Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Szabados Gábort kapcsoljuk. Tévútnak bizonyult az Orbán-Matolcsi féle unortodox gazdaságpolitika, állítja Bot Péter Ákos. A közgazdász szerint még idén ki kell vezetni az örökölt, piacot torzító állami beavatkozásokat a gazdaság stabilizálása érdekében. Szerinte az euró bevezetése is fontos lépés lenne a magyar gazdaság számára. Bot Péter Ákost kérdezzük. Egyre feszültebb a helyzet Franciaországban, országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A demonstrálók az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és a rossz körülmények miatt tiltakoznak. Több helyen összecsapások is voltak a rendőrök és a tüntetők között, miközben már több mint 5000 embert őrizetbe vettek. Vendégünk Robák Ferenc.
3: Jó estét kívánok, kezdődik az Egyenes beszéd. Köszöntöm Önöket a stúdióban, itt van már Novák Zoltán, a Méltányosság Intézet elemzője és Szakonyi Péter újságíró. Szervusztok, jó estét.
4: Jó estét!
3: Kezdjük az olimpiával. Viszonylag friss hír, hogy kiderült, hogy Magyarország is jelezte a részvételi szándékát a 36-os olimpiára. Ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményéből derül ez ki. Azt írják, hogy 7 ország maradt a szűk mezőnyben, ezekkel folyamatos párbeszédben állnak, és kifejezetten jelezték érdeklődésüket a játékok megrendezése iránt, vagyis mi is. Mit szóltok ehhez?
5: Hát ez 2036-os olimpiai játékokról, nyári olimpiai játékokról csak ugye.
3: Még jó, nem volt télen az.
5: Így van, szóval nem kell havat ide hordni, teherautóval van szó. Ami mellett azt gondolom az az érv szól, hogy tulajdonképpen szépen sutyomba mindent megépítettek, vagy majdnem mindent Budapesten, ami egy olimpiához szükséges. Tehát az atlétikai stadiontól kezdve, a foszi stadionig, a vizes arénától kezdve, majdnem minden megvan.
6: 5-ös, 6-os, 7-es metró, az még hiányzik?
5: Na jó, de van is 10 év rá. Tehát mondjuk ez ebben lenne ráció, és szerintem mindenképpen úgy lenne ráció benne, hogyha Bécsel, Prágával közösen rendezné meg, és akkor nem lenne olyan teher az országnak, ami még talán egy 10 éves jelentős gazdasági fejlődés után is gondot jelentene.
3: Ugye, hát hogyha lesz ilyen, ugye vannak ilyen érvek, ugye ezt szoktál mondani Karácsony Gergely, és hogy itt már majdnem minden kész van. A másik oldalról meg azt szokták mondani, mondjuk momentumos, vagy volt momentumos politikusok, hogy először rendezzen meg a főváros egy hétfőt, vagy egy átlagos szerdát, vagy valami ilyesmit szoktak mondani, és akkor majd beszélhetünk az olimpiáról, de hogy még az sem sikerül. Szóval a te odaszólásodban éreztem egy kicsit, nem vagy annyira a pártján az olimpiának?
6: Nincs vele bajom, mint ideával, és valóban a politika azért nem csak ilyen földhöz ragadt dolgokból áll, hanem célkitűzésekből és álmokból. És azt gondolom, hogy az előző miniszterelnök egyik beteljesületlen álma volt az, hogy Magyarország nyári olimpiát szervezzen, és ez a beteljesületlen álom, mint visszavágás Magyar Péter részéről, hogy majd ő, mert ugye ez 2029-ig eldől, hogy majd ő visz egy sikeres pályázatot, azt hiszem egy olyan zicser, amit nem fog tudni kihagyni, úgyhogy itt meg fog születni ez a deal a fővárossal, és meg fogja próbálni Magyarország elhozni ezt a nyári olimpiát. És van egy olyan integratív ereje, ami egyébként meg sokat hozhat egyébként a konyhára. Valóban beljebb vagyunk egy csomó infrastruktúrális területen, de azt hiszem, hogy ez a fajta személyes motívum, vagy hogy mondjam, emocionális motívum, ez sokkal erősebb, hogy majd én megcsinálom azt, amit Orbán Viktornak nem sikerült. Ez bár nagyon ritkán beszélünk ezekről a személyes motívumokról, de ezek nagyon erősen játszanak a politikán.
3: De ennek nem volt társadalmi támogatottsága annó, ugye hát a
6: nem értjük meg, de ezek nagyon erősen játszanak a politikán.
3: De ennek nem volt

0: Azért hátrált ki belőle az Orbán kormány, mert érzékelte, hogy emögé be fognak állni azok is, akik a rendszer ellen mennek. És valóban ez így történt volna, ezt valószínűleg elég jól megismerték, tehát nem akartak belőle egy olyan szimbolikus ügyet, mint annak idején mondjuk Bős Nagymaros volt, Bős Nagymaros sem Bős Nagymarosról szólt. Tehát, hogy innentől fogva ez a támogatottság és ennek a dinamikája, ez nagyon másképp fog kinézni. Gyakorlatilag momentum nincsen már, leszögezhetjük. Az más kérdés, hogy adott esetben egy új mozgalom ki tud-e nőni megint ugyanebből a tematikából, de azt gondolom egyébként, hogy most nagyon mások a feltételek, és ugyanakkor meg van benne egy nagyon komoly integrációs elem, ha sikerül bemozgatni rába a budapestieket és az ország.
1: Elvileg lesz egy társadalmi egyeztetés, bocsánat Péter, mindjárt érd a szó, ugye ezt mondta Karácsony Gergely, a végső jelentkezési határidő viszont nagyon közel van október 31, hát az nem mindjárt itt van.
2: Hát igen, ezt végig kell gyorsan játszani, tehát hogyha nem akarnak ellentmondani a korábbi kijelentésnek, akkor valami online szavazás, vagy valami szimpátia kinyilvánítására mindenképpen szükség van. De egyébként egy mondattal hagyj utaljalak vissza, ez egy érdekes gondolat, amit mondtál. Tulajdonképpen ezen a téren Orbán már forba van, hiszen neki az egyik álma az volt, hogy a Puskás stadionban legyen három nagy nemzetközi kupadöntő. És ez meg is lett. Tulajdonképpen vissza lehet vágni. A másik dolog, amit ebben kapcsolatban mondanék, hogy azért nagyon erős a verseny. Hogyha megnéztétek azt a hat országot, aki jelentkezett, Törökország, Németország, hát azért nagyon, nagyon komoly sportdiplomácia és sportdiplomáción túlmutató dolgoknak kell történni, hogy Budapest befusson.
1: Na, menjünk tovább, lesz még a mai adásban szó, Szabados Gábor sportközgazdász jön, és szerintem nem is csak a mai adásban, hanem valószínűleg erről elindul. Ha elindul a társadalmi egyeztetés, akkor szerintem itt is fogunk vele majd foglalkozni. Szóval az ÁSZ elnöke Vindis László írt egy levelet a köztársasági elnöknek, Baka Andrásnak, melyben arra kéri őt, hogy szóljon rá a miniszterelnöknek. Ugye azt írja ebben a vagy miniszterelnökre, azt írja ebben a levélben, hogy az ÁSZ elnökeként és a költségvetési tanács tagjaként tisztelettel, de határozottan hívja fel a figyelmét azokra az aggasztó tendenciákra, amelyek az elmúlt időszakban a miniszterelnök úr részéről a független alkotmányos intézményeket, köztük az ÁSZ-t érték. Mit gondoltok levélről, meg aztán majd az előzményt is megbeszéljük, mert ugye nem mindegy, hogy miért.
2: Ez nekem elnézést, nekem az óvoda nagy csoportjára emlékeztet ez a dolog, hogy Pistike bánt ott, meghúzta a copfomat. Szóval egészen vicces. Én ilyet még soha nem láttam, pedig megettem kenyerem javát, de az, hogy egy független intézmény számbevőszéknek az első ember, aki egyébként előtte egy bank legfőbb vezetője volt, elmegy panaszkodni a köztársasági elnökhöz, azt gondolom, hogy ez politika történeti csúcsnak számít. Nem?
1: Mit várhat egyébként?
0: Tulajdonképpen én szerintem ez egy tök legitim húzás, csak itt ugye az a kérdés, hogy mennyire független ez az intézmény jelen állás szerint. És ezt még tarkítja az a sztori is, hogy hát ő ugye az utódja Magyar Péternek a Hitvesi ágyban, tehát hogy van ennek egy ilyen bulvár része is, és szerintem egyébként nagyjából ennek köszönheti, hogy még a székében ül, azt kell mondjam, mert különben megoldották volna ezt is. Tehát egy nagyon fontos intézményről van szó, amely egyébként magát a kormányzatot ellenőrzi. És ez az ellenőrzés, ez nem ment igazán jól az elmúlt időszakban, nem a 16 évben, nem végig az ő sara volt ez, de körülbelül annyira tekinthetjük függetlennek ezt az intézményt pártpolitikai értelemben, mint az előző vezetés alatt. És hozzá kell tennem, hogy itt a szerepkeresés az ő szempontjából kicsit leszűkült, de ha hosszabb távra kitekintünk, az ÁSZ-nak újra meg kell találni a saját szerepét. Kovács Árpád idején ez egy szellemi műhely volt, ahol nagyon komoly tanulmányok kerültek onnan ki, hogy hogyan is kell hatékonyan, korrupciómentesen működtetni egy ekkora államszervezetet, és ez a fajta műhely, és ez a fajta integritás, és az a fajta szakmai megbecsülés, ami volt régen, az teljesen elillant, az elmúlt 16 évben teljesen eltűnt. Innentől fogva

0: Ő nincs könnyű helyzetben, mert egy devalválódott intézet, devalválódott vezetője az, aki most megszólal és szeretne magának, hogy mondjam, védelmet kérni.
1: Nézzük meg az ügyet, és akkor a kérdésem meg az, hogy gond-e, ha a miniszterelnök egyébként felhívja a figyelmet az ilyen dolgokra, vagy beavatkozás egy független intézményre nézve szerintetek. Ugye az előzmény az az, hogy tegnap reggel, miután a Direkt 36 tényfeltáró cikkéből kiderült, hogy a Megafon finanszírozását hát részben legalábbis, de elég jó részben Mészáros Lőrinc cégei végezték, összességében több milliárd forinttal. Magyar Péter feltette a kérdést, hogy az állami számvevőszék vajon meddig hallgat a tiltott kampányfinanszírozásról. Szóval, hogyha ezt az ügyet megnézzük, meg ezt az egész történetet, akkor hogy látjátok?
2: Igen, hát a számvevőszék, ahogy említetted is, nagyon komoly humán erőforrással rendelkezik. Tényleg remek szakemberek dolgoztak ott, gondolom dolgoznak most is. Úgyhogy nekik ilyen mértékű, ilyen nagyságrendű tiltott kampányfinanszírozás minimum fel kell, hogy tűnjön. Vagy és nem értem, ugye 4,3 milliárd forint még egy ilyen nagy cégnél vagy cégcsoportnál is szemmel látható pénz, amit valahogy el kell könyvelni. Tehát valahol meg kell jelenni, vagy a cég mérlegébe, vagy a számlák között. Tehát hogyha valóban rendes, pontos és akkurátos munkát végeztek, akkor ez valahol meg kellett volna, hogy jelenjen, és legalább kérdés formájában fel kellett volna tenni, hogy tessék kedves mondani, ez a 4 milliárd, biztos évente sok száz millió forint volt, ez mire költötték, milyen jogcímen utalták el ennek a propaganda szervezetnek.
1: Na de ugye miért kell ezt megmondani? Mert mondhatná a Megafon, hogy hát miért magáncégektől kaptunk támogatást, na és akkor hol van itt a látnivaló? Ugye a látnivaló az ott van, mondom akkor én egyébként, a Transparency jogigazgatója is elmondta, azért aggályos, vagy a vezetője, mert állami közbeszerzésekhez jut ez a cég, jó részt annak köszönheti a bevételeit, és akkor innentől kérdés a kérdés.
0: Persze, de itt ugye ők úgy közelítették meg, és ez ügyben egyébként azt hiszem pont mindig nyilatkozott is, hogy nem teremthető meg a kapcsolat egyébként a Megafon és a pártszervezetek között. Szervezeti kapcsolatot nem találtak. Ami egyébként érthető is lenne, csak azért korábban, hogyha belegondolunk, például a Vonáékat is úgy büntették meg, hogy nem volt semmilyen szervezeti kapcsolat, hanem feltételeztek egy árat. Ugye ott a plakátokkal kapcsolatban volt, plakáthelyekkel kapcsolatban egy nagyon komoly büntetés, azt hiszem 700 milliós, ami majdnem, hogy elleletítette annak idején a Jobbikot. És ott sem volt közvetlen kapcsolat, tehát ott is azért közvetett bizonyítékok alapján dolgozott az ÁSZ, és úgy büntetett, és nem nagyon tudott kitérni előre a párt. Tehát itt azért az, ami itt azért a közvélemény felé, a társadalom felé egy sokkal exaktabb és sokkal meggyőzőbb magyarázatot kell adniuk arra, hogy miért nem büntetnek ez ügyben, hogy miért nem találtak 16 év alatt a Fidesz kampány finanszírozásában soha problémát, miközben minden ember látja, mi is elmondtuk ebben a műsorban sokszor, hogy voltak éppen, bármelyik kampányról beszélünk, 14, 18, 22, fölülről nyitott volt a fideszes kampánybüdzsé. Innentől fogva biztos, hogy legalább egy kis szabálytalanságot kellett volna találnunk, de még a formaságokra, tehát még a proforma dolgokra se figyeltek oda. Ami viszont a másik oldalát érinti, mert ezt is felvetetted, hogy mit tehet meg a miniszterelnök e tekintetben, és mit nem, tehát mit mondhat, mit nem. Ha egy ellenzéki politikus bírálja az ÁSZ-t, az kritika. Ha a miniszterelnök, azt nagyon óvatosan kell, hogy mondjam, patika mérlegen adagolni, mert az már formálisan is lehet nyomásgyakorlás, vagy annak a látszatát keltheti. Tehát annak örülnék én, ha nem a miniszterelnöknek kellene felszólítani az ÁSZ elnökét, hogy ezt, meg azt.
1: Hanem megtenni magát.
2: De bocsánat, egy mondatot ehhez. Azért itt van az ellenpélda. A gazdasági versenyhivatalnál, amelyet szintén kritikai hangnemben bírált a miniszterelnök, ott a középvezetői réteg fellázadt. Érezve azt, hogy van egy elégedetlenség a kormány részéről is a GVH-val, ami szintén egy nagyon fontos szereplője a magyar közéletnek és a magyar gazdaságnak is.
0: Jó, csak én annak örülnék, ha nem, soha nem a megfelelési kényszer. Most mindegy, hogy így ügyészségről, van, mindegy, hogy az ÁSZ-ról, mindegy, hogy a GVH-ról beszélünk-e, soha ne a megfelelési kényszer, hanem az alkotmányos szerepfelfogás működtetni akár a középvezetőket, akár az első vonalban lévő vezetőket ezekben az intézményekben, akkor beszélhetnénk liberális demokráciáról, alkotmányos demokráciáról.
1: Utolsó témánkra annyi idő maradt, hogy egy-egy mondatban tudtok reagálni, erőre szólok. Tegnap egyébként beszéltünk róla, hogy a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter reagálta arra, hogy luxusvadászutakon elejtett állatokkal pózol a bizottság alelnöke Kaprinyák Tibor. Úgy tűnik, hogy nem volt elég az ő reakciója, mert Magyar Péter ma reagált erre. Ő azt írta, hogy a Tisza frakció és a párt elnöksége jövő hétfőn tárgyal a tiszás képviselő ügyéről, mert egyértelművé akarják tenni, hogy mi az, ami elfogadható az ő közösségükben, és mi az, ami nem. Szóval nem volt elég, úgy tűnik, Gajdos László reakciója.
2: Hát igen, ez a luxusvadászat és a trófeagyűjtés, az egy bizonyos, a társadalom bizonyos rétegeiben ez egy nagyon trendi dolog, és hát ugye valaki korábban vadászott, és fölrakta a trófeákat, azok most is ott vannak. Nem nagyon lehet eldugni, már méretüknél fogva sem.
0: Az igazság, hogy nehéz erre röviden válaszolni egyébként, de ez is egy olyan, hasonlóan az olimpiához egy emocionálisan felöltöztetett problematika, vagy konfliktus. Tehát az az igazság, hogy nyilván itt volt az előző érának egy ilyen vadászós bukéja, és hozzájuk kötődnek ez, ami egyébként szintén egy történelmileg megalapozott, szintén egy olyan mintázat, ami újra és újra fel, mert a késő kádári elit is ezzel töltötte az idejét. És ez, hogy mondjam, egy ilyen közösségszervező, ugyanakkor pedig ez az a hely, ahol ki lehet járni dolgokat, tehát hogy ez egy ilyen központi elemmé vált a NER-ben is, és ezzel szemben helyezkedni kíván, úgy látom, a mostani éra. Innentől fogva lehet, hogy ez a képviselő ennek az áldozata lesz, miközben nehéz ezt megítélni, mert a vadászatnak is a megítélése nyilván nem a exotikus nagyvadak, de általában a vadászat az az erdőgazdálkodásnak a része, tehát nem egy egyértelműen megítélhető dolog, ezzel együtt is lehet, hogy erre ilyen típusú zsigeri, emocionális válasz fog születni.
1: Azért az teljesen más, mert mint ami az erdőgazdálkodáshoz kötődik. Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért versenyző 7 ország között. Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Szabados Gábort kapcsoljuk.
2: Így van, kapcsoljuk Szabados Gábor sportközgazdászt. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Ugye ez egy mai bejelentés, friss hír a NOB közleménye. Mikor kellett ezt a szándékot jelezni, vagy hogy kerültünk bele ebbe a körbe? Azt lehet tudni ebbe a 7 ország körébe?
3: Amennyit a hivatalos információkból tudni lehet, már nagyjából 2 éve zajlanak ezek a megbeszélések. Itt hozzá kell tenni, hogy egészen más most az olimpiai rendező kijelölése, ennek a folyamata, mint ami volt korábban. Korábban ugye volt nyílt pályázat, aztán volt ilyen teljesen titkos beszélgetések alapján hozott döntés is. Ez most valahol a kettőnek a keveréke. Tehát eddig annyi történt, hogy lehetséges pályázókkal mondjuk így elbeszélgetett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és ebbe a körbe beletartozik Magyarország is az említett országokkal együtt, de igazából ezután jön majd csak az a szakasz, ahol komolyra fordulnak ezek a beszélgetések, és előbb-utóbb egy olyan shortlistet, egy olyan rövid listát is kiválaszt a NOB ezekből az országokból, amely országokkal viszont már tényleg komoly pályázati folyamatot is le fog bonyolítani.
2: Ugye, amit még lehet tudni, hogy október 31-én kell a végső jelentkezést leadni. Az micsoda? Mit kell leadni 31-én?
3: Igazából ezért is mondtam, hogy ez nem olyan, mint a régi pályázatok, hanem egy egészen más folyamat. Tehát ezt ne úgy képzelje el senki, hogy valami nagyon részletes pályázatot kellene leadni október 31-én. Kis túlzással szólni kell, hogy gondolkodom azon, hogy olimpiát rendezek. Tehát nagyjából ennyi. Természetesen úgy, hogy azért a NOB valamiféle kommunikációt folytat ezekkel az országokkal, és kell, hogy legyen azért valamilyen komoly háttere az országnak, de ez a folyamat még nem az, ahol komoly, kidolgozott, részletes olimpiai terveket kellene benyújtani.
2: A társadalmi egyeztetést, amit ígértek kormányzati szereplők vagy a főváros, azt 31-ig kell lefolytatni, hogy van-e egy társadalmi rázza a fejét, tehát 31-e után kell, ezt meddig kell megtenni?
3: Természetesen ezt jóval később, ahogy mondtam, most még csak a beszélgetések zajlanak, tehát minden olyan, ami azért sokkal részletesebb kidolgozást igényel, és ide tartozik természetesen a társadalmi támogatottságnak a felmérése is, amit egyébként a NOB nagyon komolyan vesz, tehát hogy legyen komoly társadalmi támogatottság az olimpiai pályázat mögött, erre is még bőven utána lesz idő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, most 2026 második fele van, nagyjából még 2 év, mire oda eljut a dolog, hogy minden ilyen pontos információt már nyilvánosságra kell hozni és rendelkezésre kell bocsátani.
2: Jó, akkor a legfontosabb kérdés, kell-e olimpia Magyarországnak 2036-ban? Itt az előbb az urakkal már beszélgettem, erről kérdeztem őket, és ugye 2 érv szokott az egyik mellette. Itt Karácsony Gergely is elmondott már itt is ebben a stúdióban, hogy tulajdonképpen majdnem minden megvan, nem kell már annyit erre költeni. A másik kérdés, meg ezt szintén politikusok szokták mondani, hogy hát előbb egy normális hétfőt kellene itt megrendezni Magyarországon vagy Budapesten, aztán majd beszéljünk az olimpiáról, nem tartunk mi még itt. Mit mond a sportközgazdász?
3: Az, hogy minden megvan, ez nem igaz.
2: Tehát valóban picit egyszerűsítettem, tehát azért nem teljesen így mondta Karácsony Gergely, de hogy nagy részt megvan, tehát ez már nem egy akkora beruházások közön, nem mint régen.
3: Valóban sok olyan sportlétesítményünk van, amit nagyon jól fel tudunk használni. Az igazán nagyok pont nincsenek, tehát például atlétikai stadionunk nincs, és úszó központunk nincs, ugyanis az, ami van, az olimpiához jelen pillanatban nem megfelelő. Olyan mértékű átalakításokat kellene rajtuk végrehajtani, amiből gyakorlatilag majdnem egy teljesen új létesítményt is fel lehetne húzni. Tehát azért elég komoly befektetések kellenének a sport infrastruktúrába is, arról nem beszélve, hogy még 10 év van ugye 2036-ig, tehát azért a mostani infrastruktúrát is kellene addig fejleszteni, fenntartani. De nem is ez az igazán nagy probléma, mert ez egyébként még viszonylag jól megoldható, hanem amire ő is utalta az egyszerű hétfővel, azok a közlekedési és egyéb infrastruktúrális fejlesztések, amelyek viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy ilyen mértékű rendezvényt Budapest és Magyarország, mert itt hangsúlyozni kell, hogy ez majdnem egész Magyarországot lefedné, tehát ez egyáltalán nem csak egy budapesti esemény lenne. Tehát amire Budapestnek és Magyarországnak szüksége van, azok a közlekedési és egyéb fejlesztések, azok jóval nagyobb munkát, jóval több időt és pénzt igényelnek, mint egyébként a sportlétesítményeknek a fejlesztése. Viszont ezeket nagyon jól hozzá lehet igazítani ahhoz, hogy ténylegesen mire van szükségünk, mik azok a fejlesztések, legyen az autópálya fejlesztés, budapesti tömegközlekedés fejlesztése, a Liszt-Ferenc repülőtér összekötése a belvárossal, és így tovább, és így tovább. Tehát mik azok a fejlesztések, amire szükségünk van, amelyeket régóta tervezünk, de eddig soha nem valósulhattak meg, és amelyeket az olimpia katalizálni tud. És azt gondolom, hogy egyébként Karácsony Gergely ezért támogatja az olimpiát, mert pont azok a fejlesztések tudnának megvalósulni, amelyeket nyilván a budapesti városvezetés már régóta szeretne látni.
2: Egy picit számszerűen is nézzük meg ezt, és ne csak úgy beszéljünk a milliárdokról, vagy a stadionokról, vagy úszóközpontról, hogy mit kellene itt építeni. Én megnéztem az utolsó olimpia, ugye a párizsi volt, ott végül majdnem 3000 milliárd forintba került, majdnem a duplája lett, mint amit eredetileg terveztek. Hát azért erre van tapasztalat Magyarországon is, hogy valami több, mint a duplája lesz a végén, ugye, hogyha itt gondolunk egy-két sporteseményre. De csak azért lett ennyi, mert Párizsban a sport létesítmények 95%-a rendelkezésre áll, tehát arra valóban nem kellett túl sokat költeni, és már akkor a párizsi példán levezették, hogyha akkor mi rendezzük, akkor 5000 milliárdba került volna. Meg lehet-e azt most mondani, hogy ez mennyibe kerülne az adófizetőknek?
3: Nyilván egy pontos összeget mondani az felelőtlenség lenne, hiszen ehhez sokkal pontosabb tervek kellenek. Azt nyugodtan kimerem jelenteni mindenféle kockázatvállalás nélkül, sem a 3000, sem az 5000 milliárd forint nem lenne elég. ehhez a budapesti és magyarországi olimpiához. Most csak egy összehasonlítást hadd mondjak, a 2024-es olimpiára, amit ugye végül Párizs nyert meg, de Budapest is pályázott, az abban benyújtott magyar pályázatban az szerepelt, hogy 2000 milliárd forintba kerülnének azok a közlekedési fejlesztések, amelyek egyébként az olimpiához szükségesek, de az olimpia nélkül amúgy is elvégeznénk őket 2024-ig. Ebből gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Ebben benne volt a Liszt-Ferenc repülőtér fejlesztése, egy új híd a Dunán, és rengeteg egyéb fejlesztés. Gyakorlatilag 2024-ig semmi nem valósult meg belőle, és ez a 2000 milliárd forint már akkor nagyon alulárazott volt, és ez volt nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor ugye ezeket a terveket csinálták, Covid előtt, orosz-ukrán háború előtt, és így tovább, és így tovább. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy csak az infrastruktúrális fejlesztések több mint 5000 milliárd forintba kerülnének, és akkor ehhez jönnének még sportlétesítményfejlesztések, és természetesen a szervezési lebonyolítási költsége.
2: Na de akkor, ha ilyen óriási nagy számokat mond, akkor most bárki, aki nézi az adást, tényleg mondhatja, hogy hát a gazdaságunk olyan állapotban van, én most nem kezdem el sorolni a problémákat, meg hogy milyen költségvetési hiány van. Miért erre kell költeni a pénzt a következő években? Megéri-e nekünk, kell, vagy nem?
3: Még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt a fejlesztések jelentős része olyan, hogy az nem az olimpiára szól, és olimpiát alapvetően úgy kell rendezni, úgy kell tervezni, hogy ne azt nézzük, hogy mi kell a NOB-nak, mi kell a sportolóknak, hanem azt nézzük, hogy mi kell nekünk, magyaroknak. Ha van egy konkrét fejlesztési terv, milyen közlekedési és egyéb fejlesztéseket akarunk az országban és a fővárosban, akkor azt kell megnézni, hogy ehhez hogyan lehet hozzáigazítani az olimpiát. Tehát az olimpiát tulajdonképpen csak egy ürügynek, egy katalizátornak használni arra, hogy azt egyébként valóban szükséges fejlesztéseket megvalósítsuk. Tehát ne az olimpiáért, hanem saját magunkért valósítsuk ezt meg. Még egyszer mondom, az olimpia tulajdonképpen ehhez csak egy ürügy kell, hogy legyen.
2: Szabados Gábornak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm én is.
2: Köszönöm önöknek is egyelőre a figyelmet, mert hogy most jön a híradó, de maradjanak velünk, mert jön Bot Péter Ákos, és a bejelentett adóintézkedésekről is kérdezem majd. Maradjanak.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Tévúdnak bizonyult az Orbán-Matolcsi féle unortodox gazdaságpolitika, állítja Bot Péter Ákos. A közgazdás szerint még idén ki kell vezetni az örökölt, piacot torzító állami beavatkozásokat a gazdaság stabilizálása érdekében. Szerinte az euró bevezetése is fontos lépés lenne a magyar gazdaság számára. Bot Péter Ákost kérdezzük.
2: A Jegybank volt elnökét, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És erről az ön szerint unortodox tévútról mindjárt, de hát itt vannak friss híreink, mert a miniszterelnök adóváltozásokat jelentett be délután, visszajön a kata, és a vagyonadó részleteit is ismertette, úgyhogy azért rögtön elsőként erről kérem ki a véleményét. Kata, ugye amit lehet tudni, főállási kattások havi tételes adója 100 000 forintra emelkedik, a mellékállásúaké 50 000 forint lesz, a bevételi határt megemelik 22 millió forintra, na most a kormány azt mondja, adót csökkent, a Fidesz meg azt mondja, hogy adót növelsz, ahogy lett egyszerre a kettő, vagy valamelyik nem igaz?
3: Mind a kettő nekem korrekciós intézkedés, és részben politikai hátterű is. Hát a vagyonadó az politikai indítatásúnak. A közgazdasági indoklása vegyes, és a hatása is nagyon lehet jól előrelátni, de alapvetően van egy ellenérzés a furcsán meggazdagodó emberekkel szembe, és ezért annak nagy a támogatottsága. A katta az egy más ügy, azt bevezették, mint kis adózó kategória, aztán nagyon sokan éltek vele, visszaéltek vele, és a kormány, ez egyébként jellemző volt az Orbán rezsimre, hogyha valami nem működik, akkor nem megszerelte, megjavított, hanem szétrúgta. Egyébként ez a magánnyugdíjpénztártól kezdve sok mindent el tudnék mondani. Itt is az volt, hogy ugye megnyerték a választást 22-ben, és nyáron a katát kidobták, vagy lényegében. Na most ez a korrekció, én ahogy látom, de én nem vagyok adószakértő, adó tanácsadókkal beszélgettem tegnap, és mindenki osszoroz, és az apró betűt szeretné persze látni, de az a része rendben van, hogy ne lehessen vele visszaélni, tehát ne lehessen azért nagyon eldugni a tevékenységet, és valami kis adózásba menekülni azoknak is, egyébként rendesen is tudnának adót fizetni, de legyen viszonylag egyszerű, és most jön a korrekció, hogy azért olyan módon adózzon az illető, hogy a nyugdíjánál majd nem éri roppant kellemetlen meglepetés őt is, meg a társadalmat. Mert azért, ha valakinek nincs nyugdíja, az személyes probléma, de ha nagyon sokaknak nincs, akkor viszont társadalmi ügy, és akkor a zsebünkbe kell majd nyúlni, hogy legyen. Tehát mind a kettő korrekció, de oda tartozik az én alaptémámhoz, hogy a két nagy ügy közül az egyik az államháztartásnak a rendbetételének a része a bevételi reform. Hát mondom, ez két kicsike ügy, és vannak óriási nagy tételek. És a másik pedig hát az a mechanizmus, ahogy az előző rezsim gazdálkodott az állammal, mindenfajta árstopokkal, beavatkozásokkal, azokkal az unortodox, nem szokásos, nem szokványos intézkedésekkel, és hát ebben valóban én a cikkemben a gyors reagálás sürgetem, mert az idő véges.
2: Hát azt mondja, hogy a címe is az a cikknek, hogy megkésett búcsú az unortodoxiától, de az hogy látja, hogy az új kormány búcsút mond ennek? Mondjuk attól is függ, hogy mit ért unortodoxia alatt, olyan sok idő nincs már az októberből, és jönnie kell a 26-es költségvetésre.
3: Igen, hát egy nagyon szép cím, megkésett búcsú, mert benne van, hogy már megkéstünk is, de talán nem tudom, van-e kérdőjel a végén, vagy pont van, vagy három pont. Szóval
2: ezt csak ön tudja.
3: Az új kormány működése, fél éves működése sincs még, tehát néhány hónapos működése, bizonyos pontokon világos, az Európa felé való fordulás világos. Az euró megnevezése világos, sőt, nagyon is világos, mondhatnám halkan, hogy túl világos, mert egy évszám is belekerült úgy, hogy 2025-ben erről nem folyt társadalmi szakmai vita, hogy lehet-e 2030-ra teljesíteni ezeket az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, amik tulajdonképpen technikailag bonyolultak, de összefoglalóan, hogy rendesen működik az államháztartás és a gazdaság, a makrogazdaság. Az infláció nem túl nagy, a kamatok nem túl magasak, a deficit nem túl nagy, az államadóság pedig csökkenő pályán van, a valuta nem rángatózik nagyon. El lehet érni 30-ban, és akkor itt a válasz, hogy hát a nagyon erőteljes most, és a következő két hétről van szó, hát ember cikket ír, akkor szeretné, hogy eljusson valahova, ahova eljut. Persze a nézőköz is jusson el, mert meg kell érteni a helyzetet, de a döntéshozók Nak is végig kell gondolni azt, hogy 27 az első éve, teljes éve a Magyar Péter kormánynak. Tehát amit átvisz 26-ról 27-re, az már az övé. És ezért mondom, hogy vannak olyan árrögzítések, árrés, ilyen stop, olyan beavatkozás, rezsicsökkentésnek nevezett hatósági árszabályozás, amelyekről minden közgazdász tudja, hogy nem jók.
2: Akkor nézzük meg ezeket egy picit külön. Ugye azt mondja, hogy ezeket a piactorzító államintézkedéseket kellene nagyon rövid időn belül, két héten belül kivezetni. Otthon start, rezsicsökkentés, árrésstop, banki különadók, extra profitadók. Ugye Magyar Péter nemrégiben Kisvárdán beszélt az árrésstopok kivezetéséről például. Nem okozná-e áremelkedést, ha most kivezetnék ön szerint?
3: Hát a helyzet az, hogy egy szabályozást feloldanak, akkor előbb-utóbb arra reagál a gazdaság. És lehet mondani, hogy árat emelnek utána, mert el volt folytva. Az is lehet egyébként, hogy ha a verseny kinyílik, akkor árcsökkenés lesz, mert végre azok, akik ott vannak a piacon, most már tudnak versenyezni. Hát igazából mi tartja féken az árakat? Nem az árhivatal, ilyen nincsen Magyarországon. Nem is a ráolvasás, a verseny. Tehát én azt gondolom, hogy a piaci szereplők jelentős része azt várja, hogy mondják már meg, hogy ez a gazdaság, ez más, mint az előző. Ahol azért nem volt érdemes nagyon profitábilisnak lenni, mert akkor kirontott az akkori gazdasági miniszter, és ráült a ülepével, a teljes hatalmi súlyával arra a szektorra, és megadóztatta. Ettől akarnak megszabadulni. És hogyha ez nincs, ez a fajta gazdasági szabadság, akkor nehéz fejleszteni. Látom, hogy nincsen beruházás, nagyon meghökkentő, nagyon sok változás történt április 12-e után, de például a beruházási folyamatok nem alakulnak úgy, hogy az ember azt gondolta volna, hogy hát jó, talán ősszel jönnek.
2: Hát az állam is leállított egy csomót, még az állam is, ugye hát sporulás miatt.
3: De magánszektorról beszélek. Magánszektort nézem, és akikkel beszélek, azok azt mondják, hogy meglátjuk, nézegetjük, szagolgatjuk. Tehát van egyfajta bizonytalanság, hogy ezeket a matolcsista beavatkozásokat, amit aztán folytattak a továbbiak is, hát Nagy Márton volt a nagy mester ennek, hogy ezektől megválik-e a kormány. Na most, úgy hallom én is, hogy a miniszterelnök is tudja, hogy egyébként ezek nem jók, és már szóba hozta például az árstopot.
2: Árrésstop, na most különadók, extra profitadók.
3: Igen, na most azt lehet mondani, hogy nem mindent azonnal, és van egy menetrend, de ha ezt nem mondja ki, hogy ez nem jó, és mármint az a szabályozás gazdaságilag nem indokolt, szociálisan általában értelmetlen vagy félrevezető, akkor a saját nevére veszi. Akkor átviszi 27-re, és onnantól kezdve már nehéz elmondani, hogy ez a Orbán kormány által hátrahagyott szabályozás, amit azonban még bizonyos okok miatt, tehát minél előbb bejelenti, hogy megszabadult tőle, annál jobb. Na most én persze jogos a kérdés, hogy akkor mi lesz a hatása. Én hozzáteszem, szerintem kicsi, mert részben az inflációs hullám most megcsitult. Tehát ha lehet, akkor ilyenkor lehet az ár rögzítéseket feloldani. Később, amikor már éppen technikai okokból, mert mindannyian várjuk, hogy a holnap jön egy árindex, majd meglátjuk, de azért elég valószínű, hogy aztán a Hormuz miatt, meg sok minden miatt, az asszály miatt, hogy az árak azért kúsznak fölfele. Ezt már meg kellett volna csinálni például, amikor a Dunán akkora apadás volt, hogy nem ment az atomerőmű kis hiány, akkor belegett volna.
2: Na de a különadók, banki különadók, extra profitadók, ott pénzt szed be az állam.
3: Igen, igen. És
2: amit azért igen, nehezen igen, fog most kiengedni egy hiány mellett.
3: Ez egy nagyon jelentős ügy, és ezért szeretném látni a költségvetésnek a kiadási tételeit is, mert a bevételinél valóban, amiről most beszéltünk, azok egy kicsike tételek. Tehát akár úgy, hogy a tehetőseknek az extra adójából mennyi jön be. Hát különböző számításokat láttam, kormányzati számot is láttam, akkor GKI gazdaságkutatónak volt egy korábbi becslés, az kisebb számot hozott ki, 100 milliárd se kevés, de azért itt a magyar költségvetésben 1000 milliárdokkal kell számolni azt, amit a korrekciót muszáj elvégezni, és nem az euró miatt, egyébként is muszáj, de az Európája, ami különösen kijelöli, kicövekeli azt az utat, amin el kell indulni, és ha elindulunk, akkor ráadásul nagyon határozottan kell elindulni, mert a politika természete olyan, hogy a választás után évben meg lehet csinálni egy-két dolgot, utána már nehezebb.
2: Akkor nézzük azt a szent tehenet, a rezsicsökkentést. Mi legyen a rezsicsökkentéssel? Ez valóban egy szent tehén. És a Tisza nem azt ígérte, hogy kivezeti, hanem a Tisza azt ígérte, hogy nem, hogy kivezeti, hanem, hogy kiterjeszti a költségvetésben. Igen. 800 milliárd megy el erre, és igen, éppen a napokban, hiszem talán tegnapi vagy tegnap előtt ír, majdnem 119 milliárdot kellett ott megmozgatni.
3: Hát, hogy ne,
2: csak ebben, azért, hogy ezt finanszírozni tudják.
3: Ebben a struktúrában, ebben nagyon sokba kerül a mostani kormánynak, meg sokba kerülne jövőre is. Egyébként az Orbán kormány is, amikor nagy lett a baj, akkor szépen, hogy is mondták, rezsicsökkentés. A magyarul a rezsicsökkentés. Fogták, átírták, és ránk dobtak egy olyan egészen abszurd mert végső sorban ez egy adó, egy olyan árrendszert, ahol 7-szeres árkülönbségek is fellépnek. Ez nem volt sose logikus. És nagyon sok elemző elmondta, de a kormány is jól tudja, az új kormány is jól tudja, hogy ez nem racionális. Itt az van, hogy miután ez 10 éven keresztül politikai kártya volt, nyilván az emberek egy részét annyira indoktrinálták ezzel a szöveggel, hogy nem könnyű az igazat megmondani nekik. De én csak arra tudok biztatni mindenkit, mint valahai politikus, rövid ideig, hál' Istennek, azóta elemző és tanár, hogy az igazságot érdemes kimondani. Tehát, ha egy rendszer gazdaságilag nem jó, értem én a politikai logika más, a politikának mások a mozgatói, de ne menjen szembe a gazdasági racionalitással.
2: Két dolog ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogyha most ezt kivennék, nem lehet ezt kihúzni a költségvetési kiadásokból? Ha megtenné ezt a kormány, akkor az azt jelenti, mert mindenkiben ez a félelem nyilván, aki nézi ezt a műsort is, hogy akkor az energia számlája bizony nőne, ha nem lenne.
3: Valakinek nőnek, valakinek is csökkenne, de hozzáteszem, én azt gondoltam, de hát én most egy kicsit megvagyok, a kérdésétől megvagyok hökkenve, én azt gondoltam, hogy eltelt néhány hónap, és van egy minisztérium, van egy miniszter, aki mindig elmondja a jó híreket, hogy hát ez az apparátus talán már kidolgozta a választ, tehát most nem nekem kell itt kitalálni, milyen legyen. Hát Holod Attila ült itt ebben a székben, nemrégen beszéltem vele, elég jól tudjuk, lehet mondani a szakma, hogy mit kell csinálni, mégpedig úgy, hogy aki energiaszegény, mert ilyen is van, azt meg kell támogatni. Az egy szociális ügy, nem az árrendszerrel kell szociálpolitizálni. Szóval azt gondolom, ami nem
2: hívtuk jó. Mi azért Kapitány Istvánt is, azt is elárulom, de hát egyelőre még nem tudtam ezt tőle megkérdezni, vagy nem tudtuk, és egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ezeket muszáj kivezetni a kormánynak,
3: van,
2: nem?
3: Két hete van erre, hogy át vagy bét mondjon a kormány, mert össze kell rakni a költségvetést. Hát hogyha ezt a rezsimet viszi tovább, akkor a 27-es költségvetésben további 100 milliárdok fognak elfolyni ebbe az irányba, és ráadásul a magyar választópolgár megint nem azzal szembesül, hogy neki gondolkoznia kell, fel kell készülnie, neki takarékoskodnia kell, neki polgárként kell viselkednie. Tehát meg kell mondani, hogy van egy politikai követelés az én részemről, mint szavazó. Én a Orbán rendszernek a etatista, állampárti, a polgárt félretevő, becsapó és fenyegető működését már nagyon nagy ellenszemben néztem, és nem csak, hogy nem teszett nekem, a gazdaság is se tudta hozni az eredményt. 3 éve nem működik a gazdaság. Tehát ahhoz, hogy a gazdaság ne kilóduljon, le kell venni a terheket. Na, mikor? Most.
2: Egyébként arra utaltam, hogy ezt muszáj megtennie, mert az Unió felé az ország specifikus ajánlásokba elvileg ezt kéri az RRF pénzekért cserébe, tehát meg kell változtatni az energiahatékonyságot.
3: Azért kell megtenni, mert nincs értelme a fenntartásának. Egyébként igaza van, hogy előbb-utóbb, és azért mondtam, hogy napokon belül dönteni kell, mert a hónap közepén be kell mutatni az Európai Uniónak, hogy mit vállal a magyar kormány, és egy költségvetési törvényt be kell vinni, amit meg fognak majd a képviselők vitatni. Na most ott még lehet abba szigorítani, abba feloldani. Lehet, hogy a parlamenti párt, a parlamenti frakció esetleg piacbarátabb, mint a politika odafent. De én nagyon remélem, hogy a politika, és akiket én ismerek, és holnap is lesz konferencia, ott lesz a pénzügyminiszter. Tehát én nagyon kíváncsian várom, hogy azt, amit most megbeszélünk, az mennyire a boszorkány konyhákban mennyire fortyog, mert nincsen sok idő, tehát ki kell főzni ott azt a bájitalt, mert a 27-es költségvetés, ha nem indul el keményen, akkor nagyon nehéz azt a 30-as pályát tartani. Tehát én nem vagyok ilyen sok terápia barát, sőt, ellenkezőleg azt mondták rám, hogy én gradualista vagyok, de azt gondolom, hogy van egy pont, ahol erősen kell és világosan kell dönteni.
2: Mert lehet, hogy holnap már többet tud. De a végén hagyj lepjen meg még egy kérdéssel. Tessék. Mai hír, hogy Magyarország éleszt a rendezési szándékát. Itt ma már beszéltünk az adásban a 36-os olimpiára. Úgy. Mit szól ehhez? Itt azért Szabados Gábor nagyon nagy számokat mondott. Igen. Ugye én említettem neki, hogy anno a párizsinál kiszámolták, hogy ha azt mi rendezzük, akkor olyan 5000 milliárd lett volna alaphangon. Azt mondta, hogy ennél most már jóval több lenne.
3: Igen. Igen, hát én, mint igazolt versenyző két műfajban is annak idején, azt mondom, az olimpiát megnyerni kell, nem megrendezni. De harmadszor inkább nézni kell békés körülmények között. A kis ország, hogyha ebbe belevágja a fejszéjét, akkor legyen felkészülve ez a, amiről mi beszélünk, az, hogy a magyar költségvetés lehetetlen állapotba került az elmúlt 6 évben, most még a pályát nem nagyon látjuk, már szövegeket látunk, tehát igazából makroközgazdászként azt mondani, hogy semmi vész, a magyar gazdaság kitermel azokat az 1000 milliárdokat, amik kellenek, és ha esetleg megcsúszik, akkor nem fog bele rogyanni a magyar gazdaság, úgy, mint mondjuk a görög. Mert említette a franciát, az egy nagyobb bacska ország, hozzáteszem, most éppen elég rosszul állnak, nem emiatt. De a mi méretünkhöz képest ez egy nagy ügy. Ha a főváros azt gondolja, hogy képes, és az ország népe azt akarja, akkor el lehet a gondolattal játszani és számítani.
2: De nem tetszik annyira önnek az ötlet, ahogy látom.
3: Mondom, én sportot szeretem, és szerintem meg kell nyerni ezeket a versenyeket, nem megrendezni.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Egyébként Franciaországról lesz szó a következő beszélgetésben, a reklám után jövünk mindjárt.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Egyre feszültebb a helyzet Franciaországban, országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A demonstrálók az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és a rossz körülmények miatt tiltakoznak. Több helyen összecsapások is voltak a rendőrök és a tüntetők között, miközben már több mint 5000 embert őrizetbe vettek. Vendégünk Robák Ferenc.
3: Volt nagykövet, külpolitikai szakértő, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Hát az imént ön előtt Bot Péter Ákos úgy fejezte be valahogy, hát nagy gond van Franciaországban is, hát ő a gazdasági gondra gondolt, arról is beszélünk mindjárt, mert Franciaország van összefüggés. Mi történik Franciaországban? Mi volt itt most a gyújtópont?
4: Hát a diáktüntetésekkel sokféle szempontból meg lehet közelíteni. Van egy az, hogy milyen tüntetés, mekkora, milyen a kiterjedése. Franciaországban ez szokásos vagy nem. Franciaországban ez egy olyan közepes méretű tüntetés sorozatnak számít. Vannak ennél sokkal erőszakosabb, vagy véresebb tüntetések is, vagy vannak olyanok, mint a például a kamionosoké, vagy szállítási dolgozóké, ami jobban megbénítja az országot. Hát ez a fiatalságot mozgósítja, sőt, a fiatalságból sem az egyetemista fiatalságot általában, hanem a gimnazista.
3: Talán ezért meglepő, mert ugye azt lehet hallani, hogy 5000 embert előállítottak, jó részt kamaszok, nagy részt, és a rendőrség tulajdonképpen ugye nem tudott ennek véget vetni, még most sem, harmadik hete.
4: Igen, a gimnáziumoknak, és különösen a külvárosi gimnáziumoknak elég nehéz a helyzete. Franciaországnak a gazdasági helyzetével összefüggően nem feltétlenül van pénze elég tanárra, elég felügyelőre, elég iskolák felújítására, a nyári hőség enyhítésére, és éppen ezért van egy jogos felháborodás. Ráadásul most ugye az elnökválasztás előtti utolsó kormány arra készül, hogy költségvetési megszorításokat hozzon, és ez érinti a diákokat is, tehát például befagyasztják a költségvetési megszorításokat hozzon, és ez érinti

0: a gyerekeimnél is, de hát most megint van egy hullámvölgy, és ezért Magyarországon kisebbek az osztályok, mint Franciaországban.
1: Különösen pedagógus hiány viszont van.
0: 30-35 fő. Ráadásul nem ugyanaz az oktatási szisztéma, mert a franciáknál a tanár az csak tanít. És minden mással különböző személyzet foglalkozik, tehát a napközi órákkal, a folyosón való rendfenntartás, arra mind külön személyzet van, tehát a tanárokat arra nem vonják be, vagy kirándulni, nem a tanárok viszik el. Tehát egy kicsit más a struktúrája is a francia oktatásnak, de az biztos, hogy van egy nagy elégedetlenség a külvárosokban elsősorban, az úgynevezett népi negyedekbe, populációs negyedekbe, és ez a felháborodás, ez most éppen ennek a költségvetési megszorításoknak az ürügyén hirtelen kipattant.
1: Itt mi a követelésük, vagy van-e követelésük, vagy ez most már átment egy általános tiltakozási hullámba, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok kritika éri a rendőri brutalitást, tehát a fellépés.
0: Ezt nagyon jól látja, mert az elején, ez szeptember közepén 18-19-en kezdődött, még csak az volt a követelés, hogy több tanárt és több pénzt az iskoláknak azzal, hogy jobb körülmények között lehessen oktatni. Azóta ez kiterjedt sok minden másra, lezárták az iskolákat, radikalizálódott az egész, tehát blokkolták az iskolákat, barikádokat építettek. A barikádokon feltűntek a palesztin zászlók, tehát már gyakorlatilag radikális, szélsőbaloldali erők rá telepettek erre az egész diákmozgalomra, és így mindjárt máshogy néz ki. A rendőrség fellépett, különösen az utcai akciók ellen, tehát amikor kivonultak az utcára, de hát a szokás szerint majdnem 1000 rendőr megsérült, miközben a diákok közül ennek a mondjuk a harmada, negyede. Voltak azért súlyos sérülések is, de szerencsére haláleset nem, de például az egyik diák vissza akarta dobni a rendőrségi könyvgázgránátot, és a kezébe felrobbant. Tehát ez volt talán a legsúlyosabb. De eléggé radikális dolgok történtek, mert megtámadták az iskolaigazgatókat helyenként. Volt ott, volt olyan hely, ahol leöntötték benzinnel, szerencsére nem gyújtották meg. Na most ezeket letartóztatták. A letartóztatás az általában csak 24 óra. Tehát amikor azt mondják, hogy több ezeren vannak, az nem azt jelenti, hogy több ezeren vannak fogságban, hanem most már szeptember 19-e óta mindig letartóztatnak, pár százat másnap elengedik, és így tovább. Tehát csak azokat tartják fogságban, akikre rábizonyítható a súlyos bűncselekmény.
1: Beszéljünk arról a nem mellékes tényről is, hogy április 18-án és május 2-án választások lesznek Franciaországban. Nyilvánvaló, hogy a politika erre, vagy ezekre az eseményekre is rárepül, megszólal és reagál. A jobboldaliak szerint a baloldal az ok a mindennek, és fordítva, hogy a Le Cornu miniszterelnök azzal vádolja itt Mélenchon pártját, bal pártját, hogy a saját céljaira használja ki tulajdonképpen ezt a tüntetést. Mi lehet az igazság?
0: Franciaország egy elnöki köztársaság De Gaulle óta. Az elnöknek hatalmas jogköre van, tehát minden, ami a külföldet érinti, vagyis biztonságpolitika, külpolitika, hadsereg, minden az elnök kezében van. Ezért most már évek óta, de leginkább az Európai Uniós választások óta minden az elnök választásról szól. Minden előrehozott választás, minden tüntetés, minden kormánybuktatás, vagy kormány életbehagyás arról szól, hogy mi lesz az eredménye az elnökválasztásnak. Van Franciaországban egy nagyon erős polarizáltság, tehát nagyon felerősödött a szélsőbal, ez a Mélenchon féle engedetlen, sokan így nevezik, én inkább elnyomhatatlan szó szerint Franciaország párt. Van egy közép bal, ami a hagyományos szocialista párt, hozzájuk inkább a zöldek állnak még közek, ők már egy mérsékeltebb álláspontot. Van a szélső jobb, és ott is, hát most már a kicsit a középre húzó nemzeti tömörülés a Marine Le Pen pártja, aki ezeket a rendőrséget támogató és a diákságot elítélő szlogánokat hangoztatja. És van a kormánypárt, amelyik leginkább Macron centrista, de inkább közép-jobb centrista kormányához kötődik, aki megpróbálja az egészet normális, logikus keretekbe vinni. Most például erre a hétre felfüggesztették az oktatást azért, hogy a diákok ne az utcára menjenek kitüntetni, hanem az iskolákon belül a tanárokkal és a hivatalos személyekkel együtt beszéljék meg, hogy mit akarnak, és mi lesz a követelés, és ne adják át magukat azoknak a szélsőséges, az utcákon általában csak törő, zúzó erőknek, akik kihasználják.

0: használják még a naív diákoknak is a felháborodását. A szélső bal tehát megpróbál populista módon erre rácsatlakozni, támogatja, és azt mondja, hogy a kormány elszúrt mindent. A szélső jobb és a Marine Le Pen féle radikális jobb az azt mondja, hogy még erősebben fel kellene lépni, és a közép jobb egy kicsit inkább erre az oldal felé billant, például nem sokára elfogadják azt a törvényt, ami a szülőket fogja felelősségre vonni, anyagilag is azért, amit a gyerekeik csinálnak az utcán. Tehát, hogyha valahol, vagy az iskolába felgyújtják az iskolát, akkor akikre rábizonyítható, hogy tevőleges részt vettek, azok. Na most ebből aztán természetesen a középpártok azok megpróbálják leszalámizni például a szélső balt, ezt a Mélenchon-féle pártot, a hagyományos szocialista pártról, a szélső jobbot, a középjobból, hogy a közepet erősítsék. És hogyha jön az elnökválasztás, akkor például már Mélenchon ne indulhasson, ne jusson be a második fordulóba, és hogyha Marine Le Pen bejut a második fordulóba, akkor egy nagyon erős centrum jelölttel találja magát szembe, aki aztán esetleg meg is tudja verni ezeken az elnökválasztásokat.
1: Macron már nem indulhat újra, a költségvetés meg borzalma, extrémnek mondható állítólag a francia gazdasági helyzet, de erre most már nem lesz időnk, de szerintem áprilisig beszélünk még erről. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Mert hogy jön az Aktuál, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek.
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Magyar György, Murányi András és Tétényi Éva érkeznek, már itt is vannak. A tervezett témák pedig a következők. Szigoríthatják a vagyonadót. Sokan elsőként ilyenkor Mészáros Lőrincre gondolnak, és igen, kiszámolták, hogy a jelenlegi mérték szerint ő 17 milliárdot fizetne, a szigorítás után 23 milliárdot, nyilván amennyiben marad a nevén a mostani vagyontömeg. Aztán Őrsi Gergely, a második kerületi polgármester azt állítja, hogy mindössze egyetlen tanúvallomás szól ellene, semmi más bizonyíték nincs. A hatóságok viszont azt állítják, hogy vádalku keretében jutottak el politikusokig a kerületeken és pártokon átívelő mutyiban, amelyben van parkolás, parkfenntartás, marketing és ki tudja még mi minden. Aztán beszélünk arról, hogy összehívják a Tisza frakciót Magyar Péter kezdeményezésére, mert egy Kaprinyák Tibor nevű képviselőjük, aki a parlament élő környezetért felelős bizottságának az alelnöke, mindemellett hobbivadász is, a hobbivadászat pedig mélyen elítélt tevékenység az igazi vadászok, meg úgy általában a civilek körében. Aztán beszélünk arról, hogy Szijjártó Péter 579.000 forintos átlagáron szállt meg a külföldi hivatalos útjai során, gondolom reggel is van ebben az árban. És beszélünk arról, hogy Lánci Tamás, a méltán népszerűtlen szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetője szerint kirakat per készül ellene, és az MVVH célja, hogy ezen az ügyön keresztül, illetve az Orbán Áront is érintő vízum ügyön keresztül magáig Orbán Viktorhoz is eljusson. Ezek tehát a terveink, és ha jut idő, akkor még Fási Ádámné is szóba kerülhet.
1: Feri, köszönjük önöknek is, köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este is lesz egyenes beszéd, Egon várja majd önöket, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Szigorítaná a kormány a vagyonadót, így például Mészáros Lőrinc nem az eddig becsült 17, hanem 23 milliárd forintot fizethetne. Jó estét kívánok, kezdődik az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: A szabadságharc vértanúihoz hasonlította a Fidesz a letartóztatott politikusait. A párt a politikai foglyok szabadon bocsátását követeli, szerintük politikai leszámolás zajlik. Több mint 500 millió forintot költött a külügyminisztérium szállodákra 4 év alatt. Szijjártó Péter szobái csaknem 54 millióba kerültek, egy éjszaka átlagosan 579 000 forint volt. Őrsi Gergely szerint egyetlen tanú vallomásszól ellene a 290 milliós korrupciós ügyben. A második kerület baloldali polgármestere tagadja a vádakat, és bizonyítékok hiányára hivatkozik. Vendégeink: Tétényi Éva építész, Magyar György ügyvéd, Murányi András az Index felelős szerkesztője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Jó estét kívánok, tehát kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint hibázott a Tisza frakció, amikor egy hobbivadász jelölt a parlament élő környezetért felelős bizottságába? Ráadásul alelnöknek. Szavazóink 61%-a véli úgy, hogy igen, hibázott a Tisza frakció, 39%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük, majd visszatérünk a végeredményre, és mutatok néhány érdekes kommentet. Jó estét kívánok vendégeinknek, szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. kezdjük egy rövid körkérdéssel, pontosabban körválasszal a nap kérdésére. Hibázott a Tisza frakció, vagy sem?
4: Igen.
2: Gyuri?
5: Hát köztes választ fogok adni sajnos, mert ha tudtak róla, akkor igen, ha nem tudtak, akkor nem.
2: Éva?
6: Én nem hiszem, hogy ez a legnagyobb hibájuk.
5: Rendben. Na most aztán jó válaszokat tetszett kap.
4: Szeretném elmondani, egyedül én mondtam, vagy igent, vagy nemet. Egyébként igen.
5: Köszönöm hozzá szépen. Vagy szokva, hogy a vallomásokat...
4: Mert az úgynevezett egyszavas választnak értelmeztem.
5: Hozzá vagy szokva, hogy a vallomásokat egyértelműen kell megtenni.
4: Így.
2: Mert egy ügyvédnél nem ez az elvárás, vagy nem ez a jó stratégia?
5: Nézd, az különféle stratégiák vannak.
4: Kezdődik.
5: És nem akarok hosszú beszédet tartani, mert akkor nem jut a barátaimnak lehetőség.
2: Tisztelt bíróság.
5: Azt azonban el kell mondani, hogy ez esete válogatja, ügye válogatja és ügyfele. Egy ügyvéd egy dolgot tanuljon meg, ha lehet az életben vagy a szakmában. Nem ő a lényeges, az ügyfél és az ügy. És annak megfelelően kell kitalálni a megfelelő kommunikációt.
2: Majd lesznek még jogi ügyek, úgyhogy erre visszatérünk,
5: ezért
2: nem ezt komolyan mondom.
5: Ezért jöttem.
2: Viszont nem ezzel kezdünk, kedves nézők, hanem október 6-a van Nemzeti Gyásznap. Ezen a napon végezték ki a 13 aradi tábornokot, vértanút, illetve Batthyány Lajos miniszterelnököt. Magyar Péter a Gyulán tartott ünnepi beszédében, ha jól figyeltem, egy fél mondat erejéig tért ki aktuálpolitikai üzenetre, nevezetesen megemlítette Orbán Viktor poloskázását, nem is konkrétan, de erre utalt. Ezen kívül nem nagyon volt napi politikai üzenet, úgyhogy ezt most kipipáljuk. Viszont a Fidesz frakció konkrét pártpolitikai és napi aktuális üzenetet kreált, vagy kanyarított október 6-ából, úgyhogy innen vesszük fel a fonalat, nézzük meg a rövid összefoglalót.
7: 48-as elődeinkhez hasonlóan én is követelem a politikai foglyok szabadon bocsátását. Gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk az önkény áldozatai voltak. Az önkény természete pedig nem változott az emberiség évszázadai során. Az önkényt nem érdekli, ki vagy és honnan jössz. Az önkényt nem érdekli, mit tettél, vagy mit nem tettél. Kiállok közösségünk tagjai mellett, akik ennek terhét politikai fogolyként viselik, akkor is, ha most nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden.
2: Éva, te mint egykori városvezető, amikor ilyen ünnepi beszédekre került sor, és feltételezem, hogy te is sok ilyen beszédet mondtál, mennyire éltél a lehetőséggel, hogy aktuál politikát is belefonj a beszédet tartalmába?
6: Hát annyira, amennyire érthető legyen, tehát aktuál politika ugyan nem volt benne, de azért valamilyen párhuzamot volt, hogy sikerült vonnom az én aktuális, vagy a város aktuális helyzetével. Ez a beszéd inkább azt idézte fel bennem, hogy amikor polgármester voltam, olyan képmutató és álszent beszédeket tartottak a fideszesek, ami most itt ebből a beszédből teljesen visszajött. Egy teljesen más valóságot, egy kifordított világot mutatnak meg, és az ember tehetetlen ezzel szemben, mert nem tud erre mit válaszolni. Főleg egy ilyen ünnepen, egy ünnepi beszédnél nem lehet itt nevetni rajta, vagy nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy olyan beszéd, amit ők nem hinnének el, csak hát az egésznek semmi olyan alapja nincsen, szóval ilyen jellegű párhuzamokat nem, soha nem vontam.
2: Mennyire ízléses mondjuk Batthyány Lajossal párhuzamba vonni Hankó Balást, vagy mondjuk a Szabadságharcban elesett 24 ezer katona emlékét, 10-20 ezer civil emlékét azzal, hogy néhány politikus letartóztattak komoly korrupciógyanús ügyekben?
5: Hát ez a realitástól messze van. De szabad egy retorikai észrevételt, mert ez is hozzátartozik a mi szakterületünkhöz. Ilyet nem olvasunk. Vagy mondunk valamit, és akkor az hiteles, de ha felolvasom, nulla értékű. Ez a megjegyzés.
2: Hoppa. András?
4: Bepróbálok nagy, mély levegőt venni, mert amikor az aradi 13-akat beszéljük el október 6-án, akkor általában egyfajta emelkedettségre lenne szükség és emlékezésre. Ilyeténképpen jár egy piros pont a miniszterelnöknek, aki patent beszédet tartott, tehát egy ünnephez illő beszédet tartott Gyulán. Még konkrétan Orbán Viktor rovarozását sem mondta, hanem csak nagyon finoman utalt arra a dologra. Ilyeténképpen egy picit unalmas is volt ez a beszéd, ezt most értsük jól, tehát nem volt abszolút filmszínház, hogy kiszólt volna az összes fideszes helyi gyulai képviselőnek, aki szembe jött volna vele, hogy akkor mostantól irgum-burgum. De ezt csak viccből mondom, mert egy nagyon komoly és jó beszédet tartott, egy méltó beszédet tartott október 6-ához, és hogyha ezzel összehasonlítom ezt a performance-t, amelyet az előbb láttunk, hát én komolyan mondom, én a fideszesek helyett is elszégyellem magam. Tehát október 6-án párhuzamba vonni, mint tudom, Bradics Bélával, aki ott tartja ezt a molinót, vagy éppen a többiekkel, és Hankó Balázsról beszélni, és a többiekről, akik nem azért kerültek büntető eljárás alá, mert éppen a hatalom úgy tartotta a kedvére, hanem a hatalom, vagy pontosabban az igazságszolgáltató szervek kíváncsiak voltak arra, hogy hova a túróba tűnt el 17 milliárd forint, kivált kép úgy, hogy ez a 17 milliárd forint az nagyon pontosan lett allokálva 106 választókerületre, plusz más a hatalomhoz köthető emberhez, aki elbeszélte a kampányban a hatalomnak a szlogenjeit gyakorlatilag. És akkor erre még Orbán Viktor rá is tett egy lapáttal, amikor azt mondta, hogy hát Hankó miniszter volt az első, aki nem mosztogatott így Lipsiknek, meg Szociknak, meg mindenkinek ilyen mindenféle kis adományokat, hanem végre a politikának megfelelően utalmányozta ezeket a dolgokat.
2: Erre mondják pestiesen azt, hogy a vonat alá lökte egykori miniszterét?
4: Hát finoman szóval szerintem nyilván nem gondolta végig, amikor ott felállt arra a padra, és akkor kezébe vett egy mikrofont, és ilyen borzasztó csehszlovák filmszatírát a titéző kulisszában elkezdte elbeszélni ezeket a történeteket, hogy most itt önkény van, meg vége a jogállamnak, meg nincs demokrácia se. Jó napot kívánok! Hát, hogyha valamit rá lehet olvasni a Fideszre az elmúlt 16 évből, akkor a demokrácia lebontása, a jogállamiság lebontása, és így tovább. Ilyeténképpen, hogyha elbeszéljük az október 6-i megemlékezést is, amit itt az előbb láttunk, akkor is csak azt tudjuk mondani, hogy milyen jogokról beszélünk, meg milyen önkényről, meg milyen jogállamiságról, meg milyen ilyen ráolvasó dolgokra, amikor pontosan arról van szó, hogy az igazságszolgáltatás dolga az, hogy ezeket a dolgokat derítsék ki, október 6-át meg hagyjuk békén.
5: Egy vékony észrevételt megint kijön belőlem a szakma. Hankónak ugyanis két típusú védekezése van, legalábbis amit mi kívülről láthatunk, mert nem ismerjük a belső iratokat. A médiából származó információ. Egyik védekezés az, hogy parancsra tettem, kormánydöntés volt, nem én vagyok.
4: Elvi kormánydöntés, azt mondta.
5: Nem én vagyok a hunyó, tehát ez volt akkor. A másik pedig az, hogy nálunk pártben referencia soha az életben nem jött. Na most ennek tett be a miniszterelnök megnyilvánulása, de a másikat alátámasztotta, mert egyértelművé tette, hogy igen, kérem, ez volt a mi elvárásunk. Következésképpen még jöhetnek olyan játékosok, akik ebben az ügyben felelősséggel fognak tartozni.
6: És megmondom, hogy mi ebben a legnagyobb baj, amire nem tudom mennyire tudok rávilágítani, a hazugság. Tehát ugye, amikor valaki mondja, és ha mondjuk valaki csak a fideszes hívő mondjuk őket hallgatja, akkor el is hiszi, hogy hát tényleg itt politikai üldözés van, és valami tragédia, és olyan szemrebbenés nélkül mondanak nem igazat, hogy egyszerűen ez az, amivel szerintem nem tudunk mit kezdeni, vagy amit látok a te szemedben is, hogy nincs rá eszköz, tehát nem tudunk.
2: Ez lett volna a következő mondani. Kérdésem, mint ha láttad volna, hogy mit írtam fel, hogy korábban viszont éveken keresztül működött az, hogy Libernyák, hogy Soros Bérenc, hogy háborúpárti, miket írtam, dollár baloldal, Brüsszel bábja, ehhez képest viszont én nem látom, hogy annyira működne ez az új AVH, ez az önkény, meg a politikai kirakatperek, mint eszköztár, vagy ti attól tartotok, hogy ez is működni fog?
5: Van néhány néző, aki mindent elfogyaszt, mert minden evő, nekik beszélnek, nem nekünk.
4: Hát, hogyha leegyszerűsítjük, akkor nagyjából a Fidesznek, hogyha a mérések igazak, 800 és 1.200.000 közötti szavazója van e pillanatban, és felteszem, hogyha a korfát nézzük, akkor ez egy idősebb generáció, amelyiket nagyon jól edzésben lehetett tartani különféle kommunistázással, meg libernyákozással, meg mit tudom én. Most ugyanezt az elemet veszi föl a Fidesz, tehát nem ajánlatot tesz a választók asztalára, hogy jó napot kívánok, itt van ez a kormánypárt, hú, hát ez szörnyű, ezzel szemben mi ezt szeretnénk tenni, hanem egy, azt várja, hogy mikor bukik meg ez a kormány, mert olyan gazdasági csőd lesz, és akkor majd ők átveszik a hatalmat. Kettő, pedig igyekszik ennek megágyazni azzal, hogy elbeszéli, hogy új kommunisták, és nem tudom, kik vannak. Most az a baj, hogy ezt, hogy új kommunisták, ez igazából nem jelent semmit, meg nem mond semmit, meg erre már nem lehet politikát építeni az elmúlt 16 évből kifolyólag, hiszen az embereknek ez a vicc, idézőjelben mondom, már nagyon sokszor el lett mesélve, de mégis, most itt ülünk ebben a stúdióban, én is arról beszélek, hogy a Fidesz azt mondja, hogy új kommunisták, ami nyilván így, mintha a napirendre tenni ezt a dolgot, de ettől függetlenül ez már nem fog működni. Más kérdés, hogy várnék azért valamit, Fidesztől, mint tegyen le valamit az asztalra, most azon kívül, hogy a Fidesz, hogy a Tisza meg fog bukni, és új kommunisták, de majd mi jövünk, és akkor majd ezt rendbe tesszük. Tehát, hogy azért valami lassan azért kéne ajánlatszerűen, hogy megmozduljon bennük.
2: Megyünk tovább. A második témánk a vagyonadó, erről már volt szó, de most Magyar Péter arról beszél, hogy a korábbi tervekhez képest ez szigorúbb lesz. Nézzük meg a részleteket.
8: A miniszterelnök a január 1-én bevezetendő vagyonadó részleteiről is beszélt. 1 milliárd forint felett kell majd 1%-ot fizetni, de a 100 milliárdos vagyonnal rendelkezőknél az adó 1,5% lesz. Az adó kiterjed az ingatlanokra, befektetésekre, társasági részesedésekre, valamint a külföldön tárolt vagyonra is. Az első önbevallást az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-éig kell megtenni.
9: A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni. Fontos azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adó alapból.
2: Kezdjük megint egy egyszavas körkérdés kísérlettel, hogyha érintettek lennétek, tehát volna akkor a vagyonotok, hogy vagyonadót kell jövőre fizetni, egyetértenétek ezzel az adónemmel, igen vagy nem, Éva?
6: Ha volna annyi pénzem, egyetértenék.
2: Gyuri?
5: Mindenféleképpen egyetértek az adózásról, arról van szó, meg kell keresni a rávalót, és nem ott kell spórolni, amikor befizetjük.
4: Igen. Ha,
2: jó, azért kérdezem, mert azt mondják sokan, hogy ez már egy sokszorosan megadóztatott pénzből összeállt vagyontömeg, amit most újra megadóztat az állam. Tehát, ha ezt egy magánember követi el, akkor lopásnak nevezzük. Ha az állam, akkor meg ezek szerint ez
5: most
2: nagyon helyes.
5: Most fogtad meg a lényegét. Én nem vagyok közgazdász, és most már valószínűleg nem is leszek. Egyértelmű, de bár te nem tudhatod még. Belőled mi lesz például. De az én koromban már keveset változunk.
4: Én legyek közgazdász, akkor magyarul?
5: Nem, neked is már mindegy, igen. Neked is már mindegy. Így maradt.
4: Köszönöm szépen, Gyuri.
5: Na nem akarok itt viccet csinálni ebből, de az a dolog lényege, hogy az adózás az egy rendszer. Abba egyes szálakba belenyúlni nem lehet, mert dőlnek a dominók. Tehát úgy kell kitalálni az adó reformokat, Kupa Mihálytól tanultam én is, hogy annak legyen megfelelő koherenciája.
2: De most még ott tartunk, hogy már sokszorosan megadóztatott bevételekből felépített vagyont újra megadóztat az állam.
5: Erre mondom azt, Ferikém, hogy praktikusan meg kell találni azokat az arányokat, amelyek ha egyszer adunk, másszor veszünk, hogy az állami bevételek megfelelő módon helyére kerüljenek. Mert az előző hatalom 16 év árnyékban elkövette nekünk azt, hogy kiürítette a költségvetési kasszát. Ennek a visszapótlása királyok óta csak adózásból működtethető.
2: Jó, akkor nézzünk konkrét számokat. Korábban azt mondta a kormány, hogy 300-600 milliárdot várna ettől évente, most 200 milliárd. Csak mondom a kedves nézőknek, hogy a költségvetés bevételi oldala az 42 ezer milliárd forint, tehát a 42 ezerből lenne 200, ez a bizonyos adó nem.
6: Jó, hát nem hiszem, hogy ez az adó nem fogja megmenteni a magyar költségvetést. De a kérdésedre visszatérve azért, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mondjuk egy Magyar Tudományos Akadémiát hogyan hoztak létre, vagy annak idején azok a nemesek, vagy azok az emberek, akiknek sok pénzük volt, igen, felelősséget éreztek a társadalomért, és igen, adtak a saját vagyonukból, éppen azért, hogy mindenkinek egy kicsit jobb legyen. Tehát számomra ez nem egy adózott pénznek a megadóztatása, hanem azt mondom, hogy mivel annyira jól megy, és azért az az egymilliárdos határ, ez azért egy olyan határ, amit nem mindenki fog elérni, és ekkor azt tudom mondani, hogy az a fajta társadalmi felelősségvállalás, ami elvárható szinte mindenkitől, akinek egy kicsit több van, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen reális elvárás, és merem remélni, hogy ez tényleg jóra költik, és nem azért szedik be, mert hogy ez a költségvetést kiegyenlíteni, hanem valahogy talán úgy érzik, hogy ez egy olyan igazságtétel, vagy egy igazságosság irányába menő dolog, ami zárójelben megjegyzem, a Tisza meg is ígért, hogy meg fogja adóztatni ezeket a nagyobb vagyonnal rendelkező embereket.
2: Akkor még egy adat, hogy a kedves nézőket ismét képbe hozzuk, tehát hogy mire elég 200 milliárd a másik irányból közelítve. A teljes magyar felsőoktatásban dolgozók, professzorok, kutatók, oktatók, adminisztráció éves bérköltsége megközelítőleg 300 milliárd forint, tehát ennek a kétharmadát fedezhetné a tervezett vagyonadóból származó bevétel. De mégis Csányi Sándor azt mondja, hogy már pedig őt ne adóztassák meg újra. Bolyár Gábor meg azt mondja, mint ti, hogy igen. Azért mondok két ilyen nevet, mert ők érintettek.
4: Erről nem tudok nyilatkozni, viszont arról tudok nyilatkozni, hogy minden kormánynak van valami fajta küldetése, és hogyha én jól értelmezem ezeket a lépéseket, akár azt, hogy mondjuk a minimál nyugdíjat, ami 28.500 vagy valami ilyesmi, az 120.000 emelik elsőjétől, és még néhány lépést lehetne sorolni, akkor én úgy olvasom ezt a képletet, amely szerint a Tisza egy igazságosabb, szolidárisabb Magyarországot szeretne építeni, nem abból kifolyólag is, hogy az elmúlt 16 évben nem feltétlenül erről szólt a magyar állam, meg egyáltalán társadalompolitika, vagy szociálpolitika, hanem arról szólt, hogy van egy szűk kör, ahova allokáljuk mindenféle módon, akár irányított közbeszerzéssel, akár konkrét tolvajlással a legnagyobb javakat, kinevezünk oligarchákat, akik majd nagyon jól ellesznek, lesznek családtagok, rokonok, stb. Barátok, akik majd szépen meggazdagodnak, a többieknek meg kampec, azt csinálnak majd, amit akarnak. A Tiszának, hogyha én jól értem, az a vállalása, hogy ezt a fajta igazságtalanságot legalábbis valamilyen módon mérsékeli, vagy legalábbis igyekszik egy olyan helyzetet előállítani, ahol a legnincstelenebbek, vagy a legrászorultabbak is több forrásból tudnak majd gazdálkodni. 200 milliárd... Külföldi példákat nézzük, akkor sem mondhatjuk azt, hogy a vagyonadó, ahol van,
2: az kevés helyen van egyébként Európa, igen, és világszerte is.
5: Igen, de hogy megfordítaná. Nem is nagyon jött be.
4: Megfordítaná a történelem kerekét.
5: Borzasztó nehéz követni.
4: Ennek egyfajta küldetése van, vagy egy ilyen kormányfilozófiai keretrendszere, amelyik éppen azt beszéli el, hogy milyen országot, milyen kormányt, milyen világot szeretnénk, és mondom, ennek különösen erős akusztikája van az elmúlt 16 évnek a függvényében. A
5: műsorvezető úr azt vetette fel, hogy adózott jövedelem újraadóztatása. Hát el kell mondani, hogy nem mindegy, hogy valakinek miből van a pénze. Szorgalmából, tanulmányaiból, felkészültségéből, szerencséből, bármiből, avagy a protekcionizmusból.
2: Viszont az adó e tekintetben nem tesz különbséget adóalany és adóalany
5: között. De az adó nem bevezetése arról szól, hogy azok a szimpatikus oligarchák, akiről Magyar Péter 3000 főt szokott megjeleníteni, ugye, azok ne érezzék magukat biztonságban. És ugyanerről szól a vagyon visszaszerzési hivatal is, hogy a vagyont kell visszaszerezni azoktól, akik illegális módon jutottak.
2: Igen, nem akarlak mindig megakasztani, viszont ennek van egy olyan íze, hogy akkor szinte minden vagyonos ember, minden milliárdos tisztességtelenül vált azzá. Mi van azokkal, akik teljesen tisztességesen...
5: Az első mondatomat nem figyelted.
2: De erre kérdeztem, hogy nem tesz különbséget adóalany és adóalany között. Tehát a tisztességes milliárdosokat is megadóztatja a megadóztatott pénzből szerzett vagyonok után.
5: A régi világban létezett ilyen vagyon eredetvizsgálat, emlékszel? Volt még nekünk annak idején APEC-unk, most már NAV-nak keresztelték át, és a vagyonvizsgálat pont arról szólt, hogy a vagyon eredetét kellett vizsgálni. Van-e bűncselekmény mögöttes tartalma, vagy a tisztességes munka következménye. És mit csinált a Fidesz? Eltörölte. És ezt már nem vizsgáljuk. Pont azoknak a vonatkozásaiban nem vizsgáljuk, akiknek a területén most fölmerülnek a gyanúk az esetleges tisztességtelen meggazdagodás okán.
2: Akkor még egy kérdés, hogy erről a vagyonadóról már sokszor szó volt, és arról is szó volt, hogy ez szigorúbb lesz, mint az eredeti terv. Az, hogy most ismét elmondta ezt Magyar Péter, és egy pici morzsával többet tett hozzá a tudásunkhoz, ennek van értelme, vagy ez egy kommunikációs fogás, hogy ma is adunk valamit, hogy akkor erről legyen szó, és megint Mészáros Lőrinc jusson eszébe az emberek többségének.
6: Hát valószínű, hogy ez egy politikai dolog, hogy mikor mit mondanak. Ugye a vagyonadótól azért féltek az emberek, mert a mai világban azért ilyen 10-100 milliók még lehetnek, mint vagyontárgyak felhalmozva. Ha csak egy normális családi házra gondolunk egy budai kerületben, ott is már 100 milliókról beszélünk. Inkább itt az volt a kérdés, hogy ezt a vagyonosodási adónak az alsó határát hol húzzák meg, és ezen lehet elgondolkozni, hogy manapság 1 milliárd forint vagyon az soknak számít, vagy kevésnek. És visszatérve arra, amit mondtam, hogy valójában, hogy most egy adózott nyereségből vette a vagyonát, de akkor is vagyonos, a vagyonos embernek a felelősségére kell rávilágítani. Tehát azt nagyon kevesen tudják, vagy felejtik el, hogy egy társadalom csak akkor élhet jól, ha a legalacsonyabb szinten élő ember is jól él. És hogyha valaki ezt meg tudja tenni, vagy az adózott pénzéből, vagy önkéntességből, vagy bármit, akkor azt kell mondanom, hogy pont amit mondtál, a társadalmi egyenlőség, vagy egyenlítődés miatt szolidaritásból valamit muszáj, hogy hozzátegyen. Tehát ilyen szempontból nem az a lényeg, hogy vagyon na az adózott nyereségből van, hanem úgy van vagyona, amit a közért adhat.
2: Köszönöm szépen, kedves nézők, ennyi fért az első részbe. A reklám után azzal a témával jövünk, hogy átlagosan 579 000 forintért szállt meg Szijjártó Péter éjszakánként, és nem kevés ilyen éjszakát töltött külföldön hivatalosan. Aztán beszélünk arról, hogy a Tisza párt frakciója összeül az egyik képviselőjük ügyében, aki egyrészt az élő környezetért felelős bizottság alelnöke, másrészt, mint kiderült, hobbivadász és oroszlánokra lődözget, igaz a saját pénzén, de mégiscsak visszatetsző sokak szemében. És beszélünk arról, hogy Őrsi Gergely második kerületi polgármester szerint ellene nincs semmilyen konkrét bizonyíték, csak egy tanúvallomás. Erre mondja a hatóság, hogy igen, mert vádalkut kötöttek bűnözőkkel, akik politikusokra vallottak. Szóval a reklám után is megéri majd figyelni az aktuált.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: megtalálod a munka világában. Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, itt a szünetben sem állt meg a beszélgetés. Ott vesszük fel a fonalat, hogy kiderült, hogy Szijjártó Péter igen drágán szállt meg a külföldi útjain, mutatjuk a részleteket.
2: A külügyminisztérium adatai szerint Szijjártó Péter 2022 és 2026 között 96 országban járt hivatalos úton, összesen 342 kiküldetésen, írja a 24.hu. A legtöbbször Belgiumba és az Egyesült Államokba utazott, Oroszországban pedig 16 alkalommal fordult meg, többször, mint Németországban. 4 év alatt 590 napot töltött külföldön vagy úton. A tárca több mint 500 millió forintot költött szállodákra, ebből Szijjártó szobái csaknem 54 millióba kerültek. Egy éjszaka átlagosan 579 000 forint volt. Legdrágább útja egy 2025-ös amerikai látogatás volt, amely 262 millió forintba került, főként a 246 milliós különgép bérlés miatt. A japán út 225, egy másik amerikai körút 208 millió forintot emésztett fel.
1: Induljunk a kicsitől. Mit tudhat egy 580 000 forintos szoba?
3: Gyuri?
4: Itt tőlem kérdezed? Hát életemben nem voltam ilyen körülmény. 58 000 forintos magyar szállodát fizetek, és ez már nagy hatalmas összegnek tűnik. Azt azonban határozottan jelentem ki, hogyha ezt a saját zsebéből kellett volna fizetnie, nem biztos, hogy ezt választja. És van egy másik oldal, azért ő valahol védett személy, titkok őrzője, fontos ember, nem adhat egy munkásszálláson. De azért van két véglet, ugye? Hát vagy bemegy egy kollégiumba, vagy elmegy egy luxus lakosztályba. Meg kéne találni középen a megoldást. 400 euró a standard egyébként, jelentem nektek. Európai vonatkozásban 400 euró egy éjszaka ára. Az, ha nagy kerekítés.
1: 140 000 forint?
4: Ungefer 150 000 forint. Na most én azt gondolom, hogy tényleg az lett volna előremutató, hogyha ő megfelelő körülmények között lakik és él, de ha luxus igényei vannak, tessék megvásárolni saját zsebből. Ez ugyanis közpénz. És ha közpénz, akkor megint bejön a büntetőeljárás. Van-e hűtlen kezelés, van-e visszaélés a hatalommal, van-e esetleg más felróható magatartás?
1: A Fidesz azt mondja, hogy Szijjártó Péter Európa legjobb külügyminisztere volt. Hogy lehet?
4: Mi is világhírű futballisták vagyunk mindannyian.
5: Óvatosan én azért futballoztam, mert én serdülési fiválatot kerettag játékos voltam. MTK nevelés, úgyhogy óvatosan azért.
4: Te rád nem vonatkozik.
5: Igen, köszönöm szépen. Nem, még az alapkérdésedre visszatérve, szerintem igazából nem ez a kérdés, hogy 579 000 forintért szállta meg Szijjártó Péter illetett konkrétan átlagban, mert ez egy nagyon durva állítás, és azt beszéli el, hogy ennek a hatalomnak semmi sem volt drága az elmúlt 16 évben, tehát nem csak Orbán, hanem Nagy Mártontól kezdve, Orbán különböző utazásaig, Lázár Jánosról nem is beszélek, tehát folyamatosan azt olvastuk tényfeltáró újságírók tollából, és még a Népszabadság, amikor megjelent akkor is abban, azt olvashattuk, hogy iszonyatos habzsidőzsi megy a kormányzati oldalon. Engem sokkal jobban érdekelne például az, hogy lehetett ilyen gyorsan átzsilipelni a BYD-hoz, az egy igen elős kérdés, ami miatt most ugye beidéztek. A parlamenti vizsgálóbizottságban, de még ennél is jobban érdekel, hogy akkor mi a túró volt a lélegeztető gépbizniszben.
1: Az még hátra van, abban még nem hallgatták.
5: Igen, de az engem sokkal jobban érdekel, hiszen miközben iszonyatos mennyiségére, 300 milliárdért rendeltek ilyen horkolásgátlókat, meg egyebeket, nyilván nem akarom elpoinkodni, mert egy csomó használható íze is volt, de egy részük a raktárba rohadt, másik részük tényleg horkolásgátló volt, meg közbeiktattak ilyen közvetítő cégeket, hogy valaki a sápot vegye le, és akkor azt szépen elosztották az elvtársak egymás között. Ez is jobban érdekel, főleg úgy, hogy Magyarország, amikor Covid volt, akkor lakásság arányosan a legnagyobb halálozási rátában futott, azt hiszem az első háromban volt, hanem az elsőben. Ennél is jobban érdekel, mit tudom én, a letelepedési biznisz, amelyben...
1: Jó, hát ezekben még nyilván lesznek meghallgatások, vizsgálatok.
5: Igen, csak azért mondom, hogy 579 ezer forint, ez egy tök jó, meg kommunikációsan el lehet beszélni, hogy itt Habzsi Dőzsi, meg mit tudom én, de egyébként ebben feljelentés, hogy fú, most drágán szállt meg a Szijjártó Péter, mint a fizesse vissza, vagy mit csináljon. Tehát itt voltak sok, azt akarom csak elbeszélni, voltak sokkal nagyobb bűnök, amelyeket ki kéne tenni az asztal, és akkor még azt nem is beszéltem el, hogy Magyarország... Oroszország európai uniós, vagy trójai falúaként viselkedett az Európai Unióban, tehát amikor egy-egy meeting közben Szijjártó Péter gyorsan felhívta a lábrobot, és jelentett, hogy éppen mi akadta az Európai Unióban, az nálam szintén az előbbiekkel kapcsolatos főbűn.
4: És még a NATO, az veszélyesebb a NATO.
1: Jó, hát ezért kérdeztem, hogy tehát mit, hogy lehet definiálni azt, hogy nyilván drága volt az ő utaztatása, meg sok minden drága volt, de Európa legjobb külügyminisztere.
6: Az a helyzet, hogy ez megfogható. Tehát az embereket sokkal jobban megértik, mint amiről te most beszéltél, hogy azok lehet, hogy nagyobb értékű, meg sokkal jelentősebb dolgok, de ezt az ember tudja. Megnézi a fizetését, legyen 200 ezer, 600 ezer a fizetése, és azt mondja, hogy úristen, ezt egy éjszaka alatt el lehetett költeni. Miért? Mert megtehették. És ugye ez itt a kérdés meg, amit te is mondtál, Gyuri, hogy a... kormányzat, és ez, aki ott volt és a minisztereknél, nem ő volt az egyetlen egy ilyen eset, amiről ugye tudunk. A közpénzzel úgy bánt, mint a sajátjával, és ha jól tudom, ez inkább a sikkasztás büntette, mint más.
4: Rábízott idegen vagyonnal sajátjaként rendelkezik.
6: Így van, hogy inkább az ebben a szörnyű, hogy egy külügyminiszternek biztos, hogy sokat kell utazni, tehát meg ő lehet, hogy tényleg Európa legjobbja volt, ezt ugye nem tudhatjuk, meg régen, vagy hát sok időt töltött ebben a székben, de az biztos, hogy az a luxizás, amit ők szemére hánytak mondjuk az oligarcháknak, ezt ők saját maguk is megtették, csak közpénzből. És ez volt megint az a képmutatás, amire rávilágítanék, hogy az a sok hazugság, meg az az álságosság, ami emögött a kormányzat mögött van, ez az, ami fölháborító, és ez az 579 ezer forint, ez egy kézzel fogható összeg, és ezen igen fel lehet háborodni.
1: Nézzük akkor a kormánypártot, mert a Tisza pártban is zajlanak az események. Mutatunk egy grafikát, és mondom, hogy mit írt Magyar Péter a Facebook oldalán. Kezdeményezem, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem. A jobboldali képből már sejthetik a kedves nézők, arról van szó, hogy ez a képviselő hobbi vadász, mindeközben azonban az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke. Októberben jöttek ki az első fotók arról, hogy Afrikában vadászik, és óriási felháborodást keltett ez. Gajdos László a miniszter azt mondta, hogy számára ez a két dolog összeférhetetlen. A kérdésem az, hogy most a közvélemény nyomására lép ismét a Tisza, vagy a miniszterelnök? Mert előbb jött a felháborodás, majd ma reagált Magyar Péter, hogy akkor ezt megbeszéljük hétfőn, holott ők delegálták ezt a képviselőt ebbe a bizottságba.
4: Az első gyors kérdésed, a villámkérdés, a bevezető kérdés az volt itt a műsorban, hogy bűnöztek-e, vagy hibáztak-e a fideszesek?
1: Tiszások.
4: A tiszások, majdnem mindegy már.
1: A többi stimmel.
4: Igen.
1: Nem bűnöztek, hanem hibáztak, és nem a Fidesz, hanem a Tisza.
4: Igen, minden más rendben van. Az azonban nincs rendben, hogy ezt a kérdéskört nekünk most körbe kell járni. Azért kell körbe járni, mert az emberek igazságérzete megint fölháborodik, és azt mondják, hogy itt olyanok történnek, amik nem elfogadhatóak, és ezek jó kis adukártyák a volt kormánypárt kezében. De nincs jelentősége. Ugyanis a jog mindent megold, hála Istennek. Erre találták ki. Tessék kérem, összeülni, megvilágítani ezt a kérdést. És ha ilyen felháborodás, ilyen következmények vannak, lehet cserét kérni. ezt a fiatalembert ebből a bizottságból ki lehet emelni, és akár át lehet tenni a költségvetésébe, hogy a fizetése ne változzon. Nem kell ezt feszíteni, ha már így adta a jóisten. És mégis el kell mondanom, amit az elején is mondtam, ha kampány során is tudták már ezt, akkor rossz helyre delegálták, ha nem tudták, akkor pedig vétlenek.
1: Egyébként ő listá jutott be, csak mondom a kedves nézőknek, nem indult egyéniben, a Tisza 49. helyéről a listára jutott parlamentbe. Éva?
6: Igen, ugye minden embernek nem tudhatják azt, hogy most éppen mi a hobbija. Az más kérdés, hogy itt inkább a képviselőnek van felelőssége, mert ha ő hobbivadász, akkor nem vállal egy ilyen bizottságban szerepet, holott maga ugye a miniszter is azt mondta, hogy ő kérte is, hogy ez a vadászterület ne legyen ennek a minisztériumnak a hatáskörében, mert hogy ő, aki ugye mindig is állatokkal foglalkozott, meg hát él hal az állatokért, ezt sehogyan sem tudja összeegyeztetni. És azért mondtam, hogy lehet, hogy nem ez a legnagyobb hibája a Tisza frakciónak, meg a Tiszának, hogy én úgy hallottam, hogy vannak azért olyan személyi ügyek és választások, amik nem biztos, hogy mindig a legjobb embereket teszik. Én úgy hallottam, hogy vannak azért olyan személyi ügyek és választások,

0: kérdés, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy a hobbivadászat rendjén van, akkor miért ne gondolhatná, hogy ő hobbivadászként beülhet egy parlamenti bizottságba, amely egyébként az élő környezet védelmért felel. Na de akkor könnyen... milyen alapon mozdítsák el? Most az ő szemszögéből próbálom értelmezni a helyzetet.
1: Na de könyörgöm, az egész Tisza képlet az arról szól, hogy tisztességes, transzparens, prudens, átlátható, nem tudom milyen kormányzást szeretnénk csinálni, minden az asztal fölött legyen. Minden kérdés, minden válasz gyakorlatilag ez beszéli el, szembeállítva azzal, hogy bezzeg Orbánék idejében mindent meghosszabbítottak Bicskéig. Minden. Tehát ilyen személyi ügy után még kinevezték szerintem államelnöknek körülbelül, és nyilván túlzok, az adott ember. Nem tudom, hogy mire gondolt a költő. Mármint Kapirnyák Tibor, aki amikor jelölték erre a feladatra, akkor egy piros kis lámpa nem villant ki az agyába, hogy hát ez nem biztos, hogy jó lesz, hogy pont ebbe a bizottságba, pont a, én, miközben...
2: Azt hiszem, hogy vadgazdálkodással foglalkozik, tehát mint hogyha...
0: Egy vadásztársaság elnöke
1: és olvastam is, hogyha újságolvasó ember Gajdos László nyilatkozatait, pályaképét, ahogy simogatja az elefántokat, amilyen a hozzáállás az egész szénához, hát, hogy nem vetődött föl menne, hogy gyerekek, nem biztos, hogy én erre a bizottságba, ebbe a bizottságban én jól leszek. Tehát, hogy fel se vetődött, ez szerintem egyfajta, elnézést kérek, nagyon sarkos megfogalmazás mondok, ez egyfajta alkalmatlanságot feltételez, de nem azt, hogy más bizottságban egyébként nem tudná jól ellátni a képviselői munkáját.
3: Na, ez nem kormányzati
2: termék. A másik,
3: ez nem kell keverni. Nem kormányzati felöltött vállalt a pasas. Bizottsági helyet vállalt.
1: Ki mondta, hogy kormányzati?
3: Mert azt mondott, hogy a magatartásával összeférhetetlen a minisztériális elképzelések.
1: Micsoda? Nem. Én azt mondom, hogyha belekerülsz egy olyan bizottságba, amely bizottság az élő környezetért felelős ügyekért fogalmazza meg magát, meg tagja vagy egy olyan pártnak, amelyiknek a újonnan létrehozott környezetvédelmi minisztere olyan 79 interjúban elbeszélte azt, hogy mi a hozzáállás az egészhez, akkor ő, mint vadász, hát mondom, egy piros lámpa ki kellett volna gyulladjon az agyában ahhoz, hogy rájöjjön, hogy nem biztos, hogy ez jó dolog, hiszen óriási támadási felületet adhat.
3: Mi a dolga egy parlamenti bizottság?
0: Tehát akkor ez egy politikai hiba, hiszen hát a kormányzathoz neki semmi köze.
3: Ez a súlyos parlamenti bizottság dolga? Mi a dolga a parlamenti bizottságnak, bármelyikről is beszélünk?
1: A parlamenti bizottság dolga az, hogy az illetékes szakfeladatok mentén fogalmazza meg önmagát.
3: És ellenőrizze
0: a kormányzatot.
3: Annak a kormányzati tevékenységét. Miért baj az, hogyha egy erdőmérnök, vagy egy vaddal foglalkozó ember egy ilyen bizottságnak tagja lesz?
1: Gyuri, megfordítom. Nem itt van a baj. Szerintem jó ötlet. Szerintem fordítsuk meg. Jó ötlet volt, hogy ebbe a bizottságba delegálták Kapirnyák Tibort, aki ezt elfogadta, és azt mondta, hogy ez itt teljesen. Szerintem fordítsuk meg, csak hogyha ezt a logikát követjük, akkor meg Magyar Pétert nem értem, aki meg kimondta azt, hogy hát ezt az ügyet felül kéne vizsgálni.
0: Hát ezért kérdeztem azt, hogy...
1: Ha innen nézem, akkor azt mondom, hogy Magyar Péter nagyon helyesen ismerte föl, hogy ez nagyon nem patent, és ez körülbelül azzal megfeleltethető, amit én mondok. Nem azt mondom, hogy nekem van igazam, Isten ments, csak itt most így elkezded itt keretezni a minisztérium, meg bizottság, meg lótúró. Ez egy teljesen hétköznapi politikai feladat. Egy ember mire alkalmas, milyen szcénákban mozgott eddig,
0: de miért
1: milyen
0: lenne alkalmas egy hobbivadász ennek a parlamenti bizottsági alelnöki pozíciónak a betöltésére? Ha előzetesen ez nem összeférhetetlen, akkor utóbb sem összeférhetetlen.
1: Erről beszélek, hogy előtte hogy nem tűnt föl, nem értitek?
0: De nem összeférhetetlen. Jogi értelemben nincs összeférhetetlenség. Jó,
3: hát mi vagyunk itt. Andis jól mondja, mi vagyunk itt.
0: Akkor mégiscsak az a kérdésem, hogy tehát a közvéleményben keltett felháborodás hatására lépett Magyar Péter. Most már nem először?
3: Nagyon jók a műsorvezetői kérdések, és te már beleragadtál ebbe a történetbe, engedd el.
1: Nem, szerintem ez jó így, ez így teljesen jó így, és szerintem Magyar Péter hülyeséget csinált, hogy ezt kiposztott, szerintem ezt nem kéne felvizsgálni, szerintem ez így jó.
2: Nem, szerintem léphet ugye itt a semmilyen úrnak, hogyha a
3: helikopteres
2: vadászatra gondolunk, hogy valójában ez egy politikai támadás, tehát hogy valójában azért, mert valaki hobbivadász, még lehet egy bizottságnak a tagja.
1: De most nem erkölcsi kérdés, amit mondasz?
2: Ez vadgazálkodás. Ez inkább egy olyan jellegű, azért mondom, hogy én a képviselő felelősségét vonnám először.
1: Hát én is erről beszélek, Éva.
0: Csak akkor erkölcsi felelősség, ha elfogadjuk, hogy a te véleményed mindenkinek a véleménye, hogy kell legyen. Ez az ember nem azt a véleményt fogalmazza meg, amit te. Szerinte összefér, hiszen különben nem vállalta volna el.
1: De ez az ügy szempontjából mit beszél el?
0: Azt, hogy a kormány, ha én jól értem, megint egy közvélemény nyomás hatására lép. Eddig nem volt probléma, most kiderült, most probléma.
1: Igen. De valószínűleg azért nem, mert előtte nem monitorozták tisztességesen ezt az embert, én pedig arról beszéltem nagyjából 5 percen keresztül, hogyha saját magának Kapirnyák Tibor képviselőnek Kapirnyák. Nem jutott az eszébe az, hogy ebből bármi

0: miféle gond lehet, akkor onnantól kezdve hát egy rossz kiválasztási folyamatnak a részese voltunk, amelyet most tetten értek, és amelynek nyomán most a miniszterelnök tette egy lépést.
1: Váltsunk témát, mert...
2: Igen, váltsunk, bárcsen ember...
1: Beleragadtunk.
2: Nem lehet, így van. Nem lehet a hobbiát megnézni, én azért nem látom ezt ekkora főben járó bűnnek, inkább politikai...
3: Én bűnnek egyáltalán nem látom, bár az én véleményem, tehát a sokadlagos, én csak
2: azt... Váltsunk témát.
3: Váltsunk témát, nézzük meg a nap kérdését.
1: Vagy menjünk haza.
3: Így szólt, semmiképp nem menjünk haza. Hibázott ön szerint a Tisza frakció, amikor egy hobbi vadászt jelölt a parlament élő környezetért felelős bizottságába? 61%-a mondja nézőinknek továbbra is, hogy igen, hibázott a Tisza párt, 39%-a véli úgy, hogy nem hibázott. Nagyon szépen köszönjük, hogy aktívan játszottak, válaszoltak a nap kérdésére ezúttal is, és akkor ismertetek néhány jellemző kommentet. Lajos, hibázott, de szerencsére lesz következménye. Még időben vagyunk, hogy ne legyen egy második semmilyen a parlamentben. Zoltán, az attól függ, kinek a pénzéből ment vadászni, ilyen egyszerű. Katalin, a bizottságban csak olyan emberek üljenek, akik vegetáriánusok, azaz nem fogyasztanak állati húsból készült élelmiszert, és nem ölnek állatot. József nem hibázott. Igenis, a vadászokra nagyon nagy szükség van. És végül Anna, az élő környezetet védi halott oroszlánnal. Na szép, egy másik bizottságban van a helye. Köszönjük szépen az aktivitást, holnap is lesz napkérdése, akkor is játszanak, válaszoljanak, kommenteljenek. Most pedig megyünk tovább, Őrsi Gergely miután kiengedték a letartóztatásból, interjút adott a HVG-nek, ahol amellett, hogy ismét elmondta, hogy ártatlan, arról is beszélt, hogy szerinte mi az az egyetlen vádpont, illetve bizonyíték, ami miatt ő börtönbe került. Nézzük meg a részleteket.
4: Őrsi Gergely második kerületi polgármester a HVG-nek adott interjúban teljesen alaptalannak nevezte az ellene felhozott vesztegetési vádakat. A politikust összesen 290 millió forint elfogadásával gyanúsítanak. Ő azonban azt állítja, hogy egyetlen ember Zé Zsolt vallomása szól ellene, és nincs fotó, videó vagy hangfelvétel, amely terhelni őt. Cáfolta, hogy kenőpénzt vett volna át, luxus nyaralásokon vett volna részt, vagy jachtja lenne. Szerinte a közétkeztetés és parkfenntartási ügyekben sem történt bűncselekmény. 4 hónap börtön után bűnügyi felügyeletbe került. A fogvatartást élete legrosszabb időszakának nevezte.
3: Most a körünkben helyet foglaló ügyvédhez fordulok, tehát azt mondja Őrsi Gergely, hogy csak egy tanúvallomás van ellene, se videó, se képfelvétel, se egyéb bizonyíték. Mik a bizonyítékok erő sorrendje? Én úgy tudtam, hogy a tanúvallomás az nagyon erős.
1: A bizonyítékok rendszerben vannak elhelyezve. Nincs király bizonyíték. Bizonyítékok vannak, amelyek okozati láncolati rendszerbe kell őket elhelyezni. Ez az okozati láncolati logika vezet el esetleg egy vádirathoz. És a bizonyítás esetén, valószínűsíthetően nem egy bizonyíték alapján, azt más körülmények is alátámaszthatják. És azt kell hozzátennem, én tisztelem Őrsi Gergelyt, minden tekintetben azt kell mondanom, hogy ő szerinte csak ez az egy bizonyíték van ellene, mert talán nem tárták a többit elé. De ő és a védője azt megtehetik iratismertetés keretei között. Tessék kérem, ideadni nekem mindazokat a bizonyítékokat, amelyek a bűnösségem irányába mutatnak, és cáfolni akarom. Nem a HVG-ben kell cáfolni, a büntetőeljárásban kell cáfolni.
3: És még egy kérdés, hogy viszont a hatóság azt mondja, hogy vádalkut kötött bizonyos bűnözőkkel, így jutottak el politikusokhoz. Ez viszont egy nagyon
1: erős... Ő kötött vádalkut?
3: Nem, a hatóság. Tehát a hatóság vádalkut
1: kötött azzal a fiatalemberrel, aki ráterhelt.
3: Igen.
1: És akkor tessék mondani nekem, azt nem kell ellenőrizni? Hát még azt is ellenőrizni kell, kedves műsorvezető úr, hogyha én azt mondom, hogy megöltem a nagymamámat, mert nem valószínűség, hogy megcsináltam. De ha igazat mondok, vagy nem mondok igazat, mind a két feltételt biztosítani kell a nyomozóhatóságnak. Még a beismerő őszinte vallomást is, ha magamra vállalok egy cselekményt, szintén bizonyítani kell. Nem lehet a szavakra építeni. Ezért voltam bátor fentebb azt mondani, hogy a bizonyítás rendszeréből kell kiindulni, és hogy Őrsi Gergely természetes módon védekezik, és azt mondja, hogy nem tartja magát bűnösnek, és nincs ellene semmiféle érdemi bizonyíték, ő nem tudja, de bekéri, és megválaszolja. Ja, ez a megoldás.
3: Nézzük egy lélektani aspektust, mert nagyon sok kedves nézőnk egy bizonyos politikai oldalhoz kötődik. és azt mondja, hogy amikor az én oldalamról vádolnak meg valakit, az nem létezik, és Őrzsi Gergely esetében is volt mellette szimpátia tüntetést. Ha szinte ugyanazzal vádolnak meg egy másik kerületi vezetőt, mondjuk az ő elődjét, akkor az a gazember joggal van, és végre joggal van sitten. Nálatok ez hogy működik? Tehát, hogy politikai oldal és bűncselekmény, gyanú, vád.
1: Semmi köze a politikának a büntetőeljáráshoz, ezt tanuljuk meg egy életre.
3: De most a lélektani részt kérdezem.
1: Lélektanilag sincs hozzá semmi köze. A társadalom igazságérzete és a jogi igazság nem azonos.
3: Akkor személyre szabottan, Éva.
2: Ez igaz, de az biztos, hogy ugye itt ilyen politikai szurkolótáborok vannak, hogy így fogalmazzak, és majdnem azt kell mondani, hogy a társadalom 20%-a biztos, hogy fideszes, másik 20%-a biztos, hogy nem, az összes többi meg úgy körülbelül, hát majd ide vagy oda sodródik. Na most ő nekik, és ugye én a családból tudok példát hozni, igaza van, ahogy mondod, hogy ha az egyik oldalon mondjuk azt mondják egy fideszes, hogy lopott, hát az biztos nem igaz, de ha mondjuk egy másikra mondják, akkor meg biztos igaz. És lélektanilag ez így van, tehát hogy ilyen esetben az, hogy valaki a közvélemény előtt azt mondja, hogy ártatlan vagyok, és ezt mondja Hankó Balázs is, meg mindenki más is, itt az ügyvéd úrnak kell igazat adnom, hogy hát ezt majd a bíróság döntse el, tehát hogy lélektanilag ki éppen milyen oldalon áll, biztos, hogy egy párt preferencia ezt befolyásolja, nem kellene, de hát ebben az ügyben megmondom, hogy ilyen független-függetlenként nézve nem tudok mit mondani, mert hogy majd a bizonyíték.
3: Tehát téged ezek nem befolyásolnak, ezek a nem. kérdések. András, te mit gondolsz? Magyar Péter sokszor beszélt arról, hogy itt nagy koalícióban megy a mutyizás. Volt ugye a Fidesz, a Kék Fidesz, és hát ez az ügy tulajdonképpen nagyon erősen, mintha bizonyítaná ezt az állítást. Itt van DK-s, volt MSZP-s, Fideszes, még Momentumos is. Vádlott, gyanúsított, börtönben van, előzetesben volt.
0: Mert én nagyon általános, vagy két általános dolgot fogok mondani. Az egyik, ugye beszéltél a lélektarról, és erre a kérdés is válaszok majd, beszéltél a lélektarról. Szerintem a sokkal inkább függ attól, hogy milyen polgármesternek tartották Őrzsi, vagy tartják Őrzsi Gergelyt a második kerületben. És a szimpátia kommentek és egyebek alapján, a mellette kiálló tüntetés alapján azt lehet mondani, hogy nagyon jó polgármesternek tartják a helyiek. Tehát a
1: másik, újra választ.
0: Igen, tehát 2019-ben, amikor volt egy nagy boom, és Karácsony Gergely főpolgármester lett, és a többi kerületet is megszerezte az ellenzék, az akkori ellenzék, akkor ugye elkezdődött egyfajta munka, és az 24-ig olyan jól sikerült Őrzsi Gergely részéről is a második kerületben, hogy gyakorlatilag az egyik legsikeresebb kerületi polgármesterről beszélünk, amikor az ő személyéről beszélünk. Ez egyik dolog, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a társadalomnak az érzete, hogy milyen szóba lehet-e vele állni, elviszik-e a, nem tudom, a feladatokat, ellátja az önkormányzat, odafigyel az emberekre, stb. Meg annyi példa, hogy ezt jól csinálja. A másik az egy igen nehéz dolog a tekintetben, hogy mégiscsak van egy konkrét számszerű állítás.
3: 290.
0: Igen, jó. És mondhatnánk azt, hogy mi ez a, nem tudom, 17 milliárdhoz képest. Én ugye elmondom vagyok, hogy egy forintot se lopjunk el, sőt egy eurót, semmit, egy coint ne lopjunk el, mert az ugye nem szabad. Tehát ez egy nagyon súlyos állítás, amit nyilván el lehet venni a HVG-ben, meg lehet interjút adni, és el lehet mondani, hogy egyébként ez a dolga a politikusnak ilyenkor, hogy mondja el a saját álláspontját. Nyilván a szempontjából azért is, mert azt mondja, hogy igaza van. Ezt nem tudjuk, hogy ez hogy csapódik le egyébként, mert valaki azt mondja, hogy igen, igazad van, valaki azt mondja, hogy nem, nincs igazad, politikai beállítódástól alig a függetlenül, de hát ezt nyilván a nyomozati és az ítészi szakasz mondja majd meg, hogy akkor ebből az állítás mi az, ami bizonyítható, mi az, ami nem. Még egy fontos dolgot hadd mondjak, hogy a Gyuri az okozati láncról beszélt. Ugye láttunk már olyat, hogy úgynevezett közvetett bizonyítékok logikai láncolata alapján is, mert ítéltek el embert.
1: Persze.
0: Úgyhogy nem volt közvetlen bizonyíték.
3: Persze. Például Gyárfás Tamás.
0: Gyárfás Tamás.
1: Ez egy rendszer.
0: Felbújtóként 7 évet kapott jogerősen úgy, hogy már másfél évet letöltött Kecskeméten. Ellene az az egyik legnagyobb vád, hogy nem tudom, hangfelvétel szerint széttárta a karját, és nincs egyetlen közvetlen bizonyíték, hogy ő ezt elkövette.
1: Hangos, amit mi tudunk, de a bíróság más tud.
0: Igen.
1: Nem szabad a kettőt keverni.
0: Igen.
1: Csak a bíró van abban a helyzetben, hogy az eset összes körülményeit értékelje. Mi nem.
0: És ezért akartam arra kiukadni, hogy fogalmam sincs, mi lesz ennek a végeredménye, hiszen valamit állítanak Őrzsi Gergelyről, ő is állít valamit, aminek majd lesz egy valami fajta konklúziója, de ha nincs közvetlen bizonyíték, hanem csak közvetett bizonyítékok láncolata, akkor is el lehet ítélni egy embert, ami nekem azért némi meglepetés.
1: Igenis, bíró úr. Igenis,
3: ez
1: bíró.
3: Egy külön műsort is megengedett, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézők, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra!

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tiszteltek, köszöntöm Önöket. Kedreggel van, és hát nem a naphoz szabtuk az első témánkat, mert hogy ezt akármelyik nap megbeszélhettük volna, hiszen egy folyamatról van szó. Szóval Sógor Zsolt a vendégünk, közlekedési szakjogász. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: És hát amire én gondolok, az az, hogy egyre több fiatalt kapnak el a rendőrök ittas vezetésen, sőt vannak olyanok is, akik 14-15 éves korukban pattanak be az autóba, amikor még jogosítványuk sem lehetne. Ez egy, ha úgy tetszik, friss trend, vagy legalábbis eddig talán nem szembesültünk vele ennyire.
2: Igen, még én sem tudom eldönteni, hogy minek köszönhető ez. Tehát a statisztikák azt mutatják, hogy az első fél évben 44 vagy 40 fiatalt kaptak el, aki 18 év alatti, és ittas vezetésen. Most nem emelik ki azt, hogy milyen körülmények között, de gyanítom, hogy ezek nagyrészt rolleres közlekedések voltak, mert a kúriának a döntése és jogértelmezése alapján az elektromos roller az gépi meghajtású járműnek számít, és aki gépi meghajtású járművet ittas állapotban vezet, az ugye elkövette az ittas járművezetésnek a
1: végét. Ez érdekes, a kerékpárnál ez nem így van?
2: A kerékpárnál nem, az csak az nem gépi meghajtású jármű.
1: Tehát ha lábbal hajtom a rollert...
2: De az ittas vezetés az, tehát a jármű, az ittas járművezetés ott is.
1: Na, ez nem mindegy, ez nem mindegy.
2: Nem, nem.
1: Tehát az ittas vezetés abból a szempontból teljesen mindegy, hogy mit hajtok, ha hajtok így valamit, van, abból van. A szempontból nem mindegy, hogy milyen jogkövetkezmények
2: jönnek. Van, a közlekedésben nem illik részt venni ittasan. Tehát sem bódult állapotban, mert ez a másik, mert nagyjából olyan 1000 körüli az éves szám a bódult állapotban történő vezetésnél, és az ittas vezetés az pedig a tízszeres, az 10 000 egy évben.
1: A roller az önmagában is egy veszélyes eszköz, azért ezt most már traumatológusok szokták elmondani a leggyakrabban, hogy észnél kéne lenni egy kicsikét. És hát ráadásul a fővárosi utak állapota az különösen nehézé teszi a dolgot, mert még a kátyukat is kerülgetni kell, amitől aztán így megy a rolleres, akkor is, ha nem részeg.
2: Így van. Ez egy szerintem egy rendkívül instabil jármű, főleg a kiskerekei miatt, és ugyanhogy említette, a kiskerék miatt ugye nagyon könnyen elakad bárhol, és elég nehéz irányítani, és meg elég magas a súlypontja, tehát sok olyan dolog szól ellene, ami, én megmondom, én nagyon nem szeretem. És mint közlekedési szakjogász, tehát én naponta találkozom mind a két oldalról, tehát mind az elkövetői oldalról, ezekkel az esetekkel, mind az áldozati oldalról, és sajnos az aktáim között elég sok halálos végű rolleres baleset van, főleg olyan esetben, hogy a roller vezetője a kerékpárúton közlekedik, majd a jármű, aki jobbra kanyarodik, nem veszi észre, és ha ez egy nagy teherautó, vagy egy busz, akkor és szerencsétlenül végződik a dolog, akkor ez nagyon szerencsétlenül is végződik.
1: Viszont akkor itt például szögezzük le, hogy a kerékpárúton egyenesen haladónak van elsőbsége.
2: Így van.
1: Tehát ha rákanyarodok, én nem mondhatom azt, hogy nem figyeltem, nem láttam, bocsi, miért nem nézted, hogy kanyarodok. Neki volt elsőbsége.
2: Így van.
1: Tehát mindig nagyon, a tükör.
2: Nagyon figyelni kell. Segít. Nekem a rémálmom, mint közlekedőnek, főleg esőben, sötétben, egyszerűen háromszoros figyelmet kell tenni arra, hogy az ember megnézze azt, hogy nem bukkan-e föl valahonnan egy kerékpár, vagy bármilyen. Elvileg elektromos rollerrel kerékpárúton nem lehetne közlekedni, de közlekedik. És ha ott közlekedik, akkor elsőbsége van, mert azt mondja a Kressz, hogy annak a járműnek kell elsőbséget adni, amelyik a kerékpárúton közlekedik.
1: Tehát beszélünk arról, hogy több az ittas járművezetés, de tavaly még a rendőrség arról számolt be nagy büszkén, hogy csökkent a számuk. Itt hirtelen történik valami. Csak annyi, hogy elkezdték ellenőrizni a rollereseket?
2: Szerintem igen. Szerintem igen, és én ezt nagyon helyesnek tartom. Sajnos, mint jó pár évvel ezelőtt, több mint 20 éve, ugye én magam is a rendőrség állományában voltam, és pont a kommunikációs vezetőjük voltam abban az időben. Azért azt meg kell mondani, hogy a rendőrséget a statisztika is irányítja.
1: Tehát, van egy jó adatunk, hozzuk nyilvánosságra.
2: Igen, igen. Na most én azt mondom, hogy ebben az esetben inkább a rendőri ellenőrzéseket kell szigorítani, és nem foglalkozni a statisztikával, mert én azt gondolom, hogy mind a ketten ismerjük a mondjuk egy péntek vagy egy szombat estét, és látjuk azt, hogy a gyerekek mondjuk betérnek, de gyerekek, hát fiatal felnőttek, mondjuk egy szórakozó helyről jönnek ki, és vannak bérelhető rollerek, és minden gond nélkül.
1: Mennek egyik helyről a másikra, együtt rollerrel. Hányszor látjuk ezt?
2: Így van, és ezek életveszélyes mutatványok, és állítom, hogy ilyenkor az eseteknek a 70-80%-ában, aki vezeti ezt a járművet, az nem vagyok benne biztos, hogy nem itt tart.
1: Úgy indultunk, hogy egy kuria döntésre hivatkoztál, méghozzá arra, hogy igenis járműnek számít.
2: Igen, méghozzá gépi meghajtású járműnek.
1: Ez egy alapvető változás a megítélésében a különféle eseteknek?
2: Igen, ez egy alapvető változás, mert régebben úgy indultunk el, hogy ez nem számít, tehát nem számított az ittas vezetésnek. A kúria így látta jónak, aki kicsit ezóta jogértelmezése, azt nézzük meg ezt az elektromos rollert, egy gép hajtja meg, tehát nem lábbal, nem bármi mással kell hajtani. Én egyetértek vele.
1: Ebben teljesen mindegy, hogy milyen sebességre képes, mert ugye egyébként a módosult jogszabályok ebben különbséget tesznek.
2: Igen, az a kötelező biztosítások mértékénél számít az...
1: Sehol máshol?
2: Nem máshol, nem. De ami nagyon fontos, hogy végre valahára, és én nem tudom, hogy mi az oka, változtassunk már a közlekedési szabályokon, tehát nem egy olyan nehéz dolog megalkotni a Kressznek a kiegészítését.
1: Hú, hány éve van erről már
2: persze,
1: szó.
2: Persze, igen, csak azt nem értem, hogy miért csak beszélünk róla, és a törvényalkotó miért nem.
1: Most mi hiányzik el tekintetben a Kresszből?
2: Hát azért jó pár dolog hiányzik, de ez mindenképpen. Tehát ez mindenképpen hiányzik, hogy egy tiszta helyzetet teremtsünk ebben az ügyben. Mondjuk a kúria elvileg tiszta helyzetet teremtett, hatalmi szóval, kicsit azt kell, hogy mondjam, de én ezt helyesnek látom, de én azt szeretném, hogyha tényleg törvény szabályozná ezt, és törvény mondaná ki pontosan, hogy hogyan, milyen körülmények között, hogy lehet használni. Nem olyan nehéz törvényalkotási feladat ez, meg kellene lépni. Volt is erre ígéret, ha jól emlékszem.
1: Volt ígéret, és ha én jól tudom, ott akadt meg leginkább a dolog, hogy a bérelhető rollerek esetében hogyan lehet kötelezni a bérlőt arra, hogy bukósisakkal és térdvédővel, könyökvédővel, tehát felszerelésben béreljen, miközben mondjuk egy turista, aki egyik helyről a másikra akar csak átmenni.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt látom, hogy ebben is megoszlanak. Például önkormányzatok vannak, akik tiltják azt, hogy a területükön például bérelt rollert használjanak. Ennek már csak azért is van jelentősége, mert a bérelt rollerekkel, mint látjuk, elég gyakran cikáznak jobbra-balra a gyalogosok között a járdán, és ez a másik nagyon nagy veszély, mert nem is gondolná az ember, hogy mondjuk egy 80 kilós ember vezet egy ilyen rollert, akár 15-20 vagy magasabb 25 km/órás sebessége, és kilép elé mondjuk egy kapuajból egy gyalogos, és összeütköznek. Nagyon súlyos következményei lehetnek.
1: Ráadásul mindkettőjükre nézve, mert ne gondoljuk, hogy rolleres könnyebben meg fogja.
2: Így van, a fizika nem játék.
1: Sógor Zsolt közlekedési szakjogász, köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Az állami számvevőszék elnöke Vindis László levelet írt a köztársasági elnöknek, melyben arra kérte Baka Andrást, hogy szóljon rá a miniszterelnökre. Közben Magyar Péter jelezte, a Tisza párt frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét. Novák Zoltánnal és Szakonyi Péterrel beszélgetünk. Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért versenyző 7 ország között. Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Szabados Gábort kapcsoljuk. Tévútnak bizonyult az Orbán-Matolcsi féle unortodox gazdaságpolitika, állítja Bot Péter Ákos. A közgazdás szerint még idén ki kell vezetni az örökölt, piacot torzító állami beavatkozásokat a gazdaság stabilizálása érdekében. Szerinte az euró bevezetése is fontos lépés lenne a magyar gazdaság számára. Bot Péter Ákost kérdezzük. Egyre feszültebb a helyzet Franciaországban, országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A demonstrálók az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és a rossz körülmények miatt tiltakoznak. Több helyen összecsapások is voltak a rendőrök és a tüntetők között, miközben már több mint 5000 embert őrizetbe vettek. Vendégünk Robák Ferenc.
3: Jó estét kívánok, kezdődik az egyenes beszéd. Köszöntöm Önöket, a stúdióban itt van már Novák Zoltán, a Méltányosság Intézet elemzője és Szakonyi Péter újságíró. Szervusztok, jó estét.
4: Jó estét!
3: Kezdjük az olimpiával. Viszonylag friss hír, hogy kiderült, hogy Magyarország is jelezte a részvételi szándékát a 36-os olimpiára. Ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményéből derül ez ki. Azt írják, hogy 7 ország maradt a szűk mezőnyben, ezekkel folyamatos párbeszédben állnak, és kifejezetten jelezték érdeklődésüket a játékok megrendezése iránt, vagyis mi is. Mit szóltok ehhez?
5: Hát ez 2036-os olimpiai játékokról, nyári olimpiai játékokról csak ugye.
3: Még jó, nem a télen.
5: Így van, szóval nem kell havat idehordni teherautóval, van szó. Ami mellett azt gondolom az az érv szól, hogy tulajdonképpen szépen sutyomba mindent megépítettek, vagy majdnem mindent Budapesten, ami egy olimpiához szükséges. Tehát az atlétikai stadiontól kezdve, a foszi stadionig, a vizes arénától kezdve, majdnem minden megvan.
4: 5-ös, 6-os, 7-es metró, az még hiányzik?
5: Na jó, de van is 10 év rá. Tehát mondjuk ebben lenne ráció, és szerintem mindenképpen úgy lenne ráció benne, hogyha Bécsel, Prágával közösen rendezné meg, és akkor nem lenne olyan teher az országnak,

0: ami még talán egy 10 éves jelentős gazdasági fejlődés után is gondot jelentene.
1: Ugye, hát hogyha lesz ilyen, ugye vannak ilyen érvek, ugye ezt szokta elmondani Karácsony Gergely, és hogy itt már majdnem minden kész van. A másik oldalról meg azt szokták mondani, mondjuk momentumos vagy volt momentumos politikusok, hogy először rendezzen meg a főváros egy hétfőt, vagy egy átlagos szerdát, vagy valami ilyesmit szoktak mondani, és akkor majd beszélhetünk az olimpiáról, de hogy még az sem sikerül. Szóval a te odaszólásodban éreztem egy kicsit, nem vagy annyira a pártján az olimpiának?
2: Nincs vele bajom, mint ideával, és valóban a politika azért nem csak ilyen földhöz ragadt dolgokból áll, hanem célkitűzésekből és álmokból. És azt gondolom, hogy az előző miniszterelnök egyik beteljesületlen álma volt az, hogy Magyarország nyári olimpiát szervezzen, és ez a beteljesületlen álom, mint visszavágás Magyar Péter részéről, hogy majd ő, mert ugye ez 2029-ig eldől, hogy majd ő visz egy sikeres pályázatot, azt hiszem egy olyan zicser, amit nem fog tudni kihagyni, úgyhogy itt meg fog születni ez a deal a fővárossal, és meg fogja próbálni Magyarország elhozni ezt a nyári olimpiát. És van egy olyan integratív ereje, ami egyébként meg sokat hozhat egyébként a konyhára. Valóban beljebb vagyunk egy csomó infrastruktúrális területen, de azt hiszem, hogy ez a fajta személyes motívum, vagy hogy mondjam, emocionális motívum, ez sokkal erősebb, hogy majd én megcsinálom azt, amit Orbán Viktornak nem sikerült. Bár nagyon ritkán beszélünk ezekről a személyes motívumokról, de ezek nagyon erősen játszanak a politikában.
1: De ennek nem volt társadalmi támogatottsága annó, ugye hát a
2: nem mértük meg. Bocsánat, nem mértük meg.
1: Hát de kellett szerint... azt mérni? Hát a népszavazás sem írták ki 2016-ban, a Momentum ennek köszönheti tulajdonképpen az, hogy létrejött, vagy megalakult, nem tudom, lehet, hogy akkor is megalakult volna, de hát a Nolimpia kampányra hát emlékeztek, hogy tulajdonképpen...
2: Igen, de a Nolimpia kampány sem az olimpiáról szól, hanem voltak éppen egy rendszerellenes megmozdulás volt, valóban fölnőtt belőle egy mozgalom, és azért hátrált ki belőle, tehát nem lett végül is népszavazás, de azért hátrált ki belőle az Orbán kormány, mert érzékelte, hogy emögé be fognak állni azok is, akik a rendszer ellen mennek. És valóban ez így történt volna, ezt valószínűleg elég jól megismerték, tehát nem akartak belőle egy olyan szimbolikus ügyet, mint annak idején mondjuk Bős Nagymaros volt, Bős Nagymaros sem Bős Nagymarosról szólt. Tehát, hogy innentől fogva ez a támogatottság és ennek a dinamikája, ez nagyon másképp fog kinézni. Gyakorlatilag Momentum nincsen már, leszögezhetjük. Az más kérdés, hogy adott esetben egy új mozgalom ki tud-e nőni megint ugyanebből a tematikából, de azt gondolom egyébként, hogy most nagyon mások a feltételek, és ugyanakkor meg van benne egy nagyon komoly integrációs elem, ha sikerül bemozgatni rá a budapestieket és az országot.
1: Elvileg lesz egy társadalmi egyeztetés, bocsánat Péter, mindjárt érd a szó, ugye ezt mondta Karácsony Gergely, a végső jelentkezési határidő viszont nagyon közel van október 31, hát az nem mindjárt itt van.
0: Hát igen, ezt végig kell gyorsan játszani, tehát hogyha nem akarnak ellentmondani a korábbi kijelentésnek, akkor valami online szavazás, vagy valami szimpátia kinyilvánítására mindenképpen szükség van. De egyébként egy mondattal hagyj utaljalak vissza, ez egy érdekes gondolat, amit mondtál. Tulajdonképpen ezen a téren Orbán már forba van, hiszen neki az egyik álma az volt, hogy a Puskás stadionban legyen 3 nagy nemzetközi kupadöntő. És ebből és ez meg is lett. Tulajdonképpen vissza lehet vágni. A másik dolog, amit ebben kapcsolatban mondanék, hogy azért nagyon erős a verseny. Hogyha megnéztétek azt a 6 országot, aki jelentkezett, Törökország, Németország, hát azért nagyon, nagyon komoly sportdiplomácia és sportdiplomáción túlmutató dolgoknak kell történni, hogy Budapest befusson.
1: Na, menjünk tovább, lesz még a mai adásban szó, Szabados Gábor sportközgazdász jön, és szerintem nem is csak a mai adásban, hanem valószínűleg erről elindul. Ha elindul a társadalmi egyeztetés, akkor szerintem itt is fogunk vele majd foglalkozni. Szóval az ÁSZ elnöke, Vindis László írt egy levelet a köztársasági elnöknek, Baka Andrásnak, melyben arra kéri őt, hogy szóljon rá a miniszterelnöknek. Ugye azt írja ebben a vagy miniszterelnökre, azt írja ebben a levélben, hogy az ÁSZ elnökeként és a költségvetési tanács tagjaként tisztelettel, de határozottan hívja fel a figyelmét azokra az aggasztó tendenciákra, amelyek az elmúlt időszakban a miniszterelnök úr részéről a független alkotmányos intézményeket, köztük az ÁSZ-t érték. Mit gondoltok levélről, meg aztán majd az előzményt is megbeszéljük, mert ugye nem mindegy, hogy miért.
0: Ez nekem, elnézést, nekem az óvoda nagy csoportjára emlékeztet ez a dolog, a Pistike bántott, meghúzta a copfomat. Szóval egészen vicces. Én ilyet még soha nem láttam, pedig megettem kenyerem javát, de az, hogy egy független intézmény számbevőszéknek az első ember, aki egyébként előtte egy bank egyik legfőbb vezetője volt, elmegy panaszkodni a köztársasági elnökhöz, azt gondolom, hogy ez politikatörténeti csúcsnak számít. Nem?
1: Mit várhat egyébként?
2: Tulajdonképpen én szerintem ez egy tök legitim húzás, csak itt ugye az a kérdés, hogy mennyire független ez az intézmény jelen állás szerint. És ezt még tarkítja az a sztori is, hogy hát ő ugye az utódja Magyar Péternek a Hitvesi ágyban, tehát hogy van ennek egy ilyen bulvár része is, és szerintem egyébként nagyjából ennek köszönheti, hogy még a székében ül, azt kell mondjam, mert különben megoldották volna ezt is. Tehát egy nagyon fontos intézményről van szó, amely egyébként magát a kormányzatot ellenőrzi. És ez az ellenőrzés, ez nem ment igazán jól az elmúlt időszakban, nem a 16 évben, nem végig az ő sara volt ez, de körülbelül annyira tekinthetjük függetlennek ezt az intézményt pártpolitikai értelemben, mint az előző vezetés alatt. És hozzá kell tennem, hogy itt a szerepkeresés az ő szempontjából kicsit leszűkült, de ha hosszabb távra kitekintünk, az ÁSZ-nak újra meg kell találni a saját szerepét. Kovács Árpád idején ez egy szellemi műhely volt, ahol nagyon komoly tanulmányok kerültek onnan ki, hogy hogyan is kell hatékonyan, korrupciómentesen működtetni egy ekkora államszervezetet, és ez a fajta műhely, és ez a fajta integritás, és az a fajta szakmai megbecsülés, ami volt régen, az teljesen elillant, az elmúlt 16 évben teljesen eltűnt. Innentől fogva ő nincs könnyű helyzetben, mert egy devalválódott intézet, devalválódott vezetője az, aki most megszólal és szeretne magának, hogy mondjam, védelmet kérni.
1: Nézzük meg az ügyet, és akkor a kérdésem meg az, hogy gond-e, ha a miniszterelnök egyébként felhívja a figyelmet az ilyen dolgokra, vagy beavatkozás egy független intézményre nézve szerintetek. Ugye az előzmény az az, hogy tegnap reggel, miután a Direkt 36 tényfeltáró cikkéből kiderült, hogy a Megafon finanszírozását, hát részben legalábbis, de elég jó részben Mészáros Lőrinc cégei végezték, összességében több milliárd forinttal. Magyar Péter feltette a kérdést, hogy az állami számvevőszék vajon meddig hallgat a tiltott kampányfinanszírozásról. Szóval, hogyha ezt az ügyet megnézzük, meg ezt az egész történetet, akkor hogy látjátok?
0: Igen, hát a számvevőszék, ahogy említetted is, nagyon komoly humán erőforrással rendelkezik. Tényleg remek szakemberek dolgoztak ott, gondolom dolgoznak most is. Úgyhogy nekik ilyen mértékű, ilyen nagyságrendű tiltott kampányfinanszírozás minimum fel kell, hogy tűnjön. És nem értem, ugye 4,3 milliárd forint még egy ilyen nagy cégnél vagy cégcsoportnál is szemmel látható pénz, amit valahogy el kell könyvelni. Tehát valahol meg kell jelenni, vagy a cég mérlegébe, vagy a számlák között. Tehát hogyha valóban rendes, pontos és akkurátos munkát végeztek, akkor ez valahol meg kellett volna, hogy jelenjen, és legalább kérdés formájában fel kellett volna tenni, hogy tessék kedves mondani, ez a 4 milliárd, biztos évente ez sok száz millió forint volt, ez mire költötték, milyen jogcímen utalták el ennek a propaganda szervezetnek.
1: Na de ugye miért kell ezt megmondani? Mert mondhatná a Megafon, hogy hát miért magáncégektől kaptunk támogatást, na és akkor hol van itt a látnivaló? ugye a látnivaló az ott van, mondom akkor én egyébként a Transparency jogigazgatója is elmondta, azért aggályos, vagy a vezetője, mert állami közbeszerzésekhez jut ez a cég, jó részt annak köszönheti a bevételeit, és akkor innentől kérdés a kérdés.
2: Persze, de itt ugye ők úgy közelítették meg, és ez ügyben egyébként azt hiszem pont Vindics nyilatkozott is, hogy nem teremthető meg a kapcsolat egyébként a Megafon és a pártszervezetek között. Szervezeti kapcsolatot nem találtak. Ami egyébként érthető is lenne, csak azért korábban, hogyha belegondolunk, például a Vonáékat is úgy büntették meg, hogy nem volt semmilyen szervezeti kapcsolat, hanem feltételeztek egy árat. Ugye ott a plakátokkal kapcsolatban volt, plakáthelyekkel kapcsolatban egy nagyon komoly büntetés, azt hiszem 700 milliós, mi majdnem, hogy elleletítette annak idején a Jobbikot. És ott sem volt közvetlen kapcsolat, tehát ott is azért közvetett bizonyítékok alapján dolgozott az ÁSZ, és úgy büntetett, és nem nagyon tudott kitérni előre a párt. Tehát itt azért az, ami itt azért a közvélemény felé, a társadalom felé egy sokkal exaktabb és sokkal meggyőzőbb magyarázatot kell adniuk arra, hogy miért nem büntetnek ez ügyben, hogy miért nem találtak 16 év alatt a Fidesz kampány finanszírozásában soha problémát, miközben minden ember látja, mi is elmondtuk ebben a műsorban sokszor, hogy voltak éppen, bármelyik kampányról beszélünk, 14, 18, 22, fölülről nyitott volt a fideszes kampánybüdzsé, innentől fogva biztos, hogy legalább egy kis szabálytalanságot kellett volna találnunk, de még a formaságokra, tehát még a proforma dolgokra se figyeltek oda. Ami viszont a másik oldalát érinti, mert ezt is felvetetted, hogy mit tehet meg a miniszterelnök e tekintetben, és mit nem, tehát mit mondhat, mit nem. Ha egy ellenzéki politikus bírálja az ÁSZ-t, az kritika. Ha a miniszterelnök, azt nagyon óvatosan kell, hogy mondjam, patika mérlegen adagolni, mert az már formálisan is lehet nyomásgyakorlás, vagy annak a látszatát keltheti. Tehát annak örülnék én, ha nem a miniszterelnöknek kellene felszólítani az ÁSZ elnökét, hogy ezt, meg azt.
1: Hanem megtenni magát.
0: De bocsánat, egy mondatot ehhez. Azért itt van az ellenpélda. A gazdasági versenyhivatalnál, amelyet szintén kritikai, mondjuk úgy kritikai hangnemben bírált a miniszterelnök, ott a középvezetői réteg fellázadt. Érezve azt, hogy van egy elégedetlenség a kormány részéről is a GBH-val, ami szintén egy nagyon fontos szereplője a magyar közéletnek és a magyar gazdaságnak is.
2: Jó, csak én annak örülnék, ha nem, soha nem a megfelelési kényszer. Most mindegy, hogy így ügyészségről, van, mindegy, hogy az ÁSZ-ról, mindegy, hogy a GVH-ról beszélünk-e, soha ne a megfelelési kényszer, hanem az alkotmányos szerepfelfogás működtetni akár a középvezetőket, akár az első vonalban lévő vezetőket ezekben az intézményekben, akkor beszélhetnénk liberális demokráciáról, az alkotmányos demokráciáról.
1: Utolsó témánkra annyi idő maradt, hogy egy-egy mondatban tudtok reagálni, erőre szólok. Tegnap egyébként beszéltünk róla, hogy a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter reagálta arra, hogy luxusvadászutakon elejtett állatokkal pózol a bizottság alelnöke Kaprinyák Tibor. Úgy tűnik, hogy nem volt elég az ő reakciója, mert Magyar Péter ma reagált erre. Ő azt írta, hogy a Tisza frakció és a párt elnöksége jövő hétfőn tárgyal a tiszás képviselő ügyéről, mert egyértelművé akarják tenni, hogy mi az, ami elfogadható az ő közösségükben, és mi az, ami nem. Szóval nem volt elég, úgy tűnik, Gajdos László reakciója.
0: Hát igen, ez a luxusvadászat és a trófeagyűjtés, az egy bizonyos, a társadalom bizonyos rétegeiben ez egy nagyon trendi dolog, és hát ugye valaki korábban vadászott, és fölrakta a trófeákat, azok most is ott vannak. Nem nagyon lehet eldugni, már méretüknél fogva sem.
2: Az az igazság, hogy nehéz erre röviden válaszolni egyébként, de ez is egy olyan, hasonlóan az olimpiához egy emocionálisan felöltöztetett problematika, vagy konfliktus. Tehát az az igazság, hogy nyilván itt volt az előző érának egy ilyen vadászos bukéja, és hozzájuk kötődnek ez, ami egyébként szintén egy történelmileg megalapozott, szintén egy olyan mintázat, ami újra és újra fel, mert a késő kádári elit is ezzel töltötte az idejét. És ez, hogy mondjam, egy ilyen közösségszervező, ugyanakkor pedig ez az a hely, ahol ki lehet járni dolgokat, tehát hogy ez egy ilyen központi elemmé vált a NER-ben is, és ezzel szemben helyezkedni kíván, úgy látom, a mostani éra. Innentől fogva lehet, hogy ez a képviselő ennek az áldozata lesz, miközben nehéz ezt megítélni, mert a vadászatnak is a megítélése nyilván nem a exotikus nagyvadak, de általában a vadászat az az erdőgazdálkodásnak a része, tehát nem egy egyértelműen megítélhető dolog, ezzel együtt is lehet, hogy erre ilyen típusú zsigeri, emocionális válasz fog
1: születni. Azért az teljesen más, mert mint ami az erdőgazdálkodáshoz kötődik. Köszönöm, hogy jöttetek.
3: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Komiát Imre, az MSZP elnöke, régi új elnöke, mondhatnám. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt a nézőknek is.
1: Annyira kevés MSZP-s van, hogy már online kellett szavazni?
2: Nem, ez egy belső igény volt. Ilyen még nem volt az MSZP életében. A szabályaink ezt lehetővé teszik, és megpróbáltuk most ezt a módját az elnök választásnak.
1: Jól ment?
2: Abszolút jól ment.
1: Az ön szempontjából igen, mindenki.
2: De volt verseny is értelemszerűen, de mi mindig nyitottak voltunk arra, hogy egyre közelebb kerüljünk a demokráciának ahhoz a részéhez, hogy minél többen beleszólhassanak az ügyekbe. Most lényegesen többen tudtak szavazni az MSZP elnökére, mint amúgy egy hagyományos pártkongresszuson.
1: Kik voltak az ellenjelöltek? Ki volt a kihívója?
2: Lovasi Gábor, 8. kerületi pártagunk. Ő úgy gondolta, hogy beadja a pályázatát, és megmérette magát, és egyébként azt hiszem több mint 20%-ot el is ért.
1: Miért jó ma MSZP elnöknek lenni? Ugye van egy útja az MSZP-nek, ami hát egyes vélemények szerint már a gödör maga, főleg onnan, ahonnan indultak.
2: Én olyan ember vagyok, aki számára a felelősségnek az nem csak addig tart, amíg mondjuk jól fut a szekér. Én magam felelősnek érzem magam azért, ahol az MSZP tart. Nem akarom másra kenni a dolgokat.
1: Mennyiben érzem?
2: És a felelősség az azt jelenti számomra, hogy akkor az nem azt jelenti, hogy fogom, lemondok és hátat fordítok, hanem ameddig több a kérdés, mint a válasz, addig ott vagyok és teszem a dolgom.
1: Közbe kérdeztem, elengedte a fülem mellett, mennyiben felelős az MSZP mostani állapotáért?
2: Hát abban, hogy vezetőként hoztam döntéseket.
1: Rosszakat?
2: Jókat is, rosszakat is. Igen, voltak rossz döntések is.
1: Az, hogy az MSZP ott tart, ahol tart, az nem csak az MSZP-re jellemző, hanem az összes korábbi pártra. Tehát egész egyszerűen az fogalmazott meg a társadalomban a jelek szerint, hogy ezekre a pártokra semmi szükség. A DK-tól kezdve az összes többit felsorolhatjuk, gyakorlatilag a Mi Hazánk kivételével, amelyik egyedül talpon maradt az ellenzéki pártok közül. Az MSZP-nek milyen jövőt jósol?
2: Ahogyan említettem, hogy több a kérdés, mint a válasz. Arra még nincsen válasz, hogy az MSZP-re szüksége van-e, vagy nincs. Ez majd el fog dőlni.
1: Hát a választás nem ad választ?
2: A válasz az, hogy szükség van-e baloldalra. Szerintem igen. Addig, amíg az állam nem tudja biztosítani azt, amit József Attila úgy írt le, hogy ehess, ihass, ölelhess és alhass, addig a baloldalnak van dolga. Addig, amíg az a kérdés, hogy milyen világ lesz az AI által, az egészségügyben, az oktatásban, a munkavilágában. Addig, amíg az a kérdés, hogy az állam tudja-e biztosítani a lecsatlakozás lehetőségét, hogy tudunk-e egy sokkal lassabb, nyugodtabb Magyarországot felépíteni, addig a baloldalnak van dolga. Még egyszer mondom, a kérdés az az, hogy az MSZP-re szükség van-e. Ezt az idő el fogja dönteni. Abban a formában, ahogyan eddig működött, nem is tud működni, és abban a formában nincs is szükség. Ezért kell átalakítani, de nem biztos, hogy az átalakításnak az lesz a vége, hogy az MSZP az lesz és létezik. Holnap lesz az MSZP 37. születésnapja. Én nagyon őszintén mondom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz 40. születésnapja. Természetesen az MSZP vezetőjeként és annak a közösségnek a vezetőjeként, akik azt mondták, hogy akarunk létezni és akarunk baloldaliként létezni a magyar társadalomban, azt kell, hogy mondjam, hogy azon leszünk, hogy legyen. De ahhoz rengeteg átalakításon kell átesnünk, és nem megújulásnak, mert ez már egy olyan elcsépelt szó, főleg az MSZP-vel kapcsolatban annyiszor volt már itt baloldali fordulat, meg megújulás, hogy már nekem is elegem van belőle, nemhogy a kedves nézőknek, vagy a társadalomnak. De egy biztos, hogy az a kérdés, hogy akarunk-e egy 21. századi szociáldemokrata értékeken alapuló baloldali közösséget építeni?
1: Az milyen? Mert hogy ez az alapkérdés, ha jól értem.
2: Akkor visszatérnék a József Attila idézethez. Az olyan, amelyik biztosítja a közösség és az állam által azt, hogy mindenki ehessen, ihasson, azt ölelhessen, akit akar, és tudjon aludni, legyen hol aludni a fiataloknak. Az egyik legnagyobb kérdési probléma az a lakhatás.
1: De hát ezt nem az MSZP fogja most megoldani. Ezt ha valaki meg tudja most oldani, aki kormányon van, az a Tisza.
2: Ez egyértelmű, csak ahhoz olyan törekvéseket is kell látni, hogy ezt meg is akarja oldani, és baloldali értékek mellett akarja megoldani. Most azt látjuk, hogy lakóparkok százai, ezrei nőnek ki, akárcsak Budapesten vagy vidéken is. De ez megoldja a lakhatás problémáját.
1: Ha azok bérlakások lesznek, akkor valószínűleg igen. Ha nem, akkor alig ha.
2: Nagyon jó, azzal kezdődik a bérlakás, hogy bér. Az viszont olyan bérek is kellenek, megfizethető árakhoz, megfelelő tisztességes bérek kellenek. Ezt sem látjuk most, és akkor csak hogy egyértelmű legyen a nézők számára. Mi nem fogunk mindent csőből, rögtön vagy csípőből kritizálni, amit a kormány csinál. Vannak jó dolgok, amiket csinálnak. Természetesen, amit kell, azt meg kell kritizálni. Például azt kell kritizálni, hogy még mai napig nem látom azt a törekvést, hogy megoldják mondjuk a munkavédelem problémáját. Nyáron hetente haltak meg emberek a munkahelyükön, és gyakorlatilag azon kívül, hogy megbüntették azt a céget, nem történt semmi. Nem a büntetés a megoldás, rendszer szintű változások kellenek a munkavilágában és máshol is. A gyermekvédelemben volt a Zsolti bácsi ügy, mi akkor is azt mondtuk, hogy nem ez a legfontosabb, az, hogy kioldja meg ezt a problémát. Például mai napig nem történt arra intézkedést, hogy mondjuk azokat a gyerekjogi képviselőket, akiket 2023-ban kirúgtak, azokat mondjuk visszahelyezzék a pozíciójukba, azért, hogy dolgozhassanak, hogy megvédhessék a gyerekeket.
1: Ők szeretnék ezt? Hogy visszahelyezzék őket? Hát 2023 óta, mint hogy az elbocsájtott pedagógusok nagy része is találtak maguknak más életcélt.
2: Mert a rendszerben ezt tudták megtenni, hogy keresnek más célt, de ezek az emberek elkötelezettek, és szerették a munkájukat. És egyébként a magyar szociális rendszert is az elköteleződés, a hit és a munka szeretete tartja egyben. Ha nem kapják meg a megfelelő támogatást, és nem csak a bért, hanem a munkakörülményeket is, akkor szét fog esni a rendszer. Tudom, persze az a válasz, hogy 16 év alatt nem esett szét, de...
1: De nagyon... szétesett, tehát pont ezért nehéz ezt most újraépíteni. De nyilván egyfelől látszik, hogy elkezdték, másrészt nyilván lassabban, mint kéne, vagy mint amire igény lenne, de visszakanyarodva az MSZP sorsára, meg az MSZP céljaira, ez lenne a baloldaliság, amiket itt felsorolt? Tehát ez egy 21. századi baloldali párt ismérve?
2: Ha azt mondjuk, hogy az egyik fő törekvésnek annak kellene lenni, hogy egy lassabb, nyugodtabb, stresszmentesebb, lelkileg kiegyensúlyozottabb ország legyen és társadalom legyen, az már önmagában egy politikai ígéret. Most azt látjuk...
1: Ez igaz.
2: Most azt látjuk, hogy erre nincs semmiféle terv, nincs semmiféle mondás.
1: De hát az MSZP fogja megnyugtatni a társadalmat?
2: Vagy az MSZP, vagy az az új baloldali mozgalom, vagy új baloldali párt, ami majd létre fog jönni.
1: És jó, nem először céloz erre, úgyhogy akkor itt álljunk is meg.
2: Igen.
1: Úgy mennek ki ennek a választásnak, hogy lenne az MSZP elnöke újra, hogy ott volt a fejében, hogy lehet, hogy olyan lesz, aki bezárja?
2: Természetesen.
1: És ezt meg is ígérte az önre szavazóknak?
2: Azt kértem áprilisban az első olyan választmányülésen, hogy ez a párt kongresszusa, vagy a párt parlamentje, hogy egy önreflexió gyakoroljunk. Az önreflexió az egy elképesztően nehéz és mély utazás a lelkünk és a működésünk legmélyebb bugyraiba, és ott szembe kell nézni a démonainkkal. Szembe kell nézni azzal, hogy igen, lehet, hogy két év múlva lekapcsoljuk a villanyt.
1: De, na, de akkor nem ő lesz az, aki egy új baloldali pártot megalapít egyúttal?
2: Szerintem,
1: mert akkor az ugyanaz, mint amit lekapcsolt.
2: Szerintem nem én leszek, én már inkább szeretnék edző lenni, mint csatár, de minden segítséget, tudást, tapasztalatot át fogok adni, és meg fogok adni arra, hogy egy ilyen legyen. Jelenleg ma nincs egységes baloldali mozgalom. Kis párttöredékek vannak, ilyen kis párttöredék az MSZP is, a DK is, és nem sorolom. Kis szellemi műhelyek vannak, mondjuk, mint a Politika Történeti Intézet, vagy a Partizán körüli szellemi holdudvar. A szikromozgalom, ami Ján Borondás
1: körül arra sorolja?
2: Hogy?
1: A Partizánt, mint médiaipari konglomerátumot a baloldalra sorolja?
2: Hát hogyne, hasznos gondolatok születnek meg, baloldali gondolatok születnek meg.
1: Hát olyan van máshol is.
2: Az mindegy, hogy egyébként egy sajtóterméktől, az ott leírtaktól, vagy tanult baloldali gondolkodóktól, egy a lényeg, hogy gondolkodjunk, és próbáljunk meg valami fajta cselekvési tervet is letenni az asztalra. A cselekvési terv még nincs, most még beszélgetések vannak, és szerintem kevesebb az önreflexió, mint amit én szeretnék.
1: Lát olyat a Placon, aki azon dolgozik, hogy legyen egy új baloldali párt? Egy fiatalabb, hát egy dinamikusabb?
2: Többen is vagyunk, ugye ezek a beszélgetések zajlanak. Én például Jámbor Andrással együtt voltam a szociális szféra dolgozónak tüntetésén, és ott is beszélgettünk, és arról is, hogy mit szeretnénk majd esetleg közösen csinálni, vagy nem közösen csinálni, de egy biztos, hogy szerintem nem a régi garnitúrából kell, hogy kijöjjön valaki, és kiálljon, és majd én csinálok új baloldalt. Szerintem kellene egy baloldali Magyar Péter. Természetesen más attitűddel, de egy a lényeg. Addig is, amíg ezt a munkát elvégezzük, csak én teszem a dolgom.
1: Azt tudja, hogy ez egy szürreális beszélgetés lett. Teljesen. Tehát van egy régi párt, új régi elnökkel, aki arról beszél, hogy ez a régi párt az idejét múlt, és képes és kész bezárni azt.
2: Egy nagyon régi gyárban dolgoztam, ami idejét múlt technológiailag minden szempontból, de nem mentem el, pedig kevés volt a fizetés, meg nem volt megbecsülés, mert láttuk azt, hogy hogyan lehetne egy új gyárat építeni és egy új technológiát.
1: Komiát Imre volt a vendégünk, az MSZP újra választott elnöke. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Tóth Peti, Lilian a híradóval, aztán várom önöket vissza.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért versenyző 7 ország között. Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Szabados Gábort kapcsoljuk.
3: Így van, kapcsoljuk Szabados Gábor sportközgazdászt. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
3: Ugye ez egy mai bejelentés, friss hír a NOB közleménye. Mikor kellett ezt a szándékot jelezni, vagy hogy kerültünk bele ebbe a körbe? Azt lehet tudni ebbe a 7 ország körébe?
4: Amennyit a hivatalos információkból tudni lehet, már nagyjából 2 éve zajlanak ezek a megbeszélések. Itt hozzá kell tenni, hogy egészen más most az olimpiai rendező kijelölése, ennek a folyamata, mint ami volt korábban. Korábban ugye volt nyílt pályázat, aztán volt ilyen teljesen titkos bejelölése, ennek a folyamata, mint ami volt korábban.

0: viszont már tényleg komoly pályázati folyamatot is le fog bonyolítani.
1: Ugye, amit még lehet tudni, hogy október 31-én kell a végső jelentkezést leadni. Az micsoda? Mit kell leadni 31-én?
0: Igazából ezért is mondtam, hogy ez nem olyan, mint a régi pályázatok, hanem egy egészen más folyamat. Tehát ezt ne úgy képzelje el senki, hogy valami nagyon részletes pályázatot kellene leadni október 31-én. Kis túlzással szólni kell, hogy gondolkodom azon, hogy olimpiát rendezek. Tehát nagyjából ennyi. Természetesen úgy, hogy azért a NOB valamiféle kommunikációt folytat ezekkel az országokkal, és kell, hogy legyen azért valamilyen komoly háttere az országnak, de ez a folyamat még nem az, ahol komoly, kidolgozott, részletes olimpiai terveket kellene benyújtani.
1: A társadalmi egyeztetést, amit ígértek kormányzati szereplők vagy a főváros, azt 31-ig kell lefolytatni, hogy van-e egy társadalmi támogatása a fejét, tehát 31-e után kell, ezt meddig kell megtenni?
0: Természetesen ezt jóval később, ahogy mondtam, most még csak a beszélgetések zajlanak, tehát minden olyan, ami azért sokkal részletesebb kidolgozást igényel, és ide tartozik természetesen a társadalmi támogatottságnak a felmérése is, amit egyébként a NOB nagyon komolyan vesz, tehát hogy legyen komoly társadalmi támogatottság az olimpiai pályázat mögött, erre is még bőven utána lesz idő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, most 2026 második fele van, nagyjából még 2 év, mire oda eljut a dolog, hogy minden ilyen pontos információt már nyilvánosságra kell hozni és rendelkezésre kell bocsátani.
1: Jó, akkor a legfontosabb kérdés, kell-e olimpia Magyarországnak 2036-ban? Itt az előbb az urakkal már beszélgettem erről, kérdeztem őket, és ugye 2 érv szokott az egyik mellette. Itt Karácsony Gergely is elmondott már itt is ebben a stúdióban, hogy tulajdonképpen majdnem minden megvan, nem kell már annyit erre költeni. A másik kérdés, meg ezt is szintén politikusok szokták mondani, hogy hát előbb egy normális hétfőt kellene itt megrendezni Magyarországon vagy Budapesten, aztán majd beszéljünk az olimpiáról, nem tartunk mi még itt. Mit mond a sportközgazdász?
0: Az, hogy minden megvan, ez nem igaz.
1: Tehát valóban picit egyszerűsítettem, tehát azért nem teljesen így mondta Karácsony Gergely, de hogy nagy részt megvan, tehát ez már nem egy akkora beruházások közön, nem mint régen.
0: Valóban sok olyan sportlétesítményünk van, amit nagyon jól fel tudunk használni. Az igazán nagyobb pont nincsenek, tehát például atlétikai stadionunk nincs, és úszó központunk nincs, ugyanis az, ami van, az olimpiához jelen pillanatban nem megfelelő. Olyan mértékű átalakításokat kellene rajtuk végrehajtani, amiből gyakorlatilag majdnem egy teljesen új létesítményt is fel lehetne húzni. Tehát azért elég komoly befektetések kellenének a sportinfrastruktúrába is, arról nem beszélve, hogy még 10 év van ugye 2036-ig, tehát azért a mostani infrastruktúrát is kellene addig fejleszteni, fenntartani. De nem is ez az igazán nagy probléma, mert ez egyébként még viszonylag jól megoldható, hanem amire ő is utalta az egyszerű hétfővel, azok a közlekedési és egyéb infrastruktúrális fejlesztések, amelyek viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy ilyen mértékű rendezvényt Budapest és Magyarország, mert itt hangsúlyozni kell, hogy ez majdnem egész Magyarországot lefedné, tehát ez egyáltalán nem csak egy budapesti esemény lenne. Tehát amire Budapestnek és Magyarországnak szüksége van, azok a közlekedési és egyéb fejlesztések, azok jóval nagyobb munkát, jóval több időt és pénzt igényelnek, mint egyébként a sportlétesítményeknek a fejlesztése. Viszont ezeket nagyon jól hozzá lehet igazítani ahhoz, hogy ténylegesen mire van szükségünk, mik azok a fejlesztések, legyen az autópálya fejlesztés, budapesti tömegközlekedés fejlesztése, a Liszt-Ferenc repülőtér összekötése a belvárossal, és így tovább, és így tovább. Tehát mik azok a fejlesztések, amire szükségünk van, amelyeket régóta tervezünk, de eddig soha nem valósulhattak meg, és amelyeket az olimpia katalizálni tud. És azt gondolom, hogy egyébként Karácsony Gergely ezért támogatja az olimpiát, mert pont azok a fejlesztések tudnának megvalósulni, amelyeket nyilván a budapesti városvezetés már régóta szeretne látni.
1: Egy picit számszerűen is nézzük meg ezt, és ne csak úgy beszéljünk a milliárdokról, vagy a stadionokról, vagy úszóközpontról, hogy mit kellene itt építeni. Én megnéztem az utolsó olimpia, ugye a párizsi volt, ott végül majdnem 3000 milliárd forintba került, majdnem a duplája lett, mint amit eredetileg terveztek. Hát azért erre van tapasztalat Magyarországon is, hogy valami több, mint a duplája lesz a végén, ugye, hogyha itt gondolunk egy-két sporteseményre. De csak azért lett ennyi, mert Párizsban a sportlétesítmények 95%-a rendelkezésre áll, tehát arra valóban nem kellett túl sokat költeni, és már akkor a párizsi példán levezették, hogyha akkor mi rendezzük, akkor 5000 milliárdba került volna.

0: Meg lehet azt most mondani, hogy ez mennyibe kerülne az adófizetőknek?
1: Nyilván egy pontos összeget mondani az felelőtlenség lenne, hiszen ehhez sokkal pontosabb tervek kellenek. Azt nyugodtan kimerem jelenteni mindenféle kockázatvállalás nélkül, sem a 3000, sem az 5000 milliárd forint nem lenne elég ehhez a budapesti és magyarországi olimpiához. Most csak egy összehasonlítást hadd mondjak. A 2024-es olimpiára, amit ugye végül Párizs nyert meg, de Budapest is pályázott, az abban benyújtott magyar pályázatban az szerepelt, hogy 2000 milliárd forintba kerülnének azok a közlekedési fejlesztések, amelyek egyébként az olimpiához szükségesek, de az olimpia nélkül amúgy is elvégeznénk őket 2024-ig. Ebből gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Ebben benne volt a Liszt-Ferenc repülőtér fejlesztése, egy új híd a Dunán, és rengeteg egyéb fejlesztés. Gyakorlatilag 2024-ig semmi nem valósult meg belőle, és ez a 2000 milliárd forint már akkor nagyon alulárazott volt, és ez volt nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor ugye ezeket a terveket csinálták, Covid előtt, orosz-ukrán háború előtt, és így tovább, és így tovább. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy csak az infrastruktúrális fejlesztések több mint 5000 milliárd forintba kerülnének, és akkor ehhez jönnének még sportlétesítményfejlesztések, és természetesen a szervezési lebonyolítási költségek.
0: Na de akkor, ha ilyen óriási nagy számokat mond, akkor most bárki, aki nézi az adást, tényleg mondhatja, hogy hát a gazdaságunk olyan állapotban van, én most nem kezdem el sorolni a problémákat, meg hogy milyen költségvetési hiány van. Miért erre kell költeni a pénzt a következő években? Megéri-e nekünk, kell, vagy nem?
1: Még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt a fejlesztések jelentős része olyan, hogy az nem az olimpiára szól, és olimpiát alapvetően úgy kell rendezni, úgy kell tervezni, hogy ne azt nézzük, hogy mi kell a NOB-nak, mi kell a sportolóknak, hanem azt nézzük, hogy mi kell nekünk, magyaroknak. Ha van egy konkrét fejlesztési terv, milyen közlekedési és egyéb fejlesztéseket akarunk az országban és a fővárosban, akkor azt kell megnézni, hogy ehhez hogyan lehet hozzáigazítani az olimpiát. Tehát az olimpiát tulajdonképpen csak egy ürügynek, egy katalizátornak használni arra, hogy az egyébként valóban szükséges fejlesztéseket megvalósítsuk. Tehát ne az olimpiáért, hanem saját magunkért valósítsuk ezt meg. Még egyszer mondom, az olimpia tulajdonképpen ehhez csak egy ürügy kell, hogy legyen.
0: Szabados Gábornak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm én is.
0: Köszönöm önöknek is egyelőre a figyelmet, mert hogy most jön a híradó, de maradjanak velünk, mert jön Bot Péter Ákos, és a bejelentett adóintézkedésekről is kérdezem majd. Maradjanak.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kedreggel van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a rádió hallgatóknak, mondom, hogy Rónai Egon vagyok, a tervezős tévénézők látják a feliratot is egyébként is, de ők nem. És éppen ezért hangsúlyozom azt is, hogy Balázsi Zsolt közgazdász a vendégünk, mert hogy ők ezt is csak így értesülve tudják meg, a holdalapkezelő portfólió kezelője. Jó reggelt kívánok! Üdvözlök. Úgyhogy nyilván gazdasági témákkal folytatjuk mi itt a Startot. És hát kezdjük talán azzal, hogy hosszan beszélt két dologról is a miniszterelnök Kisvárdán, az egyik a rezsicsökkentés, vagy az ár, igen, a rezsicsökkentés, a másik az árrés stop nevű intézmény, és hát mind a kettő érzékeny téma, és mind a kettő az előző kormány úgynevezett szociális megközelítésének terméke. Ez a rezsicsökkentés dolog, ez egyébként is elég régóta szúrja a közgazdászok szemét, nem tudom, ön hogy áll hozzá?
2: Nagyon szúrja a szememet, úgyhogy úgy állok hozzá, mint a mainstream közgazdászok. Ugye az a baj, hogy mondjuk megtörtént ez már a benzin ár, tehát a benzin, ugye a benzinnek volt, is volt egy benzinár sapkánk, és abból lett egy 5000 forintos támogatás. Most még ezzel is vannak gondok, mert ugye az a baj, hogy támogatásnak hívjuk, de hogyha úgy neveznénk, hogy elvesszük másoktól, és odaadjuk most ugye a dízelautó tulajdonosoknak ezt az 5000 forintot, akkor már úgy az ember észreveszi, hogy jó, oké, akkor ezt ne hívjuk támogatásnak, ezt vegyük azt, hogy elveszem attól, aki busszal közlekedne, vagy gyalogolna. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, de sokkal jobb, ugyanis nem ösztönzi a fogyasztást. Tehát még a korábbi a benzinárstop, vagy benzinársapka, az azt csinálta, hogy azt támogatta legjobban, aki sokat benzin, sokat ment autóval, aztán ugyanúgy támogatta azokat, akik így aztán sokat költöttek rá, mint akik keveset. Ezzel szemben azt, hogy egy fix 1000 forintot adunk, az már egy sokkal jobb, mert sokkal inkább elmegy abba az irányba, például nem ösztönzi a fogyasztást, ami nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy ezen fogy ki az országból a benzin, vagy a dízel, voltak ilyetek, még hónapokkal ezelőtt, akkor ne legyen ösztönözve az ember arra, hogy egyre többet fogyasszon, hanem arra legyen ösztönözve, hogy kap 5000 forintot, oszd be. És ugyanilyen nagyon fontos lenne, hogy ezeket az ár, tehát gyakorlatilag az összes ilyen a piac működését teljesen fölrúgó intézkedéseket kivezessük, és helyette valami ilyesmi legyen, mint például a dízelnél, hogy adunk fix 5000 forintot azoknak, most mindenkinek, de hát ugye az az ideális, hogyha rászorulóknak adnánk. Tehát ugye ez talán úgy a legegyszerűbb megvilágítani. Most én is kapok mindenféle támogatást. Én is olcsón vehetem a tejet, én is olcsón kapom a rezsit, én is kapok 5000 forintot a dízelautómra, ha van. Szóval, hogy és mondjuk, hogy nekem nincs rá szükségem. Ezt úgy érdemes megfogni, hogy most volt valamilyen 120 milliárd szem átcsoportosítása.
1: Vagy így van. 119.
2: 119 milliárd forint átcsoportosítás a rezsivi, úgymond rezsicsökkentés miatt, és hogyha ezt kiszámoljuk úgy, hogy ez egy negyedéves átcsoportosítás van, ezt kiszámoljuk, hogyha csak az alsó 30% kapja, ami legyen mondjuk 1 millió család, akkor az családonként 120 ezer forint. Tehát, hogy ahelyett, hogy a leggazdagabbakat támogatjuk egy egyáltalán nem szükséges összeggel, és közben biztatjuk a minél nagyobb fogyasztásra az embereket, ehelyett lehet az, hogy fixen kap az alsó 30% 120 ezer forintot, ami egy százszor jobb konstrukció. Tehát,
1: amellett, hogy ingyen pénz lenne, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mire is. Tehát az megint egy olyan szociális megközelítés, ami nem tesz különbséget. Hogy az egyik azért nem tud fizetni, mert nem dolgozik és sosem dolgozott életében, a másik azért nem tud fizetni, mert minimál béren van és van 6 gyereke. Most mondtam szélsőséges példákat, de azt hiszem nem az élettől elrugaszkodottakat.
2: Igen, csak ugye tehát lehet tovább cizellálni, de akkor is már sokkal jobb, mint hogy a felső 30% is megkap.
1: Nyilván, persze, tehát, persze,
2: hogy,
1: persze.
2: Tehát, hogy már sokkal beljebb.
1: Itt most 800 milliárdról beszélünk. Évi 800 milliárdba kerül nagyjából kerekítve az államnak az, hogy van rezsicsökkentés. Ha ezt elkezdenénk átalakítani, ez kevesebb is lenne? Tehát ezzel nem csak azt mondjuk, hogy osszuk szét ezt a pénzt, hanem azt is mondjuk, hogy ha célzottan adjuk, akkor olcsóbban is meg lehet úszni.
2: Hát nyilván, hogyha csökkentjük, akkor igen, ugye ahogy meg lehetne olcsóban úszni, az, hogyha szépen lassan, mert az azért időbe telik, bevezetjük azt, hogy időszakos támogatás van. Tehát ugye vannak, hogyha valaki amikor ugye a Paksból kiszáradt a víz, akkor hirtelen mindenki elkezdett nézegetni egy weboldalt, ami mutatta, hogy napközben hogy állunk áramban, és este hogy állunk áramban, amikor ugye elfogy a napenergia, és azt láttuk, hogy napközben, amikor rengeteg energia termelődött Magyarországon, még nagyrészt Paks nélkül is, akkor nem tudtunk mit csinálni az áramban, és negatív áron kellett eladni külföldre, mert ugye ha túl sok áram termelődik, attól is meg kell szabadulni valahogy, de olyankor külföldön is túl sok termelődik, és ezért magyarul nekünk kellett fizetni, hogy valaki átvegye azt az áramot. És hogyha elkezdjük azt csinálni, hogy ez a támogatás ez úgy működjön, vagyis maga a rezsi számlázás úgy működjön, hogy valaki, aki olyankor fogyaszt áramot, amikor rengeteg áramunk van, akkor akkor az legyen ingyen neki is akár, mert ugye negatív áron adjuk el, és aki pedig este 6 után és kora reggel kezd el mosógéppel mosni, légkondicionál, stb., azt viszont büntessük extrán, hiszen azok az időszakok, amikor viszont nagyon kevés az áram. Például, amikor ugye leállítem.
1: Azért látom magam előtt, amikor valaki berohan a főnökéhez, hogy bocs, de haza kell mennem, mert 2-kor kell indítanom a mosást.
2: A mosógépet be lehet programozni. Tehát
1: jó, persze.
2: Ez a piac nagyon jól megoldja. És sőt, még az elektromos autó töltés is be lehet programozni. Tehát
1: ez így van.
2: Pont, hogyha az embereket elkezdik ösztönözni a jóra, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy nézd, már működik. Tehát, hogy és itt most 16 évig az emberek a rosszra voltak ösztönözve. És egy kicsit az egész több sok pontot kaptam, amiről majd beszélünk, nem tudom, mi kerül szóba, de mindegyiknél az látszik, hogy így az elmúlt 16 év, na, van egy mondás, azt itt elmondom, tehát a demokrácia azért nem működik, mert azt nyújtja, amit az emberek akarnak. Van egy ilyen, talán Churchill mondta, tehát, vagy egy tipikus Churchill-i mondás, és az a baj, hogy tényleg mindenki veri az asztalt, hogy nekem legyen egy kicsit jobb, és akkor jó. És nem veszi észre, hogy ez hosszú távon mekkora költség. Ugye ilyen mondjuk a csokoládé elvés, hogyha ezt személyre lebontjuk, hát az egy 5 percre eltűnt egy kis boldogságérzettel, hosszú távon aztán meg megnézhetem, hogy mi az eredménye. Tehát, tehát, hogy ez az elmúlt 16 év, ez arról szólt, hogy kiszolgálta azokat az embereket, akik tényleg így gondolkoznak, hogy ami nekem most itt rövid távon jó, az jó. Mert ezeket sajnos mind kifizetjük. És amikor ösztönözve van a lakosság arra, hogy fogyasszon olyankor, amikor nem kéne fogyasztania, azt még jobban kifizetjük. Tehát, és ugye az a dolgunk, hogy ezeket szépen lassan kivezessük. És ahogy a miniszterelnök úr mondta, tehát most vannak azok az idők, amikor talán ki lehet, mert most még nagy a kormánypárt támogatottsága, most épp csökkennek az élelmiszer árak.
1: Hát igen, beszéljünk is erről az árréstopról, amit a kereskedelemben nagyon erősen követelnek, gyakorlatilag a bevezetése óta szinte, hogy ezt minél gyorsabban ki kellene vezetni. Az elmúlt 2 évben nem sikerült, bár sok-sok ígéret volt erre. És hát most, mert hogy alacsony infláció, csökkenő élelmiszerárak, most lehet, mondta a miniszterelnök. Na de erre meg azt mondják, akik értenek hozzá, vagy azt mondják, hogy értenek hozzá, hogy ez remek, mert akkor meg fölmegy majd az infláció.
2: Egy kicsit emelkedni fog. Ez kétségtelen, hogy egy kicsit emelkedni fog. De hát igen, az infláció az árak emelkedése is. Hogyha egy ár és tovább emelkednek az árak, akkor bizony az infláció is meg fog ugrani. De ugye ez azért jó, vagyis ez azért nem olyan nagy gond. Egy inflációval akkor van a baj, hogyha elkezd elszabadulni, hogyha az emberek várakozásaiba beépül. De amikor egy ilyen ár és top egyszeri elengedése van, akkor mindenki tudja, hogy jó, akkor most egy évig, mit tudom, hogy 0,5 vagy 1 százalék ponttal magasabb inflációs számot kapunk, de ez nem azt jelenti, hogy elkezdett megint összeomlani a forint, ez nem azt jelenti, hogy megint elkezdett, nem tudom, széthullani valami, nem valami olyasmi, amitől tartanom kell, és akkor az ugye egy sokkal emészthetőbb infláció, amit tudom, hogy pont egy évig itt lesz velünk 1 százalék ponttal magasabb, és aztán elmúlik, mert akkor kiesik a bázisból. Tehát, hogy nem kell emiatt aggódni, és valóban ezeket is ki kell vezetni. Egyébként akkor Nagy Mártontól is idézek egy mondatot, aki ugye, amikor az ári stopokról beszélt, akkor egyszer azt mondta, hogy ja, hát és könnyen lehet, hogy a Spár ettől meg fog szűnni. Ugye a Spár az, ahol az ár és top a legjobban fáj, mert ők azok, akik nem egy ilyen óriási raktáráruház, ahol rengeteg terméket lehet kapni nagyon pici áréssel, hanem ők azok, akik kevés terméket, talán prémiumabb termékeket, és nagyobb áréssel árulnak. És azt az árést nyomta össze a kormány. Tehát az a baj, hogy ugye a tervgazdaság nem működik. Tehát amikor egy kormány azt mondja, hogy akkor most árréstopp van, és ezzel megbünteti a prémium áruházláncot, és akkor mindenki gondolja végig, hogy Magyarország jobb hely attól, hogyha itt egy prémium áruházláncot nem tud működni. Azért, mert a kormány a választói kiszolgálja.
1: De esetre izgalmas beszélgetés lett, Churchilltől Nagy Mártonig jutottunk az idézetek tekintetében, de jussunk tovább másodikben is. Van itt 2 olyan téma, amit még szóba hoznék, a munkanélküliség kérdése. Egyfelől, másrészt az internet árának drasztikus emelkedése. Ugye ott 140%-os áremelkedést lehetett érzékelni. Szerintem a legtöbben nem is tudatosítottuk magunkban, hogy mi történik itt.
2: Hát ugye itt megint az van, hogy az elmúlt 16 évet nyögjük, meg az, hogy ennek le kell vetkőzni a terheit, és egy kicsit erről van szó. Ugye az internet piac, a távközlési piac az egy olyan piac volt, ahol a verseny nagyon jól működött, és működne, csak itt például kiebrudálták a Digit. Ugye a Digi az talán a világ egyik legjobb ilyen távközlési szolgáltató cége. Romániából indult, és most épp Spanyolországban terjeszkedik. Nagyon vicces, a holdalapkezőnek számottevő tulajdon része van benne, csak azért, mert annyira jó cég, és olcsó. Speciál, ez most egy részvény. Most egy részvénypiacról van szó. Tehát, hogy és ezt a Digit elüldözte a magyar kormány Magyarországról, pedig ugye mit jelentene, ha itt lenne még egy szereplő, ráadásul egy ilyen nagyon versenyre kijelzett szereplő, akkor egészen biztosak lehetnénk benne, hogy a legélesebb verseny van az internet előfizetés piacon, és tényleg ott kapjuk, ahol lehet. És ha körbenéztem a kelet-európai országok közt, valóban itt Magyarországon a legdrágább az internet, de a legjobb is. Tehát én ugye járok, vagy csodálkoztam már Münchenben, Bécsben, Milánóban, hogy milyen szar a mobilnet. Tehát azért, mert Budapesten, sőt Magyarországon megszoktam azt, hogy nagyon jó a mobilnet. És ugye azon senki nem csodálkozik, hogyha van egy nagyon jó autója, akkor az drágább, mint hogyha lenne egy vacak autója. Na most Magyarországon is egy kicsit ilyesmi van. Tehát az internet itt azért drágább, mint mondjuk a környező országban, egyszerűen jobb. Örüljünk neki.
1: Viszont a munkanélküliségi adatok meg rosszabbak bizonyos szempontból, mint a Covid idején. Ami meglepő.
2: Hát, ugye most pont a Covid-hoz hasonlítjuk, hogy a Covid-ban azért kicsit el volt nyomva a munkanélküliség, hogyha hagytuk volna, hogy ott baj legyen minden szempontból, akkor azért ott jóval magasabb lett volna a munkanélküliség, de igen, elkezdett egy nagyon picit emelkedni a munkanélküliség, nem csak itt egész Európában, sok oka van ennek. Hát az egyik az ugye azért az, hogy az európai ipar, aminek ugye Magyarország nagyon kitett, pláne a német ipar, az gyengékedik. Egyrészt Kína miatt, másrészt az energiaárak miatt, és ez az, ami egy kicsit talán visszaadt a magyar munkanélküliségre is. Nem csökkenhet örökké, nem lehet örökké 3%-on. Tehát egy ilyen teljesen természetes fluktuáció benne van a munkanélküliségben is, az, hogy most visszamegy 5%-ig, nem tudom, talán 3,5 volt a legalja, és ez a...
1: Ne gondoljuk túl,
2: ez a gazdasági fluktuáció teljesen természetes része, vannak jobb évek, meg vannak rosszabb évek, és talán most majd megint jobb évek következnek, és akkor megint.
1: Úgy legyen. Balázs Zsolt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tévútnak bizonyult az Orbán-Matolcsi féle unortodox gazdaságpolitika, állítja Bot Péter Ákos. A közgazdász szerint még idén ki kell vezetni az örökölt, piacot torzító állami beavatkozásokat a gazdaság stabilizálása érdekében. Szerinte az euró bevezetése is fontos lépés lenne a magyar gazdaság számára. Bot Péter Ákost kérdezzük.
2: A Jegybank volt elnökét, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És erről az ön szerint unortodox tévútról mindjárt, de hát itt vannak friss híreink, mert a miniszterelnök adóváltozásokat jelentett be délután, visszajön a kata, és a vagyonadó részleteit is ismertette, úgyhogy azért rögtön elsőként erről kérem ki a véleményét. Kata, ugye amit lehet tudni, főállási kattások havi tételes adója 100 000 forintra emelkedik, a mellékállásúaké 50 000 forint lesz, a bevételi határt megemelik 22 millió forintra, de most a kormány azt mondja, adót csökkent, a Fidesz meg azt mondja, hogy adót növelsz, ahogy lehet egyszerre a kettő, vagy valamelyik nem igaz?
3: Mind a kettő nekem korrekciós intézkedés, és részben politikai hátterű is. Hát a vagyonadó az politikai indítatású. Annak a közgazdasági indoklása vegyes, és a hatása is nagyon lehet jól előrelátni, de alapvetően van egy ellenérzés a furcsán meggazdagodó emberekkel szembe, és ezért annak nagy a támogatottsága. A katta az egy más ügy, azt bevezették, mint kis adózó kategória, aztán nagyon sokan éltek vele, visszaéltek vele, és a kormány, ez épp jellemző volt az Orbán rezsimre, hogyha valami nem működik, akkor nem megszerelte, megjavított, hanem szétrúgta. Egyébként ez a magánnyugdíjpénztártól kezdve sok mindent el tudnék mondani. Itt is az volt, hogy ugye megnyerték a választás 22-ös nyáron, a katát kidobták, vagy lényegében. Na most ez a korrekción, én, ahogy látom, de én nem vagyok adószakértő, adó tanácsadókkal beszélgettem tegnap, és mindenki osszoroz, és az apró betűt szeretné persze látni, de az a része rendben van, hogy ne lehessen velek visszaélni, tehát ne lehessen azért nagyon eldugni a tevékenységet, és valami kis adózásba menekülni azoknak is, egyébként rendesen is tudnának adót fizetni, de legyen viszonylag egyszerű, és most jön a korrekció, hogy azért olyan módon,